0: És köszönöm szépen, hogy igent mondtál erre a beszélgetésre. Mondhatom, hogy bokros teendőid mellett, mert hogy te úgy vagy itt jelen a házban, most már nem először, hanem sokszor, mint önkéntes segítő, és hát mindent csinálsz. Vásárolsz, a kertet szépíted, a résztvevőket erősíted, rengeteg-rengeteg dolgod van, amit láthatóan nagy szolgálatkészséggel teszel, és most szakítottál erre is időt, hogy hírül adjuk a világban, hogy van szabadulás.
1: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és örömmel teszek az ilyen kéréseknek eleget, mert hát nem győzök hálát adni a Jóistennek, hogy egyáltalán ilyen merkekben mozoghatok, mint itt Dömös. Magamról röviden, Cegléd mellett 10 kilométerre lévő kis faluban Törtelen születtem, ott is még Tanyán, bábasszonynál, és 9-en voltunk testvérek. Petróleum lámpánál nőttem fel, az érettségit a Ceglédi mezőgazdasági technikumba tettem, és onnét szerettem volna tovább tanulni, de nem vettek föl, így a helyi termelőszövetkezetbe helyezkedtem el. A többi, a 9 közül én voltam az egyedüli, akira az általános iskola után tovább tanult, és hát abban az időben még egy nem mindennapos dolog volt, egy 9-fős tanyosi petróleumlámpás családból valaki, ha érettségével tud elhelyezkedni, és utána katonai szolgálatot teljesítettem meg a sorállományút. Marcaliba, az is egy, abban az időszakban egy elég rázós, húzós hely volt, ott is sorállományú őrmesterként szereltem le. Ez időben 75-től 77-ig. Utána, amikor leszereltem, újra jelentkeztem a főiskolára, nem vettek föl, de tovább dolgoztam a termelőszövetkezetben, és ott úgy alakult, hogy a nyugdíjazások során mindig léptünk előbbre, és a brigád vezetőtől szakosított telepezető lettem, ott pedig ebbe a időszakban még kötelezően elő volt írva a főiskola, tehát a felsőfokú végzettség. És ezt próbálgattam, csinálgattam, jelentkezgettem, és 82-be sikerült, 82-től és 86-ba sikerült a diploma megszerzése állattenyésztés üzemmérnökként.
0: Mindez, amit elmondasz, ez azt is jelzi, hogy ez neked egy nagyon komoly célod volt, és igen sok küzdelem van emögött, hogy sikerült ezt a képzést elvégezni.
1: Igen, de most ezt akartam itt mondani, hogy ez látszólag így tényleg határozottan így volt, és egy a beszélgetésünk elején, ugye ott a nagyanyám kint lakott nálunk, mikor esett lábról a tanyám. És akkor ez ugyanezeket látta, és ugyanezeket érezte, és tett egy megjegyzést akkor, hogy látod, Tibi azt mondja, téged hogy szeret a Jóisten. És én kérdezkedtem, hogy miért? És akkor mondja, hogy látod, mert azért, hogy aminek neki fogsz, az sikerül, segít. Hát és így magam, mert nem bántottam meg, mert vallásos volt, hiszen mondtam, természetesen így van mama, de úgy magamban itt már akkor följött az, hogy hát jó, rendben van, megynek a dolgok, de hát ez én tanulok, én mondok le erről. Tehát itt már egy kicsit az egoizmus, ugye így belsőleg, ugye mikor így rákérdeztek, majd erre érdekes, majd visszatérek a végén, és talán ez így volt. Családomról annyit, hogy hát mondtam, hogy 9-en voltunk testvérek, a vallásosság, anyám, apám is, tehát mi is még katolikus család voltunk, vagyunk, de olyan nem nagy mértékben jártunk. Első évben még tanultam hittanra, járni kellett, aztán nem kellett, és abban az időszakban ugye ez teljesen úgy kiment, és a családunk is csak inkább egy ilyen húsvét, karácsony, akármilyen, de vallásos volt, tehát én magam elmondhatom, hogy tehát ateista soha nem voltam. De a kereszténységet úgy tartottam olyan dolognak, hogy tudom, hogy van, meg lesz, meg majd túlvilág, hogy a 10 parancsolatból a nagy vonalakba betartom, tehát a súlyos vétkettőt távol tartom magam, ha tudom, és majd annak ideje, ha oda kerül, akkor úgy is tudtam, hogy a Jóisten ezt tud mindent, majd az értékeli, hogy ez mire volt elég. Tehát abban az időszakban nem képzeltem én azt el, hogy az Isten a létező Isten, az a több milliárd ember közül egy, valaki, bárki is, napi, sőt, persze kapcsolatot tudjon tartani, Hát ez távol tartott, és ez egy érdekes dolog, hogy akkoriban még a kommunizmus idején is a középiskolában beszélgetünk akár tanárokkal, akár társakkal, csak oda jutottunk valahogy, hogy valaminek lenni kell. Tehát úgy éreztem, hogy azért mentek a dolgok, és tehát ez így akkor 80-ban megnősültem, 81-82-ben megszületett a két lányom, akkor 82-től 86-ig ment a főiskola, akkor a TS fölbomlanására a szolgálati lakást megvettem, tehát minden rendben jött. És valóban itt él az, amit a nagyanyám mondott, hogy aminek nekifogtam, úgy éreztem, hogy sikerül.
0: Nagyon szegény, tanyán élő, 9 gyermekes családból te elindultál, és megérkeztél egy olyan élethelyzetbe, ahol saját lakásban, saját egzisztenciával, felsőfokú végzettséggel, házasságban, 2 gyermekkel. Ez úgy tűnik, hogy egy sikertörténet.
1: Igen.
0: És ha jól sejtem, itt következik valami hullámvölgy mégis.
1: Igen. És itt így utólag visszagondolva, amit sokszor el szoktam mondani, de úgy is érzem, hogyha én, valóban így nevezhetjük, hogy ez a sikersorozatot, én nem magamnak tudom eredményként elkönyvelni, jó, hogy tettem érte, vagy akár. Hanem úgy, ahogy érzem, tudom, vagy akkor megértem, hogy ezt valakinek én köszönhetem, mert ehhez igazi hajtottad, de ehhez az erőt, a tudást, az alkalmat, a sikere, az események közt, ezt valaki irányította. És ha én akkor ezt nem magamnak tulajdonítom, hanem fölnézek az égre, és köszönetet mondok, akkor nem jön az a
0: hullámvölgy,
1: ami aztán mégis jött. Pont ez, hogy magamnak tulaj, úgy éreztem, megtettem. Tényleg, megtettem, lakást szereztem, ott talán mindenre, és most egy kicsit úgy, mintha ezt is megengedhetem, azt is, és akkor így, eddig az én életem az alkohol nem igen. Hát úgy eseményenként meg volt, de nem volt meghatározó. De akkor már elkezdődött, már még a TSZ munkaidőben, hogy már kedvezőbb osztásba kerültem, ugye ott már azért mozogtak azok a pohárkák, és meg úgy, így, ahogy hogy éreztem belül magam, talán nem is annyira, de éreztem, hogy én megtettem a család, most már megtehetem ezt, megtehetem, és bizony eluralkodott az életemben az alkohol.
0: Ez az alkohol, ez egyfajta önjutalmazás volt most, ahogy mondod, hogy megtehetem.
1: Igen, először talán annak indult. És utána meg már alaktomosan ez szükségszerűsévé vált. Igen. És utána akkor, amikor megszereztem a szolgálati lakást, ugye ez azzal járt, hogy ez a privatizáció, tehát ez a kiválásnál azt jelentett, hogy a tagság és a munkaviszony megszűnt a TSZ-be. Uh-huh. De mindegy, más nem vehettem vele, akkor még kicsik voltak iskolások, a lányok, gyerekek. Utána teljes mértékben elhalol, nem törődtem vele, tehát az alkohol miatt már fölbondult a család életem, akkor válás lett a vége. Igen, mert akkor ugye én munkanélküli lettem, ugye, mert megvásároltam a Rámeső részben a lakást, meg volt minden munkaviszonyom, megszűnt, nem volt, és bizony ez volt, hogy akkor ilyen alkalmi munkák, ilyen munkák, olyan munkák, mert ez folyamatosan szűnt, meg hiába volt, szűntek meg a munkahelyek. Akkor adáig vezetett, hogy a válás történt.
0: Tönkrement a házasság.
1: De így van, én jöttem, illetve hát azt később most már tudom, de akkor ugye én ezt nem akartam kiismerni, nem ismeri el. És utána lett egy élettársi kapcsolatom, az ott volt. Hát az is úgy alakult, hogy az épp a válás időszak utában volt, tehát úgy nézett ki, hogy normalizálódik, hogy ott ez lezárul, itt nyílik.
0: A szavaidból az derült ki, hogy a feleséged ezek szerint a lányokkal együtt ott maradt, és te eljöttél.
1: Igen.
0: És akkor ez együtt járt azzal, hogy egy új otthont kellett teremteni,
1: igen.
0: Gondolom.
1: Igen, és úgy éreztem, hogy az meg lett. Uh-huh. De az nem lett meg, mert hát én sem úgy viseltettem ott, mert ott még az étel bővebben megvolt. Ott már az alkohol romboló hatása olyan volt, hogy nem tudtam helytállni. Akkor lett utána egy harmadik kapcsolat, annak a véges is arra lett, hogy az se lett igaz, és a végén én onnan is elkerültem, tehát és édesanyámon kerültem vissza, ott még lakott akkor 3 testvérem, 3 báty, 2 bátyám és egy öcsém. 2-szer kerültem kórházba.
0: Alkohol miatt?
1: Igen, és hát elég súlyos, és a másodiknál is, már másodiknál megjártam Török Bálintot, és itt Cegléden, ahogy voltunk, akkor elkerültem Török Bálintra, később ott a nővérem intézte, akinek tartozom köszönettel, mert ő intézte a sorsomat.

0: tettek, valamennyire kijöttem, és akkor ott már ott a családban alvérletben folytattam. És ott, mert ez alapjaiban nem szabad lett volna, hogy gondot okozzon, mert hát én annak még mikor nős voltam, és hát a mosás, főzés, takarítás, vasalás, ilyenek nem most is, mai napig akkor is csináltam, csak ez már akkor az én állapotomban nem ment. Mert mikor rajtam kívül társam, ugye csak az ital volt, és ugye az akkor most majd rá egy hónap, és csak elmarad a tisztálkodás, a táplálkozás, szóval minden akkor már így, és második alkalommal akkor már olyan már magasabb állapotban, tehát nagyon rossz állapotban kerültem kórházba.
1: Tehát itt már nem tudtál önmagadról gondoskodni, nem. Önmagadat ellátni, és legyengültél
0: fizikailag. Nem, így van. Második kórház után következett az idősek otthona, ahova bekerültem, és ott is hát ezt a nővérem, meg az őmenye, meg a Zsuzsi, a kislányom, azok tápolgattak, és a mai napig is, akinek éppen most volt ugye az esküvője, hogy ő kettőjüknek köszönhetem, és az idősek otthonának azt, a türelmet, kitartást, bármire tiltakoztam ellenesztem, hogy a végén én Dömösön kötöttem ki.
1: Itt most megállunk egy pillanatra, mert mindenki, aki ebben a műsorban az életéről bizonyságot tesz, hozni szokott egy éneket. És te is készültél egy olyan énekkel, ami neked valamiért fontos. Ez itt a Dömösi énekeskönyvben a 42-es számú ének. Ugye ezt mondtad, melyik énekhez?
0: Az Úr csodásan
1: működik. Hallgassuk meg most ezt az éneket.

0: Kedves hallgatóink, a zenei bejátszás után folytatjuk beszélgetésünket Csajbók Tiborral. Tibi, ott tartottunk a te életed történetében, hogy elkerültél egy idősek otthonába. Azért én erre szeretnék visszakérdezni, hogy hány éves voltál te akkor, amikor oda kerültél, mert nem lehettél aggasztján, hiszen most sem vagy az.
1: Hát ez úgy történt, hogy hát 57 éves voltam.
0: 57 éves voltam.
1: Akkor került 12-be kerültem oda, mert azt segítettek, hát igen, mert és hát én ezt én sem tudtam, hogy mi az végül, és az végül. Szóval, mert ennek egy olyan rossz árnyalata is volt még annak a falusi vidákban, hogy idősebb otthon a szeretett háznak, szegélyháznak, mindennek, hogy titulálták, mondták, így írt a köztudatba, és az a helyzet, hogy hát már most azért akkor is, hogy ott azért ez egy olyan intézmény, ahol nem csak élnek, hanem laknak az emberek, és nagyon türelmet tanúsítottak, hogy

0: és nagyon sokszor említették nekem ezt a lehetőséget, hogy dömös.
1: Olyan fontos, hogy ezt mondod, mert én is úgy látom, hogy ma is széles körben elterjedt az az elképzelés, hogy az idős otthonokba szinte meghalni mennek az emberek. És a te történeted is azt mutatja, hogy egy olyan otthonba kerültél, ahol egyrészt téged elfogadtak abban az állapotban, amiben voltál, segítettek téged abban, hogy felerősödj egy olyan helyzetből, amikor már magadról nem tudtál gondoskodni, és nem az életkorod miatt, hanem az alkohol miatt való lecsúszás volt ennek a hátterében, és hogy neked ott egy új élet kezdődött, és ez az új élet azzal kezdődött, hogy először te biztonságba kerültél, és fizikailag megerősödtél. Na de mi történt ezután, mert hogy nem csak fizikailag erősödtél meg?
0: Hát igen, mert utána valóban, hogy felerősödtem, és ott is azért találtam elfoglaltságot, tehát, és újra éreztem azt, hogy tudok valamit tenni, tehát hasznos tudok lenni. Mert, és akkor mondom, hogy ott is voltak hibáim, és akkor rábeszélték ezt a dömöst, hogy mennek. Hát mit tudom, én hallani is akartam róla, föl voltam, hogy állva, engem még a végén, még elvonóra akarnak küldeni. Hát hogy? Hát ez a régi szöveg, aki minden, akkor is én is mindenki tudja, és mindenki nem akarsz, hogy ez úgy általában igaz, de nem. Hát én akkor teszem le, amikor akarom meg majd ez. Nem. Mese, és akkor egyik esetben olyanná, többször ezt visszautasítottam, és akkor még ott kint voltam a városban egy alkalommal, és olyan állat mentem vissza, tudom, mert régi munkásolja társakkal találkoztunk, tehát hogy tudtam, hogy ebből reggel muszáj lesz, mert nagyon csúnya állapotba kerültem, és végig gondoltam az úgy este, hogy mi lesz, és akkor eldöntöttem, hogy hát bármit mondanak, elnézést kérek, mert azért magatartásért csak elnézést lehet kérni, és megkérem őket, hogy akkor intézzék ezt a dömöst. Uh-huh. És így is történt, bementem az akkor igazgatónak, és a főápolónő, aki most ott jelenleg a főnökasszony, hogy hát úgy is volt, elnézést kértem, és megkértem, hogy intézzék. És hamarosan el is kerültem dömösre.
1: Ez mikor volt?
0: Ez azt mondta, 13 vagy 14-ben. Uh-huh. Mert 16 volt az utó, azt tudom pontosan, hogy az mikor volt, az a harmadik. És ahogy elkerültem, hát volt egy olyan érzésem, hogy hát most hát rendben van, meg itt tényleg ez volt, hogy sokszor fölteszik, hogy mi, hogy milyen szán, vagy hogy jön az ember ide, hát ki, mié, hogy. Hát az, hogy itt, hát tényleg egyértelműen csak az, hogy hát már annyi volt a vivászat, hogy erről vissza valahogy, hogy elfogadjanak, négy csesztessenek állandóan, és itt is, hogy elkezdeni, hát majd segítenek. Hát ha nem elvonul, akkor hogy tudnak segíteni, hogy megfordul az ember fejébe, hát jó, csinálgatjuk. Hát nem mondom, hogy hát itt addig 3 hét alatt rendbe tesznek annyira, hogy egy-két évig még én el tudok úgy borozgatni, vagy valami.
1: Szóval hát amikor először eljöttél Dömösre, akkor ha jól értem, leginkább az motivált, hogy úgy érezted, hogy ez így, ezt nagyon nem nézik jó szemmel, ahogy,
0: a közösség,
1: ahogy az alkohol előkerül a te életedben, és hogy ne kerüljél olyan helyzetbe, hogy esetleg emiatt az otthonból el kell jönni. Úgyhogy inkább beadtad a derekad, kibírod a 3 hetet, aztán majd muzsikál tovább valahogy az élet.
0: Igen, és itt kezdődtek azok a változások, amit nem gondoltam, és amit a választott tényleg is igazol, hogy a második héten már úgy hallgattam, hogy az a bizonságtevők, azok eljönnek ugyanazok a gondokkal, bajokkal, amit én, hát jó, hát én is hallottam. És akkor először, hát rendben van, fajnul elmondták, hogy így, meg úgy, meg minden, és akkor kezdett föltönni, mindegyik azt mondja, hogy Isten meg a Jézus segítségével megszabadultam, ettől megszabadultam attól is, akkor gondol, fölébredt bennem az, hogy hát ez nem lehet előadók, mert ugye mondtam, hogy ezt elmondják délután máson, hónap amott, hát jó, rendben van, fajnő elmondják, de akkor föltönt azért, hogy hát ennyi, egy témakörben ennyi előadót nem foglalkoztatnak. Itt valami más lehet, és akkor az, hogy mindegyik azt mondja, hogy Jézus Krisztus őtek megszabadított. Tehát, és akkor így fejbe ott szép nyugodtan mondom, hogyha én is elhinném, nem a létét, mert azt tudtam, hogy van valahol csak, hogy, hanem az, hogyha elhinném, hogy velem is törődik, hogy én velem is, és megkérném, odaadnám magam neki, hogy tudna mit kezdeni. szégyen így elkezdett mozogni bennem, és akkor már nem az érdekelt inkább, hogy ki mondja, hanem hogy mit mondanak, és kezdettem úgy jön, hogy amit mond, nekem rólam, nekem mondja, rólam, nem ő róla. És akkor így, én úgy érzem, hogy megerősödve jutottam haza, hogy na, fajn, jó is lett minden, nagyon jól tudtam. Csak hát itt ez az, hogy megint azt mondták, hiába küldtek úgy útra, az első kettőnél azzal a szándéka, mert utána rögtön voltam otthon, megkínáltam pálinkával, elfogadtam, jó eset, kértem még fain, meg is voltam vissza is. Kértem rögtön, a jövetelt jöttem. Másodiknál ugyanígy volt, ott is ilyen portaszolgálatot adtam, tehát ott is már fél év, vagy még több időszak eltelt, hogy nem ittem, nem is zavart, nem kellett. Nagy meleg volt, és kaptam ott a lakótársaimnak a látogatóitól, mert vásárolni járok nekik, segítettem, tudják, hogy segítek nekik, és kaptam egy doboz sört. Olyan jó párás volt, hogy abban 38 fok meleg volt minden, és úgy csesztetett, hogy hát mondom, nem igaz, hogy ettől egy...
1: Ettől az egytől nem lehet.
0: Nem lehet, hát az nem igaz. Megittem, nagyon jó esett. Kérem szépen, hát hogy ne, hát ugye nem, a kellemes hűs, meg hát egy kicsit, ugye majdnem egy éve nem ittem, ugye, hogy az is. Na, talán ott a közelben egy kis kocsma, hát már úgyis mindegy, átléptem kétszer két vára, megittem, no, ez már rossz, már úgyis mindegy, ha már ittam, szabadságoltam magam, meg igazoltam, ott is el meglett.
1: És rögtön visszahúzom.
0: Hát már este, amikor hétkor zártam be a kaput, már két évek borra szatorma volt. És mondom, ez még úgy, ahogy majd, és akkor volt egy érdekes dolog, hogy nem mertem mondani, szégyeltem, hogy újra dömöst említsem. Nem mertem, nem mondtam se a lányomnak, aki a Lidivel dolgozik, szóval nem mertem neki mondani, hogy megyek már, tudom én, mert lányomnak is attól féltem, hogy ha mondom neki, hogy megint megyek, azt a választ mondtam, hát jogosan mondtam, ugyan minek apu, hát hányszor voltam, és miért el? Nem. Mikor már indulás előtt volt, csak mondani kölött, mikor vásár, lehet, hogy ő már tudta, mert hogy ő vele tartott, vagy tartják a mai napig is a kapcsolatot az otthonban, lehet, hogy már tudta, és hanem az, amit mondott, és nem mindegy, hogy hogyan, hogy az, akár meddig élek a fülembe, cseng még most is, mert azt mondtam, mikor mondtam, hogy félül a szüttyogva, úgyhogy neki, hogy megyek, és azt mondta, hogy nagyon helyes apa. Ha rájöttél, hogy rossz az, amit csinálsz, és változtatni akarsz, ehhez segítségre van szükséged, menjél. És ez a fülemben. Mert mikor visszakerültem, akkor még mai napig is úgy érzem, hogyha most letérnék, eltérnék, akkor őt is cserbe hagynám. És ez így volt, és itt a harmadiknál, amikor kaptam
1: egy... Tehát harmadszor jöttél dömösre.
0: Igen, ez 16. április 26, ezt tudom, ez volt akkor, még akkor egy, mint tudom, két deci volt, de már metegszállított volt, úgyhogy ez a dátumot azért tudom. És az, hogy itt ugyanúgy megtörtént, ugyanaz, nagyszerűen úgy fogadtak, nem az, hogy már megint itt, nem, ugyanúgy tényleg nagyszerűen jó közösség, és fölél, és csak itt kaptam egy szeglédi plébán, református papnak, nem tudom a rendfogadatokat,
1: lelkész
0: úrnak a címét, és hogy keressem meg, és megkerestem, és légvonalban az otthon túl, hogy 400 méterre van az a gyülekezet, és megkaptam ott a Mereczky őrsnek a címét, nevét, jelenkeztem, elmondtam, mi voltam, hogy voltam, merre voltam, és hogy szeretnék bibliaolvasó körre járni. Fölvettek, és azóta is ott van. És ez, hogy amit mindig el szoktam mondani, hogy mind a háromszor ugyanabban a környezetben, ugyanígy fölvértezve, ugyanoda, tehát minden körülmény, ugyan mentem vissza, és ugyanazt is csináltam, csak a harmadiknál, hogy jártam gyülekezetbe. És a mai napig járok oda gyülekezetbe, ott az a heti aktív részvétel, hogy úgymond annyira föltöltődik, hogy erőt ad. És akkor annál már tudtam figyelni, hogy kinek tartozok. Tartozok a Jóistenek, aki abból a gödörből fölhozott, amiben még a kórházak előtt voltam. Akkor én mindig úgy érzem, mai napig is, hogy azért hozott fel, azért nem hagyott ott, mert megtette volna, hogy nekem még célja, nekem még feladatot akar.
1: Tibi, jól sejtem, hogy az elmúlt 10 évben, mert hogy 10 évvel lett.
0: Igen.
1: Volt olyan, hogy azóta is megkínáltak alkohollal.
0: Minden nap járok a boltba, kérlek szépen. Úgy, hogy az elején lett volna, vásárolok, már ott lehet vásárolni, hát akinek a magatartása, meg a gyógyszerezése engedi, ott az idősek otthonában lehet viszek is mai nap, minden nap, meg kár.
1: Nap, mint nap kezedben van alkohol.
0: Meg annyi például, hála Istennek van, hogy vehetnék már. Ezt a magában sincs. Adja az erőt, hogy nem foglalkozok vele. Nem hiányzik. Úgy, hogy milyen jó, meg milyen finom. Egyszerűen nem, mert adja az erőt, hogy nem. Mert kétszer megpróbáltam, hogy így ki nem megy az a kicsi se. És ad erőt ehhez, hogy én akkor eleinte még tényleg minden nap kértem, minden reggel, este megköszöntem, hogy adjon ezt a napot. Sikerült. És akkor itt még a Dömösön már a másodiknál, de a harmadiknál egyértelműen már kiforrott bennem az, hogy itt nem arról van szó, hogy a iszok vagy nem iszok. Hanem itt már arról, hogy ha egy keresztény, egy alapfokú, nem egy olyan tudományosnak, de egy alapfokú keresztény életformát ki tudok magamnak alakítani, akkor ezek a salamok automatikusan megszűnnek. És azért mehetek nyugodtan a kocsmába, voltba, szeszvásárolni, nem érdekes, nem hat meg.
1: Mert most már nem vallásosság, hanem egy élő kapcsolat.
0: Él, és itt van, hogy igen, és ha problémát érzek, és itt is, és az, hogy örülök, aki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi.
1: És ennek a szolgálatkészségnek az öröme, ez az, ami látszik rajtad, és ez olyan jól látszik.
0: És ez, ugyanez a szolgálatot érzem ott az otthonban is. És azért tartozok köszönettel a nővéremnek, a lányomnak, az idősek otthonában a vezetőknek, mert türelmesek voltak, mert kitettek volna bárhova, mert azért viselkedtem olyan szépen, meg itt Dömösön nektek.
1: Milyen érdekes lenne látni, hogyha most itt hirtelen látnánk egy képet arról az 57 éves Csajbók Tiborról, akit már kórházba kellett vinni, mert annyira lerongyolódott állapotban volt fizikailag is, meg mindenhogy, és most pedig éppen váltogatva a helyszíneket, hol Cegléden szolgálsz, hol Dömösön szolgálsz, és közben megerősít téged az a szolgálat, amiben benne van.
0: Igen, és az, hogy van erőm beismerni az, hogy ebben nem én tettem csodát. A Jóisten tette velem, azért, hogy én magam is lássam, meg mások is lássák. És ezért, hogyha elmegyek Nagy-Britán, azért elmegyek történetével, annak is nagyon szépen feküdtünk, eltünk minden, és beszélgetünk, és csak ugye csodálkoznak, hogy hát ez hogy lehet. És nem azt mondom, hogy én milyen karakángyelek vagyok, hanem hogy a Jóisten megsegített.
1: Hála Istennek ezért, és köszönöm szépen, hogy engedted azt, hogy most a te életeden keresztül is eljusson ez az örömhír a hallgatókhoz. Isten áldja ezután.
0: Áldás békes.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez érünk. 4 hét múlva várom Önöket itt a Mária Rádió az Alkohol és Én műsorában. Ha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos kérdéseit szeretné velünk megosztani, írjon nekünk az iszakosmentő@mariaradio.hu e-mail címre. És emlékezünk János evangéliumának örömhírére, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az alkohol és én. Szabadulás az iszákosságból. Óváriné Herpai Dóra műsorát hallották.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. És a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, és hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakuma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből. Így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz. Tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

Rádió. Hajnali részegség Kosztolányi Dezsőtől. Elmondanám ezt neked, ha nem unnád. Múlt éjszaka, 3-kor, abbahagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább. Kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Azt, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem, 40 cigarettám meg, más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek. Nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámban le, föl, ingben, körülöttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részek, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult rájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltető óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, majd, mint 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség. Az ég volt egészen úgy, mint hajdanában régen volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, melyet a hideget elűzi, kimondhatatlan, messze, s odaát. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, ide estem, és állok egy ablakban Budapesten, és nem tudom, mi történt velem akkor, de úgy rém lett, egy szárny suhant felettem, s fölém hajolt az, amit eltemettem a rég, a gyermekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg meglibbentek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körülötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilengés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, mint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő pazar belépő, mert magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy égkő behintve fénnyel ezt a tiszta békét, halovány ég túlvilági kékét, vagy rán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét a hajába tűzi, és az álomnál csendesebben
egy arra ringó, könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipáj futnak, a farsangosan lángoló tejutnak, arany konfetti záporába sok száz batár között patkójuk föl sziporkáz. Szájtát váltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rapságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj? S csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve! Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked. Megtörötten földig hajoltam. És mindent megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincs mibe hinnem. És azt is tudom, hogy el kell menni innen. De pattanó szívem feszítve húrnak dalolni kezdtem akkor az Úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van. Annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban holt lelkek és göröngyök közt botoltam. Mégiscsak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam. Hajnali részegség Kosztolányi Dezsőtől.

József Attila, Isten. Láttam, Uram, a hegyeidet, és olyan kicsike vagyok én. Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, hogy küszöbödre ülhessek.

0: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez a szentírási rész igazából az egész életemet végigkísérte, mert bármilyen nehézségem volt, ha erre gondoltam, hogy Isten ott áll mögöttem, akkor már is könnyebben tudtam venni az akadályokat, vagy hát nyilván előre kérni őt, hogy segítsen ebben meg ebben az élethelyzetben. Például, amikor az első gyerekem megszületett, és kórházba kerültem, és nagyon beteg voltam, akkor is tudtam, hogy ő ott áll, és segít, és támogat, illetve a betéléseim után is tudtam, bizonyosságom volt, hogy a jó Istennél vannak a babáim. Meg van az az ének, hogy mit sem aggódom, nem féltem életem, és az is annyira így nagyon-nagyon sokszor eszembe jut, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy igenis valamitől félek, vagy csüggednék, vagy nem vagyok elég erős hozzá, hogy akkor így magamba eléneklem, vagy eszembe jut ez a szentírási rész, és akkor tudok mibe kapaszkodni.
1: Mátyus Éva, gyermekágyas segítő, hordozási tanácsadó gondolatait hallották.

0: Örökké való az Úr irgalma mindazokhoz, akik Isten félők.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésült bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmasd nekünk és az egész világnak.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
2: Megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden gyengeséged, a pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
1: Az Úr igazságot szolgáltat, és megvédi jogát minden elnyomottnak. Megismertette útjait Mózessel, és terveit Izrael fiaival,

0: hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője.
0: Könyörög érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Rádió. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

A vőlegény és jegyese. Korunkban sokan zavarba jönnek, amikor Isten és az ember kapcsolatát a házasság kifejezéseivel írják le. Pedig az Ószövetségben Isten az ő népe vőlegényeként nevezi meg magát. Mert maga teremtőd lesz hitvesed, a seregek ura a neve, olvassak Izajásnál. Az Új Szövetségben a vőlegény emberi arcot ölt. Egészen közel jön a népéhez. A vőlegény barátja tesz erről tanúságot, olvassuk Jánosnál. Jézus vérében ünnepli meg a mennyegzőjét. A kereszten végleg mennyasszonyának adja magát, vagyis az egyháznak. Abban a korban, amikor a férfi és a nő közötti szeretet olyan nagy érdeklődést ébreszt, nem ütközik nehézségbe azt feltételeznünk, hogy a teremtővel való kapcsolat ugyancsak a szeretet kérdése. Mivel az emberi szeretetet gyakran félreértik, ennek lehet következménye az is, hogy Isten szeretetét sem látják annak igazi világosságában. Gyakran úgy vélik, hogy aki az Istennel vagy Krisztussal való kapcsolatról beszélve a házasság kifejezéseivel él, akkor egyszerűen képekben fejezi ki magát, pedig fordítva. A férfi és a nő emberi kapcsolatai az Istennel való viszony képe. Az igazi házasság Krisztus házassága az egyházzal. Az emberi házasság erre utal vissza, ennek a képe. Az emberi kapcsolat bensőséges jellege Isten és az ember felfoghatatlanul bensőséges kapcsolatának a képe. Isten és az ember, ez a te és én beteljesíti az ember legmélyebb vágyait.

0: A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
5: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
6: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. És megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya. Tehát, hogy mi kint meg nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
4: hogy vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és hogy neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy agyatok, színig teltet, megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szívem, az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet, tehát hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió. Élő kincseink. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti.
1: Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Élő kincseink című adásának szerkesztő műsor vezetője. Mai Élő kincseink című műsorunkban egy kiállítás kapcsán a 75 éves Magyar Állami Népi Együttest köszöntjük. Május 14-én nyílt meg épp az együttes első önálló műsorának 75. évfordulóján, mint a Forrásvíz címmel, az a november 15-éig ingyenesen látogatható nagyszabású kiállítás, amely nem csak az együttes történetét mutatja be, hanem korszakai, kulturális lenyomatát is feltárja a látogatók előtt. A tárlat eddig soha nem látott relikviákkal, archív felvételekkel, ikonikus viseletekkel és személyes történetekkel idézi meg a Hagyományok Házában két emeleten keresztül a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét, hisz nem a megszokott kiállítóterekben, hanem az épület különböző részein, például folyosókon, ahol mindenki láthatja, kaptak helyet a kiállítás elemei. Mi történik, amikor a hagyomány nem a múlt része, hanem élő, folyamatosan változó történet? A Magyar Állami Népi Együttes 75 éve erre a kérdésre ad újra és újra választ, táncban, zenében, közösségben. Olvashatjuk a Hagyományok Háza honlapján. Ez a különleges kiállítás arra hív, folytatódik a szöveg, hogy ne csak végignézzük ezt a történetet, hanem bele is lépjünk ebbe a forrásvízbe, a gondolatokba, dilemmákba, vitákba és áttörésekbe, amelyek egy világszerte ismert együttessé formálták a társulatot. A tárlat nem egy hagyományos idővonal mentén halad, sokkal inkább egy izgalmas utazás, ahol megelevenedik, hogyan született meg a színpadi néptánc Magyarországon, és hogyan vált a paraszti kultúra inspirációból modern, összművészeti színházi nyelvé. Megismerhetjük az alapító Rábai Miklós vízióját, aki merész újítóként hidat épített hagyomány és színpad között, és létrehozta azt a sajátos műfajt, amelyben a tánc, a zene és az ének egységében mesél történeteket. Megtudhatjuk, hogyan formálta az együttest a táncház mozgalom szemléletváltása, és miként hozott új lendületet Tímár Sándor autentikus megközelítése. A történet természetesen egészen napjainkig vezet, ahol Mihály Gábor irányításával a társulat a hagyományt kortárs nyelven szólaltatja meg, látványos, nemzetközi szinten is meghatározó produkciókban. Dr. Zinger Szilvia, a kiállítás kurátora, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője szerint a tárlat jóval túlmutat egy hagyományos jubileumi bemutatón. A Magyar Állami Népi Együttes története egyben Magyarország történelmének lenyomata is, hiszen a társulat útja szorosan összefonódott a 20. század második felének társadalmi és kulturális változásaival. A kiállítás előkészítése során a szervezők számos olyan archív dokumentumot és tárgyi emléket találtak a Hagyományok Háza raktáraiban, amelyek hosszú évtizedeken át rejtve maradtak a nyilvánosság elől. Ezek az anyagok most először válnak a nagyközönség számára is láthatóvá. Ez a kiállítás egyszerre szól identitásról, közösségről és alkotásról. Arról, hogyan meséljük el újra önmagunkat, minden korszakban másképp, mégis ugyanabból a forrásból merítve. Mert az Állami Népi Együttes 75 éve ugyanazt teszi. Történeteket mond mozdulatban. Mai Élőkincseink című műsorunk vendége a kiállítás főkurátora, dr. Zinger Szilvia és az együttes vezetője, koreográfusa, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja, Mihály Gábor. Mielőtt azonban a velük készült beszélgetések elhangoznának, idézzük fel zenében az 1951-ben alapított hivatásos együttes első, Rábai Miklós nevéhez fűződő korszakát, mikor a tánckar mellett nagy létszámú, kiváló énekkar és zenekar is része volt a társulatnak. A művek zenei kíséretét hagyományos cigányzenekarra alapozott, de a művészi feladatok érdekében kissé átalakított, úgynevezett népi zenekar látta el Gulyás László vezetésével. Az énekkart Csenki Imre irányította. A talán legismertebb az 1951. május 14-én az első önálló esten bemutatott Ecseri lakodalmas részlete Maros Rudolf szerzeményei szól Élőkincseink című műsorunkban.

0: amint a Forrásvíz címmel pontosan 75 évvel a Magyar Állami Népi Együttes első önálló estje után megnyílt az együttes 3/4 évszázados történetét bemutató különleges, újszerű kiállításról, annak kurátorát, dr. Zinger Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét hallják.
1: Nagyon meglepődtem, hogy az Állami Népi Együttes 75 éves történetének a tárgyai nem feldolgozottak. Azt gondoltam, hogy a történet az kerek, de a jelek szerint nagyon nem kerek még.
2: Még, de reméljük, hogy az lesz. A kiállítás ugye a Magyar Állami Népi Együttes 75 évet mutatja be, és amikor elkezdtük a kiállításon gondolkodni, láttuk magát a teret, és ahhoz próbáltuk a történetet kapcsolni, és hát elkezdődött egy kutatás. Fotóink voltak, de tárgyi anyagunk nem volt, voltak filmjeink, de hogy ezek nagyon kósza és furcsa helyeken bukkantak föl, azt tudtuk, hogy itt a Hagyományok Házának van egy nagyon jó archívuma, és ott a dobozokban, illetve egy részét a viseleteket a pincében eldugott helyeken megtaláltuk, azt láttuk, hogy nincsenek feldolgozva, viszont annyira izgalmasak, és annyira fontosak, hogy ezt bemutassuk, hogy azt gondoltuk, hogy ezeket kicsomagoljuk a dobozokból, és valóban, aki eljön a kiállításra, soha nem látott tárgyakat lát majd itt a kiállításon, amiről én azt gondolom kurátorként, hogy ez túlmutat egy táncegyüttesnek a történetén. Ezek nagyon fontos kortörténeti dokumentumok. Magyarország történetének egy ilyen mikrotörténete is kibomlott a kiállítás kapcsán.
1: Nem egy klasszikus kiállítóteremben láthatóak a tárgyak és a fotók, illetve film is, hanem a Hagyományok Háza folyosóin, több emeleten keresztül. Van olyan rész, ahol a viseleteket láthatjuk, akkor a tárlókban képek, leírások, nagyon érdekes történetekkel. Ugye ön is említette az 50-es évek elején, 52-ben a kínai utat, ahol Mao Tse-tung fogadta az együttes tagjait.
2: Én azt gondolom, hogy a Magyar Állami Népi Együttesnek pont az a siker, hogy minden korra tudott reflektálni sajátos módon, de az látszik a történetekből, hogy már amikor 1951-ben megalakult, valami egészen új dolog és kuriózum került be a köztudatba, és már az elején óriási sikerei voltak Magyarországon és külföldön is, és itt a kiállításban megjelenik például, Párizsba többször meghívják már az 50-es években, de utána 1974-ben az együttest. Annyira izgalmas a franciáknak, hogy egy kelet-európai együttes, egy profi együttes megmutat valamit a saját hagyományaiból, a néptáncaiból, ötvözve egy kis Mojszejevi gondolattal. Ugye Mojszejevről, Igor Mojszejevről azt kell tudni, hogy balettáncos volt, és tulajdonképpen a kelet-európai országok néptánc felfogására óriási hatással volt. Így Rábai Miklósra is, itt a kiállításban látszik is, ahogy ő eljön, tanítja Rábai Miklóst, és hogy ez egy ilyen sajátos műfaj, népi balettnek is hívják, és ez mondjuk Franciaországban iszonyatos izgalmakat generált, és vannak itt képek a kiállításban, ahol kígyózó sorok vannak, és próbálnak bejutni az előadásra, és hát olyan nagy személyiségek, mint Jean-Marie, vagy Ingrid Bergman, vagy akkor Párizsban élő nagy balettművészek is kíváncsiak a Magyar Állami Népi Együttesre, amire egyébként így nem gondol. Vagy például a Walt Disney stúdió, hogy egy amerikai, nagyon fontos filmstúdió egyszer csak eljön Magyarországba az 50-es évekbe, és forgat a Magyar Állami Népi Együttessel. Tehát egy ilyen nagyon professzionális, de formabontó gondolkodás, ami a mai napig tart, nagyon érdekli az embereket.
1: Művészek mennyiben kapcsolódtak az Állami Népi Együttes munkájához? Mert nem csak ebben, hanem a néhány évvel ezelőtti kiállításokban is felfeltűnt az Állami Népi Együttes, illetve hozzá kötődő művészek alkotásaiból is láthattunk már.
2: Igen, ugye a kiállításban egyrészt beszélünk Mallász Gittáról, aki a 20. század talán egyik legfontosabb Art Deco plakátművésze volt. A II. Világháború után megkeresi Rábai Miklóst, és felajánlja, hogy jelmezeket, illetve díszleteket készít a Magyar Állami Népi Együttesnek. egy hátsó folyosón találtuk meg Mallász Gittának három gyönyörű, szép, nagyméretű kollázsát, amit restauráltattuk. Kidobásra szánták a korábbi dolgozók, mert nem tudták, hogy mi ez, és így az utolsó órában mentettük meg. Igazi kuriózuma a kiállításnak, de például említhetném Kodály Zoltánt is, hogy milyen hatással volt a Magyar Állami Népi Együttesre, a Kállai Kettőssel például, vagy ő volt az, aki ajánlja Rábainak, hogy ne csak tánckar legyen, hanem zenekar és énekkar is legyen, és hogy ez a hármas tudja igazából reprezentálni a magyar kultúrát, tehát hogy itt nem csak tánckarról beszélünk, ami Timár Sándor megszüntet, és egy más koncepcióval, az autentikus népzenével és a táncház mozgalommal operál, és aztán Mihály Gábor, aki tulajdonképpen a két nagy elődnek az ötvözetét és a saját gondolatát hozzátéve egy harmadik új gondolatvilágot fogalmaz meg.
1: És ebben a kortárs alkotóművészek is szerepet kapnak, hiszen jártam én már olyan kiállításon, ahol az Állami Népi Együttes az elmúlt években készült jelmezeit láthattuk, és nagyon érdekes kortárs divatot, kortárs művészetet láthattunk ezekben a jelmezekben.
2: Igen, itt van például Szűcs Edit jelmezterve és ruhái, aki egy nagyon fontos textilművész és jelmeztervező, és nagyon sok jelmezét készíti ma is. A Magyar Állami Népi Együttesnek eredetibe is lehet látni ruháit, illetve a kiállítási panókon is a rajzait, hogy hogyan álmodta meg ezeket a jelmezeket.
1: Visszatérve erre a feldolgozatlan anyagra, várható, hogy néhány éven belül, vagy egy évtizeden belül ez egy feldolgozott múzeumi anyag lesz? Kutatható, ne adj Isten!
2: Én nagyon örülnék, hogyha erre lehetőséget kapnánk. Ez egy terv, igen, hogy ezt feldolgozzuk, és mondjuk 4-5 év múlva a nagy közönségnek megmutassuk. Ez egy óriási munka.

0: Dr. Zinger Szilviát, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetőjét, amint a Forrásvíz címmel november közepéig látható a Magyar Állami Népi Együttes 75 éves történetét különleges szemszögből bemutató kiállítás főkurátorát hallották, majd a muzsikás együttes játszotta az első önálló műsor egyik koreográfiájának, a Kállai Kettősnek eredeti dallamait. Rábai Miklós ikonikus koreográfiájának zeneszerzője Kodály Zoltán volt. Most pedig Mihályi Gábort, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét hallják.
1: Beszélgettünk akkor, amikor 70 éves volt a Magyar Állami Népi Együttes, és most is készítünk egy beszélgetést, amikor 75 éves. Hány generáció, hány táncos generáció lehet ebben a 75 évben, akik nyilván a profi működésüket nem fejezték be azzal, hogy nem táncolnak az Állami Népi Együttes társulatában, hanem tovább viszik azt a szemléletet, ami itt megjelent Rábai, Tímár és az ön munkássága idején. Csináltak ilyen számítást?
2: Pontos számítást természetesen nem, de én hát nem azt mondom, hogy eljátszottam a gondolattal, de hát amikor az ember egy fontos mérföldkőhöz ér, akkor próbál visszatekinteni. Ha úgy számolok, hogy az én 25 év alatt már körülbelül az ötödik generáció, amelyik érkezik, akkor ha visszatekintek az azt megelőző 50 évre, hát akkor ez 15 és 20 között lehet.
1: Hány fővel működött általában a tánckar? Mert azért ugye a Magyar Állami Népi Együttes esetében a társulat csak egyik része a tánckar.
2: Így van, amikor én ide kerültem 1984-ben, és az első amerikai turnéra készültünk, valahogy a kezembe került annak a utazó listája, és talán 104 fővel ment az Állami Népi Együttes. Ez körülbelül 18-20 pár táncos jelentett, legalább 50 énekest, 21-22 fős nagy zenekar is kísért az Állami Népegyüttes, meg hát persze még némi műszak.
1: Hány éve van ön a Magyar Állami Népi Együttes kötelékében? Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy ön nagyon régóta már a művészeti vezetője, illetve koreográfusa az együttesnek.
2: 1984, ha jól emlékszem, de ez már a múlt ködébe vész, ez már több mint 40 éve. Végigjártam a ranglétrát, de talán nem is az érdekes, hanem ha nem is személyesen, de áttételesen előttem lévő mind a két nagy korszaknak az érzéseit magamba tudtam szívni. Hiszen amikor még ide kerültem, akkor még itt voltak olyan idős táncosok, akik nyugdíj előtt álltak, de még dolgoztak Rábai Miklóssal. Az első koreográfia, amit itt meg kellett tanulni, ami nagyon meglepődtem, az egy Rábai koreográfia volt. És aztán részese voltam az Állami Együttes megújulásának, amikor Tímár Sándor került ide művészeti vezetőként. Annak a művészetnek a kiteljesedésének a részese tudtunk lenni, ami Tímár Sándor esetében az amatőr világból indult. Én azért is kerültem ide az Állami Népi Együttesbe, mert Tímár nagyon sok felé tanított és dolgozott szerte az országban, én a Jászberénybe táncoltam, és amikor őt kinevezték az Állami Népi Együttes élére, akkor nem csak a repertoárt kívántam megújítani, hanem a táncosokat és a táncos tudás, a táncos szellemiséget, és akkor így kerültem én az Állami Népi Együttesbe, és aztán 96-ban, amikor a Mesti Tímár Sándor nyugállományba vonult, akkor vállaltuk el közösen Sebő Ferivel, hogy egy darabig vigyük együtt az Állami Népegyüttes, és utána pedig hát már én vagyok mindenért a felelős, a tettes.
1: A második korszak, ez a bizonyos Tímár korszak, az együttes társadalmi megítélésében is változást hozott, hiszen nagyon komoly hatása volt a táncház mozgalom történetére, ami tudomásom szerint ön is megtartott. Tehát, hogy a táncosok munkája visszahat az amatőr mozgalomra. Nem csak azért, mert a színpadon látják őket táncolni, hanem hogy tanítanak, járnak gyűjteni, tehát élő kapcsolatuk van az amatőr mozgalommal.
2: Igen, ez egy nagyon nagy változás volt az ilyen típusú táncos szemléletben. Természetesen a visszaemlékezésekből tudjuk, hogy Rábai Miklós is járt gyűjteni, vitt magával táncosokat, akik aztán asszisztensként dolgoztak velük, de az az élő kapcsolat az valóban nem volt meg. De hát más is volt a társadalom. Nem is volt még akkor táncház, tehát nem nagyon tudtak volna kapcsolódni. Valószínűleg csak mintaként szolgáltak színpadon keresztül a hasonló együttesek. És valóban, amikor Tímár Sándor került az Állami Népi Együttes éle. Ő integrálta mindazt a tudást már, amit a vidéki együttesekben készített koreográfiával kikristályosodott benne.
1: Tehát ez, bocsánat, hogy szabába vágok, a Martin György féle és Timár féle táncház módszer, amikor a nyelvhez hasonlóan tanítják a néptánc forma nyelvét.
2: Pontosan erről van szó, tehát itt nem csak Timár Sándort, hanem Sebő Ferencet és Martin Györgyöt is mindenképpen kötelező említeni. Nem tudom, hogy jól leírja ezt a világot. Amikor Jászberényben táncoltam, egy híres budapesti koreográfus járt hozzánk koreográfiát készíteni. Mutatta a lépéseket, beállította a koreográfiát, és így haladtunk el. Teljesen természetes volt a számukra. Egyszer csak megjelent Timár Sándor, utcai cipőbe, kockás ingbe, vállán videóval, mutatott három lépést, és aztán azt mondta, na most akkor ebből a háromból improvizáljatok, saját kedvetekre, ahogy gondoljátok, ahogy érzitek. Természetesen nem engedett el bennünket szabadon, hiszen azért a tánc törvényszerűségeit elmondta, de onnantól a mi saját vérmérsékletünkre, tudásunkra, érzelmi állapotunkra hagyatkozhattunk, és úgy táncoltunk, ahogy akartunk. Azt hiszem, hogy ez az az attitűd, ami aztán olyan átütő erővel jelent meg, nem a táncos közegben, hanem a táncházas közegben, ahol ennek részesei lehettek. Mindazok, akik lehet, hogy nem is találkoztak előtt a néptáncba. Tehát a tánc egy megélhető szórakozási formává vált, ahol mindenki saját maga kedvére formálhatta azt a táncot.

0: Az Állami Népi Együttesnek az is feladata, természetesen megmutatva a tánc örömét, hogy új utakat, új gondolatokat mutasson föl egy-egy előadásban. Önnek jó néhány olyan előadása van, ami a mai napig megy, de az utóbbi években átadja a helyét fiatal koreográfusoknak. A kéz az ott van, a vigyázó tekintet, de már fiatal koreográfusok mutathatják meg az Állami Népi Együttes táncosaival, hogy mit gondolnak ma a hagyományról.
1: Én azt gondolom, hogy ez természetes.
2: A Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét és koreográfusát, Mihály Gábort hallják.
1: Ha egy együttes vezető, egy mester azt akarja, hogy az a szellemiség, amit ő képvisel, nem ugyanabban a formában, de alapjaiban, amennyiben az helyes, az tovább vivődjön, akkor tanítványok kellenek. Szinte az első pillanattól kezdve kisebb-nagyobb feladatokra húztam be, vagy államnépegyütteses, vagy máshol az országban általam megismert fiatal tehetségeket, és aztán ahogy az alkalmasságuk, a tudásuk, a kreativitásuk bontakozott ki, igen, eljutottunk odáig, amikor már teljes műsorokat bízok rájuk, és most már azon is túl vagyunk, hogy minden egyes pillanatban ott vagyok, és az idegeikre megyek, hogy mi volna, hogyha ez esetleg így lenne, úgy lenne, mert érzem, hogy meg fogják tudni csinálni, és nagyon fontos, hogy ők fogalmazhassák meg a saját gondolataikat szabadon, és úgy látom, hogy jó úton haladnak.
0: Ennek a lenyomatait mikor fogjuk látni? Tehát a jubileumi év bemutatói ebben a 26-27-es évben mik lesznek?
1: Hát ez most éppen olyan lesz, amikor a fiatalok nem fognak teret kapni, hiszen az elmúlt években a nagyvárosi vándorok, vagy az elfújt emlékek, vagy legutóbb a gyökerek és szárnyak, ezeket ők csinálták. Úgyhogy most arra gondoltam, hogy a nagyon sok megemlékező előadás mellett csak egyetlen egy bemutatót állítunk színpadra, ahhoz pedig régi barátomat, alkotótársamat, Orza Kölint hívtam meg, tehát ketten fogunk egy bemutatót készíteni, aminek a címe a Bor dicsérete lesz, ennek október vége felé lesz a bemutatója.
0: A táncosai hogy érzik magukat? Mennyire érzik megbecsülve a táncművészek között a néptáncosok magukat, a profi néptáncosok, és már nem az egyetlen együttes szerencsére, hivatásos néptánc együttes az Állami.
1: Erre azt hiszem, hogy ők tudnának nagyon pontos és határozott választ adni. Én...
0: De bocsánat, hogy a szavába vágok megint. Ön nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy a táncosai hogy érzik magukat, a társulat milyen szellemben tud dolgozni.
1: Persze, tehát nem az én felelősséget akartam elhárítani, hanem az, hogy az általam tett cselekvéseknek milyen a hatása rájuk. A baráti beszélgetésken is úgy érzem, hogy megbecsültnek érzik magukat. Nincs az a fizetés, aminél több nem volna. De minden előadásunk teltházas, sokat utazunk külföldre, minden olyan művésznek, amelyik számára fontos a színpad, és az nem elsősorban megélhetés, hanem önkifejezés. Hogyha sikeres, akkor az boldoggá teszi a napjait. Persze, korgógyomorral nem jó színpadra lépni, bizonyos anyagiakban lehetne, de nagyok a körülményeink. A hagyományok háza gyönyörűen fel van újítva, kiválóak az adottságok. Biztosan lehetne több közösségi médiás megjelenés, hiszen ugye ők egy más generáció is. Hát ha nem is csesztetnek, de néha megjegyzik, hogy kicsit lehetne több aktivistást az Instán, meg a mit tudom, vannak olyanok, amik azt sem tudom, hogy mik azok, de az utóbbi években sikerült az alattam dolgozó menedzsmentben egy nagy korszakváltást csinálni, és kiváló fiatal munkatársak jöttek, akik viszont pontosan értik, hogy miről van szó, amikor valamit megfogalmaznak a táncosok ebből a szempontból.
0: Ön hogy érezte magát az elmúlt 40 évben vezetőként és zöldfülű kis fiatal táncosként, amikor ide került? Érezte ennek a súlyát?
1: Amikor én egy nagy súlyt éreztem magamon, az nagyon erősen nyomott. Ez pedig az a pillanat volt, amikor Timár Sándor azt mondta, hogy nyugállományba vonul. Ez 9 óra előtt 5 perccel volt, és ültem fönn az öltözőbe, táncos voltam. És akkor a titkárnő lehívatott, hogy az akkori igazgató Serfőző Sándor szeretne velem beszélni, és akkor azt mondta Sándor, hogy na Misi, figyelj, van 5 perced, mert 5 perc múlva 9, vállalod-e az Állami Népegyüttes megbízott művészeti vezetői pozícióját? Na mondjuk ez elég erős súly volt még akkor is, hogyha már akkor mondjuk alakuló nevem volt a táncos szakmában, hiszen a Szolnoki Tisza Tánc Együttes vezettem 10 évig, azzal az együttessel bármilyen fesztiválon elindultunk, legyen a Szolnoki Néptánc Fesztivál, vagy Zalai Kamaratánc Fesztivál, vagy éppen ki mit tud, mindegyiken nagyon komoly díjakat nyertünk, Tehát volt valami presztízsem, tehát nem véletlenül engem szólított meg Serfőző Sándor, de azért tudod, amikor arra gondoltam, hogy édes Istenem, ezelőtt egy órával Jászberénybe ültem fel a buszra vidéki gyerekként, és most úgy kerülök szóba, hogy Rábai Miklós és Tímár Sándor után én lehetek az Állami Népegyüttes új vezetője, na az egy komoly súly volt. Viszont az eredeti kérdésedre visszatérve, bármilyen hihetetlen, sosem éreztem fáradtságot, sosem éreztem kiégést, most sem érzek. Pedig hát azért nagy köröket futottam. Én Budapesten táncoltam az Állami Népegyüttesbe, aztán kirohantam a Nyugatiba, és elmentem vonattal Szolnokra, megcsináltam a próbát, aztán kirohantam a vasútállomásra, és hazamentem vonattal Jászberénybe, és kijött a feleségem. Értem, hogy ne kelljen már egy órát gyalogolnom a vasútállomás, és hazaértem éjfél, 11 óra körül, és még kellett készülnöm másnap, mert már akkor mondjuk az Állami Népegyüttesbe egy koreográfiát készítettem, és akkor lefeküdtem 2-kor, és 6-kor csörgött az óra. Na de ezt én vállaltam, tehát ezt én nem panaszként mondom, hanem éppen azt, hogy még ennek ellenére is valami olyan belső motiváció dolgozott bennem, hogy mai napig egyszer sem ébredek, úgyhogy ó, Istenem, már megint menni kell.
2: A 75 éves fennállását ünneplő Magyar Állami Népi Együttes vezetőjét, koreográfusát, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas Mihály Gábort hallották Élőkincseink című műsorunkban. A beszélgetés közben pedig a Tánckar egyik fiatal tehetséges tagjának, Szél Gábornak hajdúsági dalait, melyeket Barna Anikó kísért citerán, majd az együttes Pál István Szalonna vezette zenekarának előadásában felső-tiszavidéki táncdallamokat, a Bartók Béla emlékének ajánlott Hungarian Concerto címmel 2006-ban bemutatott est egyik zenei tételét. Adásuk végén a megidézett Kárpátalja című előadás zenéjéből villantanak fel néhány színt a Magyar Állami Népi Együttes zenészei. Az előadás társalkotója Mihály Gábor mellett az az erdélyi koreográfus Orza Kölin volt, akivel az idei a Bor dicsérete című bemutatón is együtt fognak dolgozni. A 2014-ben született darab zenei szerkesztői a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és édesapja Pál Lajos voltak, akik természetesen muzsikáltak is az előadásban. S hadd búcsúzzam a megidézett Kárpátalja Hágókon innen és túl című előadás alkotóinak néhány gondolatával, melyek a Magyar Állami Népi Együttes 75 évét és minden előadását, az együttes szellemiségét jól jellemzik. Minden kultúra a saját lelkét őrzi és éli kicsiben, de benne van sejtjeiben az egyetemes emberi kultúrához való tartozás öröksége is. Ennek az örökségnek a része az elfogadás, a szolidaritás, az együtt élő népek viszonyának egymás mellé és nem hierarchiába rendezése. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Valljuk Pilinszky Jánossal együtt. Írják a Magyar Állami Népi Együttes művészei. A Mária Rádió Élőkincseink című műsorának végén búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária. Adásunk a Halmos Béla Kollégium támogatásával készült 2026-ban.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szeretném folytatni a sorozatunkat, mai témánk pedig már nagyobb távlatra mutat, illetve átfogó fogalom, amelyet a kérdésben kimondunk, és az egyházra vonatkozik, hogy hogyan működik az egyház. Megvizsgálva a püspökök, a pápa tevékenységét, és megkérdezzük, hogy hogyan működik az egyház. Még mielőtt erről kezdünk gondolkodni, az egyház tagjaiként Isten szent lelkét kérjük, aki egyesít bennünket, aki által vagyunk, aki által megértünk dolgokat, aki által megvilágosodik a szívünk, aki velünk maradt, velünk marad a világ végezetéig, akit ajándékul kaptunk, akit Jézus megígért és nekünk adott. Az egyházért Origenész lelkületével így imádkozunk. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben. Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Úgy legyen. Amen. Hogyan működik tehát az egyház? Milyen érdekes, hogyha valami természetesnek veszünk, egy eszköz működését, természetesen használjuk, élünk vele, találkozunk vele naponta, nem kérdezzünk rá. A gyerekek viszont így kezdik. Mitől megy a villamos, mi ez, hogyan működik, hogyan lesz valami. Amikor pedig az egyház működésére kérdezünk, akkor három

kulcsszó kell, hogy elhangozzék a válaszunkban, hogy az egyház tanítja, kormányozza és megszenteli a híveket, a hívek közösségét. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az egyház legelső feladata, hogy tanúja legyen ennek a Krisztusnak, hogy az Úr Jézus tanúságtevője legyen az egész világon, hogy hirdesse az evangéliumot, az örömhír szavát, a megváltás és az üdvösség örömhírét, azokat pedig, akik már betértek Krisztus egyházába, azokat pásztorként gondozza. Tanítja és megszenteli híveit, részesíti őket az Úr Jézus világosságában és Isten életében. Éppen ezért, hogyha ezt a tanító, kormányzó és megszentelő hatalmat és szolgálatot akarjuk ábrázolni, akkor ábrázolhatunk egy monstranciát, egy pásztorbotot és a szentírást. És már is látjuk azokat a pilléreit az egyház életének, amelyre most ma szeretnénk részletesebben gondolni. Az egyház tanítása így fogalmaz. Az egyház isteni jogon jogosult és kötelezett arra, hogy a kinyilatkoztatott tanítást őrizze, hogy hirdesse, és tegye ezt, mindezt tévedhetetlenül. Az egyháznak örökös és isteni eredetű joghatósága van ahhoz, hogy a hívek üdvösségéről és a hit tisztaságáról gondoskodjék, vallási ügyekben, közvetlenül, földi dolgokban legalábbis közvetve tehesse ezt. Akkor nyissuk is fel a Szentírást. Timóteus első levelében ezt olvassuk. Mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő Isten is az ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek. Igazat mondok, nem hazudok, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Timóteus szava ez első leveléből a második fejezetben olvassuk. A lényeget minden megfogalmazott benne.

talán hangulatából már meg is ismertük az imént hallott zenét, az Üvaldi négy évszakából a talán kevésbé ismert vagy kevésbé idézett ősz tétel egyik motivuma volt. Folytatjuk az együtt gondolkodásunkat az egyházzal kapcsolatosan, az egyház működésével kapcsolatosan. És azt kérdezhetjük, hogy az egyház hogyan végzi a feladatát. Az összes tagjainak közreműködésével végzi feladatát. Azt mondjuk, és ez talán eszünkbe jött a hittantanulmányainkból, az egyház az Úr Jézus titokzatos teste. Hozzátesszük, hogy akit egyesít, akiket egyesít Isten szent lelke. És ennek a feje a pápa. Az egyházban még jobban összetartoznak a tagok, mint bárhol másutt. A fej nélkül nem élhet a test, viszont a test tagjai nélkül nem irányíthat a fej. Ha élettelen, erőtlen, beteg a test, akkor gondolkodni sem tudunk. Az agy munkája is megbénul. Így az egyházban is az egész test munkája élteti a fejet, hogy az el tudja látni a maga munkáját. Gondolkodjék és irányítsa az egész testet. Katekizmus, a katolikus egyház katekizmusa azt mondja, hogy az egyház Isten tervének egyszerre útja és célja, előképe a teremtésben van, az Ószövetség előkészítette, Jézus Krisztus szavai és cselekedetei megalapították, megváltó keresztje és föltámadása valóra váltotta, és a Szentlélek kiáradása, mint az üdvösség misztériumát kinyilvánította. A mennyei dicsőségben fog beteljesedni, mint az összes, de földről megváltottak gyülekezete. Akik mi itt élünk a földön, és akik hangsúlyozzuk, Isten lelke egyesít bennünket, gondolkodunk tehát, hogy az egyház hogyan végzi a feladatát, és ezt az egységet látjuk. Erről ír az írás, az apostolok többször utalnak rá, hogy test tagjaiként kiegészítjük egymást, mindenkinek megvan sajátságos feladata. Következő kérdésünk, hogy mit jelent a hatalom az egyházban. És hogyha visszagondolunk egy héttel ezelőtt, amikor megkérdeztük, hogy miben áll mondjuk a pápa legfőbb kormányzó hatalma, akkor azt mondtuk, hogy a pápa legfőbb törvényhozó, a legfőbb bíró és a legfőbb végrehajtó hatalom az egyházban. Törvényhozói, bírói és végrehajtói tevékenységről, mint egy funkciókról gondolkodtunk. Most pedig az egyházban a hatalom szóval kapcsolatosan azt mondjuk, hogy a lelkek üdvösségének szolgálatát jelenti ez a hatalom. Az Úr Jézus példát adott az apostoloknak, különösképpen Péternek, az egyház fejének, hogyan kell hatalmukat gyakorolniuk. Az utolsó vacsorán a zsidók szokása szerint, az evés előtt, az étkezés előtt, ő maga mosta meg a tanítványainak a lábát, mint egy szolga. Szolgai munkát végzett, nagy csütörtökön külön, önálló mozzanata van a liturgiának, amikor erre emlékezünk. És bár ténylegesen nem minden templomban végzézzük ezt a szertartást, vagy körülmények miatt, vagy más okból kifolyólag, de gondolkodunk, elmélkedünk ezen a mozzanaton, és nagyon fontos, hogy ezt tegyük, mielőtt az utolsó vacsora emlékezetére ünnepeljük a legszentebb áldozatot, mert ez vezeti be. Példát adott nekünk. Jézus azt mondja, én úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál. És valóban szolgák munkát, feladatát végzi. Lehajol, edényt vesz, vizes edényt vesz a kezébe, kendőt köt maga elé, és a tanítványok tiltakozása vagy furcsálása ellenére is elvégzi ezt a munkát, mert a példát látniuk, megtapasztalni és érezniük kell. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a ti cselédetek, és aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok. Miként az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Az Úr Jézus igaz lelkű tanítványai, szent papok és püspökök és a pápák ezt minden időben megértették és meg is valósították. Éppen ezért kérjük a Jóisten kegyelmét, lelkek üdvének szolgálatában Jézus lelkülete éljen bennünk, és kövessük az ő példáját, szolgáló szeretettel viseltessünk egymás iránt, ahogyan az isteni mester is tette.

Ki taníthat az egyházban tévedésmentesen? Az egyetemes zsinat és a pápa személyesen. Az egyház püspökei a pápával egységben alkotják az egyetemes zsinatot. 21 ilyen egyetemes zsinat volt az egyház történetében. Gondolhatjuk, hogy kevesen tudják felsorolni ezeket a zsinatokat, de mégis nagyon fontos. Gondoljunk bele, 21 egyetemes zsinatot tartunk számon, amelyek nyilvánvaló, komoly döntésekre jutottak. Bizonyára nem volt mindig könnyű a munkája, történelmi körülmények különbözőek voltak, de ami sürgette az egybehívásukat, ami egy ilyen léptékű zsinat összeállását és működését elindított, az nyilván nagyon komoly kihívás volt, és a rendelkezéseik, vagy a megfogalmazott tételeik is jelentőségteljesek. Most így szeretném végig gondolni, hogy hogyan is láthatjuk ezeket a zsinatokat csoportosítva, és vajon melyek azok a kulcsszavak, amelyek kimondhatóak, hogy mit fogalmaztak, miről tanítottak, tanítanak bennünket. A legelső egyetemes zsinat az apostolok jeruzsálemi zsinata, amelyet azonban nem számítunk a többi zsinat közé. Az első négy és legtekintélyesebb zsinat volt ezek után a níceai zsinat 325-ben, utána az első konstantinápolyi zsinat 381-ben, ezt követ az efezusi zsinat 431-ben, és a kálcedóni zsinat 451-ben. Tehát látjuk, hogy több néhány évtized telik el köztük. A harmadik és negyedikként említett efezusi és kálcedóni zsinat között 20 év telik el. Vagy mi minden történt az 5. században ebben a 20 esztendőben? És vajon mit fogalmaztak meg ezek a zsinatok? Ezeken a zsinatokon megfogalmazták a Szent Háromságra, az Úr Jézusra és a szűzanyára vonatkozó alapvető hitigazságokat. Ez a kor igények kihívása volt, nyilvánvaló, hogy a legalapvetőbb hitigazságokról rendelkeztek és nyilatkoztak ezek a zsinatok. Ezt követte négy zsinat, a második konstantinápolyi zsinat 553-ban, majd a harmadik konstantinápolyi zsinat több mint 100 évvel később 680-ban, a második níceai zsinat 787-ben és a negyedik konstantinápolyi zsinat 869-ben. Itt már azért nagyobb időtávlatokat látunk. És a négy zsinaton, főképpen a keleti és a nyugati egyház között felmerült, és egyre súlyosabb nézeteltérések ügyében hoztak döntéseket. Ezek után már nem csoda, hogy hangsúlyozottan beszélünk nyugat és kelet különbözőségéről, mert ezek után a nyugati egyház területén a négy lateráni zsinat következik 1123-ban, 1139-ben, 1179-ben és 1215-ben, amelyeken a kialakuló Európa egyházfegyelmi kérdéseivel foglalkoztak. A két lyoni zsinaton 1245-ben és 1247-ben, tehát a 13. században vagyunk, ugyanez a téma folytatódik. Formálódik Európa, az egyházfegyelmi kérdések foglalkoztatják a közösségeket és az egész egyházat, és annak a finomságainak meghatározására gondoljunk most. Ezek után jött a bécsi zsinat 1311-ben, itt a megtestesüléssel, a test és a lélek viszonyával foglalkoztak. Majd utána a konstanci zsinat 1414-ben a nyugati egyházszakadásnak vett véget. A bázel-ferrarai firenzei zsinat a keleti egyházszakadás szünteti meg részben, de sajnos nem tartósan. És megérkeztünk a 16. századhoz. Az 5. lateráni zsinat fontos határozata az egyetemes zsinat és a pápa viszonyának a tisztázása. Tulajdonképpen itt fogalmazzák meg, hogy a pápa a zsinat felett áll. Ez hosszú-hosszú ideig kérdés volt, és vita tárgya volt. Az egyik legalapvetőbb zsinat a tridenti zsinat, amely 1545-től 1563-ig tartott, és a reformáció tévtanaival szemben újra körvonalazza a katolikus tanítást. Meghatároz és nagyon jelentős volt ez a zsinat. A 20 egyetemes és az első vatikáni zsinat legfontosabb eredménye a pápai fölség megfogalmazása. És elérkeztünk, szabad így mondani, talán egy 10-20 éves hallgató, ha van közöttünk, azt mondja, hát nekem nem a korom, nem az én életem, de nincs tőlünk távol, a második vatikáni zsinat, amely 1962-től 65-ig tartott, és témája az egyház korszerűsítése volt. A pápa személyesen is gyakorolja az egyház tévedésmentes tanító hivatalát. És ilyenkor, mint egy ex-katedra, vagyis Krisztus nevében szól hit és erkölcs dolgában.
Az ilyen pápai megnyilatkozások ünnepélyes formája a pápai bulla. Legutóbb 12. Pius érdette ki ilyen formában a szűzanya mennybevételének hitigasságát. Az egyház általános, folytonos tanító tevékenysége a liturgikus igehirdetésben, katekézisben és egyéb kultúrprogramokban folytatódik. Vajon ismerjük-e ezeket a tanításokat, és egyáltalán hitünk lényegét, igyekszünk-e napról napra elmélyíteni, hitünk tartalmát törekszünk-e megfogalmazni, és valóban az egyház közösségében annak hiteles tanítását próbáljuk-e jobban megérteni, hogy aztán a tanúságunk érthető, világos és Isten lelkének köszönhetően erős is legyen. Ezért fontos tehát, hogy ezek a zsinatokat ne csak távlatában nézzük, és fogalmakat dobjanak föl, hozzanak elénk, hanem ezeket úgy fogadjuk, mint örökséget, amelyet Krisztus óta őrzünk, de amelyet szeretnénk napról napra jobban megérteni, és jobban megfogalmazni magunk és mások üdvösségére.

Fila Béla atya és Jug László összegyűjtötte az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásait, vagyis mindazokat a tanításokat, rendelkezéseket, amelyekről az imént beszéltünk. Az évszázadok során összegyűjtötték, és ha érdekességképpen is nagyon fontos ez a dolog, könyvük a gyűjteményük bevezetésében a következőt írják. Az egyházi történeti dokumentumok megértése és értelmezése komoly, alapos, megbízható történeti nyelvészeti és logikai érzékenységet, készséget és jártasságot, tudományos igényességet tételez fel. Csak azelőtt tárják fel értelmüket ezek a történelmi dokumentumok, aki őszinte hittel, tudományos becsületességgel, történeti, nyelvi, logikai érzékkel és nyitottsággal közeledik feléjük, és így tanulmányozza azokat. Aki nem ilyen lelkülettel és magatartással közelít az egyház 2000 éves történelme folyamán létrejött dokumentumaihoz, az könnyen félreérti, félremagyarázza a szövegeket, előtte elzárul a megértés és az értelmezés nagyszerű, de igen kényes és felelős útja, sőt az egyház életében igen komoly belső bonyodalmakat is okozhat. Aki pedig megkísérli figyelmen kívül hagyni ezeket a fontos megnyilatkozásokat, az nem fogja megérteni sem az egyház belső életét, sem Krisztus Urunkat, aki az egyházban éli titokzatos és valóságos életét. És ezt írják még, amennyire szükségesek ezek az egyházi dokumentumok az egyház életében, annyira óvatosnak, körültekintőnek, járatosnak kell lenni a felhasználásukban, megértésükben és értelmezésükben. Fila Béla és Jug László bevezetője tehát az egyházi tanítóhivatal megnyilvánulásaival, megjelent dokumentumaival kapcsolatosan, amit ők összegyűjtöttek. Ebből érzékelhetjük azt, hogy itt nem pusztán zsinatok által kiadott rendelkezések kulcsfogalmairól beszélünk tehát, hanem az egyház életéről, és ezt meghatározó rendkívül fontos adatanyagokról. Kérdezzük meg utolsó előtti kérdésünk, hogyan kormányoz az egyház? Itt azt mondjuk, hogy Isten törvényének hirdetésével, az üdvös egyházi törvények alkotásával kormányoz. Az egyház törvényeit az egyházi törvénykönyv, a Codex Iuris Canonici foglalja össze. A pápák, a cél, a lelkek üdvössége érdekében törvényeket is hoznak, egyházi törvényeket, amelyek szabályozzák a katolikus keresztények életét az egyházban. És ezek a törvények kötelezőek, bűnterhe mellett köteleződnek bennünket. Jelenleg az egyháznak 5 olyan törvénye van, amelyek általánosan minden katolikus keresztény számára kötelezőek halálos bűnterhe mellett. És ezt nevezzük az egyház 5 parancsolatának. Hogyha most megállnánk egy pillanatra, és azt mondanám, hogy ki tudja, ki emlékszik hittamból, el tudja mondani vajon az egyház 5 parancsolatát, akkor ez egy érdekes játék lenne. És mivel itt komoly dologról van szó, ezért ne nevezzük játéknak valóban, hanem inkább foglaljuk össze az egyház 5 parancsolatát. Az első, hogy a vasárnapot és az ünnepnapot szentmisével és munkaszünettel szenteld meg. Az egyház ugyanis saját hatalmánál fogva is rendelt ünnepeket az isteni rendelésű 7. napon, a vasárnapon kívül. És ezek az ünnepek karácsony, az új év, nagyboldogasszony ünnepe, mert itt Magyarországon különösen jelentőséggel bír. A második az 5 egyházi törvény közül, hogy a pénteki hústilalmi napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg. Ez fontos hangsúlyozni, a pénteki hústilalmi napokat. Tehát igazából a böjti időszakra gondolunk alapvetően, és a böjti fegyelemre. De hogyha valaki harcoskodik és ragaszkodik ahhoz, hogy minden pénteket megtartson, akkor legyen egy kegyes gyakorlat számára, de most itt éppen nem erről van szó. Ajánlott tehát a nagybőti időn kívül a bűnbánti napokat megtartani, de nagyon fontos, hogy inkább lássuk alapvetően pontosan, hogy mi a bőti fegyelem. Szigorú bőjt van hambazó szerdán és nagypénteken. Ekkor húsfélét sem szabad enni, és naponta csak 3-szor szabad étkezni és egyszer jól lakni. Hústilalom napja van nagybőjt minden péntekén, és ez a bőjt 21 és 60 év között érvényes, a hústilalom pedig a 14. életévtől életünk végéig kötelez bennünket. Természetesen vannak olyan felmentő körülmények, amelyeket mi magunk is legtöbb esetben lelkismeretünk szerint megítélhetünk. A harmadik az egyházi törvények közül, hogy évenként gyóny és legalább húsvét táján áldoz. És ez nem jelenti azt, hogy elegendő lenne évente egyszer gyónni és áldozni, csupán annyit jelent, hogy ha egyszer sem gyónunk és áldozunk, akkor vétkes mulasztást követünk el.
arról nem is beszélve, talán picit más megközelítésben, hogyan gondoljuk, hogy a szentségi életünk karban van tartva, vagy ápolva van, vagy komolyan van véve, hogyha ezeket is elmulasztanánk. Nem élnénk azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyeket Krisztus rendelt. Az életadó szentségekre gondolunk. Megtisztít a bűn terhe és súlya alól bennünket, fölszabadít, új kegyelmi élettel ajándékoz meg, és önmagával táplál a legszentebb eledellel, hogy életünk legyen már itt a földön. A negyedik, hogy házasságodat az egyház parancsai szerint közd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Az ötödik pedig, hogy az egyházat anyagi hozzájárulással is támogasd. És ezen általános érvényű parancsokkal együtt jelenleg 1500 törvény van a kódexben, amelyek az egyház különböző személyeire és cselekményeire, intézményeire és a hívek bizonyos tevékenységeire vonatkoznak. Az egyházi törvényeket, amelyeket a pápa szentesít, maga pápa el is törölheti és meg is változtathatja azokat.

Az előző kérdésekben utaltunk tehát az egyház tanító és kormányozói szolgálatára, feladatára, és az utolsó kérdésünk pedig nyilván akkor vonatkozik a megszentelő funkcióra. Hogyan szenteli meg híveit az egyház? Úgyhogy részesíti őket Krisztus Isten életében a szentségek által. Az egyház legmagasabb rangú és rendű tevékenység a megszentelés. Az egész művét összefoglalja ez a kifejezés, megszentelés, de szoros értelemben a kegyelmi élet közlését és művelését jelenti a szentségek által. Mik is a szentségek? Látható jelei a láthatatlan isteni kegyelemnek. A kegyelmi élet részesedés Krisztus isteni életében. És ez valósul meg a megszentelő kegyelemben, amely a legbenső egységet jelenti Krisztussal és általa az atyával. A kegyelmi élet az ember természetes életére épül, annak igényei és törvényei szerint valósul meg és bontakozik ki. A szentségek jelzik a kegyelmi élet rendjét, amelyet az Úr Jézus alapított, az egyház pedig hűségesen követ a lelkek üdvösségének szolgálatában. Kedves testvérek, kedves hallgatók, mai napon tehát az egyház működéséről gondolkodtunk, ahogy tanítja, kormányozza és megszenteli a híveket. Imádkozzunk azért az egyházért, a mi egyházunkért, Krisztus egyházáért, annak egységéért, ugyancsak ismételten Origenész lelkületével és az ő szavaival. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról, szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd megszentelve országodba, amelyet számára készítettél, mert tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük a figyelmet, sok kegyelmet kívánok a mai napra, az egyház közösségében pedig sok örömet és áldást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

Rádió. Fönséges és dicsőséges Isten, világosítsd szívemnek sötétjét. Mutass nékem jó utat a hitben, biztos reményt, szeretet tökéjét, érzés, tudást, hogy híven betöltsem, mit szent igaz parancsod vár tőlem. Asszisi Szent Ferenc.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Pécel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza, a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Egyben volt kolléganőmkkel, tegnap találkoztam Marikával, és ő érte, mondjuk ezt a rózsafüzért, sok szeretettel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke, amikor a Getszemániában a passzió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig. De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kovor tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörték. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
7: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

0: légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérdalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, a fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözz légy, zsidó királya! Mindvégig szerette övéit. Ez az, ami áldozatának a megváltás és jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: hozzáérettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség, botladozásokkal és elesésekkel, és szirenjeiek harjaira is rászorulva. De végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben elejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek, már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek Kopogya hely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor felkiáltott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét. Krisztus meghalt a bűneinkért az írás szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni,

0: hódítani jöttem. S magamat,
1: meg nem hódíthatom.
0: Csak ostromolhatom nehéz kövön.

0: szolga,
1: egy van az
0: csak egy van, az Isten.
1: S uraktól nyüzsög a végtelenség.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 17-e. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Izajásnál olvasjuk ezt a 44. fejezet 23. versében. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Mikor fájdalmunk van, akkor is mondhatjuk ezt. Ez az újjongás nem tagadja a jelen fájdalmát. Tudomásul veszi még a halál tényét is. A szomorú jelent, de nem ragad meg itt, nem ragad le ebben. Fájhat a szomorú jelen, lehet keserű a szívünk, de nem keseredhetünk bele abba, amibe vagyunk. Ezt jelenti itt ez az újongás. A szövegből kiindulva szó szerint ez az igevers üzenete: Isten népe még fogságban van, szenved is emiatt, de nem keseredik bele a jelenbe, mert hiszi az Úr által készített jövőt. Újjongjatok egek, mert ezt tette az Úr. Ez az újjongás bizonyosság, evangéliumi öröm, miszerint a gyász idején is harsog az örömhír, biztos zengésű trombitaként, szinte riadóként jelezve, hogy nem vigasztalás nélkül, nem reménytelenül állunk a halál előtt. Ez az újjongás azért hiteles, mert Istenünk Jézus Krisztusban szólt, és megváltóként cselekedett értünk. Ez az újjongás evangéliumi öröm, amely hiszi, tudja, hogy több az élet. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánusa, adta hírül az Egri Főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.

Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?

0: Krisztus Urunk táplálja és oltalmazza egyházát, amelyért áldozatul adta önmagát. Kérleljük és mondjuk, tekints Urunk egyházadra. Áldott vagy egyházunk pásztora, aki ma világosságot és életet adsz nekünk. Engedd, hogy hálaadással fogadjuk drága ajándékaidat.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tekints irgalommal nyájadra, amelyet nevedben összegyűjtöttél, hogy senki se vesszék el azok közül, akiket neked adott az Atya.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!
0: Vezesd egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!
0: Tápláld egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek erejében örvendezve kövessen téged.
1: Tekints, Urunk, egyházadra!

0: Urunk Istenünk, árazd jóságosan szentséges világosságodat érzékeinkre. Add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántad, akinek bölcsessége teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra, hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
1: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hírt hétfőn kora délelőtt tette közzé a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott személyes megbeszélések során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérő során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, még 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta a lábizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leópápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az ad limina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzétesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzéteszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A hajógyári sziget árnyas fái közt június 19-től 21-ig a Gyerekszigeten koncertekkel, bábszínházzal, tánccal, cirkuszi forgataggal, ugrálóvárral, sportprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. A nagyszínpadon június 19-én pénteken a Szuperár gyermekkórus nyitja a programot, utána Majorka Színház a Show című előadása érkezik, majd Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja a napot. 20-án szombaton, a Lóca együttes után a belvárosi betyárok gondoskodnak a jó hangulatról, este pedig a Kaláka, Nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. 21-én vasárnap az Apacuka koncertjével indul a nap, majd a Kámfor Bábszínház kozmikus kalandja következik. A hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év egyik különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A nap során folyamatosan épülő történetekhez minden érkező gyermek hozzáadhat egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt, amelyekből élő mesélés közben bontakozik ki a hajógyári sziget képzeletbeli világa. A dunatitkai, beszélő fák és mesebeli hajók történetei fonódnak össze a gyerekek fantáziájából megszülető közös mesében. A gyerekparadicsomban idén az élő környezet és a természet kerül a középpontba. A titkos kert workshopon saját kis növénykert készülhet palántázással és ültetéssel. A Néprajzi Múzeum helyszíne az idei évben még nagyobb területen várja az érdeklődőket. A Platán Baba színpadon mondókák, mesék és hordozós táncprogramok várják a legkisebbeket és szüleiket. A Karamella cirkuszvilág sátraiban egyszerre lehet aktívan bekapcsolódni és ámulva figyelni a cirkusz varázsát. A zsonglőrködés, artista játékok és bohóztréfák mellett sok gyerek itt találkozik először a cirkuszvilágával, és talán innen indul a jövő artistáinak története is. A rendezvényre a belépés ingyenes. A programok 10 órától 18 óráig tartanak. Szent Mise a Bízd rá magad segítői közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hó utolsó vasárnap 18 órakor. A helyszín Budapest, Budapest Lágymányos és Szent Adalbert plébánia. 11. kerület Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymás hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A Pálos rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet-Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával, a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét, imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez a szentírási rész igazából az egész életemet végigkísérte, mert bármilyen nehézségem volt, ha erre gondoltam, hogy Isten ott áll mögöttem, akkor már is könnyebben tudtam venni az akadályokat, vagy hát nyilván előre kérni őt, hogy segítsen ebben meg ebben az élethelyzetben. Például, amikor az első gyerekem megszületett, és kórházba kerültem, és nagyon beteg voltam, akkor is tudtam, hogy ő ott áll, és segít, és támogat, illetve a betéléseim után is tudtam, bizonyosságom volt, hogy a jó Istennél vannak a babáim. Meg van az az ének, hogy mit sem aggódom, nem féltem életem, és az is annyira így nagyon-nagyon sokszor eszembe jut, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy igenis valamitől félek, vagy csüggednék, vagy nem vagyok elég erős hozzá, hogy akkor így magamba eléneklem, vagy eszembe jut ez a szentírási rész, és akkor tudok mibe kapaszkodni.
1: Mátyus Éva, gyermekágyas segítő, hordozási tanácsadó gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Jó reggelt! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A mai műsort a Nagykanizsai Piarista iskola diákjai készítették el.
2: Pőce Nóra,
3: Németh Anna Mária,
4: Kohányi Dominika,
5: Horváth Hanna,
1: Horváth Noémi. És köszönjük Pölöskei Andrásnak a technikai munkáját. És most hallgassuk meg a napi evangéliumot, melyet Pőce Nóra olvas fel és magyaráz Horváth István Sándor gondolatai alapján.
2: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógában és az utca sarkon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosíts be hajad, és mosd meg arcod, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésed, csak atyád, aki a rejtekben is jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. A magyarázat. Jézus a mai evangéliumban figyelmeztet. Ne az emberek szeme láttára gyakoroljuk a jót, ne az emberek figyelmét keresve imádkozzunk, ne a dicséretért böjtöljünk. Mert ha a hitünket a mások részéről felénk áradó elismerés tartja életben, akkor nem Istent keressük, hanem önmagunkat akarjuk előtérbe helyezni. Jézus azt kéri, hogy amit a legszentebb szándékkal teszünk, azt rejtetten, a csendben, az Atya színe előtt tegyük. Három dolgot említ. Az alamizsnát, azaz az adakozást, az imádságot és a böjtöt. Ezek nem díszítő elemek a vallási életben, hanem a hit életformáló erőforrásai. De csak akkor, ha nem szerepléshez kötődnek, hanem az Istennel való kapcsolatra irányulnak. A képmutatás nem csak az önáltatás miatt veszélyes, hanem azért is, mert eltakarja előlünk Isten arcát. Aki a hitéből csak annyit mutat meg, amennyit mások látnak, az nem Istennek, hanem a közönségének él, és csak szerepet játszik. Jézus azt mondja, Atyád, aki a rejtekben is lát. Isten nem a látszatra kíváncsi, hanem a szív szándékát nézi. Az ima, a titokban adott adomány, a csendes böjt mind-mind a hit mélységét mutatják. Nem az elismerésért tesszük ezeket, hanem azért, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. A lelki élet igazi tere nem a nyilvánosság, hanem a belső szoba. Az a hely, ahol becsukódik az ajtó, és egyedül vagyunk az Atyával. Ahol nincsenek elvárások, nincs taps, nincs siker, hanem csak Isten jelenléte és szeretete. Ez az igazi jutalom. Nem emberek elismerése, hanem az Atya közelsége, amely formál, megtisztít és lelkileg újjáteremt.
1: Most hallgassuk meg a mai naphoz tartozó imádságot.
2: Uram, taníts engem csendben, tiszta szívvel veled élni. Ne az emberek figyelmét vagy elismerését keressem, hanem a te tekintetet fényét. Add, hogy imádságom ne szavakban legyen gazdag, hanem bizalomban és őszinteségben. Segíts, hogy jó tetteimet ne dicséret reményében tegyem, hanem önzetlenül, szeretetből. Tölts el alázattal, hogy a rejtekben éljen meg a hitet, ahol csak te látsz. Te légy az én titkos örömöm, erőm és jutalmam.
1: Most pedig hallgassuk meg Olá Gergőtől a Gyógyító című zenét.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallják. A következő percekben Vajda Lucával fogok beszélgetni a Helikon ünnepségekről.
1: Jó reggelt!
0: Szia! Pár szót tudnám mondani, mi is ez a Helikon, hogy kell elképzelni?
1: A Helikon ünnepségek a Dunántúli Középiskolás Korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, két évente megrendezésre kerülő keszthelyi kulturális seregszemléje, ahol a diákok iskola keretei között 20 művészeti kategóriában szakértő zsűri előtt mérik össze tudásukat. Az internet szerint ezt jelenti a Helikon, viszont számomra ez egy olyan meghatározó, közösségkovácsoló három nap, ahol igazán megismerkedhetünk hasonló látásmódú, velünk egykorú diákokkal, és nekem ez nagyon sokat jelent minden második évben. Sajnos, mivel ez csak középiskolásoknak, és csak két évente van, egy diák életében kettőször tud rajta részt venni, én örülök, hogy kétszer részt tudtam már rajta venni.
0: Hány napig tart, és milyen programok voltak az idén?
1: Ez csütörtök reggeltől egészen szombat délutánig tart. A csütörtökön és pénteken vannak a fellépések, ugye, mint említettem, ebből a 20 kategóriából, és szombaton inkább már csak a kiértékelések, eredményhirdetések, és van egy zárógála, a fődíjasok gálája, ahova a fődíjas, különdíjas embereket hívják vissza, hogy legyenek kedvesek, ismételjék meg a produkciójukat, hogy egy nagyobb közönség is lássa. És csütörtök és péntek este vannak a főtéren kulturális programok, táncháztól elkezdve, koncerteken át, mindenféle kulturális és művészeti programot megtalálhatnak itt az emberek.

0: És neked melyik előadást tetszett a legjobban, és így miért?
1: Én idén most nem igazán voltam a kulturális előadásokon. 2 évvel ezelőtt voltam lent este egy koncerten, az nagy nyomot hagyott bennem, de inkább a társaság miatt. Utána tettünk egy sétát a Balatonparton, és nagyon szép volt. Most viszont inkább a szállásunkon maradtunk, és tényleg a közösségünket kovácsoltuk, úgymond. Inkább minőségi időt töltöttünk egymással. Viszont amikor le is mentünk, az is nagyon jó élmény volt. Tényleg főleg a főtéren voltunk, de volt még hátrébb más helyszín is, ahol szintén DJ-k voltak, és zene, és lehetett táncolni, és ismerkedni. Szóval mindenkinek ajánlom, aki eljut.
0: Szerinted fontos, hogy a mostani fiatalok részt vegyenek ilyen kulturális programokban?
1: Szerintem nagyon fontos, meghatározó, és a gyerekek fejlődésében is nagyon sokat segíthet, hogyha minél több kulturális programon részt vesznek. Legyen az akár egy ilyen helikoni ünnepség, vagy akár csak egy színház, akár hogy ők fellépjenek és előadjanak. Szerintem ez mind nagyon sokat fejleszt, mind az emberek megismerésében, kapcsolatok kiépítésében, a fellépések akár önbizalom növelésben is.
0: És te szoktál más kulturális rendezvényen is részt venni? Ha igen, miért?
1: Én nagyon szeretem a művészeteket. Rendszeresen jártam így az iskolával is színházba, a családdal is sokszor utazunk Budapestre, voltam már opera előadáson, és én is szeretek fellépni. Én is zenélek, együttesben is zenélek, és szerintem ez egy fantasztikus élmény bármilyen kulturális közegben részt venni.
0: Ha jól tudom, idén versenyzőként is jelen voltál. Milyen csapattal mentél, és hogy élted meg ezt?
1: Én az Orf Ütő Együttes színeiben indultam. Mi már egy régebb óta összeszokott és együtt zenélő csapat vagyunk, ezért tényleg inkább így a közösségi élmény volt nagy, de hát az együttesben így, ha meghalljuk, hogy helikon, akkor mindenki egyből tudja, mi van, mert általában a nagyok továbbadják a tudást a kicsiknek, hogy ez a meghatározó verseny, és tényleg a próbatermünk falán is kín vannak az előző évekből szerzett arany és ezüst minősítések, külön díjak, mindenféle eredményeink, amiket a helikonon értünk el. Szóval ez minden együttes tagnak nagy szó, hogyha helikonra megyünk, és már hónapokkal előtte teljes bedobással gyakorlunk, és miután leszerepeltünk, utána már tényleg csak egy ilyen szabadabb, buli, közösségi hangulat van, és még hogyha esetleg éppen ellentét is van az együttesben, erre a 3 napra ez mind elfelejtődik, és mindenki mindenkivel csak jól érzi magát.
0: Mesélnél kicsit a felkészülésről és a produkcióról?
1: Általában, mivel már tényleg több éve szereplünk a helikon versenyeken, a tanárnő mindig tanév elején bejelenti, mikor egy adott évben van egy ilyen helikon verseny, hogy akkor ez általában áprilisben szokott megrendezésre kerülni, szóval körülbelül 1/2 évünk van rá felkészülni, és ez sokaknak távolinak tűnhet, de a felkészítő tanárnőnk mindig hajt, hogy akkor csináljuk és rakjuk össze, hogy egy jó előadást tudjunk bemutatni a versenyen, és ez általában mindig össze szokott jönni. Sajnos néha előfordul, hogy valaki pont a verseny idejére betegszik le, akkor viszont általában improvizálnunk kell valamit, hogy azt a hiányt betöltsük, de nem szokott problémát okozni.
0: Szerinted legközelebb is elmész, ha lesz rá alkalmad, és ha igen, miért?
1: Hát versenyzőként már sajnos nem vehetek részt, mert amikor következőleg megrendezésre kerülne, én addigra már végzek az iskolába. Viszont valószínűleg vissza fogok nézni, mint Hát néző, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy az együttesben, akik még maradnak tovább, hogy ők milyen produkciót tudnak összeállítani, és így a régi jó barátokkal is jó lenne egy kicsit újra együtt időt tölteni. Szóval, ha időm engedi, mindenképpen elnézek.
0: Van valami, amiben különbözik ez egy másik orvos fellépéstől?
1: Hát általában minden fellépésünk közül a Helikon a legnagyobb, amire így hát a legtöbbet is kell készülni, meg általában a legtöbb stresszt is okozza, meg tényleg igazából erre van a leghosszabb felkészülési időnk, mert általában, hogyha fölkelnek egy koncertre, arra maximum 2-3 hónapunk szokott lenni. Erre viszont, ugye, mint említettem, fél évünk volt, és ez tényleg egy nagyobb kaliberű, hogy el kell utazni más városba, akkor ott szállás kell a diákoknak, akkor ott utána még ott is maradunk, akkor a tanárnőnek is el kell utaznia, haza kell jönnie, az eredményhirdetésre visszajön. Szóval ez egy sokkal nagyobb kaliberű fellépés, mint például egy falunap.
0: Köszönöm szépen! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Az előző percekben Vajda Lucával beszélgettem a Helikon ünnepségekről. Most pedig hallgassuk meg PZM, Te harcolsz mellettem című dalát.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják, ahol a következő percekben a Nagykanizsai Piarista Iskola 2. osztályos tanulójával fogok beszélgetni, Horváth Noémivel és Pőce Nórával az erdélyi osztálykirándulásukról.
1: Sziasztok!
2: Jó reggelt!
0: Hogyan éreztétek magatokat a kirándulás alatt?
1: Én a kirándulás alatt felettébb felszabadultan éreztem magamat. Számomra ez az egyhetes kirándulás nagyon jó volt, hiszen az osztállyal is sokkal több időt töltöttünk, mint amúgy a háromnapos osztálykirándulásokon szoktunk. Nekem is nagyon jó volt megismerni Erdélynek a szépségeit.
2: Igazából én is elég jól éreztem magamat. Csatlakozok Noémihez azzal kapcsolatban, hogy jó volt iskolán kívül is az osztállyal lenni. Hát fárasztó volt a kirándulás, hosszú volt, és sok mindent megnéztünk, de összességében igazából egy ilyen kellemes fáradtság volt, nem pedig megterhelő.
0: Milyen elvárásokkal indultatok neki Erdélynek?
1: Én igazából bennem nem volt különösen egy bizonyos elvárás, hogy én ezt szeretném. Volt bennem olyan, hogy mindenből ki szerettem volna hozni a legjobbat, és teljes mértékben odafókuszálni, amilyen szépségeket éppen akkor megnéztünk. Szóval én nem tudnék megfogalmazni egy olyan dolgot, amilyen elvárás lett volna nekem az út során.
2: Hát igazából én ilyen kettős érzésekkel indultam el, ugyanis alapvetően az iskolánkból mindig a 11. évfolyam szokott menni erre az erdélyi kirándulásra. Viszont most úgy alakult, hogy a 10. évfolyam egyik osztálya ment, illetve mi 10-esek, és hát eléggé féltem ettől az egésztől. Már kicsit úgy voltam vele, hogy jó lett volna tartani a hagyományt, hogy mi is 11-be menjünk. És azért hát voltak elvárásaim, hogy jó, akkor legalább legyen most jó, meg hogy nem tudom, a 11-esekkel milyen viszonyunk legyen, szóval felve indultam neki, de igazából nagyon jó volt, és egyáltalán nem bánom, hogy most mentünk.
0: Erdély rengeteg történelmi emlék helyett rájt. Melyik város vagy látnivaló nyűgözött le titeket a legjobb?
1: Én nem nagyon tudnék erre válaszolni. Szerintem minden egyes városnak, minden egyes történelmi helyszínnek megvan a saját története, a saját szépsége, és emiatt nem tudnék egyetlen egy dolgot kiemelni.
2: Hát igazából, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, az a Békásszoros volt, szóval, meg egyébként Erdélynek az összes természeti látványossága, szóval engem lenyűgözött, nagyon-nagyon gyönyörű volt, de főleg a Békásszoros, ahogy volt két hatalmas ilyen szikla, és, vagy hát hegy, és közötte sétáltunk jó hosszan, és kicsit esett az eső, és ilyen borongós idő volt, és ott volt mellettünk egy patak, ami ott folyt, ilyen sebesen, és ilyen szürkés idő volt, és nem tudom, olyan volt, mintha valamilyen videóban lennénk, vagy nem tudom, fantasztikus volt, ez nekem nagyon tetszett.
0: Sikerült helyi fiatalokkal, veletek egykorúakkal beszélgetni?
1: Ugye a szállásokon úgy voltunk, hogy az első éjszakákon családokhoz lettünk beosztva, és nem velünk egykorúak, viszont voltak gyerekek a mi szállásunkon, és például velük nagyon jól így kijöttünk, meg egyébként a családok is rettentően kedvesek, és nyitottak felénk, nagyon jó beszélgetések voltak ott esténként, éjszakákig mentek a beszélgetések, szóval, hogy nagyon olyanokkal nem, akik velünk egykorúak, viszont azért szerintem tudtunk így beszélgetni a fiatalokkal.
0: Miről is szól a csíksomlyói búcsú?
2: Hát igazából ezt így most így elmesélem, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez pünkös miatt van akkor és ott, és nem is értettem, hogy mert szombaton van, nem is rá, hiszen pünkös vasárnap ott és hétfőt érinti, és be kell valami őszintén, hogy én akkor jöttem rá a kirándulás alatt, hogy igazából ez a csíksomlyónak a búcsúja, szóval, hogy nem pünkös miatt, csak pont odásik előtte napra, és ezért van így. És igazából én azt éreztem, hogy így nem tudom, nagyon ott volt ez a magyarság érzés, ahogy ott voltunk, és tényleg oké volt a székely himnusz is, de hogy szóval, hogy nem tudom, így annyira éreztem ezt a magyarságot, meg ezt a hovatartozást.
0: Mi volt a legmeghatóbb, vagy legkülönlegesebb pillanat a búcsún?
1: Nekem nagyon egy ilyen, nem tudom, ilyen nagyon felszabadító érzés volt ott lenni a búcsún. Én mindig képekről láttam meg mindent. Hát jó, hát mondom, vannak ott sok emberek, meg ilyenek, de tényleg ott a tömegben állni, és végighallgatni egy szentmisét, és tényleg így nem csak fizikailag voltam ott, hanem tényleg lélekben is ott voltam, és számomra ez egy teljesen feledhetetlen érzés volt.
2: Igazából kettő dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az a prédikáció. Szóval 2 órás volt a mise, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azt hiszem, hogy nagyon jó volt. Szóval, hogy végig tudtam figyelni, nagyon szépen lehetett hallani, és tényleg nagyon jókat mondott az atya, szóval azt így kiemelni, hogy az így jó volt. És a leges-leges legkedvencebb részem az egészben az a mise után a himnuszok voltak, ahogy az előbb említettem. Egyszerűen, hogy nem tudom, ott állt nagyon-nagyon sok ember, és szólt a himnusz, és nem tudom, tök random volt, mert ott voltunk egy ilyen dombon, vagy hegyen, vagy nem tudom, és nem, valahogy nagyon-nagyon-nagyon különleges érzés volt, szóval mindenkinek ajánlom, hogy egyszer menjen el, mert ezt szerintem mindenkinek meg kell tapasztalnia.
0: Miben változtatott meg titeket ez az út? Közelebb került az osztály egymáshoz?
1: Szerintem abszolút közelebb került az osztály egymáshoz. Az osztályközösségünk ez alatt az út során nagyon sokat fejlődött. Egyébként nem mondanám azt, hogy túl nagy probléma lett volna az osztályközösségünkkel, viszont így is mégis, akik mondjuk inkább ilyen csendesebbek voltak, vagy ilyenek, sokkal jobban megnyíltunk egymás felé, hiszen egy hétig úgymond össze voltunk zárva, és szerintem az osztályközösségünk nagyon nagyot fejlődött, és ezt most is látom így visszatérve az iskolai hétköznapokba, hogy ez meg is maradt, szóval szerintem ez így nagyon szép.
2: Igazából én úgy voltam vele, hogy kicsit feltem, hogy nem fog fejlődni, mert hogy ugye ott lesznek a 11-esek, és akkor azért kicsit más, és egyébként keveredtünk velük rendesen is, velük is tök jóba lettünk, de egyébként én próbáltam mindig keresni azt, hogy hogyan tudok kicsit beszélgetni másokkal, akikkel például kevesebbet beszélgetek, és akkor volt, hogy nem tudom, megnéztük a székely kapukat, és hogy jöttünk visszafelé úgy, odaálltam mondjuk rendesebb lányokhoz, és akkor elkezdtem velük beszélgetni, hogy tetszik nekik, meg ilyenek. De egyébként szerintem ez egy tök jó lehetőség is volt, hogy beszélgessünk valamiről, akikkel eddig még nem voltam annyira jóba. Vagy például, nem tudom, este, amikor így keveredtünk, és még átmentünk mások szobájába, meg ilyesmi, akkor is volt, hogy olyanok jöttek hozzánk, akikkel mondjuk annyira nem vagyunk jóba, de nem tudom, pont úgy keveredtünk, és akkor velük is beszélgettünk egyet, meg ilyenek, szóval. Igen, szerintem is határozottan jót tett az osztályunknak ez a kirándulás.
0: Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják, ahol az elmúlt percekben a Nagykanizsai Piarista Iskola 2. osztályos tanulójával beszélgettem, Pőce Nórával és Horváth Noémivel az erdélyi osztálykirándulásukról. Most pedig hallgassuk meg Brandon Lake Miracle Child című számát, az énekes saját gyerekkori orvosilag reménytelennek hit túlélésének és születésének történetén keresztül mutatja be Isten csodatévő életadó és hálát legyőző erejét.

0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorának következő interjúját hallgatják, ahol elsősorban Horváth Csenge Lucával, Nagykanizsai Piarista iskola egyik volt tanulójával fogok beszélgetni a nem sokára megjelenő könyvéről, illetve Kis Nórival, aki moderátorként vezette a könyvbemutatót. Sziasztok!
1: Szia! Köszönöm szépen a meghívást!
0: Luca, az első kérdésem mindenképpen feléd lenne, hiszen nem mindennapi, hogy valaki ilyen fiatalon saját könyvet ad ki. Mikor és hogyan jött a gondolat, hogy írj egy történetet?
1: Hát én nem tudtam róla, hogy értenék egyáltalán az íráshoz. A fiókomnak és önmagam szórakoztatására kezdtem el írni regényeket. Több félbehagyott kéziratom volt már ekkor, mikor nekiálltam a Szofinak. A polgármesteri hivatalban töltöttem augusztusban a diákmunkámat, és ott a munkatársaim olyan nagy hatással voltak rám, hogy először csak ilyen cetliket írtam le, ilyen aranyköpésekről, párbeszédekről, és a munkatársamnak, Mártinak szerettem volna kedvezni, hogy emlékül egy ilyen 15 oldalas kis novellát leírok, hogy én hogy éltem meg ezt az egészet, és annyira jól sikerült, hogy mozgatta a fantáziámat, és utána szerettem volna még tovább írni, és igazából a végén saját magamat leptem meg, hogy ó, hát végül is ebben egy tök jó regény született. Nem gondoltam volna, hogy én képes vagyok egy teljes regényt megírni. Szóval igazából így volt.
0: Akik ismernek, sokan tudhatják, hogy a mindennapjaid alapja a hited. Írás közben hogyan érezted Isten jelenlétét? Mennyire segített előre a nehezebb pontokon?
1: Hát egyébként ez nagyon jó, amikor hívvel merem, beszéltek, és úgy elmondhatom, ahogy ez valóban volt. Ugye sokan nem hisznek ebben, hogyha azt mondom, hogy egyébként én ezt a Szentlélekkel írtam, mert hogy én... Ez hihetetlen, hogy tényleg belőlem jött, de én csak örülök neki, ezt nem hiszik el, mert azt hiszik, én vagyok ennyire tehetséges és okos, hogy ilyet magamtól meg tudok írni. Végig éreztem, sőt az intuíciókat is éreztem, hogy mikor, mit, hogyan kéne leírnom. Volt, hogy már mondjuk elkezdtem az első fejezetet, de jött egy ötlet a nyolcadik fejezethez, és nem tudom, utána, mondjuk Mise után, megnéztem egy részt a The Chosen, a kiválasztott a sorozatból, és akkor úgy tudtam folytatni a második fejezetet, tehát egy kicsit volt, hogy össze-vissza haladtam.
0: És hogyan kell leginkább elképzelni nálad az írás folyamatát? Volt egy fix rendszered, vagy inkább csak úgy spontán írtál, amikor jött az ihlet?
1: Hát nagyjából törekedtem arra, hogy minden nap írjak, hogy itt tudjam fejleszteni magamat, és haladjak a kézirattal. Mindig a szobámban szerettem a legjobb, amivel főleg ősszel írtam, és januárban nagyon nem tudtam hova menni. Szóval mindig volt egy kis fotel, de bekuckoztam, és akkor kinyitottam a laptopom, és mindig minden este nekiálltam írni.
0: És hogyan reagáltál arra, amikor így igazán realizáltad magadban, hogy könyvbemutatód lesz, és hogy nem sokára te neved fog szerepelni a könyvborítókon?
1: Hát ezt szerintem senki nem tudja igazából felfogni, még most se fogtam föl, szerintem majd akkor fogom ezt felfogni, miután már minimum egy éve kapható lesz a könyvesboltban, és csak úgy random, miután nem olvastam el fél évig a saját művemet, kinyitom, leveszem a polcról, kinyitom, és elkezdem olvasni, és úristen, én írtam egy könyvet, de jó ég, ez rajta van az én nevem, úristen, én terveztem ezt a borítót, tehát, hogy ezt még most se tudom igazán felfogni, de nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a Jóisten egy ilyen tehetséggel áldott meg, és pont engem választott ki, hogy ezt a Szofi történetet megírhassam.
0: Nóri, amikor Luca felkért arra, hogy te legyél a moderátor ezen a könyvbemutatón, mennyire lepődtél meg, vagy így mi volt az első gondolatod?
2: Hát egyébként nagyon meglepődtem, és váratlanul ért, mivel az az érdekes, hogy Lucával mi az elején nem is bírtuk egymást, közösen jártunk táncra, és így hát nem kedveltük egymást.
3: Az ördög kísértése. Ne akartak akadályozni Istennek a tervét.
2: Igen, és egyébként nem is tudom, hogy mikor volt ez a pont, vagy hogyan lettünk mi amúgy jóba, de ettől függetlenül váratlanul ért, mert hát szerintem egy nem mindennapi felkérés.
0: Hát ez biztosan. És hogyan telt a felkészülésed erre a moderátori szerepre?
2: Nagyon sokat készültem, nagyon sokat olvasgattam a szövegem, mert az volt bennem, hogy nem szeretnék csalódást okozni.
3: Nem is okozott.
2: Sem a Lucának, sem pedig a közönségnek. Szóval éreztem, hogy ez azért egy nagyobb feladat.
1: Azt hozzá szeretném tenni, így dicséretként, hogy nagyon meg vagyok elégedve a Nórinak a munkásságával. Kétszer ültünk összepróbálni, és már a legelső alkalom után mondtam, na itt vidd fel akkor a hangsúlyt, itt vidd le, itt akkor megállsz, kinézel a közönség felé. Nagyon-nagyon sok kis apróságot mondtam neki, és egyből levette, és hihetetlenül mennyire jól hozta az egész figurát, meg azt, amit megbeszéltünk, mindent
3: maximálisan meg voltam elégedve, vagy úgy teljesített, szóval itt mindenki előtt meg szeretném dicsérni, hogy nagyon-nagyon-nagyon ügyes volt a Nóri.
0: Biztosan mindketten nagyon ügyesek voltatok. És Lucán, számodra mennyire volt így megnyugtató, hogy mint hogy az most ugye kiderült, hogy egy olyan moderátor ült melletted, akivel nagyon jó kapcsolatban vagytok.
3: Hát ugye direkt mellé is ültem, meg így próbáltam nem azt én idejönni, hanem úgy biztonság, komfortosan érezzem magam, hogy egy írónő közé, meg a Nórika mellé ültem, és végig a Nórina néztem, és nagyon-nagyon közel húztam hozzá a székemet, és jó volt, mert a barátom, amivel pont úgy ültettem, hogy ő egy diagonálban ültem egy picit, és ő szemben meg rájuk lássam, hogyha elbizonytalanodnék, hogy mindig így pislogtak, lehújták a szemüket nyugtatóan, meg így mosolyogtak, hogy folytassam, szóval abszolút megnyugvást adott, hogy ő volt mellettem a Nóri.
0: És Nóri, mennyire izgultál így a szerep miatt? Szerinted inkább könnyebb, vagy nehezebb egy barátot kérdezni így a közönség előtt?
2: Hát egyébként én nagyon nem vagyok izgulós, most se izgulok. Egyébként nem tudok különbséget tenni a között, hogy most így egy barátot kérdeztem, vagy egy másik írónőt, mert ezen az író-olvasó találkozón még volt ott kettő másik írónő is. Én nem éreztem a különbséget.
0: Luca, milyen volt megélni így a könyvbemutatódat?
3: Hú, hát nagyon-nagyon mérföld kő volt a karrierem elkezdésében, hogy azt éreztem, na akkor most léptem így rá erre az útra, úgy ténylegesen. Hihetetlen volt, mert ugye én nagyon, na én pont a másik véletlen vagyok, aki minden túl izgul, de nem is írtam előre össze szöveget, hanem próbáltam arra törekedni, hogy szívből beszéljek, és interjút is adtam végül utána a tévéseknek, tehát nagyon-nagyon pörögtek az események, nagyon sokan jöttek dedikálni, fotózkodni, meg végül a tervezett létszám is megvolt, vagyis betelt, ugye 50-en voltunk, és nagyon-nagyon jók voltak a pozitív visszajelzések, hogy többek között azt is mondták, hogy nagyon való nekem a nyilvánosság előtt való beszéd, azért is vállaltam el ezt a beszélgetést, hogyha ezt mondták, hogy kéne gyakorolni, és hogy nekem ez abszolút fekszik, hogy akkor még többet legyek komfortzónámon kívül. Szóval összefoglalva nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: És Nóri moderátorként viszonylag ismerted a könyvet. Szerinted mi a legnagyobb ereje?
2: Hát én nekem nagyon tetszenek a vallásos könyvek, és nekem különösen tetszik az, hogy Luca fiatalként fiataloknak ír keresztény könyveket, és az lesz az első, amint megjelenik, rohanok a könyvesboltba, és egy délután alatt ki fogom olvasni.
0: Egy mondatban össze tudnád foglalni azt, hogy mi a legfőbb üzenete a könyvednek, Luca?
3: Egy szóban össze tudom foglalni, tanúságtétel.
0: Ez egy gyönyörű szó. És a legutolsó kérdésem az lenne, hogy lesz második kötete.
3: Nagyon-nagyon-nagyon szeretném, igen, már érlelődik a fejemben a folytatását, ahogyan szeretném megírni. Hát igazság szerint nagyon-nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, és nagyon magasra dobtam fel az első könyvben a létszet, és biztosan kell majd még pár év, mire beér, hogy tudjam folytatni. Ilyen 2028-2030-ra tervezem a második részét. De az is lehet, hogy a Jóisten más terveket szánt nekem, és azt szeretném, hogy előbb ez napvilágot lásson, szóval igen, mindenképp meg szeretném írni a második részt.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjúkat. Kedves hallgatóinknak, a Mária Rádió napindító műsorának egyik interjúját hallhatták, ahol elsősorban Horváth Lucával, a Nagykanizsai Piarista Iskola egyik volt tanulójával beszélgettünk a nem sokára megjelenő könyvéről, illetve Kis Nórival, aki moderátorként vezette a könyvbemutatót. Illetve, ha valaki szeretné nyomon követni Lucának az írói munkásságát, akkor Instagramon és Facebookon megtalálhatják HC Luca író néven. Most pedig hallgassuk meg a hírperceket és a napszentjét.

0: Hírek.
1: Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi zsolnai kulturális negyed. A Pálos Rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Zseblámpás éjszakai templomsétán és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők szombaton a Veszprémi Várnegyedben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Európai Kerámia út tagja lett a zsolnai kulturális negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed a zsolnai polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Észak-Kelet-Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt pálos korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: González Szent Péter hitvalló. Figyeljük meg, egy különös esemény is alkalmas arra, hogy egy ember élete egészen megváltozzon, és ettől kezdve Istennek tetsző életet éljen. Ezt látjuk a mai szentnek, González Szent Péternek az életében. Péter 1190-ben született Astorgában, Hispániának egyik legrégibb keresztény városában. Most a félsziget déli nagyobbik fele a mórok uralma alatt sínylődött. Itt söpörték el a beözönlő mohamedánok a gót egyházat. De Szent Péter születése idején az északi rész kis országaiban Kasztíliában, Leónban, Aragóniában és Katalóniában már készült a fölszabadítás. Szentek adtak hozzá lelkesedést, szentek dolgoztak rajta. González Szent Péter is ott volt királyának, a Szent harmadik Ferdinándnak harcaiban. Együtt vonult be Kordovába, a győzelmi máborban úszó keresztény sereggel. Ha származását, tehetségét, befolyását nézzük, kereshetnők őt a páncélos, lovas hősök sorában. Ott is az elsők, a vezérek között, vagy az egyházi méltóságok pompázó, színes menetében, hiszen családja a legelső nemesi családok közül való. Az asztorgai püspök nagybátyja, korának tudományát játszva sajátította el, Péter a lovagi eleganciába beleszületett, s a király előtt súlya van szavának. Mégis a dominikánus barátok ruhájában látjuk, s a ruha itt szellemet jelent. Nem jár karddal, de a győzelemben neki is része van. Imádságai, vezeklései esdekelték ki azt Istentől. Nem oszt sebeket, hanem gyógyít. Közben jár a fogságba ejtett ellenség életéért a királynál, s megkegyelmeznek nekik. A győzelemmel visszaélő katonákat kordába szorítja, fékezi rablásaikat, erőszakoskodásaikat. A győzelem urának, Istennek adja meg a dicsőséget, mikor az elfoglalt mecseteket keresztény templomokká alakítja át. Benne él legerősebben az öntudat, hogy az Isten harcait harcolják, s akarja, hogy méltók legyenek a katonák ehhez a harchoz. Ezért ad köztük kemény fegyelmet, ezért nem tűri a kicsapongásokat, alázatossága kioltja a vetélkedést és irítséget. Fedhetetlen élete, a táborozás hányattatásai közepett is, a szerzetesi fegyelemnek legpontosabb megtartása előtt mindenkinek meg kell hódolnia. Fényes sikerrel elvégzett tanulmányai után az egyházi pályára lépett az Isten szolgálatába. Helytelenül úgy gondolta, itt meg lehet élni, és karrierre is van kilátás. Főként, ha az asztorgai püspök nagybátyja az embernek. Meg is kapott hamarosan egy kanonoki stallumot, és nem sokáig kellett várnia, hogy a káptalan dékánja nagypréposztja legyen. Gondja nem volt sok, vagy legalábbis nem akarta észrevenni azt, amiről gondoskodnia kellett volna. Élte az előkelő nemesifjak életét, s a legbüszkébb arra volt, hogy az ő lovairól, fogatairól, fényes házáról beszélnek az egész városban. Hízelgett az embereknek, hogy azok hízelegjenek az ő hiúságának, míg egyszer csak észre nem vette, hogy mennyire semmiség ez a hiúságok vására. Egy pillanat alatt oda van. Kilovagolt egyszer karácsony ünnepén a városba, nemesvérű, ragyogó szerszámú tüzes paripáján. Nemrég vette. Most akarta megcsodáltatni a jámbor ünneplő polgárokkal. Ott táncoltatta, ahol a legtöbben voltak, s élvezte az ámuló, elismerő pillantásokat. De a ló egyszer csak kirúg, s lerepül a lovas. Bele egy pocsolyába. Oda az elegáns ruha. Vége van az elismerő bámulatnak. A közönség nevet. Ez a nevetés halálra sebezte az ifjú nagyprépost hiúságát. Az Isten kegyelme azonban fölébresztette benne a lelket, hogy áttörje azt a káprázatot, amely eddig körülfogta és vakította. Mire fölkelt, már készen volt magával. Ha ez a világ így megcsúfol, épp amikor kedvét keresem, hátat fordítok neki, s üdvösebb dolgokra szánom az életemet. Ezek után bement a dominikánusok kolostorába novíciusnak. Rokonai, mulatópajtásai sajnálták, hogy így eltemeti magát, de hiába csalogatják vissza. Leszámolt a világgal, nagy alázatban és a legszigorúbb önmegtagadásban élt. A noviciátus után elöljárói parancsára hitszónok és gyóntató. Csodálatosan tudja rávezetni a bűnösöket a megtérés útjára. Hosszú utakra vállalkozik, az evéstől is fel kell, ha egy bűnösről hall, s nem nyugszik, míg ki nem békítette Istennel. Ezek a térítések hívták fel rá a Szent Király figyelmét. Ilyen ember kellene az ő seregéhez. Magához is vette. Ugyancsak nehéz területen kellett itt az evangéliumi magot vetni. Eleinte nagy szálka volt a katonák szemében a szigorú életű dominikánus. Mindenképpen szabadulni szerettek volna tőle. Ezért egy asszonnyal akarták elcsábíttatni. A szent sátrában tűz égett, mikor bement hozzá az asszony. Péter odament a tűzhöz, ráterítette köpenyét és ráült. Azután ezt mondta: ide jöjj, ha mersz. A bűnös asszony megrendült, tétre esett, megvallotta vétkeit, és a bűnbánók útjára lépett. Mikor az esetnek híre terjedt, megtörtek az ellenállók. Látták, hogy Péter az Isten embere. Megtértek maguk is, és ettől fogva készségesen segítségére voltak, ha a hadsereg jó erkölcseiről volt szó. A szent életű harmadik Ferdinándnak, a királynak bizalmasa volt. Ezért nagy tisztelettel vették körül Pétert. Ez viszont ellenére volt. Azért a kordovai győzelem után elhagyta az udvart. Most az egyszerű emberekhez fordult, különösen a hajósokhoz. Nagyon elhanyagolt, elvadult nép volt ez. Sok durvaságot kellett elszenvedni tőlük a szentnek. De végül is meghódította őket nagy szeretetével és türelmével. Sőt, legkedvesebb emberük lett. Lassan aztán Istenhez tudta fordítani a szívüket. Sok veszélyben csodálatos módon is segítségükre volt. Emléke annyira bevésődött a hajós nép lelkébe, hogy még most is a Szent Elmo, így nevezték maguk közt a szentet, Szent Elmo tüzét látják vihar előtti éjszakákon az Árbocródon csillogni. Térítő úton volt akkor is, amikor a halál érte. 1246. április 15-én, mint hallottuk, egy különös, megszégyenítő esemény után lett Isten embere. A gondviselő Isten a mi életünkben is megengedhet olyan eseményeket, amelyek számunkra talán fájdalmasak, de végül is abban segítenek, hogy Istenre rátaláljunk, és jobban szolgáljuk őt és embertársainkat.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A következő percekben Török Károlyné Ildikó tanárnővel beszélgetek, a Nagykanizsai Piarista iskola kémia szakos tanárával a tanári munkásságára a nyugdíjba vonulása előtt. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Emlékszik még arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy kémia tanár lesz? Mi indította el ezen a pályán?
4: Hát nagyon régre vissza kell mennem, ami a koromat illeti. Ugyanis amikor óvodás voltam, van egy nálam 2 évvel idősebb nővérem, és ő, amikor iskolás lett, én meg még óvodás voltam, ő nagyon szeretett tanárnénist játszani. Én nagyon szívesen játszottam vele, és mindig én is tanárnéni szerettem volna lenni, de hát ő volt a nagyobb, ő már iskolába járt, és emiatt ő volt mindig a tanárnéni. És az első-második osztályban én rettenetesen unatkoztam, mert ő már mindent megtanított velem. És képzeljétek el, hogy az apukám, anyukám annyira örült ennek, hogy az apukám készített nekünk egy táblát is, úgyhogy teljesen iskolába éreztük magunkat az óvodába, vagy óvodás koromba, és az történt, hogy én szakközépiskolába jártam, vegyipari szakközépiskolába, nem is gondoltam arra, egyébként ebbe az iskolába jártam annó, akkor még vegyipari szakközépiskola volt, és nem is gondoltam arra, hogy én tanár lehetek innen. Innen egyenes út nekem a Budapesti Műszaki Egyetemre, a vegyészmérnöki karra vezetett, de valahogy nem tudtam elfelejteni azt, hogy én tanár szeretnék lenni. Hiába mutattak nekem gyógyszerészetet, élelmiszer, kémiát, bármit. Bennem az volt, hogy én kémia tanár szeretnék lenni, és ott elvégeztem a mérnök tanárit, amellett párhuzamosan, hogy a mérnöki szakot is csináltam. Úgyhogy így ez a mag el lett vetve már óvodás koromba, és tulajdonképpen egyenes út, vagy hát nem annyira egyenes, de ez nem volt probléma, mert nagyon sokat tanultam a kémiáról, mind a szakközépiskolában, mind az egyetemen.
3: Hány évet töltött a tanári pályán, és ebben mennyit ebben az iskolában? Hogyan változtak a diákok és az oktatás évtizedek alatt, amióta elkezdte?
4: Hát én most mondhatom, hogy lassan 40 éve, hogy elkezdtem ezt a pályát. Én 1986-ban kezdtem, de 4 gyermekem van, úgyhogy velük gyesen 5 évet otthon voltam. Korábban a Lenti Gönczi Ferenc gimnáziumba tanítottam 21 évig, és onnan jöttem át ide 12 évvel ezelőtt. Nagyon jó döntés volt, szerintem a jó Isten mutatta ezt az utat nekem. Amikor ide jelentkeztem, velem párhuzamosan még 3 jelentkező volt, de tehát emiatt kellett tanítanom is, egy ilyen órát adni, amit az igazgató úr és a helyettes megnéztek, és ezek az órák, ez az óra éreztem, hogy életem legjobb órája volt egyrészt. Másrészt meg olyan nyugalommal vártam a választ, hogy fölvesznek, vagy nem vesznek föl ide, mert úgy voltam vele, hogyha jó Isten úgy akarja, akkor úgyis ide kerülök. És így is volt. Úgyhogy én voltam a befutó. Annak ellenére, hogy már annyira nem voltam fiatal és kezdő.
3: És hogyan változtak a diákok?
4: A diákok hogyan változtak itt az iskolába? Hát elmondanám, hogy én a Lenti gimnáziumba ugye egy kicsit más diákokat tanítottam, és sokan mondják az én korosztályom, hogy bezzeg az én időmben, meg korábban jobbak voltak a diákok, de én ezt nem mondhatom így el. Én azt mondhatom, hogy amikor ide kerültem, egy nagyon érzékeny, lelkileg érzékeny, kedves gyerekekkel találkoztam, és hát a Lenti gimnáziumban már annyira nem érdekelte a gyerekeket az oktatás. Itt viszont a kultúrától elkezdve a tanításon át nagyon élveztem az itteni időt, mert itták a szavaimat a gyerekek, és nagyon-nagyon tetszett ez nekem. Illetve hát nyilván mindenki nem érdeklődik a kémia iránt. Próbáltam a kémiát úgy is, vagy hát a jegyeket úgy idézőjelbe kozmetikázni, hogy és feljebb vinni, hogy volt lehetőség ilyen projektmunkákra, értem ez alatt a kis előadásokat, vagy a tablókészítést, amire általában jó jegyeket tudtam adni.
3: Mi volt a legviccesebb, legemlékezetesebb, vagy esetleg legizgalmasabb pillanata?
4: Hát a legviccesebb az volt, amikor elkezdtem én tanítani a Lenti gimnáziumba a gyes után. A gyerekeim, ikerlányaim óvodások voltak. Nem egészen a tanításhoz kötődik ez, de valahogy a kémia oktatáshoz. És én büszke kémia tanárként, meg gondolva arra, hogy a gyerekeimnek is egy kicsit megmutatom, már óvodáskorba elültetem bennük a kémia magokat, bevittem őket a kémia terembe, és egy kísérletet végeztünk. A kísérlet az volt, hogy vízbe nátriumot tettem, és ez nagyon látványos volt, mert a nátrium futkos ilyenkor a víz tetején, időnként a keletkező hidrogén be is gyullad az ott keletkező hőtől. Hát nem voltak elájulva az én lányaim ettől. Gondoltam magamba, hogy ezt a kísérletet egy kicsit feldobom azzal, hogy nátrium helyett káliumot használok, ami jóval reakcióképesebb. Na ez a kálium aztán, képzeljétek el, fölrobbant. Na, gondoltam magamba. Nem, hogy megszerettettem a kémiát velük, hanem inkább agyon rémisztettem őket. De ez még mind semmi. Arra nem gondoltam, hogy a kálium darabkái szétszóródnak, és a takarítónéni jött vizes ruhával törölgetni az asztalt, és ott robbogott a rongy alatt a kálium. Úgyhogy azt megfogadta a takarítónéni, hogy ő aztán ide a kémiába nem fog többet bejönni takarítani, mert itt valami ördög futkoz az asztal tetején. Úgyhogy hát ez nagyon emlékezetes. De hál' Istennek azért az egyik lányom orvos lett, aki kémiából érettségizett, úgyhogy annyira nem rémisztettem el őket ezzel a nagy hívvel, hogy bemutassam nekik a tudományomat.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort a Nagykanizsai Piarista Iskola diákjai szerkesztették.
1: Pőce Nóra,
2: Kohányi Dominika,
3: Horváth Hanna,
4: Német Anna Mária
0: és Horváth Noémi. Köszönjük Pölöskei Andrásnak a technikai munkáját. A következő napindítót innen a Nagykanizsai Piarista Iskolából már csak szeptemberben hallhatják, most pedig hallgassák meg Mabim Dicstől a Hozzátartozó című zenét. Szép napot kívánok!

0: Most következzenek a mi rádiónk hírei, melyet Pőce Nóri olvas fel.
1: Kedves hallgatóink! Június 17-én egy rendhagyó műsorral várjuk Önöket. Ebben a műsorban többek kérésére most nem a levelező szolgálatunk szépségeiről mesélünk, ami lelkesít minket, hanem a nehézségekről, problémákról, a fogvatartottakkal való kapcsolattartásban felmerülő kihívásokról, kudarcokról beszélgetünk, melyek közül van, amit sikeresen megoldunk, és van, amit nem. Hallgassák szeretettel a szerda este 9 órakor jelentkező börtönposta adást. Június 18-án 20 óra 16 perckor ismét jelentkezik dr. Kőrösi István közgazdász, az Embert Szolgáló Gazdaság című sorozata. A műsorvezető közös gondolkodásra hívja majd a kedves hallgatókat annak kapcsán, hogy hogyan éljünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Tartsanak velünk! Messzebb látást adott az Úr. Kovács Franc és Strán Mária, Ne félj, nem ítélek el műsorok vezetőinek tanúságtétele, kalandos életútjukról szóló, küldetésükről szóló 2026. május első vasárnapján Andocson a templomban hangzott el. Mária Rádióban az első adás időpontja 2026.
0: 2026. 06. 23. 21 óra 5 perc. Az emberek nagy többségbe hiszi valamiben, valakiben, még ha Istent nem is ismeri, vagy éppen nem fogadja el, még létezését sem. A keresztényeknek kicsit könnyebb a dolga e téren, de a szilárd hit keveseknek adatik meg. A hit ajándék fel kell ismernünk, el kell fogadnunk és élni vele. De a hitünk tartalmát időnként pontosítani kell, hogy valóban hívőnek, keresztények tudtassunk magunkat. Júniusi imaóránkon gondolkodjunk arról, mit is jelent hívőnek lenni. Az imaóra hangfelvétele új időpontban 24-én, szerdán 21.05 órakor hallható a Mária Rádióban. Imaóráink után együtt mondhatjuk a kiáltás imáz nemzetünk lelki megújulásáért, ami június 26-án, pénteken 20 órakor lesz hallható a Mária Rádióban.

0: Mária Rádió. Teteremis Verbita atya előadását hallják a misszióról.
1: Sok szerettel köszöntöm mindenkit. Teteremis atya vagyok. Indiából származom. Elmúlt 14 éve, hogy itt vagyok Magyarországon. És szolgálok. Országnak különböző egyházmegyéken voltam. Főképpen az Szombathelyi egyházmegyében szolgáltam, de most már itt Pest megyében is jó pár éve, hogy itt vagyok. India, az a Kalkuttát lehet elképzelni, ugye? És onnan még 600 kilométer lejjebb. A tagállam az Orissa. És tessék tudni, hogy 2008-ban egy óriási keresztényüldözés történt ki abban a tagállamban, és az nagyon megérintette a híveket, az egyházat, és azóta is mindig lehet érezni, hogy a kisebbség irány van egy valamiféle kicsit elutoltság, vagyis nem annyira kedveznek a fundamentalistások. A hívekkel való találkozásom során előfordul, hogy meglepődnek. Hogy azért, mert azt mondok, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, sőt, Indiából. Azért, mert rögtön kérdés fölmerül, hogy fölteszi a kérdés nekem, hogy vannak-e keresztények Indiában? És természetesen, hogy vannak. És például az egyik ökény vagyok itt. És rögtön megkérdezi, hogy hány százalékon vannak. De természetesen kevesebben vagyunk, 1,3% az egész országban. Tehát azt jelenti, hogy közel 30 millió, ahhoz képest, igen. És tudom, hogy miért is fordul elő ez a kérdés, mert India megőrzi a régi kultúrákat, hagyományokat, és van sajátos történelme is. Tudnélik, hogy a Szent Tamás apostol 52-ben eljut Indiába, mint az első misionárusként. Igen. Ez a Kerala tagállamban, meg a Tamil Nadu tagállamban. És ott hirdette az evangéliumot. Én magam is csodálkozom, hogy hirdethette, ugye? Az a nyelvek miatt, ugye? Hogy milyen nyelven hirdethette meg, ugye? De én biztos vagyok abban, hogy megtanulta a helyi nyelvet. És hirdette az evangéliumot, és megalapította a Tamás keresztény közösséget. És mai napig létezik ez a Tamás keresztény közösség ott a Indiában. És sajnos 72-ben, 20 év szolgálata után virtuálosságot szenvedett meg. És ha a Tamil Nadu-ba mai napon elmegyünk, hogy a Chennai vagy Madras, régen azt mondták Madras, ugye? Oda megyünk, akkor ott található az ő szírhelyébe, ami neki minden van számva, vagyis felszentelve Tamil Nadu tagállamban. A mai napnak a futimája a küldetés, vagyis misszió. Én a küldetéset keveset fog használni, a missziót többet fog használni az a szót. Erről pár gondolatot fogok megosztani önökkel, és ahogy mondtam, hogy 14 éve, hogy itt szolgálok, de elmúlt 3 évben magyarországi pápoi missziós művek igazgatóként szolgálok. Ez mit jelent? Egyszerűen elmagyarázok, hogy minden országban, talán most 120 országban így vagyunk, hogy a mindenkori pápának a missziós irodája van. És például itt a Magyarországon most én vezelem kép ezt a irodát. És ez csak a misszióval, a pápának a misszióval foglalkozik. És természetesen, hogy Rómával vagyunk összekötve, és mindig, vagyis a nunciatúrával, vagyis Magyar Püspöki Konferenciákkal is, hogy állandóan így tudjunk kommunikálni, aztán, hogy közösen, hogy tudjunk a missziót elvégezni a világszerte, ahol főképpen szükség van a mai világon. Lassan térek az a mai témához. Miért Piuszit vagyok? Maguk azt gondolhatják, hogy pap vagyok, szeretes vagyok, vagyis előjáróim döntötték, hogy ide kerüljek Magyarországra. Vagyis én magam döntöttem. De nem. De először is azért itt vagyok, hogy megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. Azért ezt mondom, tudatosan mondom, megkeresztelt romai katolikus keresztény vagyok. És másodszor pedig azért vagyok itt, ami elhangzott előbb, amit elmondtam. És azért megkeresztelt emberként és szeretes misszionárosként itt vagyok, hogy alázattal és Istenbe vetett bizalommal missziós tanúságot tegyek az Isten országáról és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett hitemről. És ez a 14 év alatt bátorítottam híveket, vagyis most is a hit útján járni. Bátorítottam az a keresztény közösségeket, fiatalokat, gyerekeket. És ezt teszem elmúlt 14 éve. Hogyan értsük meg a korunkban az egyházmissziót? A mai napon. Mostanában. Azért szeretnék egyet vissza pillantani a egyházi történelemben, hogy régebben hogy volt. Régebben először a delegálás modellje volt, a küldetés, vagyis misszionárosokat delegáltak, vagyis küldték, úgy. De ez vagy pápa küldte, vagyis a rendfőnökök, vagy a szeretetrendek küldtek. És hozzáfűzöm, hogy a történelem során az egyház hosszú ideig a delegálás modellje szerint működött. Amiben az egyház misszióját az apostolokra és a papságra bízták. Nagyon fontos, míg a világi hívek csupán segítőknek számítottak. Azért a különleges misszionárosokon volt hangsúly. A missziós munkát gyakran papokkal, szeretesekkel és olyan misszionárosokkal hozzáfüggésve, akiket meghatározott régiókban vagy országokban küldtek. És a missziós feladat egy bizonyos csoportotra bízták. A missziós felelősséget elsősorban a papságra és a szeretesnek a feladatánként tekintették. És e alatt tartozik most, hogy jut ez a pápai missziós művek, ugye? Hogy 1622-ben 15. Gergely pápa létrehozta a hitterjesztés intézmény nevű hivatal. Vagyis mai magyarosan úgy ismerünk mai napon, hogy Evangelium Dicasterium, ugye? Vagyis a latinul propaganda fide, azt lehet, hogy hallották már. És ez a hitterjesztéssel foglalkozó működik. És ez alatt ez a pápai missziós művek létrejött, és ez a pápai missziós művek alatt is négy ágazata van. Foglalkozik a hitterjesztésével, adott országokban, foglalkozik a Szent Gyermekség közösségben is, tehát a gyerekekből álló missziós csoportot, és itt Magyarországon léteznek különböző helyeken, és azt is vezetem országszerte. Meg a Szent Apostol, Szent Péter Apostolnak a műve is közösségi. Tehát az a kispapokat, meg a papokat támogatja, hogy annak az oktatását, meg a minden, amit kell, hogy támogasson az kispapokat, hogy legyen az egyháznak a jövője. Mert ez nagyon aktuális afrikai országokban, ázsiai országokban. És a negyedik pedig a Missions Union. A Missions Union maguk jöhetnek, hogy mindenki ebbe a missionáros tevékenységben csatlakozik. A következő, első volt az a delegálás, hogy elküldték mindenkit, mindenhol, vagy a papokat, meg a szeretességet. A második ponthoz térek. A második vatikáni zsinat után időszakban az egyház közös felelősség felé mozdult el. közösen, hogy tegyük meg a közösen, hogy ne legyen különbség az a papság, vagy az egyház személy, meg a hívek. Nem, hanem az egyház mindenki, az egyházban mindenki van, akkor mindenkinek a feladata, hogy közösen végezzünk a küldetést, az egyházi küldetést. A megült közös felesők modellje azonban azt hangsúlyozza, hogy a keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nagyon fontos. A keresztség által a küldetés közvetlenül minden hívőnek szól. Nem csupán a missziós tevékenységet végzünk, hanem mi magunk vagyunk a misszió. Mi magunk vagyunk a küldetés. Nagyon fontos. A második vatikáni zinat tanítását és a későbbi egyházi dokumentumokat követve a katolikus egyház egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy minden megkeresztelt, részesül Krisztus küldetésében. A missziót már nem csupán a néhány kiválasztottnak átadott feladatként értelmezzük, hanem a keresztségből fakadó felelősségként. Minden keresztény arra hív az egyház, hogy misszionárius tanítványú legyen a család életben, a munkahelyen, a társadalomban és a világon. Ez a minden megkeresztelt embernek a feladata. Mint a mi, mint a mindegyik személynek ez a feladatunk, hogy misszionárius tanítványai legyünk a család életben, munkahelyen, társadalomban is, akár a világon. És természetesen, hogy Ferenc Ábor ezt gyakrabban felidézte, hogy a második Vatikán zinatot adjentum, hogy az egyház természetnél fogva misszionárus. És a Ferenc Ábor nagyon érdekesen azt mondta, hogy ne mondogassuk, hogy tanítványok vagyunk, vagyis misszionárus vagyok. Nem. Hanem ő egybehozta ezt a két szót, hogy misszionárus tanítványok vagyunk. Tanítványok vagyunk. Misszionárus tanítványok vagyunk. Ugye, van különbség. Csak tanítvány, vagyis a misszionárus, ugye. Hogy ez megkötött. És valójában mi mindannyiunk arra vagyunk hivatott a mai világban. Második Vatikán zinat után, hogy legyünk misszionárus tanítványok. Azért, mert a Bibliában is rengeteg tanítások vannak, hogy amikor Mesiást megtalálták, ugye, hogy elmondtak, tanítványok mentek, és elmondták, hogy megtaláltuk a Mesiást, ugye? Vagyis a szomoriai asszony, amivel miután találkozott Jézussal, elment és elmondta a falubelieknek, hogy na, megtaláltam az a Mesiást, itt valakit van. És egész falu hitt az Istenben, Jézusban. Vagyis Szent Pál is azt mondta, hogy mindjárt tanította, hogy Jézus az Isten fia, amikor találkozott Jézussal a Damaszkus után. Tehát hogyan tudunk a mai egyházban, a mi hétéletünkben, hogyan tudunk folytatni a mi hétéletünket? Úgyhogy Ferenc Ábor is mondta, hogy az egyház kilépő egyház. Hogy az egyház nem zárkozhat be önmagába, hanem ki kell lépnie a perifériákra. Ugye? És úgy is hangsúlyozta, hogy a missziós közös felelősség. Azért, mert minden hívő arra hivatott, hogy a saját életpéldájával és szavaival tanúságot tegyen Krisztusról. És ez itt tovább is mondta, hogy a hithirdetése nem csak a felszentelt papok, vagy a misionárusok feladata, hanem a minden egyes megkeresztelt kereszténynek. Tehát ez a mai modellje, amikorunknak a modellje. De mennyire tudjunk, mennyire veszünk észre ezt a dolgot. Természetesen, hogy valakinek szólni kell, most így elmondom, ugye? Aztán, hogy észreveszik maguk is, és próbálnak azt szerint élni a mindennapi életükben, bárhol is van, akár családban, akár munkahelyen, akár az társadalomban. Nagyon fontos egy dolog, elmondta Ferenc apa halála előtt, hogy továbbra is az az álmom, hogy az egész egyház missziós egyház lesz. És a keresztény közösségek missionárosi tevékenységének új korszaka jön el. És ezt várta Ferenc pápa. A 4. században az aranysájú Szent János, az egyház atya azt mondta, nincs annál borzalmasabb, mint egy keresztény, aki nem törekszik mások megmentésére. Hogy a tőz nem tehet más, mint hogy meleget áraszt, úgy a keresztény sem tehet más, mint hogy Krisztus fényt sugározza. Van igazság az ő mondani valójában. Ez a, jól ismerjük az a Szent Pál apostolnak a idézetét, hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem. Hiszen ez kényszerű kötelessége. Tovább, amit mondta, nagyon érdekes. Jaj nekem! Ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot, ugye? Hogy mennyire érezte, hogy az élete az evangélium hirdetésről van szó, a misszióról van szó, a kulletésről van szó, és erre szánta az egész életét. A harmadik ponthoz térek. Krisztus vonz erejéről szeretnék mondani. És természetesen a Leó pápa mondta ezt, és így buzdította. A misszió maga Jézus. Ő feltámad, így él, és előttünk jár. Közülünk senki sem hivatott arra, hogy helyettesítsük őt. Nem. Azért a tovább Leó pápa hangsúlyozta, hogy a misionárusi buzgalom nem spontán módon keletkezik, hanem csak a Krisztussal való találkozás során tud szabadon kibontakozni. Ez nagyon fontos. Ha Krisztussal találkozik valaki személyesen, lelkileg, akkor természetesen magáinak fog tekinteni az egyháznak a feladatát, a hitterjedésének, meg a evangelizálás. Lehet bárhol is. Leó pápa is azt mondta, hogy a Szentlélek az, aki küld minket, ugye? Hogy folytassuk ez a hitterjesztés. És hiszünk, hogy Szentlélek. Nem régen ünnepeltünk a funkustot, ugye? És ha az egyház létezik, a Szentlélek útmutatásán szerint létezik. És ezért is azóta, hogy Jézus eltávozott tőlünk, több mint a majdnem, igen, hogy 2025 éve, hogy mégis az egyház létezik. És ha a Szentlélek nem irányítana, nem küldene a misionárosok bennünket, akkor nem létezne az egyház. Mert sok minden megszűntek, de az egyház pedig nem. Itt van mindig. Az a Krisztus vonz erejéről, Leó pápa azt mondta, hogy az ember nem kulturális nyomás, térítés vagy marketing stratégiák révén válhat keresztény, hanem kizárólag a vonzás révén. Amint a Szent Ágoston azt mondta, hogy győztes örömnek. Valójában nem az egyház vonz, hanem Krisztus. Ezt nagyon tudnunk kell, tudni kell. Mert az egyház ott van, és próbál követni Krisztus. De az egyház nem vonza, hanem a Krisztus az, hogy kéne, hogy legyen a Krisztus vonza. És ha egy keresztény vagy egy egyházi közösség vonzó, az azért van, mert azon a csatornán át áramlik a szeretet illetereje, amely a megváltó szívből ömlik. Mert mi hozzátartozunk, mi az ő közössége vagyunk, és ő rajtunk keresztül továbbra is másokat vonzhat magához. A következő, kicsit a Krisztus, mint a remény forrásáról szeretnék elmondani. És ezt nagyon hangsúlyozta második János Pál pápa, és amikor egy dokumentumot odaadta a Európa, Ecclesiae Europa, ugye? Vagyis az egyház Európába, annak a dokumentumon található, hogy Krisztus a remény forrása. És amikor itt Pesten volt, nálunk volt a ekkorisztikus találkozás, ugye, hogy akkor is ez volt a Krisztus, ami reményünk, ugye, forrása. És azért, mert Jézus feltámadt, nem hallott, nem úgy maradt, hanem feltámadott. És második János alapban mondta, hogy Európa jövője attól függ, hogy újra felfedezzük-e Jézus Krisztus, aki él és jelen van, az egyházban. És ehhez nagyon kéne, hogy a kerigma újbeli hirdetése, vagy újra hirdessük, újra komolyan vesszük. És ahogy említettem, hogy találkozásos élő Krisztussal, ugye? És szívvel megtérés. Hogy újra meg kell térnünk. Mindannyiunknak, akár minden nap. Újra meg kell térni az Európának. És ezért a megújult hitről van szó. Természetesen, hogy nagyon régi a keresztény kultúra itt volt, hogy innen ment el egész világra, akár Indiában is innen jöttek misionárusok. Amikor még kicsi voltam, akkor láttam ezeket az atyákat, papokat, hogy misionárusokat. És ez vonzott engem, hogy ezek az atyák, papok, misionárusok úgy éltek. 21 órán keresztül az egyház szolgálatán voltak, az emberek szolgálatán voltak. Akkor még ott sem volt a motor, vagyis autók, hanem biciklizte, vagy gyalog jártak. És messzire. 10 kilométer, 15 kilométer, 20 kilométer, mert ez a plébániátéről tek. Nem az úton, hanem a dzsungelen keresztül, folyón keresztül, mezőn keresztül. És én magam is többször elkísértem nagy örömmel a plébános atyát, természetesen ilyen volt, némete volt, hogy elkísértem egyik faluról, másik faluról, mint a kisfiú. Fogtam a táskát, itt elkísértem. Nagy öröm volt. Valahogyan ez engem, hogy mondjam, indította ezeken a papon keresztül, hogy induljok én is. Mert meglátom, hogy ez az atya nem saját magáért él, hanem Krisztusért él. És az egész időt, energiát odaszánja az embereknek, népeknek. És amikor hazajött, nem adtunk a sült krumplit, vagy rántott húsot, nem, hanem amit mi adtunk. Rizs meg a valami zöldség mellette. Atya megette, ugye? Örömmel elfogadta. Nem tudom, mennyi meg időnk van? Nem láttam, de térek visszafél. Jó, oké, lassan végezem. A kérdés nem az, hogy Európát újra lehet evangelizálni, hanem a kérdés az, hogy az európai keresztények hajlandók-e újra misionárusokká válni. Ez nagyon fontos. Vagyis mindannyiunknak, ugye, hogy hajlandók vagyunk-e újra misionárusra válni, és tovább vinni az egyházat. És így hitelesen megélni a mi életünket, és szerintem ez a szükség, erre van szükség a mai egyháznak, a mai akár a keresztény közösségnek is, hogy több inkább tanúságtétel, több inkább hiteles élettel.
0: Tete Remis Verbita atya előadását hallották a misszióról.
2: Hírek. Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székes egyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánosa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánosa, adta hírül az Egri főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, gyógyítsam a megtört szívűeket, és felszabadítsam az elnyomottakat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, köszöntök mindenkit szeretettel! Ez a szentmisét a kárpátaljai emberekért ajánlom föl. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, Te, Urunk Istenünk, ki népedet a papok szolgálatával kormányozod, tedd őket álhatatossá akaratod megvalósításában, hogy szolgálatukkal és életükkel a Te dicsőségedet mozdítsák elő Krisztusban, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány a Királyok második könyvéből. Illés és Elizeus elhagyták Galgalát, mert elérkezett az ideje, hogy az Úr Illés prófétát forgószélben az égbe ragadja. Amikor Jerikóba érkeztek, Illés azt mondta Elizeusnak: maradj csak itt, mert az Úr engem a Jordánhoz küldött. Elizeus azonban azt felelte: az Úr életére meg a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Tehát mind a ketten tovább mentek, sőt a próféta tanítványok közül is 50-en követték őket. Amikor ők ketten megálltak a Jordán folyó mellett, azok is megálltak velük szemben, kissé távolabbról. Ekkor Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre. Erre a víz ketté vált, úgyhogy ők ketten szárazon mehettek át. Amint átértek, Illés azt mondta Elizeusnak: kívánj valamit, hogy megtegyem neked, amíg el nem hagylak. Elizeus azt felelte: azt kérem, hogy szálljon rám kétszeres rész a lelkedből. Erre Illés így válaszolt: nehéz dolgot kértél. Ha látsz engem, amikor elhagylak, teljesül kérésed, de ha nem látsz, nem teljesül. Amint mentek és menet közben beszélgettek, egyszer csak egy tüzes szekér lovakkal szétválasztotta őket. Ők és Illés a forgószélben felment az égbe. Elizeus látta ezt, és felkiáltott: atyám, atyám, Izrael szekere és szekerének vezetője! Amikor már nem láthatta többé, fogta a saját ruháját, és ketté szakította. Aztán fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, majd visszafordult és megállt a Jordán partján. Majd fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és közben ezt mondta: hol van az Úr, Illés Istene? Amikor pedig ráütött a vízre, az ketté vált, és Elizeus átkelt rajta. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek. Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek. Mi nagy a te jóságod, Uram, melyet a téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, minden ember szeme láttára. Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek. Arcod oltalmába rejted el őket az emberek zaklatása elől, sátradban adsz nekik biztos helyet a rágalmazó nyelvek elől. Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek. Szeressétek az Urat, ti összes szentjei, a hűségeseket az Úr megvédi, de bőven megfizet a gőgösöknek. Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek. Alleluja, alleluja! Aki szeret engem, megfogadja szavamat, atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Alleluja, alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy atományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba,
és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, ezt az evangéliumi szakaszt szoktuk felolvasni hamvazó szerdán, a nagybőjt kezdetén. Jézus tanítja benne, hogy mi a helyes lelkület a böjt idején. Az alamizsna, vagyis jó cselekedet, adománynak az osztásáról, az imádságról és az önmegtartóztatás különféle formáiról, ami itt konkrétan a böjtben böjtben nyilvánul meg. Egyikről sem azt mondja Jézus, hogy ne tegyétek, hanem hogy végezzétek, de rejtve tegyétek. Manapság sokszor sikerül annyira rejtekben végeznünk ezeket a cselekedeteket, hogy már szinte szimbolikussá válnak, nem csak mások előtt, de Isten előtt, meg saját magunk előtt is rejtve marad. Hogy már csak jelképes lesz az, hogy valakinek valamilyen adományt adok, jelképes lesz az, hogy olykor-olykor imádkozok, egy-egy fohászt elmondok, jelképes lesz az, hogy böjtölök, mert valamiről lemondok, vagy csak nem is, vagy csak kevesebbet használom, veszem magamhoz, és tulajdonképpen mind-mind kiüresedik. Mind az adakozás, mind az imádság, mind a böjtölés fontos volt az ószövetségi ember számára, sőt, a három együtt nyerte el az értelmét. Külön-külön nem is végezték, hanem ennek a háromnak együtt volt az a szerepe, hogy az ember lelkét az Isten felé fordítsa. A megtérésnek az útja volt ez, a mindennapi jámbor, vallásgyakorlásnak az útja volt ez, ami segítette abban az embert, hogy egyre jobban kapcsolódjon az Istenséghez. Mi is gondoljuk át, hogy hogyan állunk ezekkel a dolgokkal. Szoktunk-e adakozni, adományozni? Jézus korában az emberek tizedeket fizettek, segítették vele a szegényeket, segítették vele közösség szolgálatára szentelt papokat, levitákat, akiknek nem volt örök részük Izrael földjén. Az imádságra is megvoltak az előírásaik, naponta milyen imádságot végeztek el, és hogy egyénileg is hogyan fordultak az Istenhez. Böjtölésben pedig az ókori ember számára azt jelentette, hogy egész nap nem eszik, nem iszik, napkeltétől napnyugtáig. Sőt, voltak olyan zsidók is, akik hetente kétszer is böjtöltek. Látjuk ezt abban a példabeszédben, amikor Jézus a farizeusról és a vámosról beszél. Hogyan böjtölök, hogyan imádkozok, hogyan osztok alamizsnát? Valóban legyen rejtekben, de legyen ott jelen az életemben, ne csak szimbolikusan, hanem ténylegesen, mert mindezek segítenek abban, hogy én is közeledjek az Istenhez. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amen. Testvéreim, imádkozzunk Istenhez, a Teremtő Atyához, hogy amint szívünket a szeretetre teremtette, úgy tegyen bennünket önzetlenné a fele baráti szeretetben. Add, Urunk, hogy őszintén tudjuk szeretni minden testvérünket. Hallgass meg, Urunk!
Add Urunk, hogy észrevegyük a szükséget és lehetőségeink szerint enyhítsük azt. Hallgass meg, Urunk! Add Urunk, hogy a jó tetteket sohase a látszat kedvéért, vagy az elismerésért tegyük. Hallgass meg, Urunk! Add Urunk, hogy embertársainkban felismerjük, és mindenkor téged szolgáljunk. Hallgass meg, Urunk! Add Urunk, hogy amint megígérted, elnyerjük az önzetlen szeretet végső jutalmát. Hallgass meg, Urunk! Gondviselő mennyei atyánk, te végtelen szeretetedben az apró jó cselekedetek jutalmául is az örök életet ígérted nekünk. Kérünk, alakíts bennünket törvényeid által, hogy földi életünk a szeretet gyakorlatai által egyre jobban kiteljesedjék, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Istenünk, Te úgy akartad, hogy papjaid vallják, vállalják az oltárnak és a Te népednek szolgálatát. Ennek az áldozatnak érdeméből add, hogy az ő szolgálatuk neked mindig kedves legyen, és egyházadban örökké maradandó gyümölcsöt érleljen. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, világteremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted, Krisztus, ami Urunk által. Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt dicsőséget himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban, szent vagy és dicséretre méltó emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig, valóban áldott a Te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtűri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas Atyánk, kérünk tehát Téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kín szenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, minden püspökkel, pappal, diakónussal és egész népeddel egy.

Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Szent Atyám, szenteld meg őket az igazságban. A Te szavad igazság, ahogyan engem a világba küldtél, úgy küldöm őket én is a világba, mondja az Úr.

Imádkozzunk Ervin Gábor atya boldoggá avatásáért. Mennyei atyánk, szenteltessék meg a te neved. A te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor katolikus hite alapján mentette az üldözötteket, ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére, Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szent kenyér, amelyet áldozatul felajánlottunk, majd pedig magunkhoz vettünk, legyen papjaidnak és minden szolgádnak éltető tápláléka, hogy veled örök szeretetben egyé forva fölségednek méltón szolgáljanak. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Misa véget ért, menjetek békével, életetekkel dicsőítve az Urat. Istennek legyen hála.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: 28. szakasz. Az európai részegyházaknak, erősen kötődve Péter utódához is, a megoszlás és a szembenállás visszatérő késztetésével szemben elkötelezetten Isten egész népe hit és szeretetbeli közösségének helyévé és eszközévé kell válniuk. Éppen ezért az evangéliumi radikalizmussal ápolják a testvéri szeretet légkörét Jézus nevében és az ő szeretetében. Fejlesszék a barátság, a kommunikáció, a kölcsönös felelősség, a részvétel, a missziós felelősség, a figyelmesség és a szolgálat lelkületét. Törődjenek egymás megbecsülésével, elfogadásával és jobbításával. A kölcsönös szolgálattal és támogatással, a kölcsönös megbocsátással és egymás építésével. Olyan lelkipásztorkodást folytassanak, amely minden törvényes különbözőséget megbecsülve elősegíti az egyes hívők és társulásaik szívélyes együttműködését. Segítsék elő a különféle szervezetek részvételét, mint a közösség értékes eszközét, a közös missziós tevékenységben is támogassák a megfelelően fölkészített lelkipásztori munkatársakat. Így az egyházak Isten azon szeretetének megnyilvánulásaiként, amely a meg nem csaló remény alapja és indítéka, a Szent Háromság közösségének tükörképei lesznek és jelek, amelyek hívnak és késztetnek a hitre. 29. szakasz. Hogy az egyházon belüli kommuniót teljesebben lehessen megélni, meg kell becsülni a karizmák és hivatások változatosságát, amelyek egyre inkább az egységre irányulnak, s gazdagíthatják azt. E szempontból arra is szükség van, hogy egyrészt az új mozgalmak és az új egyházi közösségek ne követeljék maguknak az elsőszülöttség jogát, és egymás között legyenek egyetértők, és az összes többi egyházi szervezettel együtt egyre hitelesebb egységben járják útjukat, és szeretettel engedelmeskedjenek a püspökeiknek. Másrészt a püspököknek is a pásztor sajátos szeretetét és atyaságát kell megmutatniuk. El kell ismerniük, értékelniük kell, és össze kell hangolniuk karizmáikat és jelenlétüket az egyetlen egyház épülésére. A különféle egyházi szervezetek növekvő együttműködésének köszönhetően a pásztorok szeretetteljes irányítása mellett az egész egyház szebb és hitelesebb arcot tud mutatni mindenki felé. Áttetszőbben tudja megmutatni az Urat. És így hozzá tud járulni ahhoz, hogy visszanyerjék a reményt és a vigasztalást mindazok, akik keresik. És azok is, akik nem keresik ugyan, de szükségük van rá. Ahhoz, hogy válaszolhassunk az evangélium megtérésre szólító felhívására, valamennyiünknek együtt alázatosan és bátran meg kell vizsgálnunk a lelkiismeretünket, hogy fölismerjük félelmeinket, és hogy fölismerjük tévedéseinket, és hogy őszintén megvallhassuk a késedelmeinket, megvallhassuk a mulasztásainkat, a hűtlenségeinket, a bűneinket. Saját bűneink evangéliumi beismerése nem bátortalan bénultságot támaszt, hanem éppen ellenkezőleg az egész közösségnek adja meg azt a tapasztalatot, amit az egyes megkereszteltek élnek át. A mélységes szabadulás örömét, és egy új kezdet kegyelmét, mely lehetővé teszi a határozottabb haladást az evangelizáció útján.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Milyen lelki erő kell, elhatározottság ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni a környezetünket? Sokszor a kudarcnak vélt dolgok, vagy éppen azok, amelyekben gyengének tűnünk, lehet, hogy akkor vagyunk a legerősebbek. Nagyon szeretem Szent Ferencnek a következő történetét. Angelo baráthoz egy rabló banda három tagja jött élelmet koldulni. Angelo barát ahelyett, hogy ételt adott volna a rablóknak, alaposan leteremtette, összeszitta azokért a rablásokért, amiket a környéken véghez vittek, és üres kézzel elkergette. Amikor pedig Ferenc hazajött, hát neki is elmondta a rablókkal történt esetet. Szent Ferenc így szólt Angelo baráthoz. Nem tudod, hogy mindenkinek, aki velünk találkozik, meg kell tapasztalnia életünkön keresztül a Jézus szeretetét? Azonnal menj, ha kell, hegyen, völgyön át, és keresd meg a rablókat. Vidd el nekik ezt a kenyeret és ezt a korsó bort, amit éppen most kaptam ajándékba. Kérd tőlük alázatosan bocsánatot, és kérd meg őket az én nevemben, hogy többé ne raboljanak, hanem féljék az Istent. Te pedig maradj náluk, és alázatosan lásd el őket étellel és itallal, amíg meg nem változtatják nézeteiket. Angelo elment, Ferenc pedig visszavonult imádkozni. És aztán egy szép nap megjelent Angelo három rablóval, akik megtértek, Ferencesnek álltak, életük végéig azok is maradtak. Talán olyan szépnek tűnik, mesésnek tűnik ez a történet, de hiszek benne, hogy sok esetben meg tudjuk valósítani az életünkben is. Amikor idézőjelben úgy tűnik, hogy körülöttünk rablók vannak. De szeretetünkkel, odafigyelésünkkel, türelmünkkel, a békénkkel meg tudjuk változtatni őket. Persze nem minden esetben, de hinnünk kell abban, hogy van rá esély és van rá lehetőség. Nem egyszer megtapasztaltam. Nem tudom, hogy hosszú távon milyen eredménye lett mindezeknek, de nagyon jó volt megélni, amikor valakiben meg tudott változni a keménység, az ellenállás, a hidegség. Isten mindig segít bennünket, hogyha hiszünk abban, hogy az ő erejével tudunk igazán erősek lenni. Ne a magunk erejében bízzunk elsősorban, hanem az övében. Persze ismernünk kell képességeinket, ebben az Úr segítségünkre siet. De higgyünk abban, hogy meg tudjuk változtatni a világot. Legyen béke a szívedben, legyél harmóniába Istennel, és így harmóniába kerülsz önmagaddal. És ha harmóniába vagy Istennel és önmagaddal, akkor harmóniába kerülsz a környezeteddel is.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: A pálos rend nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mönöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt pálos korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az óhutai és a martonyi pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a magyarországi pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét, imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ezúttal az egyházról szeretnék beszélni, amit Anya Szent Egyháznak is szoktunk mondani. Ennek vagyunk mi mindannyian a tagjai, akik magunkat katolikus kereszténynek hívjuk. Az egyház esetében elsőnek a sokféleség tűnik fel. Amikor megalakult először az első pünkösd napján, már akkor is ez volt a jellemző. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben. Az ég alatt minden népből. Amikor a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. És aztán, amikor hallgatták a Péter apostol prédikációját, meglepődtek, mert mindenki annak az országnak a nyelvén hallotta a beszédet, amelyikből jött. Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Csodálkoztak, és azt kérdezgették egymástól, mi lehet ez? A jelenlévők valóban a Római Birodalom minden részéből összesereglett zsidók és prozeliták voltak. A prozeliták azok pogányból, pogány vallásból zsidó hitre áttért emberek voltak. Egyébként ezek mindannyian mostan a húsvét utáni 50. napot ünnepelték. A zsidók húsvétkor az Egyiptomba való kivonulást ünnepelték, most pedig 50 nappal később aratási ünnepet tartottak, és egyúttal megemlékeztek a Sínai hegynél történt törvénykezésről, a 10 parancsolat kérdetéséről is. Az összejött zarándokok többsége valószínűleg ismerte többé-kevésbé a zsidó nyelvet, amiken az apostolok beszéltek. Csoda viszont az volt, hogy a különböző országokból összejött emberek, mint már említettem, az ottani saját nyelvükön hallották beszélni az apostolokat. Az egyház sokfélesége tehát megmutatkozik először abban, hogy minden népet képes befogadni. Fehéreket, sárgákat, barnákat, feketéket. De azt azért elárulom most a kedves hallgatóimnak, hogy a négerek befogadása nem volt olyan egyszerű dolog. 1916-ban szenteltek csak először néger embert pappá. 1936-ban szentelték az első fekete püspököt, és 1963-ban a Szent 23. János pápa nevezett ki először néger püspököt bíborossá. Számunkra ez már magától értetődik, hogy fekete bíborosokat meg püspököket látunk, de 100 évvel ezelőtt még nem volt ennyire magától értetődő. Most viszont, Istennek legyen hála, Afrikában fejlődik talán a legdinamikusabban a kereszténység. Miközben Európa egy hanyatló fázisban van Afrikában, de, ha tegyem hozzá, Ázsiában is a kereszténység nagyon szépen gyarapszik. Az első az, hogy sokféle ember él az egyházban. Aztán beszéljünk abból, hogy sokfélik az úgynevezett karizmák, sajátos kegyelmi adományok is. Az első korintusi levélben olvassuk, az egyik a bölcsesség ajándékát kapja a Szentlélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben. Itt megállok egy pillanatra, és megemlítem, hogy itt nyilvánvalóan nem egyszerűen a hitnek az adományáról van szó, hanem arról a képességről, hogy valaki a hitét meg tudja osztani fele barátaival. Ez is egy külön adomány. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a profétálás, vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztály részül. Mások különféle nyelveket beszélnek, vagy a nyelvek értelmezését nyerik el ajándékul. A nyelvek ajándékára most nem térek ki, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki egy idegen nyelvet beszél, anélkül, hogy tanulta volna. Itt olyan nyelvről van szó, amit tulajdonképpen senki sem ért. Van azonban valaki, aki ezt meg tudja magyarázni. Ez bármilyen furcsának is tűnjék, hallgatóim számára ma is létezik. Vannak olyan közösségek, amelyek ismerik még a úgynevezett nyelveken való beszéd ajándékát, és a nyelvek értelmezésének a külön ajándékát. Tehát valaki megszólal, összejött közösségben, elkezd beszélni, senki sem érti, talán ő maga se. Jön valaki, aki viszont elmondja, hogy miről van szó. Nos, nem szabad azonban leszűkítenünk a karizma fogalmát ilyen sajátos kegyelmi adományokra, hanem gondolhatunk például nem csak a csodatevésre, meg a csodás gyógyítás ajándékára, meg a proféta jövendőlésekre. Nem. Vannak olyan kegyelmi ajándékok, mint a megszentelő kegyelem, hit, remény, szeretet, amelyeknek egy bizonyos foka mindenki számára szükséges az üdvösséghez. Mindenki számára. Egy bizonyos hit, remény, szeretet nélkülözhetetlen mindenkinek. Ezeket nevezzük görög szóval karisznak, magyarul kegyelemnek. De vannak olyan adományok, amelyeket nem mindenki kap meg, hanem az egyik ezt kapja, a másik meg azt. Ezeknek a görög neve karizma. Tehát van karisz és van karizma. Etimológiailag semmi különbség nincs a két szó között, annyival, mint a ima meg az imádság között semmi. Ugyanakkor mégis megszoktuk már, hogy a kariszon, a kegyelmen, újra mondom, azt értjük, amikor valaki megkapja megszentelő kegyelmet, ezzel együtt a hit, remény, szeretet ajándékát, és ezáltal üdvösségre alkalmassá válik. Tehát ez a karisz. Karizmán pedig a sajátos kegyelmi ajándékokat értjük, amelyeket nem kap meg mindenki, hanem egyik ezt kapja, másik azt kapja, a harmadik meg amaz kapja. Hát akkor hadd soroljunk föl néhány olyan karizmát, ami nem tartozik a különlegességek közé. Itt van a szüzesség, és itt van a házasság. Amikor Szent Pál a korintusiakhoz címzett első levelét írta, abban a tudatban volt, hogy Jézus hamarosan visszatér, és vége a világnak. Ezért akkor nem ajánlotta már a házasság kötést, de még a házasság életet sem. Arra gondolt, hogy Jézus hamarosan jön, most már nem érdemes gyermeket nemzeni, és talán gyermeket szülni sem. Hát ez tévedés volt részéről. Viszont később már ő is korrigálja magát, az efezusi levélben már úgy mutatja be a házasságot, mint egy szentséget, Isten kegyelmének sajátos forrását, ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségével tart, s a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Tehát itt már Szent Pál a házasságot úgy szemléli, mint Krisztus és az egyház kapcsolatának a mintáját, abban, amikor egy férfi és egy nő életre szóló szövetséget köt, vállalja a szülői tisztséget, és ez megkapja Istennek a sajátos kegyelmét. De vannak akiket Isten a szüzességre hív. Itt vagyunk például mi, celibátusban, nőtlenségben élő papok, és itt vannak a szerzetesek, köztük a kedves nővérek. Úgyhogy ma már ott tartunk, hála Istennek, hogy a házasságban élő embereket is egyre inkább kezdjük szentté avatni. Régen, meg kell mondani őszintén, az a házas ember, aki nem lett vértanú, vagy aki nem királyi családból származott, hát az nem nagyon számítatott arra, hogy őt esetleg majd boldoggá és szentté avatják. Ma azonban már ez így van. Ma már belátjuk azt, hogy a szüzesség és a házasság nem egymással szembeállítandó, főleg nem egymás alá fölé rendelendő kegyelmi ajándékok, hanem úgy összetartoznak, mint a kilézés és a belézés, vagy a fociban a védekezés és a támadás. Azt kérdezem, melyik a fontosabb, hogy a kilézés a fontosabb, vagy a belézés, mert nincsen semmi értelme. Így ugyanígy az én véleményem szerint annak sincs semmi értelme, hogy azt kérdezzük, hogy melyik a magasabb állapot az egyházban, a szüzesség vagy a házasság. Isten előtt mindkettő kedves, mindkettő fontos az egyház fennmaradása szempontjából. Ugye ma már, mondom, egyre inkább avatnak szenté világi házas embereket is, például Lizjői Szent Teréz szüleit, vagy Batthyány Satman Lászlót. Most van folyamatban Batthyány Satman László feleségének, Koret Mária Teréziának a kanonizációja is. Imádkozzunk érte, hogy őt is mielőbb boldoggá avassák. De nem kell itt megállnunk. Minden hivatás karizmatikussá válik, a Isten kegyelmét kérjük annak teljesítéséhez, és igyekszünk azt keresztény módon teljesíteni. Igenis, vannak karizmatikus tudósok és művészek. Vannak még karizmatikus sportolók is. Vannak, akik még a futballpályán is úgy viselkednek, hogy a hitükről is tanúságot tesznek. Vannak karizmatikus pedagógusok, orvosok, egészségügyi dolgozók, közéleti személyek és egyszerű munkás emberek. Sőt, maga a beteg, szenvedő ember is karizmatikus lehet, mert a szenvedő Krisztust teszi jelenvalóvá a Földön. A keresztény gyermek, ha jól viselkedik a názareti kis Jézust, a keresztény szülő Szűz Máriát és Szent Józsefet, keresztény tudós és tanár a tanító Krisztust, a keresztény orvos és egészségügyi dolgozó gyógyító Jézust, a keresztény beteg a szenvedő Jézust, a keresztény földműves vagy mesterember pedig a názareti ácsot, a názareti iparos ember Krisztust teszi jelenvalóvá itt a Földön. Az Ószövetségi Szentírásban olvasunk ilyet, hogy amikor a Szent Sátornak a különböző berendezési tárgyait össze kell állítani, az oltárt, a fridládát és egyebeket, akkor az Úristen kiválasztja Becalelt, Úri fiát, Húr unokáját Júda törzséből, eltöltél Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással, és minden munkára alkalmas ügyességgel, hogy kidolgozza a terveket, megmunkálja az aranyat, az ezüstöt, a bronzot, hogy köveket véssen és formáljon, fát faragjon, és minden munkát elvégezzen. Arra is adott neki képességet, hogy másokat is megtanítson ezekre. Elköltötte őt és társait az érzékkel, hogy elvégezzenek minden díszítő, szövő és hímző munkát kék és vörös bíborral, karmazsinnal, lenvászonnal, semmi szükséges az egyszerű takás munkához. Ugye, kedves hallgató, milyen furcsán hangzik ez, pedig ez bent van a Bibliában. Tehát, hogy ehhez a képességhez, a képességet ez nem természettől adódik csupán, hanem Isten kegyelme is hozzájárul. Ez azt mutatja, hogy a mesteremberek is lehetnek karizmatikusok. Gondoljunk azokra csodálatos emberekre, akik a román, a gótikus, a reneszánsz, a barokk és egyéb bazilikákat fölépítették. De minden mesteremberre, aki a tisztes ipar becsületét őrizte, aki nem gyártott

mondást jelent, hanem azt az adományt, hogy valaki a híveket tudja jó szóval buzdítani a jóra, figyelmeztetni, ha valami rosszat követel, nem durva beszéddel, hanem tapintattal és szeretettel, és vigasztalni a szomorúakat, nem csak emberi szóval, hanem az Isten, isteni vigasztaló szavával. Tehát sokféle az egyház, sokféle ember él benne, sokféle nyelvű ember, sokféle kegyelmi adomány létezik benne, sokféle karizma. Az egyház mégis egységes. Az egység éppen a sokféleségben mutatkozik meg. Mindjárt az első pünkös napján 3000 ember vált egy közösségé, amikor megkeresztelkedtek. Megőrizték saját nyelvüket, saját nemzetüket, hazájuk szeretetét, ugyanakkor mégis egyetlen közösségnek, egyháznak lettek a tagjai. Őket nevezzük Isten népének, az Atya Isten népének is hívjuk. Az Isten népében is ugye sokféle ember él, mégis egyetlen nép lehet. Aztán itten az egység mögött sokszor a Szent Lelket helyezzük előtérbe. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. Ugyanis mindannyian egy lélekben, egy testé lettünk a keresztséggel, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, írja Szent Pál apostol a korintusiaknak. Kedves hallgatóim, mi ma már el se tudjuk képzelni, mekkora csoda volt az, hogy az egymás ki nem állható zsidók és pogányok, és a állati sorsban tartott rabszolgák és szabad emberek egyetlen közösségé, testvéri közösségé váltak. A második Korintus levélben olvassuk, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ezt szoktuk a Szentmisében is imádkozni. A pünkösdi prefációban ezt imádkozzuk, a Szentlélek pünköskor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismeret fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A mi atyánk után is pünkös napján ezt imádkozzuk, Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. A fentiekből kiolvasható, hogy mi egyesíti az egyház tagjait elsősorban a közös hit és a közös szeretet. A közös hithez tartozik természetesen a közös remény is. Hallgassuk meg jeruzsálemi Szent Cirilnek egyik prédikációját. Miért hasonlítjuk a vízhez a Szentlélek ajándékát? A Szentléleket nem csak a tűzhöz, meg a szélhez, hanem a vízhez is hasonlítjuk. Miért? Mert a víz ott van minden földi élet gyökerén. A víz leszáll eső formájában az égből, egyetlen formában száll alá, és mégis sokféleképpen cselekszik. Más életet táplál a pálmafában, mást a szőlőtőben, mást a gyümölcsfákban, mást az állatokban és mást az emberekben. Hozzá alkalmazkodik a különböző élőlények természetéhez, és mindegyikben nekik megfelelően működik. Így a Szentlélek is. Ő maga egy és oszhatatlan. Mégis más-más adományokat osz szét a híveknek. Az egyiknek birtokba veszi a nyelvét, a bölcsesség szolgálatára, a másik lelkét megvilágosítja a
prófétaság adományával.

Egyiknek hatalmat ad a gonosz lelkek kőzésére, másiknak megadja, hogy magyarázni tudják a szent írásokat. Az egyikben megerősíti a szüzességet, a másikat adakozásra tanítja, az egyiket szigorú bőtre és aszkézisre neveli, a másikat felkészíti a vértanúságra. Különböző embereknél, de ő maga nem különbözik önmagától, ő mindig ugyanaz marad. Ehhez most hozzátehetnénk, az egyikből keresztény tudós nevel, a másikból keresztény művészt. Az egyiket papi és szerzetesi szolgálatra hívja, a másikat arra, hogy szerető szívű hitves szülő, nagyszülő, gyermek legyen. Az egyikből istenfélő földművest vagy iparos embert formál, a másikból okos és gyermekszerető pedagógust. Az egyiket felkészíti a gyógyító Krisztust megjelenítő egészségügyi szolgálata, a másikat arra, hogy Krisztus keresztjét hordozza mindannyiunkért. Az egység megvalósítása persze nem csak a mennyei Atya, és nem csak a Szentlélek műve, hanem az Úr Jézus Krisztusé is. Szent Pál apostol úgy mutatja be őt, mint az egyháznak a fejét. Ő a fő, mi pedig ennek a testnek a tagjai vagyunk. Ő némelyeket apostollá, másokat profétává, ismét másokat evangelistává, pásztorrá és tanítóvá tette, hogy szolgálatok betöltésére neveljék a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk Isten fia hitének és megismerésének teljességére. Szent Pál itt a hitet jelöli meg, mint az egység egyik zálogát. Következő írásában pedig inkább a szeretetet emeli ki. Igazságban kell élnünk és szeretetben. Hogy egyre jobban összefordjunk a fővel, Krisztussal. Ő az, aki az egész testet egybefogja és összetartja a különféle ízületek segítségével, hogy a tagok betöltsék az erejükhöz szabott feladatkört. Így növekszik a test, és építi fel magát a szeretetben. Tehát újra hangoztatom, hogy a hit és a hittel együtt járó remény és a szeretet adok, amelyek elsősorban összekötik az egyház különböző tagjait. És hangoztatnunk el még azt, hogy az egység az nem csak isteni ajándék, hanem feladat. A mi feladatunk is. Hagyjátok el a haragot, a gyűlölködést, a rossz indulatot, az átkozódást. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi ember szokásaival együtt, öltsétek fel az újat, aki állandóan megújul teremtőjének képmására. Itt már nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szitja, szolga vagy szabad ember, hanem Krisztus minden mindenben. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva az egy testben. Az egyház egysége sosem lesz egy befejezett tény, hanem mindig megvalósítandó feladat marad mindannyiunk számára. Az egységet látványosan veszélyeztették a különböző szakadások és eretnekségek. Már az első korintusi levélben olvasunk arról, hogy a korintusi egyházban négy párt alakult ki. Külön pártja volt Pálnak,
külön Apollónak, külön Kéfásnak, azaz Péternek, és külön Krisztusnak. Hát ugye, ez is fantasztikus. Szent Pál nem jött, azt mondja, nekem nem kell párt, ne pártoskodjunk, hanem legyünk egy közösségé. A Kolosszai levélben arról olvasunk, hogy egyesek fölösleges érkezési szabályokat vezetnek be, újabb meg újabb ünnepeket tartanak meg, mások az angyalok tiszteletében tesztelegnek, megint mások látomásaikkal akarják tévútra vezetni a közösség vallásos érzületét, és ezzel az egységet megbontják. Jakab apostol allól ír, hogy gyülekezeteiken a szegény embereket hátrányban részesítik a gazdagokkal szemben. A gazdag embert odaültetik az első helyekre, udvariasak hozzájuk, szegények, na ő lejt hátul. Ez ellen tiltakozik Jakab apostol. Az első század végén már megjelenik a doketista eretnekség, amely tagadta azt, hogy Isten fia valóságos emberi testben jelent meg. Azt állították, hogy Jézus csak látszólagos testben volt itt közöttünk, mert Istenhez úgymond nem méltó az, hogy valóságos húsvér testbe öltözzék. Erre mondja Szent Ágoston, aki nagyon lelki ember volt, hogy hát ha Jézus csak látszólagos testben jött el közénk, akkor csak látszólagosan halt meg értünk, akkor csak látszólagosan vagyunk megváltva is. De Jézus valóságos testben jött el. Az ige testé lett. Aztán van ennek pont az ellenkező, az ariánusok, és megjelentek hamarosan. Ők meg azt tanították, hogy Jézus nem volt valóságos Isten, csak úgymond, nem Isten volt, csak úgymond isteni, ahogy mondjuk esetleg egy híres színésznőről is, hogy ez isteni ez a színésznő. Nos, hát Jézus valóságos Isten volt, de sokan ezt tagadták. A IV. Században Észak-Afrikában megjelentek a túlbuzgó doketisták, akik a hitüket megtagadó, majd bűnbánatot tartó elesetteket, bukott keresztényeket nem akarták visszafogadni az egyházba, hanem azt mondták, hogy újra meg kell keresztelni őket. Szent Ágoston püspök velük kapcsolatban mondja a következő beszédet. A donatisták azt mondják, ti nem vagytok testvéreink. Ők úgy tekintenek minket, mint a pogányok volnánk. Ezért újra meg akarnak keresztelni minket, mint ami nem lennénk birtokában annak, amit ők adni akarnak. Innen fakad a tévedésük, tagadják, hogy mi is az ő testvéreik vagyunk. Mielemben nem akarván megismételni az ő keresztségüket, de ugyanakkor érvényesnek tartván a magunkét, azt mondjuk nekik, ti a mi testvéreink vagytok. Megszűnnénk testvérek lenni, ha megszűnnénk így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Ők azt mondják, semmi közünk hozzátok. Nekünk mégis van közünk hozzájuk, egy Krisztusban hiszünk, egy test tagjai vagyunk, egy fő alá tartozunk. Itt az ideje annak, hogy szeretetünk bőségével elhalmozzuk őket, hogy telve legyünk irántuk irgalommal, imádkozzunk értünk szívünk legnagyobb szeretetével. Itt jut eszembe, hogy mi, az egyetlen egyház tagjai, mindnyájan mi is testvérek vagyunk. Jézus még az apostolokat is testvéreinek nevezi több ízben. Azt mondja Mária Magdolnának, menj el testvéreimhez, vidd hírül nekik, fölmegyek az atyához, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Biztos, hogy az egyházban vannak szülők, nagyszülők, gyermekek. Vannak lelki atyák és lelki gyermekek. Vannak elöljárók és vannak beosztottak. Mégis az egyházban alapvetően
mindnyájan testvérek vagyunk. Engem ismerő fiatalok csak Gyula atyának, vagy Gyuszi atyának szoktak szólítani, de hadd mondjam el, hogy én is testvérük vagyok. Sőt, a Szent Atya, akit ma is még Szent Atyának mondunk, a pápa is testvérünk. Jézus az elsőszülött testvér, mi pedig neki kis testvérei vagyunk, a pápa idősebb testvér, de ő is testvér. Régen a pápák leányaimnak és fiaimnak szólították a híveket, ma pedig mit mondanak? Sorelle e fratelli, nővéreim és fivéreim. Ennek a testvériségnek alapja a közös keresztség, amely ugyanannak a mennyei atyának a gyermekévé avat mindannyiunkat. Ezt a testvéri kapcsolatot mélyíti el az oltári szentség, amikor együtt áldozunk, még inkább egyé válunk. Mi ugyanis mindannyian, írja Szent Pál, egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindannyian egy kenyérben részesülünk. A testvéri szeretet komoly segítséget nyújt nekünk ahhoz, hogy hivatásunkat, egyházbeli szerepünket jól tudjuk betölteni, hogy a Szentlélek által nekünk kiosztott lapot ki tudjuk játszani, hogy gólhelyzeteinket értékesíteni tudjuk, függetlenül attól, hogy papok vagyunk, vagy világívek, szerzetesek, házas emberek, vagy iparosok. Nagyon jó lenne, hogyha ez a hívekben is tudatosodna, és nem csuknák be egymás orra előtt a ajtót, a templomban például. Nem ülnének oda az üres pad szélére, hogy aztán a másik ember csak nehezen tudjon bemászni a pad közepére. Ha áldozáskor nem rognának le, mert van ilyen is, lerogy a papeli az áldozó, már csak ő van meg az Úr Jézus. A többi majd hogyan áldozik, az őt már nem érdekli. Ezeket mindenképpen el kell kerülnünk. A templomban is megnyilatkozzék azt, hogy mi testvérek vagyunk és összetartozunk. Nos, befejezésül Sík Sándornak sorait szeretném felolvasni. Testvéreim, olyan sokat szeretnék mondani, hidíveket építeni, falakat bontani. Sokat-sokat, nagyon sokat kellene mondanom, de csak egy maradt, egy árva szó elhasznált ajkamon. De ebben minden benne van, ez a feltámadás, csak ezt tudom, csak ez vagyok, testvér és semmi más. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi zsolnai kulturális negyed. A Pálos rendnyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Zseblámpás éjszakai templomsétán és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők szombaton a Veszprémi Várnegyedben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Európai Kerámia út tagja lett a zsolnai kulturális negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed a zsolnai polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Észak-Kelet-Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a magyarországi Pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Katolikus Karitász Országos Központjának podcastja, a Tevékeny Szeretet című műsor. Két hetente jelentkezünk azért, hogy bemutassuk, mi újság a Karitász házatáján, mi történik az ország különböző pontjain, mi az, ami hajtja az önkénteseinket, munkatársainkat, és milyen élethelyzetekkel, sorsokkal találkozunk az ország minden pontján. Az első téma, amit a mai napra hoztunk önöknek, az a lépcsőfok program. Néhány hete Székesfehérváron jártunk, a József Attila kollégiumban. Itt került ugyanis sor arra, hogy egy gálaműsor keretében az ott lévő diákok megköszönjék mindazoknak a segítséget, akik ebben a tanévben támogatásukkal, szabadidejükkel azért tevékenykedtek, hogy ők többre vihessék az év végén, és jobb eredményeket szerezhessenek tanulmányaik során. A Katolikus Caritas is részt vett a gyermekek támogatásában, mégpedig oly módon, hogy a József Attila kollégiumban és a Nemes Nagy Ágnes kollégiumban összesen 8 diákot támogatott a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritason keresztül a Lépcsőfok programban. De mi is ez a Lépcsőfok program? Olyan családokat választunk ki, ahol tudjuk, hogy rászoruló gyermekek vannak, és elkér a segítség a tanulásban. Székesfehérváron ez a helyzet más volt egy picit, ugyanis itt a két kollégiummal való szoros együttműködés folytán már eleve tudtak a pedagógusok, a nevelők segíteni abban, hogy kik azok a rászorultság igazolvánnyal rendelkező diákok, akiknek meg kell támogatni a munkáját. A következőben kérem, hallgassák meg ezen a gála műsoron elhangzott beszédet, amelyet Csinkovicsné Máté Hortenzia mondott a gyermekeknek, akik maguk is ott ültek a sorok között, és azoknak a nevelőknek, akik éjjel-nappal vigyáznak rájuk, valamint azoknak a támogatóknak, önkénteseknek, akikről szintén nem feledkeztek meg a kollégium diákjai, hogy kifejezzék feléjük hálájukat. Most ez következik felvételről. Kérem, fogadják szeretettel.
2: Köszönöm szépen. Hát én is csak folytatnám, hogy reméljük nincs vége. A mesének sem, meg ennek az együttműködésnek, amit az elmúlt évben a kollégium munkatársaival, vezetőségével folytattunk. Én a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritas nevében köszönöm a meghívást nektek, és a lehetőséget arra, hogy itt egy kicsit a lépcsőfok programról, a Katolikus Caritas egyik országos segélyprogramjáról részletesebben is szólhatok. De mielőtt ezt megtenném, arra szeretnék visszatérni, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyei Caritasnak és a József Attila kollégiumnak, illetve a Nemes Nagy Ágnes Lány kollégiumnak a kapcsolata már hosszú évekre nyúlik vissza, és több szálon is fut. Tehát egyfelől az Egyházmegyei Caritas Központ az Egyházmegye területén lévő plébániákhoz köthető önkéntes Caritas csoportokkal tartja a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a segítségnyújtás rajtuk keresztül a rászoruló családokhoz közvetlenül személyre szabottan jusson el. És ahogy szó volt róla, itt a fehérvári csoportok kezdték el ezt a tartós élelmiszeradományozást nyújtani a kollégium diákjai számára. Ebben a folyamatban a Caritas Központ is becsatlakozott, és ez most egy ilyen havonkénti váltásban a csoportok egymás között váltva jönnek és segítik a diákokat. A másik szál viszont az intézményeinkhez köthető, az Egyházmegyei Caritas Központ két szociális feladatot ellátó intézményt tart fenn. Az egyik a Szent Kristóf Ház, a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye támogatott lakhatása, támogató szolgálata, és a Lép Szenvedélybeteg Segítő Ambulancia, és a Lép munkatársai különböző nevelési oktatási intézményekben tartanak prevenciós előadásokat, hogy a függőséget okozó szerek hatásaira, veszélyeire hívják fel a figyelmet. Így kerültek ők már kapcsolatba a Nemes Nagy Ágnes kollégium diákjaival. Ami viszont az itt a tavalyi évben kezdődő program, ez a lépcsőfok program. Ez a Legyen Öröm az iskola kezdés programnak egy, hogy is mondjam, program eleme. Tehát ez a program volt hivatott arra, hogy az iskola kezdés nehézségeiben segítse meg a családokat. Tehát az iskola kezdéssel járó terhek enyhítését tűzte ki célul. A lépcsőfok program ehhez képest én úgy érzem, hogy egy kicsit személyre szabottabb, és egy ilyen utánkövetéses, lépcsőzetes program, amelynek célja az, hogy a bevont diákok a bennük rejlő képességeket, adottságokat a legmagasabb szinten kibontakoztassák, és ehhez ad a Caritas különböző támogatást, anyagi támogatást, amiből különböző eszközöknek a megvétele, tanszereknek a megvétele, ruházat, akár élelmiszer, testápolás vagy testépítést szolgáló szolgáltatások igénybevétele is tartozik. De ez nem elegendő, hanem ahogy már a korábbiakban is szó volt róla, egyfajta mentorálás is történik, egy egyéni kísérés, amely egyfelől mentál higiénés jellegű, másfelől pedig tantárgyi oktatást megcélzó segítség is. És ebben tudtunk mi nagyon jól együttműködni a kollégium nevelőtanáraival és vezetésével. Két hetente úgy átlagban összegyűltünk, és személy szerint én nagyon élveztem ezeket a közös megbeszéléseket, hiszen annyira jó élmény volt olyan segítőkkel együtt dolgozni, akik hasonló értékrend és elhivatottság talaján állnak, és a legfontosabb szempontjuk az, hogy a megsegített itt jelen esetben a sokszor hátrányos helyzetből kikerülő diákoknak a tanulmányi előrelépését, előmozdulását segítsük együtt közösen. Úgyhogy ezért óriási köszönet nektek, és tényleg remélem, hogy ezt tudjuk folytatni, minket is nagyon fellelkesített ez az együtt gondolkodás. 2025-ös, 26-os tanévben indult tehát ez az országos program. 8 diákot sikerült bevonni a programba. Ők a Fehérvári Egyházmegye különböző településeiről érkeztek, Amáról, Sárbogától, Enyhén, Soponya többek között. Többen közülük érettségi előtt állnak, és ebben az érettségire való felkészülésben kértek tőlünk segítséget, illetve a továbbtanulásban. Ez meg is történt tankönyvek, szakkönyvek vásárlásában, biztosításában, valamint külön órák, mint például matematika, helyesírás, angol, hát korrepetálás vagy tehetséggondozás formájában. Többen közületek már a munkátokban, hivatásotokban, szakmátokban szeretettek volna elmélyülni. Faipari technikus, cukrásznak tanuló diákokat vontunk be a programba, és itt a szakmai folyamatokban való elmélyüléshez tudtunk hozzájárulni. Sokszor szintén könyv, szakkönyvek vagy megfelelő ruházat megvásárlása formájában. Ahogy már említettem, a testápolás, testépítés, helyes életmód, táplálkozás eléréséhez is kértétek a segítségünket, amit vitaminok, illetve akár kondibélet megvásárlásával biztosítottunk számotokra. Még nem zárult le teljesen a tanév, tehát itt az eredményekről majd a későbbiekben tudnánk beszámolni, hiszen a célunk lett volna az is, hogy ez számszerűsítve akár a jegyekben, vagy a felvételi eredményekben megjelenjen. Már hallottunk sok mindent, ehhez szívből gratulálunk, és lehet érezzük, hogy egy picit hozzá tudtunk adni a teljesítményetekhez ezzel a programmal. És most, hogyha megengeditek, akkor a diákokhoz szólnék néhány szót, hiszen ti vagytok a központban. És én nagyon örültem neki, hogy személyesen mindannyian eljöttetek a tanáraitokkal hozzánk a Caritas házba. Volt módunk egy kicsit beszélgetni, kicsit megismerni titeket, megismerni az álmaitokat, a vágyaitokat, hogy miben vagytok jók. És én csak biztatni tudnálak titeket, hogy tartsatok ki, lássátok meg a lehetőséget, ahogy most is megláttátok ebben a programban, és tegyétek bele a ti részeteket, és akkor biztos, hogy sikerül megvalósítatok azokat a célokat, amiket magatok elé tűztetek. Ehhez továbbra is bármikor segítségre készen állunk számotokra, tehát a Caritas házba bármikor jöhettek egyénileg, akár egy jó szóra is, vagy bármire, amire szükségetek van. És gratulálok az eddig elért eredményeitekhez, és szeretném én is remélni, hogy a program folytatódik, akár veletek, ha még maradtok, ha meg tovább mentek, akkor sok sikert, akár másokkal, mint a diákok közül. És még amit fontosnak tartanék elmondani, hogy van miért hálát adnotok és szerencsésnek mondanotok magatokat. Tehát amikor a felterjesztéseiteket olvastam, akkor bizony sokszor a sírás kerülgetett, megmondom őszintén, hiszen nagyon nehéz körülmények között jöttök. Éltetek. De azt gondolom, hogy azáltal mégiscsak szerencsésnek vagytok mondhatók, hogy egy ilyen közeg, egy ilyen nevelő tanári gárda vesz körül titeket, ahol számíthattok az ő támogató jelenlétükre, és azért is, mert megragadtátok ezt a lehetőséget, ezt a programban lévő lehetőséget, hogy bebizonyítsátok, hogy tudtok, képesek vagytok, és akartok is tenni azért, hogy ebből a helyzetből kikerüljetek, és előbbre jussatok. Sok sikert kívánok ehhez, és minden jót. Köszönöm szépen!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! A Lépcsőfok program annyira fontos programja a katolikus Caritasnak, hogy úgy gondoltuk, hogy a Székesfehérváron megtartott köszönő esten elhangzott beszédekből még egyet megosztanánk önökkel. Ez azért is lényeges, mert az egyik nevelő, aki nem mellesleg neveléstudományok doktora, kutatótanár hazai középfokú kollégium pedagógiai témakörben, egy mesét írt a Lépcsőfok programról. Kérem, hallgassák meg dr. Pribék Lászlót, és remélem, hogy egy még átfogóbb képet kapnak arról, hogyan segíti a tanulásban a diákokat és a hallgatókat a katolikus Caritas. Ez itt a Lépcsőfok program, mesébe ágyazva. Fogadják szeretettel!
3: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Néhány információt szeretnék megosztani a Lépcsőfok program kollégiumi megvalósulásáról. Ha nem haragszotok, akkor egy rövid, úgynevezett lépcsőfok mese keretében fogom ezt bemutatni. Egyszer volt, hol nem volt, volt az erdő közepén egy nagy ház, körülötte csupa porhat, inda és fa, a házat meg annyi lelógó ág vette körül, olykor még be is gazdosodott a környezete, ha kevesebb erdőlakó közlekedett arra. Ha csak kívülről néztük, sokszor megmagyarázhatatlan és furcsa külsővel rendelkezett ez az épület. Talán még azt is gondolhattuk volna, hogy valamiféle manók népesítették be ezt az épületet, na jó, persze túlzásokban első. Mégis az erdő fiatalabb lakói gyakran látogatták ezt a toronyszerű házat, mert különös érzésük volt ide belépve. Szeretettel fogadják őket az itt dolgozók, beszélgetnek velük, sőt, még ha az erdei iskolába kell járniuk délelőttönként, akkor a tanulásban is segítenek nekik délutánonként, na meg persze kora esténként is. És persze nem csak tanulási problémákkal keresték fel ezt a helyet, szeretett erdőnk növendékei. Volt, aki az anyukáját hiányolta állandóan, hiszen másképpen hozta az élet, volt, aki a fél családját, mert másik erdőbe, másik munkahelyre kényszerítette az életünket. Tulajdonképpen furcsa egyéni helyzetek sokasága állt elő, hiszen ahány erdőlakó, annyiféle kételj, annyiféle kiútkereséssel és megoldással. A nagyház dolgozói sokat tanakodtak azon, hogyan lehetne hozzájuk forduló, egyre gyakrabban éhes, új ruha vagy cipő után vágyódó ifjakon segíteni. Valahogy a tanulás segítésükön is kéne fordítani, mondta egyikük a bajszalád ügyőbe. Hiszen mindenki azt várja, hogy egyéni és ne csoportos tanulástámogatásban részesüljen. Az azért mégsem járja, hogy a hozzánk betérő növendékek valamiben hiányt szenvednek. Egyszer csak a ház dolgozói egy öreg fát neveztek ki a gyűjtendő étel leendő helyszínéül, és elkezdte mindenki a tövéhez hordani a részéről ténylegesen ide hordható dolgokat. Konzerveket, gyorsan elkészíthető leveseket, na nem az erdőlakókból készülteket, no meg persze lehetőleg minél több mézet meg tehet. Hiszen ki látott még olyan erdőt és olyan ifjú erdőlakókat, ahol a mézet és a tejet nem szeretik. Ahogyan telt múlt az idő, az erdőlakó növendékek tanulmányi és élelmezési segítése a toronyban a mindennapi gyakorlat részévé vált. Egyre kevesebb kórgógyomor, egyre több erdei gyümölcs, sok készétel segítette azt, hogy a tanulás még nagyobb rendben folytatódhasson. Sőt, a fa tövénél egyre több adomány jelent meg. Az erdő idősebb, ám nagyon kedves lakói felfigyeltek a ház dolgozóinak törekvéseire, és egyre több adománnyal egyre többször látogatták meg a helyszínt. Voltak, akik munka után kifáradva erdőautóikon rendszeresen befordultak a magas ház udvarára, felpakolt tejekkel, ruhákkal, edzőcipőkkel, gyümölcsös ládákkal, sok-sok kedves mosolyjal és hittel. Voltak, akik angyalként jöttek, és hoztak bele különbözőfélébb adományokat, és valahol itt tudták, érezték, hogy akkor és ott azokra lenne az igazi szükség. Eddig azt hittük, hogy magunkra maradtunk, és látjátok, visszatért a hitem az erdő közösségébe. Mormolta egykedően a sokat látott ház egyébként rendszerint szűkszavú dolgozója. Mikor ez a mondat elhangzott, megcsörrent a házban a telefon, és egy kedves hang telefonált. Szeretnénk tovább támogatni az erdő növendékeit, most azokat, akiknél arra legnagyobb szükség mutatkozik, tanulásban, no meg egyedekben is, ahogy azt az élet diktál. A nagyház dolgozói ismét összeültek. Vajon kiket és hogyan kellene abban segíteni, hogy tényleg a legjobb helyre, rászoruló növendékekhez kerüljenek ezek a támogatások? A döntés csak hamar megszületett. Így történhetett, hogy az erdő támogatandó növendékei még több lépcsőzetesen felépülő segítségben tudtak részesülni. A dolgozók még jobban összefogtak. A növendékek kaptak négyzetrácsos füzeteket, tollakat, és elkezdtek még több matekkal, helyesírással, angollal foglalkozni, kísérettségire felkészülni, a lendő szakmájukban még jobban elmélyülni, a kézirajzolást gyakorolni. A személyre szabott támogatás még több odafigyeléssel járt együtt esetükben. A növendékek mentális felnőtti támogatása ugyanis legalább annyira fontos volt, mint a szaktárgyi. A kedves hang és társai végigkövették ezt a folyamatot, sőt, erőt adtak a ház dolgozóinak, hogy kétség nem férhetett hozzá. Minden az előzetes terveknek megfelelően fog alakulni. Mint a mesére, mondhatná egy károgó, egykedvűen legyintve ezekre a mondatokra, aki bizonyosan nem ismerte és látta ezt a történetet belülről. Na, de mi láttuk és köszönjük. És képzeljétek, még nincs vége.
1: A Tevékeny Szeretet című podcast folytatásában rövid híreket hoztam önöknek. Az előzőekben Székesfehérváron jártunk, és érdemes még itt elidőznünk. Mérföldkőhöz érkezett ugyanis a RÉV szenvedélybeteg segítő ambulancia Székesfehérváron, amelyet a katolikus Caritas helyi szervezete tart fönn. A meglévő Gyümölcs utcai intézmény mellett mostantól a Maroshegyen, a Szent Kristóf plébánia teljesen megújult épületében is várják a gyógyulni és felépülni vágyókat. Fontos, hogy nem csak a függők, hanem a családtagjaik is segítséget kaphatnak ingyenesen, jól képzett szakembereinktől, segítőinktől, és így esélyt kaphatnak a teljes életre. Az iskola utolsó hetében járunk, és bevallom, már hónapok óta készülnek a kollégáink országszerte, hogy a táborok és a különböző közösségi terek megújulhassanak. Így történt ez a Katolikus Caritas országos központjához tartozó Balatonakali táborhelyen is. Felfrissítették a falakat, megszépült a környezet, valamint azoknak a rászoruló családoknak, akik genesdiási panziónkba szoktak érkezni, szintén különleges segítség érkezett. Klaus Höhn, németországi jószolgálati nagykövetünk, elhívta magával fiát és unokáját is, hogy egy héten át egy szakképzett ácsmester segítségével megújítsák az ottani fa felületeket, legyen szó a kerítésről, az erkélykorlátról vagy a szaletliről. Önzetlenül és nagyon lelkesen álltak neki a munkának, úgy gondolták, hogy ez az ő nyaralásuk, És az az öröm számukra, ha másoknak segíthetnek. Nyilván marad kis idejük egy kis fürdésre is, de alapvetően reggel 7 órától akár este 10-ig kemény munkával megújították a környezetet. Nagyon köszönjük ezúttal is nekik a munkát, a családok pedig megkezdhetik a pihenésüket. Ahogy már említettem, a katolikus Caritas a nemzetközi Caritas szervezetek családjába tartozik, és ha bajban, bizony igyekszünk egymásnak segíteni. Így történt ez június 8-át követően is, amikor 7,8-as erőségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Ez a földrengés több településen rendkívüli erős földmozgást okozott, cunami riadót rendeltek el, és nagyon sok embert kellett kitelepíteni. A legfrissebb adatok alapján közel 85 ezer családot, azaz összesen majdnem 400 ezer embert érint közvetlenül ez a katasztrófa. A megerősítésre váró halálos áldozatok száma 47-re emelkedett, 31 embert keresnek eltűntként, és a sérültek száma elérte a 688 főt legfrissebb adataink szerint. A katolikus Caritas becsatlakozott a Fülöp-szigeteki Caritas segélyprogramjába, éppen ezért adománygyűjtést hirdetett. Szeretnénk segíteni a lakosságnak az újrakezdésben, aminek még nem látjuk a kezdetét pontosan, de szükség lesz rá. Megkérünk mindenkit, hogy aki tud, hívja a 1356-os adományvonalat, hívásonként 500 forintos támogatást jelent, vagy pedig online adománnyal juttassa el a támogatását és szolidaritását fejezheti ki a Fülöp-szigeteki családoknak. A későbbiekben beszámolunk a fejleményekről és az eredményekről. Kedves hallgatóink, ez volt már a Tevékeny Szeretet című podcast a Katolikus Caritas Országos Központjának szervezésében. Köszönöm becses figyelmüket, és remélem, meg tudtuk mutatni, hogy mi mindent végzünk a gyermekek tanulásának, fejlődésének érdekében, nyári kikapcsolódásukért mi mindent teszünk a Váranyár programban, és hogy hogyan segítünk a nemzetközi porondon a Fülöp-szigeteki Caritasnak. Kérem, 2 hét múlva is hallgassanak minket, mert szerdánként 10 óra 50 perctől mindig megjelenik a Tevékeny Szeretet című podcast. Önökre gondolunk, hogy bemutathassuk, hogyan lehet a mindennapokban tevékenyen megélni a szeretetet. Isten áldja Önöket!
0: Tevékeny Szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

Ha Isten leszállt a mennyből a földre értünk, akkor nem kétséges, hogy szeret bennünket. És ha valaki szeret minket, sőt, ha maga Isten szeret minket, akkor minden könnyebb számunkra a földön, minden érthetőbb. A lét árnyai mögött is fel lehet fedezni az ő szeretetteljes kezét, ami értet, mely számunkra gyakran ismeretlen, de a szeretetből fakad. Így minden jobban elviselhető, mindent jobban eláraszt az öröm, ha már az örömről van szó. Mert az élet szép pillanatai, egy nyilladozó szerelem, egy gyermek születése, egy váratlan apró szerencse mögött is egy atya gondviselése van jelen. És így minden lehetségessé válik. Ha az ember hisz, ha olyan Istenben hisz, aki szeret minket, akkor nincs számára többé lehetetlen, még az sem, ami néha tényleg lehetetlennek látszik, hogy bölcsünk, a földgolyó, amely szállást ad nekünk, békében éljen. Igen, minden lehetséges.

0: Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Költöz szívünkbe, Krisztusunk, örök megváltó szeretet, minden szavunk hadd töltse igaz bűnbánó érzelem. Nagy hittel hozzuk most elég,

0: jelét, mely tested által szent nekünk. Pajzsol ma híveit fölé, kik fiaitként élhetünk. Jóság királya Krisztusunk, Atyáddal áldás üdv neked, szent lelkednek kivigaszunk, örök dicsőség tisztelet. Amen.
1: Belefáradtam a kiáltozásba, még Istenemre várok. Ments meg engem, Istenem, mert a víz már torkomig ér. Feneketlen iszabba süllyedtem, és nincs hol megállnom. A vizek mélyére kerültem, eltemet a hullám. Belefáradtam a kiáltozásba, torkom berekedt. Míg Istenemre várok, szemem elsötétül. Hajam szálánál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Nagy erőre kaptak üldözőim, gonosz ellenségeim. Amit el sem vettem, azt kell megfizetnem. Te ismered, Uram, balgaságomat, bűneim nincsenek rejtve előtted. Akik benned bíznak, ne piruljanak miattam, Uram, mindenható Isten. Miattam ne érje szégyen azokat, akik keresnek téged, Izrael Istene. Mert érted viselek gyalázatot, arcomat érted borítja szégyen. Testvéreim előtt idegenné lettem, anyám fiai sem ismernek rám. A házadért való buzgóság emészt. Rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Sírtam és böjtöléssel gyötörtem magam, de az is gyalázatomra vált. Vezeklő szőrruhát öltöttem magamra, és ezért is szóbeszédért. Ellenem beszélnek a kapukban ülők, a bor mellett is rólam énekelnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Belefáradtam a kiáltozásba, míg Istenemre várok. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. De én, Uram, te hozzád imádkozom, kegyelmed idején, Istenem. Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, hűséged szerint segíts meg. Emelj ki az iszabból, hogy el ne süllyedjek. Ragadj ki azok közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből. Ne merítsen el a vizek hulláma, és ne húzzon le a mélység, ne záruljon be fölöttem a verem szája. Hallgass meg, Uram, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám. Szolgáttól ne fordítsd el arcodat, sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm. Jöjj közel hozzám, és légy védelmezőm, ellenségeimtől válts meg. Te ismered gyalázatomat, csúfos helyzetemet és szégyenemet. Szemed előtt vannak mind, akik gyötörnek engem. Szívemet a szégyen összetörte, ellankadtam. Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt. Vigasztalókat kerestem, de nem találtam. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Enni nekem epét adtak, és szomjúságomban ecettel itattak. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Nyomorult vagyok, és fájdalommal telve, de segítséged, Uram, fölemel engem. Isten nevét ének szóval áldom, dicsérettel magasztalom őt. Az Úrnak ez kedvesebb, mint az áldozati bika, vagy mint az üsző, amelynek szarva és körme van. Látják ezt az alázatosak és örülnek, ti, akik keresitek Istent, éledjen föl szívetek. Az Úr meghallgatja a szegényeket, és fogjait nem hagyja magukra. Dicsérje őt az ég és a föld, a tengerek és minden, ami azokban mozog. Isten megszabadítja Siont, Júda városait újra felépíti. Ott lesz lakóhelyük, és az lesz birtokuk. Azt örökli szolgáinak ivadéka, és ott laknak majd, akik nevét szeretik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Keressétek az Urat, és élni fogtok. Az Úr megtanít minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein.
2: Olvasmány a Krónikák második könyvéből. Azokban a napokban Moáb és Ammon fiai egy csapatnyi Meunitával együtt hadba vonultak Jehozafát ellen. Mentek és jelentették neki: hatalmas tömeg jön ellened a tengeren túlról, Edomból. Immár Hasason-Tamárban, vagyis Engediben vannak. Erre Jehozafát megijedt, és elhatározta, hogy az Úrhoz fordul. Egész Júdának böjtöt hirdetett. Erre Júda össze is jött, hogy az Úrhoz könyörögjön, sőt, Júda valamennyi városából egybegyűltek, hogy könyörögjenek az Úrhoz. Ekkor Jehozafát az úrházában, az új udvar előtt odaállt Júda és Jeruzsálem gyülekezete elé. Így imádkozott: Urunk, Atyáink Istene, Te vagy az Isten a mennyben, és Te vagy a népek összes királyságának uralkodója. A Te kezedben olyan erő és hatalom van, hogy annak senki sem tud ellenállni. Istenünk, Te űzted ki a föld lakóit néped Izrael elől, és Te adtad barátod Ábrahám ivadékának mindörökre. Ők le is telepedtek rajta, és szentét építettek nevednek azzal a szándékkal: ha valami nyomorúság tör ránk, kard vagy büntetés, pestis vagy éhínség, akkor megállunk a templom előtt és a Te színed előtt, mert ebben a házban van a Te neved. Aztán hozzád kiáltunk szorongattatásainkban, és akkor Te meghallgatsz és megsegítesz bennünket. Ez alatt egész Júda ott állt az Úr előtt gyermekeikkel és feleségeikkel együtt. Ekkor a sokaság közepette az Úr lelke leszállt egy Aszaf fiai közül való levitára, Jahazierre, Zekarjahu fiára, Bénája, Jeuel és Mattanya utódjára, így kezdett beszélni: Ide figyeljetek, egész Júda, Jeruzsálem lakói, és te is, Jehozafát király, ezt üzeni nektek az Úr. Ne féljetek, és ne is rettegjetek ettől a nagy sokaságtól, mert nem nektek kell ellenük harcolnotok, hanem az Istennek. Holnap gyertek le eléjük. A Cic nevű domboldalon fognak felvonulni, így rájuk találtok a völgy végénél Jeruel pusztájával szemben. Nektek azonban nem kell harcolnotok, csak álljatok oda, és maradjatok veszteg. Akkor meg fogjátok látni, hogyan segít meg az Úr benneteket, Júdát és Jeruzsálemet. Ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap vonuljatok ki eléjük, és az Úr veletek lesz. Ekkor Jehozafát a földig hajolt, egész Júda és Jeruzsálem lakói leborultak az Úr előtt, hogy hódoljanak előtte. Aztán a Kehát fiai és a Korah fiai közül való leviták felálltak, hogy emelt hangon harsogva magasztalják az Urat, Izrael Istenét. Kora reggel föliskeltek és kivonultak Tekoa pusztájába. Elindulás előtt Jehozafát eléjük állt és így szólt: Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem lakói! Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és akkor életben maradtok. Higgyetek prófétáinak, és boldogultok. Miután ezt a tanácsot adta a népnek, felállította az Úr énekeseit, hogy kivonuláskor a hadba keltek élén, szent díszben magasztalják őt e szavakkal: Dicsérjétek az Urat, mert irgalma örökkévaló. Mihelyt felhangzott a dicsőítő és magasztaló ének, az Úr a lesben álló csapatokat azok ellen fordította, akik Júda ellen vonultak. Ammonnak, Moábnak és Szeírnek fiai ellen, így ezek vereséget szenvedtek. Aztán Ammon és Moáb fiai fölkeltek Szeír hegyének fiai ellen, hogy kiírtsák és elpusztítsák őket. Miután végeztek Szeír lakóival, az egyik férfi a másikat segítette a pusztításban. Amikor Júda a pusztai kilátóhelyhez ért, és a sokaság felé tekintett, lám, azok holtan feküdtek a földön, senki sem menekült meg. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok és a gonosz szellemek ellen. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét. Álljatok oda, akkor meg fogjátok látni, hogyan segít meg az Úr benneteket. Így készüljetek föl. Csatoljátok derekatokra az igazság övét.
3: Olvasmány Szent Ambrus püspök a Misztériumok című értekezéséből. A keresztségben megtisztult nép ezután ragyogó ruházatban Krisztus oltárához vonul, ezt imádkozva. Oda lépek Isten oltárához, Istenhez, aki nékem újjongó örömöm. Miután ugyanis levetette magáról az ősi tévedés bűnét, sasként megújult fiatal szívvel, sietve igyekszik a mennyei lakomára. Megérkezik a körmenet, mindenki meglátja a feldíszített szent oltárt, és felkiált szívében. Asztalt terítesz nekem. Dávid szavait vesszük ajkunkra, amikor így kiáltunk. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes vizekhez vezet. Aztán így folytatjuk. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek a bajtól, hiszen te vagy én velem. Pásztorbotod és terelő vessződ az én bizodalmam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme előtt. Dús kenettel frissített fejemet, színültik teli serlegem kicsordul. Valóban csodálatos volt az, hogy az ősatyáknak Isten mannát hullatott, és hogy minden nap megadta nekik ezt a mennyei táplálékot. Azért mondja a Szentírás, angyalok kenyerét ette az ember. Mégis, akik azt a kenyeret ették, mind meghaltak a pusztában. Ez az étel azonban, amelyet te eszel, az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ez az örök élet táplálékát nyújtja, s mindez, aki ezt teszi, az nem hal meg mindörökké, mert ez Krisztus teste. Most hasonlítsd össze te magad, vajon az angyalok kenyere, a manna kiválóbb-e, vagy Krisztus teste, amely életet adó test. Az a manna az égből jött, ez annál is magasabbról, a mennyei volt. Ez a menny urái. Arra romlás várt, ha másnapra eltették, ez mentes minden romlástól, és bárki áhítattal ízleli ezt, annak nem árt semmiféle romlás. Az ősatyák számára a sziklából víz fakadt, számodra Krisztus vére folyik. Az ő szomjukat csak egy ideig csillapította az a víz, téged ez a vér mindörökre megtisztított. A választott nép fia ivott, és tovább szomjazott. Te pedig, ha ebből iszol, nem maradhat szomjas. Az képletesen történt, ez pedig már valóságban. Ha csodálod azt, ami csak jelkép, milyen nagy lehet az, aminek jelképét is csodálod? Halljad, hogy valóban előképben történt mindaz, ami az ősatyákkal történt. Írva van. Ittak a lelki sziklából, amely kísérte őket, s a szikla Krisztus volt, de a legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek, ezért odavesztek a pusztában. Ez mind intő példa lett számunkra. Megismereted most, melyik kiválóbb, mert többet ér a fény, mint az árnyék, többet a valóság, mint az előkép, többet ér a megváltás szerzőjének teste, mint az égi manna. Atyáink mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre, a felhőben és a tengerben. Mindez előkép a számunkra. Mindnyájan ugyanazt a lelkiételt ették, ugyanazt a lelkiitalt itták. Mindez előkép a számunkra.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. az óraimed érre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. Ne fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hulla déli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját cserejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött török fiát.

Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, kiáltok naphosszat, és te nem hallgatsz rám. Kiáltok éjjel, és nincs nyugodalmam. Pedig te szent vagy. Szentélyed a te néped dicsősége. Benned bizakodtak atyáink. Bizakodtak, és te őket megmentetted. Hozzád kiáltottak, és megszabadultak. Nem vallottak szégyent, mert benned bíztak. Én azonban féreg vagyok, nem ember. Emberek szégyene, akit a nép megvet. Aki csak rám néz, mind nevet. Elhúzza száját, fejét ingatva mondja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Szabadítsa meg, ha úgy szereti. Te hoztál ki engem az anyaméből. Már anyám keblén te voltál reménységem. Te rád hagyatkoztam, amióta élek. Te vagy Istenem, anyám ölétől. Ne légy tőlem távol, mert itt a szenvedés. És nincs, aki segítsen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Láttuk őt, megvetett volt a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Körülvesz engem számtalantulok, básáni bikák rohannak rám. Rám tátják szájukat, prédáló, üvöltő oroszlán módjára. Mint a kiöntött víz, olyan lettem. Minden csontom szerte hullott. Szívem, mint a viasz, megolvad bennem. Torkom kiszáradt, mint a cserép. Nyelvem inyemhez tapadt. A halál porába fektettél. Kutyák falkája ulálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Átjuggatták kezemet, lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg csak bámulnak, rajtam mulatnak, elosztják maguk közt ruhámat, és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, ne maradj távol, erősségem, siess segítségemre. Ments meg a kard élétől, ragadd ki lelkem az ebek karmai közül. Szabadíts ki az oroszlán torkából, a bikák szarva elől, engem nyomorultat. Hadd hirdessem nevedet testvéreim előtt, a gyülekezetben hadd ágyalak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Elosztották Jézus ruháját, és köntösére sorsot vetettek. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai, akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob utódai, félve tisztelje őt Izrael minden törzse, mert nem nézi les, nem veti meg a szegény nyomórát. Arcát nem rejti el előle, segélykiáltását meghallgatja. A nagy gyülekezetben téged dicsérlek, az Isten félők előtt teljesítem fogadalmam. Legyenek a szegények, és lakjanak jó, áldják az Urat mind, akik keresik. Szívük élni fog mindörökké.
Gondoljon az Úrra, és térjen hozzá a föld minden határa. Boruljanak le előtte a nemzetek családjai, mert az Úré a hatalom.

0: Előtte hajolnak meg mind, akik a porba visszatérnek. Az én lelkem is neki él, és nemzetségem neki fog szolgálni. Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, a majd születő népnek igazságosságát hirdessék. Ezeket mind az Úr cselekedte. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Boruljanak le az Úr előtt a nemzetek családjai.
1: Most az Isten előtti megigazulás a törvénytől függetlenül lett nyilvánvalóvá, amint a törvény és a próféták is tanúsítják, az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos fény gyújt a szemnek.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, Te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánosa, adta hírül az Egri Főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen, a hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő néhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.
2: Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
3: Június 17-én szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor. A dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor. A Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Volter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó híre, Kír magazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Magyar költők Jézus a címmel Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Murányi Nikolett Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. Café Francesco podcast 57. adás Székely János püspök atya Mit üzen a Biblia címmel 16 óra 35-kor hangzik el. Kerényi Lajos piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzik. A tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora a hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Tezéi imaóra 20 óra 16 perckor. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora hangzik el 21 óra 5 perckor. Karácsony Tibor atya műsora 22 órától. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Boton Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órakor hallgathatják meg. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
2: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! A Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. A hajógyári sziget árnyas fái közt június 19-től 21-ig a Gyerekszigeten koncertekkel, bábszínházzal, tánccal, cirkuszi forgataggal, ugrálóvárral, sportprogramokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat. A nagyszínpadon június 19-én pénteken a Szuperárt gyermekkórus nyitja a programot, utána Majorka Színház a Show című előadása érkezik, majd Halász Judit Csiribiri című koncertje zárja a napot. 20-án szombaton, a Lóca együttes után a belvárosi betyárok gondoskodnak a jó hangulatról, este pedig a Kaláka, Nálatok laknak-e állatok című műsora várja a közönséget. 21-én vasárnap az Apacuka koncertjével indul a nap, majd a Kámfor Bábszínház kozmikus kalandja következik. A hétvégét pedig a Kiskalász zenekar koncertje zárja. Az idei év egyik különleges programja a Hajógyári sziget meséje című közösségi mesealkotás. A nap során folyamatosan épülő történetekhez minden érkező gyermek hozzáadhat egy szereplőt, helyszínt vagy eseményt, amelyekből élő mesélés közben bontakozik ki a hajógyári sziget képzeletbeli világa. A dunatitkai, beszélő fák és mesebeli hajók történetei fonódnak össze a gyerekek fantáziájából megszülető közös mesében. A gyerekparadicsomban idén az élő környezet és a természet kerül a középpontba. A titkos kert workshopon saját kis növénykert készülhet palántázással és ültetéssel. A Néprajzi Múzeum helyszíne az idei évben még nagyobb területen várja az érdeklődőket. A Platán Baba színpadon mondókák, mesék és hordozós táncprogramok várják a legkisebbeket és szüleiket. A Karamella cirkuszvilág sátraiban egyszerre lehet aktívan bekapcsolódni és ámulva figyelni a cirkusz varázsát. A zsonglőrködés, artista játékok és bohóztréfák mellett sok gyerek itt találkozik először a cirkusz világával, és talán innen indul a jövő artistáinak története is. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programok 10 órától 18 óráig tartanak. Szent Mise a Bízd rá magad segítői közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hó utolsó vasárnap 18 órakor. A helyszín Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia. 11. kerület Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymás hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika imacsoport a Mária Rádió kápolnájában a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: irgalmadra. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.

0: gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhőt akarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindig.

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges József üzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az Egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A zsoltáros így énekel: szépségesebb vagy emberek fiainál, ajakadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj! Népedet és atyádnak házát felejtsd el! Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőttes ékesség ruháján. Hímes parástjában a király elé hozzák, utána szűzek, társai sorban követik hozzád. És vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredő bűn minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
5: Thank you. dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Pálos rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet-Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a füzéri plébánia templomot, az óhutai és a martonyi pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a magyarországi pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét, imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atyám. A szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatásra mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
3: L'Évangile selon Saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta, ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
4: Jézus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu.
2: Através de riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium Zsinati Konstitúcióról szóló katekézist, a liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni, a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat harahív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét, az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vöröstengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, elébred bennünk a kereségben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész embert bevonja, a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét. Egy pár perc múlva majd visszatérünk mi is, és összefoglalom rövidebben lényegesen a Szent Atya mai katekézisét, utána pedig egy pár gondolatot is megosztunk a témával kapcsolatosan.
4: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
2: Kedves testvérek, a tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről. És a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat. Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ez pontosan nem értettem című konferencia résztvevőit, valamint a reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket!
3: Des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mithilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma de...
2: Kedves Mári Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szentatya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szentatya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos...
4: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló a Szentatyának a beszédét, tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
2: nem,
4: én.
2: Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
4: Igen, és nem lehet csak úgy átfutni. Tehát igen, nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk. Ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy fel volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
2: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó felhívás benne, hogy maradj velünk.
4: Jaj, tényleg.
2: És
4: ez a legszebb szó.
2: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
4: Igen.
2: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájába, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye? Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye? És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
4: Ez az egyik. Elveszünk,
2: igen.
4: És sebezhetőbbek vagyunk.
2: Tehát itt kezdődik, hogy maradj velünk. És ekkor megnyílik a szemünk, ugye, az oltári, az eukarisztiában megnyílik a szemünk, és ugye az evangélium tulajdonképpen négy igét használ, hogy kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ezek mind ilyen liturgikus cselekmények tulajdonképpen. Ugye az ember, aki nem tanulja, aznak eszébe se jut az ilyen, de teológiailag ezt így lehet megfogalmazni, hogy a liturgia a jel és szimbólumokból áll. Tehát a Szent Mise az kimondottan jelekből és szimbólumokból tevődik össze. És ez benne van, ugye az átváltoztatáskor fogod a kenyeret, megáldod, megtöröd és oda nyújtod a híveknek. Tehát ez az esemény csúcspontja tulajdonképpen egy asztal közösség. És a Szent Atya ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház, ugye sokféle ember van benne, de mégis egységet alkotunk a közös hitünk által. Tehát itt a teológia világosan felismeri az oltári szentségnek a titkát. A tanítványok addig hallották ugye az írásoknak a magyarázatát, de a teljes felismerés tulajdonképpen a kenyértörésben történik meg. És ez az egyháznak az ősi tanítása, hogy Jézus Krisztus az ige asztalánál, az eukarisztia asztalánál találkozik velem. És veled, és velünk együtt. És a második vatikáni zsinat szerint, tanítása szerint Krisztus jelen van. Tehát az összegyűlt közösségben, a maga az igében, a szolgálatot tevő pap személyében, az eukarisztiában, és együtt a hívek közösségében. Tehát ez a jel, a szimbólum, együtt, és ezért választott a Szent Atya, gondolom, és így nem gondolom, hanem biztos vagyok benne ezt a szentírási részt, és az Emmauszi történet tulajdonképpen valójában ez a Szentmisének az ősképe. Ezt úgy kell érteni, én úgy értem, hogy Krisztus, tehát nem, először is úton van az ember. Másodszor pedig Krisztus magyarázza nekik az úton az írásokat. Harmadjára megtörténik a kenyértörés, megnyílik a szemük, és aztán tanítványukká válnak.
4: És lángol a szívük.
2: Lángol a szívük. Tehát megnyílt a szemük, ugye? Nem egyszerű fizikai látásról van itt
4: persze,
2: szó.
4: Persze.
2: Igen, tehát
4: hát addig is látták, hogy ott van Jézus.
2: Tehát a Szentírás
4: persze.
2: Tanítása szerint ugye a tanítványok szeme azért nyílik meg, mert előbb megnyílt a szívük. Tehát sok ember ugye a Biblia nyelvén a szem megnyitása, úgy, megnyilása, ez a hit ajándéka. A feltámadt Krisztus viszont nem emberi értelemmel lehet őt felismerni, tehát a hit kegyelmére van szükség, ezért bekezdtem így a beszédet, hogy Szent Ágoston is mondja, hogy a kegyelem, ugye. És sok ember látja az ostját, de csak a hívő ember ismeri fel benne az, hogy az Krisztus teste. Mert sokan kételkedve állnak oda, hogy na, ez most mi. Sok ember olvassa a Szentírás, de csak a hit világosságában találkozik benne az élő Istennel. És a tanítványok szeme is azért nyílik meg, mert a szívük, ugye, hogy mondottam, előbb megnyílt, de már útközben ők befogadták az igét, de most az oltári szentségben, az eukarisztiában eljutnak teljesen a teljes felismerésre. És akkor Jézus, érdekes, hogy jön a következő fázis, Jézus eltűnik.
4: Ez a szívedben van Jézus, nem kell lássad fizikai szemeddel, nem?
2: De nem, így van, nem hagyja el őket, miután felismerték, ugye akkor Jézus eltűnik. És első pillantása ez egy kicsit különösnek tűnik, feltehetjük a kérdést, miért nem marad velük?
4: Azért, már a szívükben van.
2: Más módon van most már jelen.
4: Van.
2: Na, ezt kell nekünk is elfogadnunk. És a más mód, ezek a jelek, a ritus, a szimbólum, a liturgián keresztül. Tehát a földi látható jelenlét átadja helyét a szentségi jelenlétnek.
4: No, hát én...
2: És a tanítványoknak ezt meg kell tanulni. Krisztus nem csak testi alakban, őt nem csak testi alakban tudjuk megtalálni, hanem magában az egyház életében, a liturgiában, a ritusban, a szentmisében, a jelekben, a szimbólumokban, legfőképp az oltári szentségben. És ez a húsvéti hitnek a lényeg.
4: Nagyon köszönöm, nekem most így eszembe jutott, hogy 2009 augusztusában, mikor legelőször Medjugorjében voltam, és hát szentáldozáshoz járultam, mert mondták, hogy áldást lehet kérni, de nekem a pap ugye azt mondta, hogy Corpus Christi, és én nem voltam akkor katolikus, de azt mondtam, hogy hát ha ez Krisztus teste, mindegy, mibe kerül, én azt úgy is elfogadom, és az egyházból úgyse tehet neki. És én akkor azt mondtam, hogy milyen kiváltságosak a katolikusok, én mindent meg fogok tenni, hogy katolikus legyek. És én azóta is azt érzem, hogy igen, kiváltságosak vagyunk, sajnos nem tudatosítjuk eléggé. Nem is úgy veszünk részt sokszor a szentmisén, hogy találkozzunk Jézussal, mert akkor lángolna a szívünk, és akkor tudatosítanánk magunkban, hogy mi élő tabernákulumok vagyunk. Két lábon járunk, bárhova elviszük Krisztus, hogy hát kéne látszódjon rajtunk, hogy mi tényleg Krisztust hordozzuk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e, vagy nem?
2: Igen. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan ugye a szinodális út, ez is kapcsolódik az Emmauszi tanítványok történetéhez, hogy együtt haladni az úton. És ugye Jézus meghallgatja őket, és ők is meghallgatják Jézust. És ma ez a legfontosabb az egyház életében, ennek a szinodális útnak, hogy meghallgatni egymást. Az egyház az embereket, az emberek az egyházat, és nem állandóan a kritika, és csak is a rossz indulat, hanem hallgassuk meg egymást, és próbáljuk a jó úton haladni, az egyenes úton, mint az Emmauszi tanítványok. És én szerintem ez a katekétikai üzenete a Szentatyának, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Krisztus mellettünk halad. De amikor hallgatjuk Isten igéjét, amikor meghívjuk őt életünkbe, részt veszünk a szentmisén, és ami legfontosabb, hittel fogadjuk az eukarisztiát, ezért vannak a szentségek. Ugye egy példát hozott, ugye csak a kereség, igen, a vízszentség. Igen. Akkor, ha ezt elfogadjuk, akkor a mi szemünk is megnyílik. És az Emmauszi tanítványoknak az imája, én ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy legyen a mi imánk is, hogy maradj velünk, Urunk, mert esteledik.
4: Nem kell ezt túlbonyolítani, benne van a lényeg. Igen. Ez olyan, mint a szívimája, ugye, amit a keleti,
2: igen,
4: testvéreink mondanak. Hogy...
2: És erre biztos, hogy válaszol. Ha őszintén imádkozol erre, az Úr Jézus válaszol erre a kérésedre, és többféle módon, amiről ma volt szó, az egyházban, a Szentírásban, Isten szaván keresztül, az oltári szentségben, és ami a legfontosabb, a testvéri közösségben. Velünk marad mindörökké.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
1: Incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
2: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úrnapját, és az eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámbóság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hoz

mizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára, a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Kedves hallgatóink, eddig a mai szentmisének az evangéliumi részlete. Első gondolatunk talán az lehet, hogy Jézust nem nagyon alkalmazná egyik párt sem kampánytanácsadónak. Mert hiszen a kampányban mi az alapeset? Először is versengés, másodszor pedig nyilván minden félnek az a célja, hogy az ellenfelét lejárassa, ellenfeléről természetesen a rosszakat kihangosítsa, illetve saját magát pedig jó, fényesen mutassa, saját magának az erényeit, hogy mindenki lássa. Hát ez az örökös versengés, ez nem csak a politikában, hanem minden emberi kapcsolatban is ugyanúgy ott van. A munkahelyét versengést is lehet említeni, de sajna akár házaspárok közötti versengés is. A házastársak közötti versengésben is megjelenik az, hogy mondjuk egy vitás kérdésben kinek van igaza. És nagyon sokszor úgy vagyunk vele, hogy ha az igazunkat védjük, akkor legyen a másik bárki, akár a házastárs is, nem meggyőzni akarjuk, hanem legyőzni akarjuk. Nagyon sokszor ez a helyzet. És nem az érdekel igazán minket, hogy mi az igazság, hanem az, hogy nekünk legyen igazunk, és ez napnál világosabban teljesen nyilvánvaló legyen, hogy mondhassuk, hogy igen, nekem van igazam, nem pedig neked. Ez többek között az egónak a műve. És az embernek az a hozzáállása, hogy majd én. Én vagyok a valaki. Igazából ez egy kicsit Bábel örökségének is tekinthető, ahol a diabólosz dolgozik. A versengés, a szétválás, a szétdobálásnak a mestere. Ebben az evangéliumban Jézus a képmutatókról beszél. Mi a határ a képmutatás és a példamutatás között? Leginkább abban lehet megfogni, hogy vizsgáljuk meg, hogy az illetőnek, vagy hát most ne akárki egy fiktív illetőt vizsgáljunk, hanem saját magunkat, hogy nekünk mi a motivációnk. Az a motivációnk-e, hogy mi legyünk a különbek, mi legyünk a java, mi legyünk az elit csapat, vagy pedig az a motivációnk, hogy bármit teszünk, valamilyen módon az Isten országa növekedjen. Mert hiszen az Isten országa növekedni akar bennünk is. Amikor Jézus megkezdi a nyilvános működését, azzal kezdi, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. És ezt hogyan kell érteni? Az Isten országa, ahogy majd Pilátus előtt mondja, nem e világból való, nem határokkal rendelkező ország, hanem az Istennek az uralma. Ott beszélünk Isten országáról, ahol Istennek az akaratát teljesítik, ahol kutatják, megtalálják és meg is teszik a mennyei atya akaratát. Ezért mondja Jézus, hogy közel van, elközelgett a mennyek országa,

mert hiszen ő már ott áll a hallgatói között. Benne, az örök fiúban az atya akarata maradéktalanul teljesül. Mit mond erről Jézus? Az az én eledelem, hogy teljesítsem mennyei atyám akaratát. És hogyha Jézushoz csatlakozok, akkor nekem is ez kell, hogy legyen a motivációm. Keressem a mennyei atya akaratát, és megtegyem, hogy bennem is tért nyerjen az Isten országa. Nézzük meg most ezt a három területet, amit Jézus tárgyal ebben a beszéd részletben. Az alamizsna osztás, vagy tágabb értelemben vehetjük úgy, hogy az embernek a segítése, a rászorulók a segítése, tehát a szeretet gyakorlása, aztán az imádság és a böjt. Ezek a keresztény aszkézisnek is fontos tartó pillérei. Mit mond Jézus az alamizsnáról? Először is nyilván elítéli azt, hogy látványosan tegyük, de használ egy képet, amikor alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit cselekszik a jobb kezed. Hát a hétköznapi praktikus életben nyilván egészen hasznos, hogyha az ember tudja, hogy a két keze mit tesz. Nyilván valami mélyebb, másabb dolgot akar erről mondani Jézus. Talán úgy is lehetne fogalmazni, hogy amikor alamizsnát adsz, az legyen olyan természetes, mint a levegővétel. Ne kelljen külön fölhívni a figyelmét senkinek se arra, hogy az embertárs felé felelősséggel tartozik. És legyen teljesen természetes ez. Akkor tekintsük meg most, hogy az imádságról mit mond Jézus. Ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkoznak. Amikor imádkozol, akkor menj be a szobádba, és a zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Hát Jézus is fölmegy a templomba, és részt vesz Izraelnek a közös imádságaiban. Egészen biztos tehát, hogy nem a közös imádság ellen beszél. Az utcasarkokon állva imádkozás, az már nem a jámborság, hanem a jámborkodásnak a jele. Ez az, amit elítél. Illetve egy nagyon fontos dolgot mond, hogy menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Gondoljunk csak Avilai Nagyszent Terézre, aki a Belső Várkastély című írásában valami ilyesmire invitál minket, hogy a legbelső szobánkba menjünk be. Igazából, amikor Jézus ezt mondja, nem biztos, hogy fizikai szobára gondol, hogy tényleg az ember menjen be a saját házába és ott zárkózzon be, hanem ennél valami mélyebb dologra gondolhatunk Jézus szavai mögött. Saját lelkünknek az zárt szobájába kell visszahúzódnunk, amikor imádkozunk. És ez nem azt jelenti, hogy a külvilág számunkra szűnjön meg. Kivel is találkozunk saját lelkünknek a legbelsejében? Az Istennek a lelkével. És ő tanít minket imádkozni. Tehát nem is az elrejtettség itt a lényeg, hanem az, hogy honnét fakad az imám. Valami felületes darálás, vagy pedig figyelek a lélek indításaira. Pál apostol azt írja, hogy magunktól még azt se tudjuk, hogy hogy kell imádkozni, de bennünk van a lélek, aki emberi szavakkal, nem kifejezhető sóhajtozásokkal imádkozik. Figyelnünk kell erre a lélekre, mert ő mondja meg azt is, hogy miért imádkozzunk, hogy igazán mi a szívünknek a legmélyebb vágya, mert ő ismeri azt is, és ő vezet el oda. Aztán, amikor a böjtölésről beszél Jézus, azt mondja, hogy ne látszódjon meg rajtunk a böjtölés, sőt, amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajatét, és mosd meg az arcodat. Kicsit profán módon lehetne azt mondani, hogy úgy nézzél ki, mint a képen bulira indul. Nem a böjtölés ellen beszél Jézus, hanem az ellen, hogy az ember mutassa ezt. Tehát a böjtölés az jó és hasznos. De hogyan kell böjtölnöm? Minek tekintem a böjtöt? Eszközként arra,
hogy én kiváló legyek, hogy én kiválónak látszak a külvilág felé, vagy pedig eszközként arra, hogy magamat megregulázzam, és fontosabb dolgokra irányuljon a figyelmem. Vajon, amikor böjtölök, akkor ezt valami negatív dologként élem meg? Vagy pedig felszabadulásként, hogy másra tudok figyelni, másra tudok koncentrálni. Amikor böjtölünk, akkor ne csak arra figyeljünk, hogy valamitől megfosszuk magunkat, hanem fontos a böjtölésben az is, hogy valami jóra irányuljunk. Aztán ebben az evangéliumi szakaszban, amikor Jézus beszélt át az almizsnáról, az imádságról és a böjtről, van egy, mondhatni, refrén a végén. Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Miféle jutalmat várhatunk az atyától, hogyha előre haladunk, és hogyha az Isten országa növekszik bennünk? Először is mi történik, hogyha az ő szavára hallgatunk, és úgy adjuk az almizsnát, ahogy ő javasolja, ő kéri, úgy imádkozunk, ahogy ő kéri, és úgy böjtölünk, ahogy ő kéri? Az Isten országa növekszik bennünk, mert az Isten országa ott nyer teret, ahol az Istennek teljesítik az akaratát. És hogyha valakiben az Isten országa teret nyer, akkor egy valami visszaszorul, méghozzá az önző, felületes kis egó, aki nagyon sokszor oda szemtelenkedik az ember igazi kibontakozásának az útjába. És aki teret nyer, az pedig az az igazi én, amit a Szent Háromság Egyisten mindegyikünk esetében megalkotott. És ezzel ajándékoz meg minket, a mennyei Atya, hogy az igazi énünk növekszik. József Attila az egyik versének egy sorában így fogalmazza meg ezt: ajándékozz meg csekélyke magammal engem. Amellett, hogy az igazi énünk egyre inkább kibontakozhat ezen az úton, amikor az Isten országa teret nyer bennünk, emellett azt is megtapasztalhatjuk majd, hogy az igazi ajándék maga az Isten.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 17-én szerdán, mikor a Jó Hírek magazin adását hallják, aminek mai híreit a ferencesek.hu oldalról állítottuk össze. Jól működő gyakorlatokat osztottak meg egymással a szerzetesi kollégiumok vezetői. Csak nem 200 diák vett részt az első ferences sportnapon. Miért éppen Carlo Acutis erekjéje került az esztergomi ferences templomba? Ferences programok a múzeumok éjszakáján. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. A törvény első és utolsó előírása a felebaráti szeretetről szól. Ezek különleges keretet szabnak a hegyi beszéd egész tartalmának. Az ötödik parancsolat a biológiai élet tiszteleténél és védelménél többet tartalmaz. Mégpedig tilt minden olyan tettet, ami megelőzi vagy előkészíti az élet kioltását. Ezek szerint tilos a megszólás, a becsmérlés, a megalázás, a rossz hír terjesztése, a haragtartás, a jó ügy lepocskondiázása, a hibák és a rossz ügyek felmagasztalása. Isten nem csak a tetteink szerint, hanem a lelkületünk alapján ítél meg. A jézusi új törvény már nem csak az embertárs életének a védelmét követeli meg, hanem egész személyének a tiszteletét. Ugyanis gyilkolni nem elsősorban fegyverrel lehet, hanem szóval és indítékkal. Mintegy 20 kollégium vezető és 10 kollégiumi nevelő vett részt azon a fórumon, amelyet május 29-én rendeztek meg Esztergomban a Szerzetesi Köznevelési Fórum keretében. A találkozó célja a tapasztalatcsere, a közös problémák feltárása és a jól működő kollégiumi gyakorlatok bemutatása volt. A köznevelési kollégiumok nagyon hányatott sorsúak, hiszen az állami finanszírozás nem biztosít elegendő forrást a működésükhöz. A fennmaradásuk sok esetben komoly innovációt igényel. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy szerzetes rendek által működtetett kollégiumok megosszák egymással a jó gyakorlataikat, ugyanakkor a problémáikat is közösen meg tudják fogalmazni, számolt be a rendezvény tapasztalatairól Bodó Márton, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány oktatási referense. A fórumra az ország különböző régióiból és több szerzetes rend intézményeiből érkeztek résztvevők. Jelen voltak többek között a piarista, bencés, ciszterci, jezsuita, ferences és a szegény iskola nővérek által fenntartott kollégiumok vezetői, valamint a kalocsai iskola nővérek budapesti szakkollégiumának képviselője is. A résztvevők előzetesen online kérdőíven jelezhették azokat a problémákat, illetve jól működő gyakorlatokat, amelyeket a találkozón szerettek volna megosztani egymással. Ennek eredményeként 8 jó gyakorlat bemutatására került sor. Első alkalommal rendezték meg június 5-én a ferences oktatási intézmények közös sportnapját a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégiumban. A csaknem 200 résztvevőt megmozgató eseményen a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, a Szentendrei Ferences Gimnázium, valamint a házigazda Esztergomi Intézmény diákjai labdarúgásban, kosárlabdában, röplabdában és asztali teniszben mérkőzhettek meg egymással. A közös sportnap ötlete maguktól a diákoktól indult, A ferences iskolák diák önkormányzatainak 2025-ös találkozóján vetődött fel, hogy érdemes lenne sportverseny keretében is találkozási lehetőséget teremteni a különböző intézmények tanulói számára. Az elképzelés megvalósítását idén az esztergomi ferences gimnázium vállalta magára. A rendezvényre összesen 142 vendég érkezett a ferences intézményekből, a házigazda iskola diákjaival együtt pedig mintegy 200 fiatal vett részt az alkalmon. A napot jó hangulat, sportszerű küzdelmek és több kifejezetten színvonalas mérkőzés jellemezte. A pozitív tapasztalatok alapján a szervezők abban bíznak, hogy a kezdeményezés hagyományá válik. Miért éppen Carlo Acutis erekéje került az esztergomi ferences templomba, és vajon mit jelenthet egy 15 éves szent példája a mai fiataloknak? Többek között ezekről kérdeztük Radics Dávid, OFM atyát, aki a kezdeményezés hátterébe és az erekje esztergomba kerülésének történetébe is betekintést engedett. A gondolat már évekkel ezelőtt felmerült bennünk, amikor Carlo Acutis boldoggá, majd később szentté avatásának folyamata egyre nagyobb figyelmet kapott. A ferences rendház közössége, valamint az iskola új épület részének átadása után a tanári karban is felvetődött a kérdés. Milyen példaképet tudnánk a mai fiatalok elé állítani? Úgy éreztük, hogy Carlo Acutis személye és élete különösen közel áll a mai generációhoz. Az a mély Isten kapcsolat, amelyet fiatal kora ellenére megélt, példa lehet a diákok számára is. Ezért nem pusztán egy erekjét szerettünk volna elhozni esztergomba, hanem egy szellemiséget is, azt az életfelfogást, amelyet Carlo képviselt. A digitális világ természetes közeg volt számára, mégis arra használta az internetet, hogy az evangélium üzenetét közvetítse. A mai fiatalok életének is szerves része az online tér, ezért könnyen kapcsolódhatnak hozzá. Szent II. János pápa gyakran beszélt arról, hogy minden embernek van profétai küldetése. Carlo ezt komolyan vette. Felismerte, hogy neki az interneten keresztül kell tanúságot tennie a hitéről. Ez a felismerés ma is aktuális üzenet lehet minden fiatal számára. Miután a rendház közössége, az iskola vezetése és a tanári kar egyetértett abban, hogy szeretnénk Carlo Acutis példáját közelebb hozni a fiatalokhoz, megkezdődött az erekje megszerzésének folyamata. Ehhez szükség volt dr. Erdő Péter bíboros úr támogatására, valamint Assisi püspökének engedélyére. Az erekjét André Szárnelli, az erekjék őrzője adta át számunkra. Sokan segítették ezt a munkát. Az erekje Assisiből történő hazahozatalát dr. Kovács Gábor állandó diakónus végezte. Az erekje tárolóját Schlosser Attila készítette. Az erekje védődoboza Kassai Zenóna munkája. A világítás technikát Bádi Béla hozta létre. Az emlékképet Bánhidi András alkotta meg, a szentképet pedig Szeder Balázs tervezte. Sok ember munkája és szolgálata találkozik ebben az erekjében. Az erekje állandó jelleggel az esztergomi ferences templomban marad. Nem vándorkiállításról, vagy ideiglenes elhelyezésről van szó tehát. A hívek a Szent Ferenc oltár előtt találhatják meg, ahol hosszú távon is a közösség lelki életének része lesz. A középkori magyar egyházi kultúra egy elveszett kincsének újjászületése és a Mohácsi csata máig ható következményei állnak két ferencesekhez kötődő múzeumok éjszakája program középpontjában. Esztergomban Szóliva Gábriel ferences szerzetes mutatja be az általa felfedezett 13. századi kottás kódek rekonstrukcióját, míg Gyöngyösön dr. Vizi László Tamás történész segít újra gondolni Mohács történelmi jelentőségét. Június 20-án este 8 órakor az esztergomi Főszékes Egyházi Könyvtárban Szoliva Gábriel UFM Ferences szerzetes mutatja be egy 13. századi esztergomi kottás breviárium rekonstrukciójának történetét. A Pars Sanctoralis című kötet egy rendkívüli tudományos munka eredménye. A középkori liturgikus könyv fennmaradt, különböző helyeken őrzött, összesen 272 töredékből sikerült újraalkotni az egykori kódex jelentős részét. A rekonstrukció eredményeit bemutató kötetet idén februárban a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében mutatták be. A június 20-i est közreműködője Mizsei Zoltán egyházzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense lesz. Ugyancsak június 20-án szombaton délután 4 órakor várja az érdeklődőket a Gyöngyösi Ferences Könyvtár, ahol dr. Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára, tudományos rektor helyettese és tudományos tanácsadója tart előadást. Sokkal több veszett el Mohácsnál. A Mohácsi csata és következményei Filezer év távlatából címmel. Az előadás arra keresi a választ, hogy a Mohácsi vereség miként formálta át Magyarország politikai, társadalmi és kulturális fejlődését, és miért tekinthető a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fordulópontjának.
0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van, évközi 11. hét.

Uram, te benned remélek. Hajts hozzám füledet, siess, szabadíts meg. Légy oltalmazó sziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Mert erősségem és menedékem vagy, a te nevedért légy vezérem és viseld gondomat. Kezedbe ajánlom lelkemet, ments meg engem, Uram, igazság Istene.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik, a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára, a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet. Csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Kinek a tekintetében élek? Kinek a tetszését keresem? Akár ezek is lehetnek a mai evangélium fő kérdései. Magam elé képzelhetek egy embert, aki egészen másoknak akar megfelelni, mások tetszését akarja kivívni, mások szeme tükrében keresi saját magát. Milyennek látom őt? Most magamban is megérezhetem ezt az erőt. Elismerhetem, hogy valamennyire én is ilyen vagyok. Nekem is fontos, hogy mások jó véleményen legyenek rólam. Magam elé idézhetem ezeket a számomra fontos embereket, akiknek tetszeni akarok, akiket tükörként magamban hordozok.

Most magam elé képzelhetek egy embert, aki egészen Isten jelenlétében, az ő tekintete fényében él. Nem az embereknek akar tetszeni, tőlük egészen szabad, hanem Isten útjainak követésében leli örömét. Milyennek látom ezt az embert? Most pedig magamban is megérezhetem ezt az erőt. Elismerhetem, hogy törékenyen bár, de én is ilyen vagyok. Isten tekintetét keresem, az ő jelenlétében akarok élni.

0: Ahogy ismét meghallgatom az evangéliumot, figyelhetek arra, hogy Jézus mit ígér, mi az ő örömhíre.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára, a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet. Csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Most az imádság végén megállhatok Isten jelenlétében. Engedhetem, hogy tekintete rajtam nyugodjon. Saját szavaimmal is felé fordulhatok. Egyszerűen, őszintén kifejezhetem mindazt, ami bennem van, és figyelhetek őre.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindegyéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánusa, adta hírül az Egri Főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nátoram és minden halottunk emlékére. Gyermekeim, unokáim, ifjúság, kitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imád magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, drága jó Istenem. csak háború ne legyen a Mária rádióért és dolgozóiért, az utolévők és a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretetten kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közben járását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkűbességét, Leó pápa egészségét, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és imád kérek Gyula gyógyulásáért, műtétének jó sikeréért, az orvosáért. Köszönöm.
6: Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, az eddig kapott kegyelmeket, és kérem, hogy segíts továbbra is. Köszönöm szépen.
7: Szeretettel és tisztelettel kérek szépen közös imát unokám testi-lelki gyógyulásáért, sikeresen fejezhesse be tanulmányait, térjen vissza a hit útjára, depressziójának csökkenéséért, a családomért, hogy fontos legyen számukra a hit és a szeretet. Kérem rájuk a Szentlélek kiáradását magam testi és lelki felgyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, férjem lelki ügyvéért. Kérem a drága jó Istent fogadja irgalmas szeretetében a Mária Rádió dolgozójáért, munkájukért, hála nekik. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm őket.
8: Imád szeretnék kérni egy beteg édesanyja további gyógyulásáért, és egy nehéz döntést kellett neki meghozni. Kérem a szűzanyát, hogy segítse őt, az Úr Jézust pedig arra kérem, hogy adjon neki ehhez a döntéshez erőt, egészséget és bölcsességet, hogy végig tudja csinálni, és egészségi állapota javulását is. Kérem továbbra már imádtam magam javulásáért, egészségi és testi lelkiállapotom javulásáért, a Mária Rádióért, az összes dolgozójáért, adakozókért, intézkedjék mindenkiért, és kérem szépen tovább az imád a betegekért, azokért mindenkinek gyógyulást, és mindenkinek adjon az Úr egészséget és jó közérzetet, úgyhogy mindenki és a világ békéért és még azért szeretnék imád kérni. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, lányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imád élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak gyógyulásért, szabadulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim lelkiüdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária,

0: alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Mi nagy a te jóságod, Uram, melyet a téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak. Minden ember szeme láttára.
1: Legyetek bátor szívek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek.
3: Arcod oltalmába rejted el őket az emberek zaklatása elől. Sátradban adsz nekik biztos helyet a rágalmazó nyelvek elől.
1: Legyetek bátor szívek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek.
2: Szeressétek az Urat, ti összes szentjei, a hűségeseket az Úr megvédi, de bőven megfizet a gőgösöknek.
1: Legyetek bátor szívűek, mindjárt, akik az Úrban reménykedtek.
4: Szent Máté evangéliumából egy részlet. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta. Amikor alavíznát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed. Hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád megjutalmaz érte, aki lát téged a rejtekben is. amikor imádkozol, menj be a szobádba és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál. Amikor böjtölsz, ne légy komor, illatosítsd be hajadat és mosd meg az arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet. Csak atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amen.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elmén gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
4: Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátánt, és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Ráfael arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
1: Szent Gábriel arkangyal,
4: könyörögj érettünk.
1: Magyarország szentjei és Magyarország őrző és védangyala,
4: könyörögj érettünk. Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos vagy. Töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. Mozd le bűnömet teljesen, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Mária, béke királynője,
1: könyörögj érettünk.
4: Mária, magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
4: Mária, világ győzelmes királynője,
1: könyörögj érettünk.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsidd meg be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényön gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az én Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódolteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában bennelkik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben gyermekként, némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozó által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, és tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteinek.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerez nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásán megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A Pálos rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet-Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Csabi vagyok, egy hétköznapi ember a katolikus egyházból. Említenék konkrétumot, milyen óriási, hogy Jézus gyógyítja a sebeimet, és milyen óriási az, hogy Jézus megszabadít a sebeim következményeitől. Korábban bántások nyomán torzult az Isten képem, gondolok például az iskolás koromra. Első osztályos koromban a napközis tanár rendszeresen megszégyenített, második osztályban a tanító egyest adott matekból, amikor jó, nem kellett volna közbeszólnom, hogy, de ő neki meg nem kellett volna azt tanítani, hogy 0x5 az 5. Most ez már csak nevetségesen hangzik, de akkor eléggé fájt. Fölsőben bizonyos készségtárgyak mentek nehezen, és egyesem lett rajzból, technikából, testnevelésből is, és az égett a zsigereimbe ezáltal, hogy az életnek legalábbis ezen a gyakorlati oldalán egy értéktelen senki vagyok. Napközis tanárom fizikai bántást is adott, amikor tévesztett

Tanultam egész délután, meg este, meg kora hajnalba fölkelve. Kész volt hiába minden házi feladatom, szorgalmit csináltam. Mégis a tantárgyakon kívül még szorgalomból is a legrosszabb osztályzatot kaptam. Hát megüzenve nekem, hogy mindegy, hogy mit csinálok. Nincs értékem. Ez kihatott a felnőtt életemre. Egyes helyzetekben próbáltam láthatatlan maradni, mint aki nem is létezik, és próbáltam az életben mindent maximálisan teljesíteni, hogy talán azzal elnyerhetem embertársaim elismerését, és itt jött az a képbe, hogy nyilván akkor Isten szemében se vagyok szerethető, de még jobban teljesítek majd, és akkor Isten jobban fog szeretni. A felnőtt életem egy részét is próbáltam nagyon nagy teljesítésekkel csinálni, hogy így az Isten szeretetét is jobban elnyerjem. Ahelyett, hogy őtőle kértem volna a sebeimnek a gyógyítását. Teltek múltak a felnőtt éveim, Isten végig mellettem volt, és adott sok pozitívumot. Ismerősöket, feleséget, gyereket, cipőt, ruhát, ételt, italt, állandóan hálát adhattam volna. Mégiscsak éltem egyik napról a másikra, hogy nem volt bennem az a tüzes lelkesedés, ahogy a Új Szövetségben van, hogy szüntelenül mindenért hálát adjatok. Különböző munkahelyek egymás utánjaim kiderült, hogy ebben is abban sem voltam jó. Tovább köngyölte ezt, hogy akkor nem vagyok fontos itt a Földön, de ezt sem tartottam ott, hogy akkor ezt átadjam Istennek. Rossz vagyok a barkácsolásban, vagy még a hobbiaimban és fizikai erőmben. Gyönge férfi, tökéletlen apa, tökéletlen férj, rossz kolléga a munkában. Biztos Isten szemében is selejt vagyok. Úgy képzeltem el, hogy próbálok teljesíteni, de Isten szeretete ettől függ, hát akkor nem sikerül a teljesítésem, akkor ő biztos nem szeret eléggé, de akkor mivel ezt hiszem, emiatt mégse tudok annyira teljesíteni, és akkor ez egy ördögi kör volt. Tudtam persze, hogy van Isten, volt már imám, de nem voltam szoros személyes kapcsolatban vele. Pedig mind jobban észrevehettem volna azt a sok pozitívumot, amivel az életben Isten megajándékozott. Örülök, hogy aztán egy olyan ívet járhattam be, hogy most már még jobban hálát tudok adni. Pár évvel ezelőtt fiatalon meghalt a legjobb barátom. Nagyon összetört, és akkor Jézushoz kiáltottam újra és újra, hogy Uram, hol vagy? Jöjj, Uram! 2022. november 26-án Jézus megkérdezte. Csabi, szólhatok hozzád? A világ mindenség alkotója szólhat-e hozzám? Hát nem is kell neki megkérdeznie meg, hogy egyáltalán szóba akar állni velem, akinek 5 milliárd juha van. Én meg egy kicsi porszem vagyok. Hát persze, dadogtam. Jézus azt mondta, Csabi, itt vagyok, veled vagyok. Éppen azt kérdeztem a barátom halála után, hogy Uram, hol vagy? És akkor azt mondja Jézus, hogy Csabi, itt vagyok, veled vagyok. Aztán fölfele mentem a hegyre, és megkérdeztem, Uram Jézus, hol voltál, amikor a nehézségek értek? Ó, Csabi, hát hol lettem volna? Még inkább veled, nézd csak végig az életeden. Elkezdtem végig tekinteni az életemen, és látni kezdtem az ő személyes isteni közelségét. Hogy ahogy kirúgtak az egyik munkahelyről, vagy bántott valami ismerős, bármi történt, Jézus ott próbált engem vigasztalni, csak meg kellett, hogy utólag ezt lássam. A nagy bajoknál enyítésként mindig adott valami kis jót is. Apróságok, de ha visszanézek, mindenütt látom az Úr figyelmességét. És a barátom halálánál is ott volt, és fogta a kezemet. Fájdalmakban, nehézségben mindenütt hű volt, egész életemben ott volt az ő jósága, szent lelke vigasztalt. Szóval hát velem törődik, ez nagyon nagyszerű dolog, és a hegy tetején találtam egy keresztet, kisfa kereszt volt, tollammal fölírtam rá, hogy Jézus, köszönöm, hogy szeretsz engem. Megkérdeztem, hogy holnap is velem leszel, és holnap után is? Csabi, veled vagyok a világ végéig, minden nap. Aztán kérdezte, Csabi, mikor imádkoztál hozzám mostanában? Hát mondom neki, tegnap reggel olvastam az evangéliumot, este mondtam egy mi atyánkot, ebéd előtt jöjj el Jézus, ebéd után aki ételt, italt adott, napközben volt még dicsőség is. Ez elég nagyon nagy, nem? Erre Jézus, Csabi, amikor sétálsz a barátoddal, a nagyköltők verseit olvasod föl neki a barátságról? Vagy személyesen hozzászólsz a te szavaiddal? Ó, Jézus, nekem nincsenek olyan szép szavaim. Van egy csomó szép ima, azokat megírták mások. Nem baj, mondta nekem Jézus, de a te szavaidban te vagy ott,
te gondolataidat,

0: te érzéseid, a te mostani jelenléted. Fontosak a kötött imák is, de fontos a te saját szavad is, hogy el tud nekem mondani, mi van a te szívedben. Csodálatos volt, hogy erre hív Jézus. Neki fontos az, hogy én mit gondolok. Szeretné hallani, pedig úgy is tudja. Onnantól kezdve nagyobb hangsúlyt kezdtem fektetni a szabad imára, mert ez jobb lett a lelkemnek is, meg idővel aztán könnyebben formálódtak a szavak, és a sebeimből való gyógyulásban is nagyon fontos volt az imádság, amikor el tudtam neki mondani azt is, hogy mennyire hálás vagyok, mi minden történt egy nap, bánatomat is, mert az is hozzátartozik az élethez. És nagyon fontos volt, hogy kimondtam neki, mit rontottam el. És akkor életgyónást végeztem, és hát az nagyon fölemelő volt. Szó volt az egyes életszakaszaim jellemző bűneiről, az összefüggésekről is, amik oda vezettek. Nagy segítséget kaptam, hogy tudjak még jobban az Úrra figyelni, az ő útján járni. Több mint egy órán át tartott, elégtételben azt mondta nekem az atya, saját szavaimmal adjak hálát az Istennek. Na, hogy egyrészt hálát adok neki, másrészt, hogy egy ilyen helyzetben a saját szavaimmal. Máshogy nem is tehetném. Késő este volt, sötét, futottam pár kört a templom melletti parkban örömömben, aztán ugráltam, szögdítseltem. Nem bírt belőlem kifogyni a jó kedv, az öröm, a derű, a hála, a köszönet. Persze, hogy saját szavaimmal dicsértem az Úristent. És akkor még ajándékul azt mondta nekem Jézus, Csabi, fontos vagy nekem, értékes vagy, te vagy az én nagy kincsem, nagy örömöm, benned gyönyörködöm, barátom vagy. A mindenség ura, én meg egy kis porszem vagyok, és igen, ott van az evangélium, hogy barátaimnak nevezlek titeket. Természetesen emellett dicsőítem őt, és hálát adok neki, és leborulok előtte, és az angyalok is őt imádják, de mégiscsak barátjának tekint. Csodálatos dolog. A mindenség királya barátja lehetek. Most se találom a szavakat, annyira csodálatos. És ott a parkban egyben hatalmas öröm és béke is fogott el, hogy Jézus mondja valahol, hogy az én békémet adom nektek, nem a világ békéjét. Onnantól kezdve többször egyre jobban megéreztem az ő békéjét, ami nem csak egy érzés volt, hanem persze cselekedetekre indít, hogy aztán, ha ezt érzem, akkor adjam át másoknak is. Egyre jobban engedtem, hogy eltöltsön Jézus békéje, aztán egy afrikai atya jött Ugandából, utána párokban imádkoztak az imádkérő testvérekért, és ezt az üzenetet kaptam. Csabi, ne sajnáld, hogy gyönge vagy. Gyöngeségedben még inkább erőd lesz Jézus. Nem tudhatta az imádkozó, hogy testi értelemben és lelki értelemben is milyen sok gond volt a gyöngeségem már. Tudom, a Korintus levélben ott van, hogy az erő a gyöngeségben nyilvánul meg, de más ezt általánosságban tudni olvasni, és más, hogy Jézus nekem mondja, hogy igen, igen, Csabi, gyönge vagy, de a gyöngeségedben én leszek a te erőd. Hát ez nagyszerű. És egy nappal később még azt mondta Jézus, Csabi, a téged betöltő Szentlélek megerősít, az én barátom vagy. Baráti kalandra vagy elhívva, kísérlek utadon. Baráti kaland. Megint ugyanez, hogy a világ mindenség ura, ő a királyom, ő a mesterem, ő az Istenem, ő a megváltóm, a szabadítóm, és egyben barátom is. Ez a baráti kaland természetesen, ha elkezdődött, nem ért véget, azóta is tart. Voltak nehézségek persze az életemben, és amikor Jézus kérdeztem a nehézségekről, barát, akkor erről is szabad vele beszélni. Miért adott fájdalmakat, nehézségeket? És azt mondta, hogy a szenvedést azt nem feltétlenül mindegy ő adja, de ha más emberek okoznak is nekünk sérelmeket, hát bármit föl tud Isten használni arra, hogy a jót közvetítse. Azt mondta nekem is, hogy nem ő adja, nem ő akarja feltétlenül a fájdalmaimat, sérelmeimet, de ha már így adódik, akkor azokból is megpróbál jót kihozni belőlem, mert ennek nyomán jobban meg tudom érteni embertársaimat. Előtte is többször volt, már azóta még többször, hogy voltak olyan beszélgetései másokkal, hogy jöttek hozzám segítséget kérni, és néha nem is az volt a fontos, hogy mit mondok nekik, hanem hogy elmondhassák valakinek, aki igazán megérti őket, aki értő fülekkel meghallgatja őket, és megmutatta nekem Jézus, amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy Azért tudok jobban meghallgatni és megérteni másokat, mert az én életemben is voltak fájdalmak, és így jobban másokra tudok hangolódni. Tehát ő még ebből is ilyen pozitívot tud kihozni. Ez csodálatos. És azt sem mondhatnám, hogy az utóbbi 2 évben Jézussal együtt nem voltak nehézségeim, hát mindig vannak. A reális valóság nem a mesébe élő, hanem megyek fölfele Jézussal. Megyek, aztán egy pillanatra elereztem a kezét, és van, hogy ezért lezuhanok újra a szakadékba. De aztán jön Jézus megint, és fölsegít, és megint megyünk fölfelé. Előfordul, hogy megint elvesztem lábam alól a talajt, és újra zuhannék, akkor megint nyújtja a kezét. Néha abban is segít, hogy én is nyújtsam a kezemet másoknak. És ő fogja a kezemet, és én segítek még másoknak is. Szóval olyan sok minden van, amiért hálát adhatok, hogy nem is tudom. De hát akkor mire jó az egész, hogyha újra zuhan az ember? Visszatekintve úgy látom, egyre magasabbra sikerül fölkapaszkodni minden alkalommal. Annak is zuhanások, de még magasabb a hegycsúcs, amit megmászok, és aztán a szakadék is, ahová esem, már egyre magasabban van az előző gödörhöz képest. És a következő gödör vagy szakadék az is magasabban van, és a következő hegycsúcs is, és végig Jézus segít ezekre föl. Persze aztán Jézus bekapcsol a testvéri közösségbe, az egyházközségbe, a kenyerét adja. És az ő kenyere az élet, és Jézusnak a kenyere ő maga Jézus. Ha nem is látom őt, mint az apostolok, de mégis magamhoz tudom venni. Ez csodálatos, és erőt ad, hogy amikor lent vagyok, akkor menjek újra és újra följebb. Említettem a sebeimet, azóta már Jézus gyógyítja. Oda tudtam neki adni őket. El tudtam neki mondani, át tudtam neki adni teljes valójában, vagy ő maga is föltárt olyanokat, amikről nem is volt tudomásom. Elkezdett olyan területeken gyógyítást, amiket csak most tártam föl, és más területeken folytatta a gyógyítást, ahol láttam, hogy már haladunk az úton, és nagyon-nagyon hálás vagyok Atyának, Fiúnak, Szentléleknek mindenestől. Ő a legügyesebb, legeredményesebb, legcsodálatosabb doktor. Nincs jobb lelkiorvos. Habatortán, hogy persze néha még testileg is gyógyít, de talán legfontosabbak ezek a lelki gyógyulások. Megmutatta azt is, hogy ki mindenkinek kell megbocsátanom, vagy akiknek már elkezdtem a megbocsátás folyamatát, tovább lépnem. Mert nem mindig egy adott pillanat a megbocsátás, hanem abban is vannak fázisok. Tehát vétkeimért, bűneimért bocsánatot kérek Jézustól, és gyógyít. Amikor viszont mások vétkeiből sebződtem meg, azokért meg kell tudnom bocsátani nekik, és Jézus segít is ebben a megbocsátásban egyébként. Egy kicsit hozzáadok, akkor ő már rögtön hozzáadja az ő nagyobb részét. És ha megbocsátottam még jobban X-nek, Y-nak, Z-nek, akkor megint tovább gyógyít Jézus. És őtől is bocsánatot kérek az én vétkeimért, és megint tovább gyógyít. Hihetetlen az ő lelkiorvosi munkája. Ahogy egyre imádságosabban élem a hétköznapjaimat, a szent lelket is engedem persze még jobban működni bennem. Ez azt is jelenti, hogy rendszeresebb lett az ima életem. A reggeli, esti imám rutinja elhagyhatatlan. Nagyon sokszor napközben is imádságos hangulatban vagyok. Van, amikor jut hosszabb imára idő napközben is, van, amikor nem, de akkor is utcán haladva, az embertársaimat látva, hálát tudok adni az emberekért, kérni tudom az Úristent, hogy áldja meg őket. És Jézus szemével tudok a másikra nézni, és őt látni a másik emberben, és ez egy ilyen imádságos légkör. Ez az elmúlt 1-2 évben még jobban formálódik bennem. Így már nem is olyan unalmas a napi 3,5 óra utazás. Tudom Jézussal tölteni, akárhogy is van. Isten szemével látni a világot, amikor látom a szép erdőket, fákat, folyókat, de az ember alkotásait is, mert Isten alkotta az embert. Építkezés van, bontanak egy házat, és építenek egy újat. Akkor Isten teremtette meg azokat az embereket, akik itt szépet alkotnak és hoznak létre. Mostanában jutott eszembe Jézus azt is, hogy mennyire állás lehetek, hogy megnyomom a villanygombját, és elektromos áram van. Tekerem a vízcsapot, és folyik a víz. Eltölt teljesen a hála, és cselekedetekben is így próbálok viszonyulni a társaimhoz. A legnehezebb persze, hogy Jézus szemével nézek magamra. Mert hogy ő szépnek, fontosnak, értékesnek, kincses bányának talál engem. Nem csak mondja, őnála ez valóság. És akármennyire is ez nem könnyű, és talán sohasem fogom teljesen elérni, hogy így nézzek magamra, de a Szentlélek segítségével ezen az úton is már sokat haladtam az elmúlt években. Kicsit az ő szemével tudok magamra nézni, kicsit jobban el tudom fogadni magamat, és ennyi van, ezt tudom adni neked, Jézus, ezt sokszoroz meg. És egyre könnyebb azt is elhinnem, hogy ő kincsnek, értékesnek talál. És persze Jézus segít az emberi kapcsolatokban. Korábban az volt az igyekezetem, hogy megpróbálok jobb és jobb lenni azért, hogy Isten majd jobban szeressen engem. Megmutatta, hogy nem ezért szeret. Engem szeret csak. És fordítva van már a dolog, hogy azért próbálok az embertársaimnak is szolgálni, mert hogy már megtapasztaltam az ő figyelmességét, isteni, atyai, fiúi, szentlelkes jelenlétét, ahogy rám néz, és hát akkor én is csak így tudok nézni a többiekre. Ő általa most már jobban megértek másokat. Kevésbé bántom meg ismerőseimet is. Vagy ha megbántom, tudok bocsánatot kérni. Ő általa jobban igyekszem helytállni a házasságomban is, figyelmesebb próbálok lenni a feleségemmel. És ha az igyekezetemben mégse sikerülik minden tökéletesre, akkor otthon is tudok elnézést kérni. És adott Isten jó ismerősöket, adott barátokat. Annyi mindent ad, és annyi minden okom van a hálára. Adta az egyházközséget, és főleg adja az élet kenyerét, Jézus kenyerét, hogy ő maga az élet, amiből táplálkozhatunk. Nagyon nagy csoda, és nem is tudom, hogyan köszönjem meg neki, csak dadogok az imáimban, a szavaimban, de neki az is jó. Közösségben együtt imádkozunk, és neki az is jó. Amióta egyre jobban igyekszem Jézus által még jobb fér lenni, még több helyzetben, még több módon, még inkább figyelni a feleségemre, ez oda-vissza hat. Feleségem is még figyelmesebb próbál lenni velem. Például másfél éve elkezdett újra leveleket írni nekem, úgy, mint annó az udvarlásunkkor. Ilyen papír, levél. Elhoztam az egyik levelének részletét, és ezt írja. Jó apa vagy. Nem azért, mert mindig minden tökéletesen megy, hanem mert lehet rád számítani. Mert ott vagy, jelen vagy, és szereted a tiédet. Egy gyerek nem azt jegyzi meg, hányszor volt tökéletes az apja, hanem azt, hogy az apja mindig ott volt neki, amikor kellett. Milyen hihetetlen öröm ilyen sorokat olvasnom. És aztán még ennél is szebben folytatta a levélben. Kedves Csabi, hűséges fér vagy. Nem dísznek, nem látszatból, hanem szövetségből. Itt vagy, kitartasz, vállalod a hétköznapokat is. A kapcsolatok nem valami csillogó kirakat, hanem valóság, és ettől lesz értékes. Te értékes vagy, fontos vagy, szerethető vagy. Veled vagyok, büszke vagyok rád, szeretlek. Varázslatos, ez mind-mind a Szentlélek munkája, azt tudom mondani. Bennem is, páromban is, gyereknevelésben is, kapcsolatunkban, a házasságunkban is, megújulásban. Isten szent lelkében ugye nap mint nap ott a megújulás, mert a tegnapi hitem ma már keveset ér, de ő általa nap mint nap újra és újra meg tudok újulni. Hála Jézusnak ezért. És naná, hogy ezek után napról napra újongva elmondom saját szavaimmal Istennek, hogy mennyire hálás vagyok neki, és mennyi mindent konkrétan köszönök neki. És olykor az ismeretlenek felé is adok egy erős tekintetet. Jézusnak szerintem az apróságok is számítanak. Nem is úgy dicsekszem ezekkel, hogy hú, de remek fickó vagyok, hogy ezeket teszem. De ha már így adott, mondom, mert tudom, hogy én csak 1% vagyok ebben, egy picike 1%. A másik 99% az isteni segítség. Így aztán tudok ezzel dicsekedni, mert hogy ő segít engem hozzá, de azért azt az egy pici százalékot olyan jó, hogy én is beteszem, és meg tudná ő tenni minden dolgát az én 1%-om nélkül is, de várja tőlem azt az 1%-ot. Ez nagyon csodálatos. Telnek a napjaim, és a legnehezebb hetek, legnehezebb napjaiban is felfedezek sok szépet, sok jót, sok újat, és egyre több dologért tudok hálát adni Istennek, és a háladás mellett persze ott van a kérőima is, meg ott van a szemlélődés is, a szentségimádásnál, de bárhol, amikor úgy adódik az erdőtől elkezdve a vonatállomáson, tudok úgy szemlélődve Jézusra figyelni, az is csodálatos. És ebből mind persze fakadnak aztán újabb cselekedetek. Rámutat, hogy kitől kérek bocsánatot, hogy én mit tettem rosszul, tőle miért kérek bocsánatot, és mind változtassak, és segít változtatni, és mind szeretne még gyógyítani. Tehát a szemlélődésből, a dicsőítésből, a háladásból, az Istenre való ima jelenlétből fakadnak áldások. És a másik emberrel való kapcsolatom is így még jobb lesz. Nagyon fontos, hogy ne csak kérjek, hanem dicsőítsem az Úristent, hálát adjak neki. És amikor másokért kérőimában fohászkodom, hozzáteszem, hogy ha másképp gondolod Jézusom, ne az én szándékom legyen, hanem a te akaratod. Aztán, hogy ezt ő milyen segítséggel szeretné megvalósítani, milyen kegyelmeket ad annak a testvéremnek, az már az ő dolga. Így szoktam fohászkodni hozzád, Jézus, így szoktalak dicsérni téged, és most is így adok hálát azért is, hogy igent mondtam erre a tanúságtevő szavakra, amikor tudom, hogy én csak dadogok, de szent lelked erejével, ha csak egy hallgatót is megérintenek, akkor van értelme. Szóval Jézus, valóban egyenessel írsz az én görbe utaimon is, és áldalak, dicsérlek, magasztalak téged örökre, és kedves rádióhallgató testvérem, te rád is igaz Istennek a személyre szabott figyelmessége, amikor azt mondja, hogy nagyon fontos vagy nekem, mindennél értékesebb vagy. Te vagy az én óriási nagy kincsem. Úgy törődöm veled, mintha te lennél az egyedüli ember a világon. Te vagy az én nagy örömöm. Teremtményem vagy, tanítványom vagy, barátom is vagy. Igaz, hűséges barátod vagyok. És ha Jézus ezt mondja, higgyük el, és ha elhisszük, ahogy én is elhittem, próbálok aként cselekedni, és folyamatosan kérem Jézust, hogy ő segítsen, hogy Jézus, te segíts, hogy a te utadon tudjak járni, mert semmi nem tőlem van, csak az a pici kis 1%. A többi mind a te kegyelmed.
1: Kedves hallgatók, Csaba tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcana Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi zsolnai kulturális negyed. A Pálosrend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Seblámpás éjszakai templomsétán és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők szombaton a Veszprémi Várnegyedben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Európai Kerámia út tagja lett a zsolnai kulturális negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed a zsolnai polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Észak-Kelet-Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt pálos korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.
1: Tíz mondat Áprili Lajos Karácsony est című verséhez. Áprili Lajos költői gyengétsége emberek, állatok és általában a teremtett világ iránti Assisi Szent Ferencet időző ámulata közismert. Fegyvertelen vadászként járta a vadak erdejét és az ember dzsungelt. A koldussal ruhát cserélő Assisi Szent Ferencet gyakran emlegetik úgy, mint a leginkább krisztusi embert a világtörténelemben. Celanói Tamástól tudjuk, hogy az első karácsonyi Betlehemet élő állatokkal, szamárral és ökörrel szintén Szent Ferenc gyengéd és szorgalmas kezei készítették Greccióban 1223-ban. Áprili Lajos ezt az üres tárgyi ajándékokat, aranyat, tömjént, mirhát és bármi más adni képtelen, de simogatni képes kezet kínálja nekünk karácsonykor. Szelíd áramlásként engedi Krisztus vérét erejébe eláramolni. Krisztus könnyeit engedi saját szemeibe szökkenni, eltűnődve és megilletődve a betlehemi gyermek koldus mi volta, törékeny gyengesége és eszköztelensége fölött. A teli marok kapzsiságával képtelenség simogatni, ölelni. Öleléshez és simogatáshoz szabad, ragaszkodás nélküli karok és nyitott tenyerek kellenek. Krisztus egy alkalommal nagyon megkedvelt egy ifjút, akinek mindene megvolt. A Tóra alapos ismerete, tisztessége, jó szíme, lelkesedése. Csak azt hiányolta benne, hogy még nagyon kötik a tárgyi világ dolgai, nem mer szegény lenni, hogy lélekben igazán gazdag lehessen. Áprili Lajos, karácsony est. Angyal zenéje, gyertyafény, kincses kezem, hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi más, csak jó meleg símogatást. Mi győzött érdességemen? Mitől csókolhat úgy kezem? Símogatást mitől tanult? Erembe Krisztus vére hult? Szemembe Krisztus könyv szökött? Kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus kezem.

0: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.
1: Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink! A Café Francesco podcast sorozatának legújabb részében Székely János püspök atya előadása hangzott el, Mit üzen a Biblia címmel. A következő percekben a püspök atya előadását hallhatják.
1: Nagyon nagy örömmel köszöntjük Székely János püspök atyát, aki szombathelyi megyés püspök, illetve most pár hónapja az MKPK-nak a megválasztott. Ennek egy nagy tapssal köszöntjük őt itt a Café Francescóban. Nagyon szépen köszönjük, püspök atya, hogy eljött hozzánk, és az első kérdésem az lenne, hogy bár nagyon sokan sokat tudnak Székely János püspök atyáról, de talán nem mindenki tudja, hogy mik voltak az életének a legfontosabb pillanatai, vagy hogyan vezetett az út a papsághoz, aztán a különböző szolgálati helyekhez. Elsőként kérem, beszéljen egy picit így a saját életéről, a meghívásáról, és hogy mik voltak a legfontosabb szolgálati állomásai.
2: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Itt születtem Budapesten, második kerületben nőttem föl 1964-ben. Apai ágon a családunk sváb gyökerű, az apai ág Apatinból származik, és az eredeti családnevünk az Schäfer volt, SCH umlautosnál 2F. És ők onnan menekültek tulajdonképpen Pécsre. A nagyapám iskolaigazgató volt, és ő így került föl Budapestre. A Székely név onnan ered, 1899-ben a család, amelyik egyébként nagy hazafi volt, tehát az érzelmeik abszolút magyarok voltak, elhatározták, hogy magyarosítani kellene ezt a Schäfer nevet, de nem tudták eldönteni, hogy milyen nevet válasszanak. Juhász, pásztor, sok minden fölmerült, és hangzás alapján gondolták, hogy esetleg ezt is fölvetik, hogy Székely. És bedobtak sok vezetéknevet egy kalapba, és egy 4 éves kislány a családból, ő húzta ki a Székely nevet, így lettünk Székelyek. Anyai ágon, legalábbis az anyai nagyapám ágán pedig cseh gyökerű a család, édesanyámnak a lánykori neve Mali. Ők Prága környéki csehek voltak, és Budapestre jöttek munkát keresni, itt ragadtak. De van szerbősöm is, az apai nagymamámnak a vezetékneve Grabics. Ők a török elől menekülő szerbek, akik letelepedtek Budakalászon. Az én anyai, bocsánat, tehát az apai nagymamámnak az édesapja még ortodoxként született, és aztán katolikus lányt vett feleségül, és így a nagymama már katolikusként született és élt. Nagyon-nagyon jó szüleim voltak, illetőleg hála Istennek édesanyám megvan még 91 évesen. Otthon nálunk veszekedés nem volt soha. Soha nem láttam, hogy szüleim fölemelnék a hangjukat egymás ellen. Nagyon szerették, nagyon tisztelték egymást. Édesapám egy fantasztikusan tehetséges ember volt. Ő gimnazistaként 2-szer országos matek versenyt nyert. Tehát egy nagy zseni volt. Sok nyelvet nagyon jól tudott. Nekem gyerekként ez nagyon tetszett. Ahogy elkezdtem iskolába járni, nem kellett ezt 2-szer mondani, hogy fiam, figyelj, tanulj. Minden érdekelt. Nagyon hamar bennem a gondolat megfogalmazódott, hogyha felnövök és sikerül, szeretnék okos ember lenni. Sok nyelvet tudni. Édesapám aztán kicsit később egy másik nagyon fontos dolgot tett az életemben. Volt egy távoli rokonunk, aki gyermekbénulásban szenvedett. Csak a feje növekedett igazából, a teste gyakorlatilag kicsi maradt, mint egy csecsemő teste. Egyetlen végtagját sem tudta igazából megmozdítani, éjszakáként vastüdőben tudta a levegőt kapni. Nagyon sokáig a szüleim azt gondolták, azt mondták, hogy nekünk gyerekként ezt nem kell látni. De kb. 8 éves voltam, az édesapám egyszer azt mondta, hogy menjünk el együtt ezt a rokont meglátogatni. Máig csodálkozom, hogy miért engem vitt el, van 2 bátyám, van 1 húgom, de úgy érezte, hogy ezt velem szeretné megtenni. Elmentünk. Elsőre annyira döbbenetes volt látni ott a kórházban a sok-sok eltorzult testű fiatalt, gégemetszéssel, vastüdőkben. Egy-két napig alig tudtam megszólalni. De ettől kezdve gyakran együtt mentünk el édesapámmal a rokont meglátogatni. Rokonunk egyébként egy nagyon különleges ember volt, gyűjtötte a vicceket. És ha mentünk, egy 8-10 viccet elmesélt, és nagyokat kacagott. Illetve nagyon szeretett sakkozni. Én is nagy sakkos voltam akkoriban. Nagyapám tanított, és nagyon élveztem, úgyhogy mindig oda tettük a rokonunknak a feje mellé a sakktáblát, ő mondta a lépéseket, és játszottunk. Lassanként annyira fölbátorodtam, hogy néha egyedül is elmentem őt meglátogatni. Ő egy ilyen 16 éves lehetett kb. Akkor, tehát fiatal volt, én lehettem ilyen 8-9-10. Aztán egy-két évvel később ő meghalt, mert a legtöbb ilyen fiatal nem tud túl sokáig élni. Nem mentem többet a kórházba, de eltelt egy néhány év, és azt éreztem, hogy hát ott van a többi beteg. Legtöbbjükhöz szinte soha senki nem jött látogatóba. Őhozzájuk kellene még mennem. Úgyhogy elkezdtem, illetőleg a hittan csoportunkból is többen, elkezdtünk ebbe a kórházba járni. És néha, ahogy onnan eljöttünk, vagy kivittünk egy-egy beteget, megsétáltattuk, elvittük a szilveszteri bulinkra és más hasonló, vagy misére. A lelkemben óriási nagy örömet éreztem. Azt, hogy legalább valami kicsi jót tehettem. És lassanként rájöttem, hogy az életben a legfontosabb nem az, hogy okos legyek, hanem az, hogy szeressek és adjak. Nagyon hálás vagyok édesapámnak, hogy erre az útra rávezetett. Édesanyámról hadd mondjak el csak két különleges dolgot. Ő körülbelül 15-16 éves korától kezdve, gyakorlatilag egész életében, ha csak tehette, minden nap ment misére. Pedig rengeteget dolgozott. Nem voltunk egy túl jómódú család, autónk nem volt soha. Szénnel fűtöttünk, illetőleg kokszal, ezt édesanyám csinálta. Nagymamát ő ápolta. Zongoratanárnő volt, és egy lakásban laktunk, egy ilyen összenyitott kettős lakásban, az unoka testvéreimmel is, tehát 6 gyerek volt a lakásban, 4 szülő és aztán a nagymama, így laktunk 11-en. Ennek a háznak a legfőbb karbantartója meg takarítója, stb. Édesanyám volt, rengeteget dolgozott. Ennek ellenére neki ez létkérdés volt, hogy ha csak lehet reggel, a hetes misén ő mindig ott volt. A mise második felét mindig végig térdelte. Minisztránsként a szemem sarkából őt néztem. És rájöttem, hogy a családunknak az egysége, békéje elsősorban az ő nagyon nagy és erős hitén és szeretetén múlik. Ezen nyugszik. Édesanyám megmutatta a szeretet forrását. Nem prédikált erről. Ő nem a nagy szavak embere, élte. Nagyon gyakran, ha nyáron nyaraltunk, akkor anyukám szintén megkereste a legközelebbi templomot, ahol esetleg mise van. Zánkáról mentünk át Balaton Szepezre biciklivel. Szintén reggeli mise, általában anyukám ment elől, húgom meg én mögötte, mint a tyúkanyó és a két csibe, mentünk a reggel 7-es vagy 7:30-as szentmisére. Anyukámnak egy másik, nagyon különleges vonása az volt, hogy édesapámat rendkívül tisztelte. Az ő kisebb ügyetlenségeit elfedte a szeretetével. Alig láttuk. És apukám, amikor jött haza, ő nagyon sokat dolgozott, este 6:30 körül jött haza, szeretett bent lenni, a gazvillamossági műveknél volt fejlesztési főmérnök. Kisebb találmányai is voltak, és mindig gyalog jött haza. Anyukám nagyon várta. Ez egyik legerősebb emlékkép gyerekkoromból, ami szinte minden este ismétlődött, készítette anyukám a vacsorát. És ahogy hallotta, hogy megcsörren a kulcs a zárban, látszott, hogy örül. Izgatott, gyorsan megtörölte a kezét, szaladt ki a bejárathoz, és apukámat megölelte. Minden este így indult. Gyönyörű volt látni. Tehát egy békés, szép gyerekkorunk volt. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a szüleimnek. Ez egy erős szikla, amiből egy életen át egy ember táplálkozni tud. Aztán sok nagy élmény segített engem tovább. Közel laktunk a Tövis utcai Ferences templomhoz. Egy ilyen 5-6 perc tőlünk gyalog. Oda jártunk. Első templom élményem, ezt is gyakran elmesélem, lehet, hogy sokan hallották már. Kb. 5 évesen kezdtem minisztrálni. Addig a szüleim nem nagyon vittek. Anyukám ezt nem szerette, ha a gyerekek ott nagyon rosszalkodnak a templomban. Hétköznap néha elvitt üres templomba. Megnéztük a képeket, mesélt, otthon imádkoztunk, de szentmisére úgy kb. 5 éves koromtól kezdett elkísérni, elvinni. Egyből minisztráltam. A hófehér ruha, oltár közelsége, tabernákulum teljesen elvarázsolt. Egyből. Nem értettem a miséből szinte semmit, de azt tudtam, hogy a templom egy csodahely. És az egyik legelső emlékem onnan, tébláboltam a sekrestjében, nem vettem észre, hogy cipőfűzöm kibomlott. És egy idős plébános atya volt, Grácián atya. Nagyon nehezen mozgott már. Nagyon tiszteltük, nagyon szerettük. És egyszer csak azt láttam, hogy nagy nehezen Grácián atya lekuporodott, és elkezdte a cipőfűzőmet kötni. Döbbenetes volt látni. 5 éves gyerekként. Egyetlen mondatát se tudom fölidézni, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül belém ivódott. Volt egy nagyon különleges kántornőnk, aki titokban kármelita fogadalmas nővér volt. Nem tudtuk róla ezt. Akkoriban fiatal embereknek vagy gyerekeknek nem kötötték az orrára. Én azt láttam, hogy nagyon szép, nagyon magas, és gyönyörű erős hangja volt. Kristálytiszta, egész templomot betöltő hangja. Így is neveztük, hogy Orgonás Mária, mert a templomunknak volt egy virágos Máriája is. És egyik alkalommal, hétköznap este, sokan voltunk minisztránsok, a kántornő nagyon örült. És azt mondta, hogy maradjunk ott, valami nagyon fontosat akar mondani. Kíváncsiak voltunk, leültünk, kántornő beszaladt a sekrestjébe, minden villanyt leoltott, vaksötét lett. Csak az örökmécses kicsi piros fénye égett. Kántornő visszajött, és csak ennyit mondott, hogy Jézus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá. Nem tudtam még, hogy gyerekként ilyenkor mit kell gondolni, mondani, de ezek a percek kitörölhetetlenül belém égtek. Úgy éltem meg a gyerekkorom templomát, mintha lettek volna ott egyszerű, nagyon különleges emberek. Ahhoz hasonlók, mint a pásztorok, mint a három királyok. Jézus titka körül az ő közelében, és egy kisgyerek útját oda vezették ehhez a titokhoz. Körülbelül 7 éves voltam, amikor egyszer az állatkertben egy ilyen nagy családi társasággal sétáltunk. És toltuk az unoka húgommal, akivel nagyon jobban voltunk, az egyik másik unoka testvéremet, aki épp akkor született babakocsiban. És németül beszélgettünk, ugyanis édesanyámnak az öccse, az 56-os forradalom végén ő akkor első éves műegyetemista diák volt, szabadságszerető, lelkes, bátor, fiatal, a végén úgy érezték, hogy szabad világban akarnak élni, és Ausztriába, aztán Németországba került, német felesége lett. Úgyhogy unoka testvéreim német anyanyelvűek. És akkoriban már, amikor én gyerek voltam, ők gyakran jöhettek hozzánk. Nyáron 2-3-4 hétig itt voltak Budapesten, illetőleg Balatonon. És kicsit akkor már gagyogtunk németül. Az unokahúgom megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, őt feleségül fogom-e venni. És azt mondtam neki, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Tehát ez bennem egész kicsi gyerekkoromban, teljesen világosan, nagy erővel megjelent. Nem tudom megmondani, hogy pontosan miért. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint egy óriási nagy vonzás, mint a szerelem, mint egy titokzatos, misztikus fény, erő, titok, ami betölti az ember lelkét, vonza, irányítja. Ezek a kisgyerekkori nagyon fontos helyszínek, az otthon, meg a templom, sokat lehetne még erről mesélni. Estímák például gyönyörűek voltak nálunk otthon. Rengeteget énekeltünk. Édesanyám zongoratanárnő, néha kísérte is. Apukám kicsit tudott hegedülni, ő néha előkapta, és akkor már két hangszeren, és néha több szólamban ment az ének. Óriás élmény volt a gimnázium, Szentendre ferencesek, és közben kb. 14 évesen kisebbik bátyám meg én azt éreztük, hogy szép ez a Tövis utca, de valami több és valami más kell. És bátyám egyik nap azt mondja, hogy Margit körúton van gitáros mise. Menjünk el, nézzük meg. És így is lett, szombat este mentünk le oda, életemben először, ez 1978. Életemben először hallottam templomban gitáros misét. Nagyon szíven ütött, nagyon tetszett. Ahogy mentem előre áldozni, láttam a sok-sok fiatalt, akik lelkesen ott elől állnak és énekelnek. Lelkemben gyorsan, vagy nagyon hamar megszólalt ez a belső hang, hogy ide kell tartoznod. És így is lett, bátyám is, meg én is elkezdtünk ebbe a hittancsoportban járni. 50-60-an voltunk szombat esténként. Nem csak hittancsoport volt, hanem például betegeket látogattunk. Volt egy vak néni, akit próbáltunk segíteni. Volt olyan hajléktalan, aki néha bejött, és próbáltuk őt is magunk egyszerű módján segíteni. A csoportunkból, csak az én korosztályomból 3 pap lett, és 2 nővér lett. Kránic Mihály atya például az egyik, aki ebbe a hittancsoportban járt. Tehát egy nagyon erős, nagyon hiteles közösség volt ez. Az atya, aki vezetett minket, Gordos Gáspár, ferences atya volt, ki nagyon szerette a Bibliát, és rengeteg részét szinte fejből tudta, bibliás ember volt, és nekünk is a hittanórákon állandóan idézett. Rengeteget az Ószövetségből, Mikeástól, Ámosz prófétától. Mindig kérdezte, hogy ki tudja, honnan idéz. Általában nem tudta senki. És 14 évesen nekem nagyon tetszett, meg érdekelt. A Biblia elvarázsolt sok minden miatt. Amiatt is, hogy különleges, ősi, régi, mint egy régi tiszta forrás, egy modern világunktól teljesen eltérő. Nagyon hiteles, nagyon tiszta, emberségében is, élettapasztalatában is, döbbenetesen erős történeteknek, prédikációknak, imáknak a különleges gyűjteménye gyerekként is elvarázsolt már ez az emberi arca is. Elhatároztam, hogy kiművelem magam ebben, hogy Gazsi bácsinak hívtuk egyébként Gáspár atyát, hogy tudjak válaszolni. És azon a nyáron, Balaton mellett, mi egy nagyon egyszerű helyen laktunk, igaz, voltunk a balatoni hetek alatt, ahol nem is volt igazi strand, hanem egy ilyen kicsit mocsaras partja volt a Balatonnak, Zánkának a szélén. Kiültem egy jegenyefa alá a nagy Bibliámmal, és olvastam. Órákon át. Volt, hogy szinte egész nap. És körülbelül 3 hét alatt a teljes Ószövetséget elolvastam. Ceruzával a kezemben bejelölgettem, ami szíven talált. A Bibliának rengeteg részletét abszolút nem értettem. Az ókori keleti uralkodókat, szimbólumokat. De a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem. Igen, gyakran, ahogy ott ültem, láttam a felhőket, a kék eget, azt éreztem, hogy oda fentről jönnek a szavak. Néha nem is bírtam tovább az olvasást. 2-3 óra után föl kellett pattannom egy kis kör a biciklivel, és utána folytattam. Óriás élmény volt. Ezt is nagyon tanácsolnám fiataloknak, hogy vegyék kezükbe a forrást. Ne csak róla halljatok. Engedjétek, hogy megérintsen, szíven találjon. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. A sorok között Isten jelenléte van, tűz van. Az kezdi a Bibliát érteni, aki ezt a tüzet, jelenlétet érzi. Én nagyon gyakran azt élem át, hogy nem egyből szól. Lehet, hogy 2-3 óra után szól, amikor ráhangolódtam, leereszkedtem abba a mélységbe. Vagy kezdek egy bibliai szerzőt úgy érezni, mondjuk elkezdem Jeremiást olvasni, és lehet, hogy a 30. fejezet táján, amikor már túl vagyok 30-on, akkor kezdem az ő drámáját, a stílusát, az érzéseit úgy kicsit fölfogni. Tehát javaslom ezt mindenkinek, hogy merítkezzünk meg ebben a különleges, zseniális, emberi, isteni alkotásban. Nincs hozzá hasonló. Az emberi történelemre semmi nagyobb hatást nem gyakorolt, mint a Biblia. Se Napóleon, se Julius Cézár, se Einstein. Összehasonlíthatatlanul nagyobb. A Biblia hatása, a teremtés gondolata, az egy Istenbe vetett hit, aki személy, aki szól, a szövetség, a 10 parancs, a messiás, az ő születése, az ő keresztje, a szeretet parancs, az örök élet. Nincs még egy olyan forrás, ami ilyen erővel hatott volna az emberi történelemre. Leérettségiztem, és akkor jelentkeztem papnak. Egyébként talán ez is érdekes, hogy erről, hogy én pap leszek, nem sokat beszéltem. Nem akartam, hogy ez ilyen kedves családi téma legyen. Ez én titkom volt, mély volt. Édesapámnál úgy, édesanyám sejtette, de apukámnál úgy intéztem, hogy előbb küldtem el a levelet, hogy szeretnék Esztergomba papvendégnek jelentkezni, bedobtam szépen a postán, hazajöttem, és utána mondtam el neki. Meglepődött, mert matekból én is egészen jó voltam, ezt gondolta, hogy talán valami hasonló pályán indulok el, de éreztem, hogy nagyon örül, nagy titoknak érzi, és csak ennyit mondott, hogy rendben van, de ha már pap, akkor jó pap legyél. Tehát jelentkeztem papnövendéknek, és abban az időben, 1,5 évre elvittek minket katonai szolgálatra. Marcaliba kerültem, és ott voltak már olyan református lelkész palánták, akik végeztek 1 vagy 2 évet a teológián, és valami miatt később sorozták be őket. Elcsíptem egy ilyen teológus hallgatót, akiről tudtam, hogy héberül egészen jól tud. Ugyanis engem nagyon erősen mozgatott az, hogy ha teológiát tanulok, akkor héberül, görögül, ókori történelemből, stb. Amennyire csak lehet, kiművelem magam. Nagyon érdekelt, nagyon vonzott, és héberül én ott kezdtem el tanulni a laktanyában. Esténként ettől a fiatal lelkész palántától tanultam meg a betűket, fejből aztán a 23. Zsoltárt és az első igeragozásokat. Aztán Esztergomba kerültem, aztán Budapestre, és harmadéves budapesti szeminarista voltam, amikor egy nagyon meglepő dolog történt. Egy kicsit bonyolult az esemény sor, de próbálom röviden elmondani. Gyürki László atya, aki szintén nagy Biblia szerető és Szentföld szerető papja a Szombathelyi Egyházmegyének, jóba lett a Betlehemi Szalézi Egyetemnek a rektorával. És ez az egyetem egy baráti kapcsolat miatt egy ösztöndíj lehetőséget kapott egy nagyon jámbor olasz grófnőtől, akinek a férje egy dúsgazdag ember volt, kőolajfinomítóik voltak, a férfi meghalt, és az asszony ezt a nagy vagyont, amit megörökölt, csupa jó célra akarta fordítani, és többek között szaléziakat szerette, ennek a bibliai iskolának és missziós iskolának is akart ösztöndíj lehetőséget adni. A lengyel rektor nagyon megörült, 4 helyet biztosított a hölgy, gondolta 4 lengyelt elhív oda. És Gyürki atya ezt megtudta, és azt mondta, hogy lengyel-magyar 2 jó barát, úgyhogy a 4-ből 1 legyen magyar. És lengyel rektor atya rábólintott, és Gyürki atya ekkor szaladt föl Budapestre, és mondta, hogy gyorsan kellene egy nagyjából harmadéves angolul tudó Biblia iránt érdeklődő papnövendék. Tarjány Zoltán volt a prefektus, és ő egyből engem hívott be, hogy lenne hozzá kedvem. Nagyon örültem neki, és így alakult, hogy kikerültem Betlehembe. Ez 1987. Nagy ritkaság volt. Nem volt izraeli nagykövetség Budapesten, hanem csak Svájcban, úgyhogy onnan kellett a vízumot kiállítani. Paskai Bimboros atyának kellett közben járni, hogy ez lehetséges legyen, és így kerültem ki én a Szentföldre. Első pár hónapban azt éreztem, hogy 10 centivel a föld fölött vagyok. Hát döbbenetes dolog. Például minden csütörtök szabad kirándulós napunk volt, és Betlehemből gyalogosan nagyon gyakran átmentünk, például Júdea pusztáján a Holtengerig. Ha az ember úgy reggel 6 körül elindul, akkor nagyjából 1 órakor, 2 órakor ott van a Holtenger partján. De rengeteg más hasonló kirándulást is tettünk. És este felé pedig Betlehemben gyülekeztünk, ahonnan egy kis busz vitt minket föl a domboldalon levő kolostorhoz, illetőleg iskolához. Igen, gyakran 1-2 órát erre a kis buszra várni kellett, és ilyenkor a születés barlangban

Kárpát hegyén, a Getsemáni kertben. A Szentföld rengeteget adott abban is, hogy megértsem a Bibliát, a keleti világot, éghajlatot, növényzetet, rengeteg mindent. Például azt mondja Izajás prófétánál, az Úristen az ember olyan, mint a mezővirága, mint a fű, ma virul, holnap elhervad. Ha az Úr szele ráfúj, akkor elhervad. És ezt az ember akkor érti meg igazán, ha ismeri a judeai pusztát, ami olyan, mint egy sivatag. Egy kősivatag, egy nagyon kemény talajú, szinte holdbéli táj, ahol egész év során gyakorlatilag nincs élet. De a tavasszal elindulnak a kicsit bővizőbb, bőségesebb tavaszi esők. Akkor hirtelen, mintha semmiből kinőne, rengeteg növény, rengeteg virág, kivirágzik a puszta. 2-3 hétre összesen. Ezeknek a növényeknek különleges magjai vannak, van egy kis bevonatuk, ami arra szolgál, hogyha egy kicsi nedvesség éri őket, mondjuk egy kicsi harmat, ki ne csírázzon, ki ne hajtson, mert biztos, hogy elszárad. Csak akkor, ha jó sok eső jön, az lemossa ezt a bevonatot, és akkor nyílnak ki a megfelelő időben, tavasszal. Döbbenetesen szép látni, hogy a semmiből gyönyörű, üdezöld növények, rengeteg színes kicsi virág, mint egy gyönyörű virágszőnyeg, olyan lesz a puszta. És ahogyan megjön az első forró sivatagi szél, egy-két nap alatt eltűnik, mintha ott se lett volna. Az emberi élet, azt mondja Izajás, ilyen kivirul, de aztán elszárad. De rengeteg minden mást, csak példaként mondtam, hogy az ember, ha ott van, érti a Biblia hasonlatait, a keleti ember mentalitását. Hadd mondjak erre is egy érdekes példát, vagy gondolatot. Teljesen más a közel-keleti klíma, meg látvány, mint az európai. A sivatagban, meg a sivatag szélén nincsenek színárnyalatok, hanem döbbenetesen erős vakító nap, nagyon erős árnyékok, élesen szétválnak, nappal óriás hőség, éjszaka néha hirtelen nagy hideg, nincsen hosszú pirkadat és hosszú alkonyat sem. Sokkal élesebb a különbség a nappal és az éjszaka között. És nagyon sokan azt gondolják, hogy a közel-keleti ember ettől ilyen fantasztikus radikális. Csak feketét meg fehéret ismer. Az európai ember más. Itt vannak erdők, lombok, félárnyék, van egy hosszú pirkadat, van egy hosszú alkonyat, átmenetek. Az európai ember kicsit kevésbé erőteljesen, de disztingváltabban gondolkodik. Talán nem olyan radikális, erős, de talán az árnyalatokat, különbségeket finomabban tudja érzékelni. Ásatásokban is vettünk részt, az is egy óriás élménye, hogy az ember ezt átéli, ahogy a rétegek lassanként bomlanak le, és egyre mélyebbre jutunk, vagyis egyre régebbi rétegeket érünk el. Ásatásoknak a különlegessége, biztosan tudjuk, a cserépdarabok, amik a régésznek az órája. Ugyanis a fazekas edényeknek, vagy fazekas mesterségnek 50-100 évente változott a technikája, az edényeknek a falvastagsága, hajlítása, színezése, stb. És aki jól ért az ókori leletekhez, az megtalál egy, akár csak egy aprócska cserépdarabot, és egyből megmondja, hogy ez Krisztus előtt mondjuk 1200. Ahhoz hasonló ez mindig, mint manapság az autóalkatrészek. Ha valaki jól ért hozzá, akkor mondjuk talán egy Trabant csavart megmondja, hogy ez 1980-as gyártású Trabant. A cserépdarabok ilyenek. Tehát aki jól érti az apró különbségeket, az nagyon hamar, ahogyan ás lefelé, és talán egy kicsi darabot tud

0: Ugye, hogy nagyjából Krisztus előtt melyik korszakban vagyunk. Szentföldnek nem csak ilyesmi ajándékai üzenetei voltak, egy óriás lelki élmény és nagy betekintés, úgymond tudása, amivel a keleti és a bibliai világot valaki jobban érti. Nagyon fájdalmasan átéltük a palesztin és a zsidó népnek a drámáját. Amikor az ember ennyire közel van, teljesen más mélységben éli át azt a szörnyűséget, ami ezen a földön sajnos immár olyan 80-100 éve tombol, és aminek alig-alig lehet látni a kiútját, vagy a békés megoldását. 1948-49-ben Izrael állam alapítása utáni első nagy háborúban, amelyet Izrael fényesen megnyert, a végén, amikor kialakultak a határok, akkor arra törekedett a zsidó állam, hogy az a terület, ami hozzájuk került, amennyire lehet, arab falvaktól mentes legyen. Főleg Tel Aviv környéke, nyilván ez az egész rész, hanem is nagyon sűrűn, de lakott volt, tehát rengeteg arab falu volt mindenfelé. És éppen itt a háború vége felé a lakosságot mindig elküldték a falvakból, valamilyen ürüggyel, hogy itt hadmozdulat lesz, bombázás lesz, egyéb. És igen gyakran, amikor nem voltak ott az emberek, tankokkal rámentek, és a házakat földig lerombolták. Hogy soha többet oda visszaköltözni ne lehessen. Ez kb. 160 faluval történt meg. Vagyis egy nagyon nagy történelmi seb és dráma, amit nagyon nehezen lehet meggyógyítani. Amit az ember elront, azt nagyon nehéz utólag. Évtizedek, talán évszázadok kellenek, hogy lassanként egy ilyen nagy történelmi seb gyógyuljon. Nyilván mind a két oldalról voltak döbbenetes kegyetlenkedések. Ezt ott élve az ember szinte a bőrén érezte. Kint szenteltek diakónussá, méghozzá azon a helyen, ahol az ősegyház az első diakónusokat fölszentelte Jeruzsálemben, a Szent Sion bazilika, illetőleg az utolsó vacsora terme körül vagy fölé épített bazilikában. Mark Twain mondta azt, hogy a Bibliában soha nem az zavart, amit nem értek, hanem mindig az, amit értek. A Biblia lényegét abszolút értjük. A hegyi beszédet, a nyolc boldogságot, a szeretet parancsot, a lényegét abszolút értjük. Csak nagyon messze vagyunk attól, hogy e szerint éljünk. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy bátran olvassuk a legnehezebb részeit is. Ne azzal foglalkozzunk, amit nem értünk. Azzal, amit értünk. Meg tudjuk mindig azt, hogy mi a Biblia szíve. A Biblia szíve Isten szeretete, Jézus, az ő születése, keresztje, az örök élet. Ez az üzenet szíve. És mindig ennek a fényébe próbáljuk a többi dolgot valahogy elhelyezni. Ha nem tudjuk, bátran menjünk tovább. A Bibliának a komoly magyarázata az óriás kihívás, tehát ez nem könnyű. Ez kell ismerni az ókort, nyelveket, stb. Régi szokásokat, tehát nem egyszerű feladat, nem kell ezen meglepődni, hogyha nagyon sok mindent az ember első megközelítésre nem ért. Szokták azt mondani, hogy a Biblia nem modern, nem is idejét múlt, hanem örök. A Biblia lényegében valami örök van. És éppen ezért döbbenetesen szíven talál ma is. Tehát nem úgy találkozunk, én azt gondolom, ezzel a könyvvel, ha valaki jól olvassa, mint egy ilyen régi halott dokumentum. Hanem elkezd kinyílni, elkezd szólni. Ahogy Jézussal sem úgy találkozunk, ha valaki hitelesen kezd őhozzá szólni, vele kapcsolatban merészkedik, nem azt fogja átélni, hogy egy régi történelmi személy, mint Szókrátész, vagy mint Julius Cézár, hanem azt, hogy élő. Kopogtat az élete ajtaján. A Biblia is ilyen. Tehát én arra bátorítok mindenkit, hogy ne ijedjünk meg, ne a külső burkát nézzük, a szívét nézzük, bátran vegyük a kezünkbe. Van egy kis tanmese, ami szerint egy herceg elkezd udvarolni egy gyönyörű szép király kisasszonynak. És egyik alkalommal visz neki egy különleges ajándékot egy dobozban. A király kisasszony kibontja, azt látja, egy csúnya, fekete vasgolyó. Nagyon dühös, hogy mer ez a herceg ilyesmit idehozni, földhöz vágja. És csodák csodája, vasgolyó ettől az ütéstől hirtelen kinyílik. Van benne egy ezüst golyó. Király kisasszony fölveszi, nézegeti, egyszerre az is kinyílik. Van benne egy arany golyó. Király kisasszony azt is nézegeti, egyszerre az is kinyílik, és van benne egy jegygyűrű. Biblia is ilyen. Elsőre lehet, hogy ilyen feketének, durvának, furcsának, ősinek tűnik. Erőszak is van benne. Nehezen érthető mondatok. Van, aki földhöz vágja, azt mondja, hogy nem érdekel. De elkezdjük bontogatni, kincs van benne. Szeretet van benne, jegygyűrű. Isten szíve. Tehát ne ijedjünk meg a nehézségétől. Mindannyiunkhoz szól. Kézbe kell venni, és lassan az életünkbe a Biblia lapjairól belép az élő Isten.
1: És a tanulmányozás, olvasás mellett hogyan tud a Biblia a lelki életünknek a részévé válni? Ugye vannak különböző hagyományok, különböző típusú bibliaolvasások, és Ferenc pápa is arra biztatta a papokat, hogy amikor a prédikációkra készülnek, akkor egy figyelő, odafigyelő imádsággal a szövegeknek az átgondolásával, elmélkedésével készüljenek a homiliákra, és hogyan tudja egy hétköznapi ember becsempészni a Szentírásnak a szavait a saját ima életébe?
0: Egyik szokásom az, hogyha van netán kicsit több időm. Például nyáron mondjuk van egy 5 nap szabad, éppen 2 hétvége között, és mondjuk elszököm valahova a világ elől. De néha mondjuk nyáron kívül is, ha van egy szabad fél nap, akkor van, hogy előkapom a Bibliát. Nyáron mindig, nagyon hosszasan. És egy fél napon át csak olvasom. Nagyon tudom ezt tanácsolni. Tehát egy mélyebb belemerülés a Bibliába. Most nyáron például azt tettem, hogy a babiloni fogság végén íródott dolgokat. Aggeus, Zakariás, Ezrás, Nehemiás könyve, Malakiás, stb. Tehát egy korszak, érezni akartam, hogy mi volt ebben a fogságból, bizonytalanságban, nagy szegénységbe, bátran hazatérő, kis csöpnyi maradék. Mi lehetett a szívükbe? Hogyan születik ebből újjá egy nép? Miről álmodnak? Miket gondolnak? És nyilván ez segít abban is, hogy nekünk mi a megújulás útja. Tehát javaslok néha ilyet, hogy például egyfajta könyvcsoportot egyszerre, jó ízűen végigolvasni. Egy másik út, ami azt gondolom nagyon jó, ha valaki szokott elmélkedni, vagy egyáltalán van napi fél órája, 40 percet csöndben, ezt is nagyon tudom javasolni, hogy próbálgassuk. Jó dolog elővenni például az evangéliumot az elmélkedés elején, és elképzelni Jézust, tömeget, aki őt hallgatja, a fákat, amik alatt ülnek, nagy hőséget, legyeket, amik röpülnek jobbra-balra, kisgyereket, aki elaludt. Tehát kicsit elképzelni a helyszínt. És elképzelni, ahogy Jézus mondja. És aztán a vége felé elképzelni, hogy odalép hozzád, és neked mondja, téged kérdez. És mit felelsz neki? Tehát belecsöppenni az evangéliumba, az elmékedés lényege ez. A keresztény ima nem teljesen olyan, mint a távol-keleti meditáció, ahol az istenség, ha egyáltalán a buddhizmus szinte alig hisz istenségben, az egy ilyen lelki finomodásnak vagy szabadulásnak az útja, de nem egy személyes találkozás valaki konkrét személlyel, teremtővel, Istennel. A keresztény ima nem ilyen, hanem ott egy konkrét személyhez megyek, a teremtőhöz, akinek van gondolata, van akarata, van szíve, van velem is álma. És hogy ezt valóban átélhessem, ebben a Biblia óriásit segít. Mert ha csak a magam gondolataival imádkozom, az néha egy ilyen monológ. A magam gondolatait képzelem Isten gondolatának. De Isten gondolata nem az én gondolatom. Néha nagyon más. És a Biblia ezzel szembesít. Ott van egy történet, van egy konkrét Jézus, aki konkrét dolgokat mond. Néha olyasmit, ami nem is nagyon tetszik. Amit nem is nagyon értek. Tehát szembesülök a valódi, az élő, a reális Istennel, aki fölráz, alakít, vezet. És az emlékedés vége felé, akkor eljutok odáig, hogy próbálok neki válaszolni. Ha valakinek aztán nagy kedve van Bibliát jobban ismerni, azt is nagyon tanácsolom, hogy olvassunk lehetőleg a legjobb kommentárok közül néhányat. Tehát ezt is lehet, hogy az ember kiválaszt egy evangéliumi részt, és akkor 5-6-8-10 kommentárt elolvas. Lehetőleg nem csak magyar nyelven, mi egy kis nyelvterület vagyunk. Tehát igazán zseniálisan nagy tudósunk nem sok van. 1-2 van, de érdemes nyilván egy kicsit tágabban és mélyebben mögéje látni a történeteknek. Tehát ha van kis időnk, ezt is lehet tenni. Szemináriumban gyakran játszottunk, vagy csináltunk ilyet, kijelöltük a bibliai helyet, mindenki vállalta, hogy egy kommentárt átnéz. És akkor egymásnak elmeséltük, melyik kommentár mit mond. Tehát sok út van a Bibliához, keressük, találjuk meg a magunkét. Hallottam egy különleges mondást, ami azt mondja, hogy a vallások tudnak olyanok lenni, mint olaj a tűzre. Tehát néha sajnos használják fanatizálásra, háborúk, gyűlölet, előítéletek igazolására. De ha vallásnak a mélyéről merítünk, nem a felszíni, esetleg rárakódott dolgokból, ott tiszta víz van, ami a háborúnak, a gyűlöletnek a tüzét eloltja. Nem mindegy, hogy egy vallást hogyan használnak. És hát az sem mindegy, hogy egy vallásnak a lényege, a szíve mi. Ebből a szempontból azt gondolom, hogy például kereszténység és iszlám között nagyon nagy a különbség. Annak ellenére, hogy a Bibliában is, Ószövetségben rengeteg erőszak van. Rengeteg háború. Rengeteg szörnyűség. És olvasunk ilyet is, hogy az Úristen Józsuénak megparancsolja, hogy az ígéret földjén írtson ki mindenkit. Asszonyokat ölje meg, gyerekeket is. Még a fákat is vágja ki. Tehát van a Bibliában is sok ilyesmi, ahogyan a Koránban vagy az iszlám hagyományban is rengeteg ilyesmit találunk. Van azonban egy nagyon nagy különbség a kettő között. Mégpedig az, hogy a kereszténységnek a szíve kristálytiszta. A hitünknek a középpontja Jézus. Az ő születése, evangélium, a szeretet parancsa, föltámadás. A kereszténység szíve kristálytiszta. És ezért a kereszténység tudott megtisztulni. Ebből a középpontból nézve tudta a periférián levő és sok emberi tökéletlenséget hordozó üzeneteket, bibliai mondatokat tudta megtisztítani. Ehhez sok száz, sőt akár több mint 1000 év kellett igen gyakran, hogy a tisztulás lassanként végbe menjen. Az iszlámnál azt gondolom, hogy az a nagy nehézség, hogy nem annyira könnyű ilyen tiszta középpontot találni. Mert maga az iszlám vallásnak a közepe, például Mohamed élete, egyáltalán nem példaszerű. Rengeteg háború, rengeteg erőszak, hódítás. 7 éves korában feleségül vett kislány, Aisha. Tehát egyáltalán nem egy példaszerű, erkölcsös élet. Nagyon nehéz az iszlámnak a megtisztulása. Egyébként próbálkoznak ezzel nyilvánvalóan az iszlámnak a nagy bölcsei és tudósai is, meg azt is nyilvánvaló fontos tudnunk, hogy a legtöbb muszlim nem fanatikus, nem terrorista, nem erőszakos. Egy átlag muszlim anyuka szelíd, szereti a családját. Tehát az emberi szív, hála Istennek, ahogyan mondták a régi egyházatják, hogy anima naturaliter christiana, a lélek természetszerűleg, természetéből fakadóan keresztény. Az emberi lélek Isten teremtménye. Tehát a lelkünk mélye, akármilyen a kulturális vagy vallási rárakódás, a lelke mélye minden embernek, aki a világra születik, Istentől van, és jó. A muszlim embernek a szíve mélyén is ugyanaz van, mint a miénkben. Szereti a családját, próbál küzdeni a jóért. Tehát nagyon sok szentéletű és senkinek nem ártó muszlim ember létezik a világon. És vannak nagy tudósaik is, akik próbálják az iszlám hagyományt tisztítani. Például Algériában van egy nagyon jelentős kísérlet arra, hogy a Koránon belül megkülönböztessenek korhoz kötött, arra az adott helyzetre vonatkozó mondatokat, és örök igazságot közvetítő mondatokat. Tehát két kategóriába sorolják a Koránnak a szavait, ami nem minden muszlimnak tetszik. Néha egy ilyen tudós szinte az életével játszik, ha ilyesmit próbál feszegetni, de látszik, hogy elindul egy ilyen kicsit értelmesebb és a vallási hagyományt megtisztítani akaró folyamat is. Ferenc pápának egyébként azt gondolom, hogy az egyik legfőbb szándéka, amikor az iszlám vallással párbeszédbe kezdett, az volt, hogy előcsalogassa az iszlámból a legjobbat. Tehát ezt akarta kiprovokálni, és sikeresen tette. A Abu Dhabi aláírás, azt gondolom, ennek egy nagyon nagy csúcspontja volt, amikor az iszlám világnak az egyik legfőbb vezetője, a kairói iszlám iskolának a vezető fő muftia, aláírja azt, hogy soha hiteles vallásból erőszak nem fakadhat. Az iszlám, ha hiteles, ebből soha se terrorizmus, se gyilkosság, se erőszak, se háború nem fakadhat. Tehát Ferenc pápa sikeresen próbálta tenni, hogy a lehető legjobbat, az iszlám jobbik arcát próbálja előcsalogatni, előhozni. És közben én a kérdést el is vettem. Talán azt tegyem még ehhez hozzá, keresztény felekezetek között. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a Bibliát igazából a protestáns testvéreink, ők tartják nagyon fontosnak. Szívük közepe, olvassák, ismerik, és a katolikus egyháznak, mintha nem lenne ennyire fontos. Mondogatták is, akár Don Boscónál is találunk ilyen mondatokat, hogy a katolikus hit lényege 3 hófehér titok. A pápa, a szűzanya és az eukarisztia, az oltári szentség. Ez a hitünk szíve, a leglényege. És hát kicsit elhomályosodik az, hogy a katolikus hitünknek is a leglényege azért Isten szeretete. aki megalkotta a világot, megváltott minket, hazavár minket. Az örömhír lényege Jézus. Az ő keresztje nem a pápa, nem is a szűzanya. Jézus az örömhírünk szíve. A reformáció után elindult egyfajta egyoldalúsodás, mind a protestáns, mind a katolikus oldalon. Azt kezdtük hangsúlyozni, ami megkülönböztet. A protestáns testvérek azt mondták, hogy ingyen, kegyelemből üdvözülünk, akkor mi katolikusok azt mondták, hogy nem, nem egészen, erkölcs, erények, parancsok, ez is fontos, a szeretet is fontos, nem csak a hit, nem csak ingyen, nem csak kegyelem, hanem ha valaki ezt tényleg befogadta, akkor a kegyelem átformálja az életét. A hit tettek nélkül halott. Kell a belőle, a hitből fakadó szeretet is. Enélkül üdvösség nincs. Ahogy Jézus mondja, nem az megy be a mennyek országába, aki mondogatja, Uram, Uram, csak az, aki megteszi mennyei atyám akaratát. És az utolsó napon az emberfia nem azt kérdezi, hogy hittél-e, hanem az, hogy éhes voltam. Adtál-e ennem? Szerettél-e? Tehát mi ezt hangsúlyoztuk. Vagy protestáns testvérek azt hangsúlyozták, hogy világi keresztény, neki is van apostoli küldetés. Akkor mi azt hangsúlyoztuk, hogy nem, papok. A papság, a szentségek, ez a nagyon fontos. És hát lehetne ezt hosszasan sorolni, ezt az egyoldalúvá válást. És kicsit ugyanígy, ők azt hangsúlyozták, hogy Biblia, akkor mi azt mondtuk, hogy nem, nem csak, hanem szent hagyomány. Egyházi tanítóhivatal. Nagyon fontos. És elérkezünk a 20. század elejére, amikor lassanként ez világossá válik, hogy ezt kicsit eltúloztuk. És ez minket is, katolikusokat is egyoldalúvá tett. És elindul egy fölfedezése a másik oldalnak. És hát félig meddig a második vatikáni zsinat több témában ezt teszi meg, hogy protestáns egyházak által elevenebben élt értékeket, ami valaha katolikus érték is volt, újra fölfedez. Például a népnyelv. Valaha az egyház kezdetén nem latinul miséztek, hanem szírül, arámul, koptnyelven, örményül. Természetes volt, hogy népnyelveken miséznek. Ez egy jó késői találmány, hogy mindenkinek latinul kell. A zsinat visszatér, és azt mondja, hogy őszintén imádkozni az ember az anyanyelvén tud. És bevezeti újra a népnyelvű szentmisét. Vagy beszél arról, hogy világiak apostoli küldetése. Nem csak papból áll az egyház. És a világ is épp úgy apostol. És ugyanígy visszahozza a Bibliát. Én már egyébként egy ilyen katolikus egyházba csöppentem bele. Én ezt éltem át, hogy akiket én hallottam, ismertem atyákat, mind adták a kezembe a Bibliát, és azt mondták, hogy olvasd. Hát hála Istennek született egy ilyen kiegyensúlyozódása annak a 4-500 éves egyoldalúvá válásnak, ami a reformáció után elindult. Egyébként a túloldalon is. Tehát protestáns testvérek kezdik például azt fölfedezni, hogy liturgia fontos lenne. Tulajdonképp szentségek is fontosak lennének. Gyökösi Endre református lelkész mindig mondogatta, hogy rendkívül sajnálja, hogy a református egyházban a gyónás, a bűnbánat szentsége, mi teljesen nyilvánvalóan Jézusi. Tehát nem emberi találmány, evangéliumból fakad. Ő mondta, hogy akinek ti, majd megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Akinek nem bocsátjátok, meg bűnben marad. Tehát ez nem későbbi, eredeti evangéliumi. Ő rettentően sajnálta, hogy ez elveszett. És vágyott arra, hogy protestáns egyházak újra fölfedezzék. Vagy szerzetesség, szintén nagy veszteség a protestáns oldalon. Születtek már a 20. században református és evangélikus oldalon is férfi és női, úgymond szerzetes rendek. Tehát kezdték ezt újra fölfedezni az Istennek szentelt életnek az értékét, kincsét. Vagyis azt gondolom, hogy mai világunkban a Biblia egy reformátust, meg egy katolikust, vagy egy evangélikust nem elválaszt, hanem hála Istennek összeköt. Esetleg még egy gyerekkori élményt hadd mondjak el, Szentendrei Ferences gimnáziumban jártam. És becsöppent az osztályunkba egy református lány. Én egy nagyon lelkes katolikus voltam, úgyhogy számomra egy ilyen meglepő dolog volt, hogy egy ennyire értelmes, ennyire szimpatikus fiatal lány, és egy hogy nem látja át, hogy itt náluk valami hiányzik. És jobba voltunk, összeírtam neki kézzel egy ilyen kb. 20 bibliai idézetet. Például az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szülési fájdalmában kiáltozott, fiú gyermeket hozott a világra, aki vaspálcával kormányozza a világot. Ehhez hasonlókat, vagy az én testem valóban étel, aki engem eszik, általam él. Jézus nem azt mondja, hogy kenyeret eszik, ami jelképezi őt, emlékeztet rá, azt mondja, aki engem eszik. Ilyeneket írtam össze, odaadtam neki az iskolában. Hazavitte. Másnap teljesen megdöbbenve jött, és azt mondta, hogy lehet, hogy neked van igazad. És eltelt egy olyan kb. 5 év, neki katolikus férje is lett, egy nagyon szimpatikus valaki, és ő is kérte, hogy hadd gyónhasson, áldozhasson, tehát katolikusként él. A Biblia azt gondolom, hogy igazából összeköt minket. A mélyben összetalálkozunk, ha hitelesen, őszintén olvassuk.
1: Köszönjük szépen, és hát rengeteg téma meg kérdés lenne még, de fut az idő, és még szeretnénk megnyitni egy 2-3 kérdésre a közönségnek is, viszont még egy legutolsó kérdésként a részemről még csak egy annyi lenne, hogy említette Püspök atya, hogy a Biblia nagyon erősen hatást gyakorolt a társadalmunkra, talán a legnagyobb hatást bármilyen könyv vagy bármilyen vallás közül, és viszont azt látjuk, hogy a társadalom ugye teljesen megváltozott, és abban a kultúrában, akár Európában is, ahol még hatalmas hatásokat fejtett ki a Szentírás, eljutottunk odáig, hogy már adott esetben börtönbüntetés is járhat valakinek, hogyha a Szentírást rosszkor, rossz helyen idézi. És erre lennék igazából kíváncsi, meg ide félmondatba azt is talán ide lehet hozni, hogy akár már a törvényjavaslatokba is belekerülnek olyanok, hogy ami a gyónási titkot ugye veszélybe sodorja. A mai kultúrában, a mai világunkban hogyan tudjuk megélni úgy a hitünket, hogy ebben a bonyolult világban valahogy eligazodjunk?
0: Itt egy jó hosszú választ kellene mondanom, és nem tudom, hogy alkalmas erre az idő. Európa azt gondolom, hogy bizonyos értelemben lelki-belső válsággal küzd. Martin Buber mondta azt, hogy egy kultúra addig él, ami kapcsolatban van azzal az éltető titokkal, amely valaha létrehozta. Az európai kultúra mindenek előtt a kereszténység által, a Biblia kincsei által születik. A teljes nyugati jogrendszerünk alapköve az, hogy minden ember Isten képmása. Végtelen méltósága van. A szociális háló ebből születik. A történelem első kórházát nem Kínában alapítják, nem asztékok, nem maják, nem Egyiptom, nem Mezopotámia, nem római császár, hanem szegény, egyszerű keresztény szerzetesek. Krisztus után 360 tájékán, Kis-Ázsiában, Cezáreában, Nagyszent Bazil és az ő lelkes kis szerzetes közössége a püspöki templom körül alapít ingyenkonyhát, árvaházat, gyógyhelyet, menhelyet. Egy kicsike falu születik a templom körül. Ez a történelem első olyan intézménye, amit mai értelemben kórháznak nevezhetünk, ahova bárki jöhetett és segítséget kapott. A nyugati ember ettől a forrástól kezd eltávolodni, már vagy 200 év óta, a fölvilágosodás óta. A kultúránk azt gondolom, hogy még technikailag, katonailag rendkívül erős, csillogó. De tisztánlátásában, erkölcsi erejében már megroppant. Nagyon kevés házasság kötődik. Rengeteg fiatal van, sőt, hát nem is csak fiatal, hanem felnőtt, aki nem is nagyon érti, hogy ebben mi a szép, hogy valaki az egész életét nagylelkűen, föltételek nélkül, szeretetből odaajándékozza, totálisan odaadja. Mintha ez a fajta emberi nagyság már nagyon sok mai emberből hiányozna, hogy képes legyen és akarja az egész életét odaadni. Egyre kevesebb gyermek születik. Legtöbb európai nemzet nagyon messze van attól, hogy önmagát reprodukálja. És ha nem lenne bevándorlás, akkor nagyon sok nép, egy olyan 100-150 nép éven belül szinte teljesen a megszűnés határára jutna. A gyermekvállalás nem pénzkérdés. Nagymamáink, dédmamáink sokkal nagyobb szegénységben, sokkal több gyermeknek adtak életet. A gyermekvállalás elsősorban szív kérdése. Ha valaki úgy nagyjából sejti, tudja azt, hogy az élet óriási kincs, és gyönyörű szép, van értelme, nem a semmiből a semmibe tart. Nem azt gondolja, hogy az ember az evolúció tévedése. Szelekciók, mutációk, oka nincs, véletlen. És tulajdonképpen célja sincs. A halál után jön a nagy semmi. Amit fölépítettem, az életem háza, nagy szenvedések között, nagy szeretettel, emlékek, élmények, emberi kapcsolatok. Az életem háza, ahogy az életem végéhez érek, megy a süllyesztőbe, megy a semmibe. Az élet a semmiből a semmibe tart. Ha valaki ezt gondolja, akkor nem nagyon érti azt, hogy az emberi élet miért olyan végtelen kincs. Nem nagyon éli át, hogy én is úgy kaptam, ingyen. És akkor nagyon természetes lenne, hogy továbbadom. Épp úgy, ingyen, természetes módon. A demográfiai űr oka egy sokkal mélyebb egzisztenciális űr. Vagyis azt gondolom, hogy Európa bajban van belsőleg, és nem látszik jelenleg az, hogy ez a kultúra túl tudja élni ezt a fajta válságot. Ennek nagyon sokfajta oka vagy tényezője van. Nagyon javaslom mindenkinek olvasni. Ratzinger bíborosnak jelent meg egy tanulmány kötete az európai kultúra lényegéről, meg a válságról és az ebből kivezető esetleges utakról. Ő többek között azt mondja, hogy a nyugati ember azt gondolja már 200 év óta, hogy a valóság lényege, mélye nem megismerhető. Csak az megismerhető komolyan, amit természettudományos módszerekkel meg tudok mérni, ki tudok kutatni. Az összes többi érzelem, szubjektív vélemény, mítosz, vallás, erkölcs, filozófia nem komoly. A komoly a természettudomány. Ennek a többi dolognak, a vallásnak, erkölcsnek, filozófiának az emberiség komoly helyszínein, mint egyetemek, parlamentek, tudomány, ott, ahol az emberiség álmodja, tervezi a jövőjét, ott semmi helye nincs. Sekrestjében szabad, nem tilos. De az emberiség komoly helyéről ezeket a dolgokat számízni kell. Nem akarom ezt nagyon hosszúra nyújtani, tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen jelenségekkel találkozunk, hogy bibliai mondatokra valaki haragszik, és azt mondja, hogy ezt számízni kellene a mai életünkből, ez egy tünete annak a kisé nagyképű felvilágosult modern mentalitásnak, amelyik azt mondja, hogy fölnőttem, fölvilágosodtam, szabad vagyok. Nekem senki korlátot ne állítson. Legkevésbé az Isten, a vallás, az identitásomat, életcélomat, élettervemet, én magam kitalálom. Az ember szinte önmaga teremtőjének gondolja meg. Azt gondolja, hogy a szabadság a valóságtól teljesen független, a valóságtól elszakadó pillanatnyi önkény. Akkor vagyok szabad, ha bármit, ami eszembe jut, korlátlanul megtehetek. Azon a kereten belül, hogy másnak ne ártsak vele. De hogy a világba bele lenne ültetve egy gyönyörű isteni harmónia, rend, ami nem ellenünk van, a valóság nem ellenségünk. És az emberi szabadság ennek a gyönyörű harmóniának a mentén tudna kibontakozni. És a Bibliában ugyanez a hang szólal meg. A teremtésbe beleültetett isteni logosz, isteni rend, gondolat, logika szólal meg a kinyilatkoztatott logoszban is. A kettő egymást világítja meg. Nem ellenünk van, nem korlát, hanem a gyönyörű isteni dallam, ami segítene abban, hogy a hiteles, szeretetben való életútját megtaláljuk.
1: Kedves püspök atya, nagyon szépen köszönjük, és ezt a részt egy hatalmas tapssal köszönjük meg.
2: Kedves hallgatóink! Székely János püspök atya a Café Francescóban elhangzott előadását hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve második fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Hírpercek. Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is. közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a veszprémi várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánusa, adta hírül az Egri főegyházmegye. A város 104. Jézus Szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette a Krisztus szívéből áradó szeretet, ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed a zsolnai polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

0: Kedves Lajos atya, úgy tanultuk, hogy életünk célja szellemi és anyagi értékek megismerése és megjelenítése. Ezt a törekvést megdicsőlésnek vagy megdicsőítésnek nevezzük. Kérünk, Lajos atya, árulj el nekünk megjelenítési módszereket. Úgy gondoljuk, hogy itt a főszereplő a megjelenítendő alany, maga Isten, a Szent Háromság. Szükségszerű a hitelesség megtartása.
1: Köszönöm szépen a szép kérdéseket, annál is inkább, mert nagyon mély titkoknál kopogtatunk be, és ez a titok visszakopogtat, hogy aztán észrevesszük-e mindjárt, majd meglátjuk, hogy nem olyan egyszerű. Kérdésekre vagyok fölkészülve, úgyhogy várom is.
0: Akkor Lajos atya, az első kérdésem mindjárt a bevezetőhöz kapcsolódóan kérdezném, hogy mi a megdicsőlés és megdicsőítés.
1: Ahhoz, hogy világosabban lássunk, egy érdekes eseményt mondok el a történelemből. Az Arszi Plébános 1800-as években írja le, vagy közli, hogy egy bíboros kíváncsi volt az ő prédikációira, és el is ment Arszba, ahol működött az atya, és végighallgatta a lelki gyakorlatokat. Világhírű szónok volt ez a bíboros, és akkor, mikor hazaért, kérdezték tőle, hogy mi az élménye, és akkor csak ennyit mondott, hogy találkoztam az Istennel. Tehát itt a téma, nagyon egyszerűen megfogalmazva, találkozni Istennel. A kérdés tehát a megdicsőítés, ugye?
0: Igen, a megdicsőülés és megdicsőítés.
1: Adom a választ, a megdicsőítés, vagy megdicsőülés is, értékek, erők és a szeretet megjelenítése és felvonultatása, tovább azok továbbadása, életté váltása. Tehát még egyszer, a megdicsőítés értékek, erők és a szeretet megjelenítése és felvonultatása, továbbá azok továbbadása és életté váltása. Bizonyára mindannyian voltunk, ti is voltatok hallgatók, nevezetesebb embereknek a jutalomosztásánál, és akkor ott valaki mondott egy beszédet ezekről az emberekről, laudációnak szokták nevezni ezt a beszédet, amikor is felsorolja ott a értékelő értékeket, erőt, szeretetet, a belső értékvilágot. Talán ennyi elég.
0: Igen. És akkor kérdeznélek tovább, Lajos atya, hogy Jézus a fiú, hogy jeleníti meg Istent?
1: Előveszem a leghitelesebb

0: közlést, ami így szól, Szentírás, János evangéliuma. Azt mindig kérem, drága hallgatók, hogy legyen mindig jegyzett füzetetek, aki komolyan akar haladni ezbe a nagyon mély értékvilág megismerésében, Isten megismerésében, és a Szentírás legyen mindig a kezébe, hogy minél jobban megismerje. János evangéliumának első fejezete, azért mondtam, hogy evangéliumát, mert Jánosnak van 3 levele, és János jelenések könyve is. Itt megjelenik az ige, az Isten ige, ahogy Veronika fogalmazta, a fiú, és küldetése az, hogy az Istent láthatóvá, érthetővé tegye. Így van, figyeljünk, hallgattok sokszor már ezt, kezdetben volt az ige, a fiú Isten. És az ige Istennél volt, öröktől fogva születik az agyától, mély titok. És Isten volt az ige, Isten a teljes Isten az Atya, teljes Isten a Fiú, teljes Isten a Szentlélek, és ha mégis különböznek egymástól, és mégis egy Isten van. Ezt most én tettem hozzá, tehát titok. Ő volt kezdetben Istennél az ige. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségbe jön, sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Tehát valami eszköz már megjelenít a Szentíró, a Szentlélek igazába, ami által megjelenik, megtörténik Isten megdicsőítése, de hát nem fogtuk föl. És akkor most tovább épp világítja, megjelent egy ember, mert majd jön aztán a nagy elmékedésünkben, az ember küldetése a megjelenítésben. Egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Azért jött, most tessék figyelni, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság. Tehát akkor a világosság is megdicsőri Isten megdicsőítésének egyik eszköze, amely megmutatja, hogy ki ő. Fény. Tovább, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Majd folytatja tovább az evangélista, az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött, a világban volt, a világ ő általa lett. Mégsem ismerte föl őt a világ. Itt van most is, ugye az a fény, az a csoda, az a fiú, de sokan nem ismerik fel, nem ismerjük fel sokszor mi sem. Még olyan aranyosan mondja, hogy tulajdonába jött, mert mi az ővé vagyunk, úgy szeret. De ővéi nem fogadták be. Lajos, hogy te befogadtad? És te hallgató, folytatom a Szentírást, mindannak azonban, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyen. Annak, aki hisz ő benne, aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfi akaratából, hanem Istenből született. És akkor itt próbál tovább világosítja sötétségünket, ami fény, az ige testté lett, és közöttünk lakott. Tudjuk, kiről van szó? Karácsony, megtestesülés. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki kegyelem és igazság. János tanúságot tesz róla, s nyíltan megvallja. Ő róla mondtam, aki utánam jön nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Minnyájan az ő teljességéből merítettünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. A törvényt Mózes által kaptuk, aztán ugye már a Szentírás eseményei történelembe belépése, kegyelem és az igazság Jézus Krisztussal valósul meg. És így fejezi be, Istent sohasem látta senki. Nincs, aki megdicsőítse, én kérdem. Az egyszülött Isten, aki az atya keblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki. Csodálatos így, ugye? Ezt mindig elolvassuk az egyház évben több alkalommal is, és akkor igen, hát jó, hiszem az Istent, de tovább nem tudok lépni.
1: És hogy tovább lépjünk, Lajos, hogyha szeretnénk megtudni, hogy ehhez melyek az ő eszközei?
0: Nagyon jó kérdés, ez ebből fakad, ezekből a hallottakból. Kegyelem. Aztán szentségek. Megjelenítők. Ha most valaki jegyez, akkor jegyezze föl, mi a kegyelem. Lehet följegyezni. Hosszabb megfogalmazását mondanám el, ellesve Reményik Sándor Kegyelem című verséből. Ő egy nagyszerű erdélyi költő. Nagyon tessenek figyelni és kitartani hűségben. Kegyelem, először sírsz, aztán átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfezíted köröm szakadtáig maradék erőd, akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád, azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Tehát, hogy megkapjak valamit. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség, tömlöcéből nincsen menekvés, s akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe veled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álom fáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Egy szóval mondom, ajándék. Most, hogy még itt egy kicsit tisztálásunk fogalmakkal, hiszen teológusok is vagyunk és akarunk lenni, azért ünnepeljük ezeket a nem könnyű műsorokat, hogy magától kegyelem mi közli? Nem látom, butát mondok, nem mehetek be a bódba, valamelyik szépítő bódba, hogy kérek egy kiló kegyelmet. Kinevetnek. És mégis létezik, de mennyire ez a magátorság, ez a öröm. Most akkor még, hogy tisztán lássunk, egy kis erkölcstan, tehát a kegyelem ajándék. Az isteni kegyelem az ő ajándéka. Nem is gondoltam volna, hogy ez megvalósulhat. Hogyan, honnan? Csak úgy megsúgom, hogy három olyan kegyelmet tudunk, majd ezekről is fogunk elmékedni, amelyeket Istentől kapunk. És pedig hit, remény, szeretet. A három fő erény. Ezek mind ingyenes ajándékok. Akkor mik közlik a kegyelmeket, ami már inkább látható, hiszen a Jóisten úgy szeret minket, hogy mindent érthetővé remekel számunkra. Ezek a szentségek. Hány van? 7, amelyek kegyelmeket jelenítenek meg, és közölnek, mutatnak meg, és adnak.
1: Tartsunk egy kis szünetet most, pihenésképpen, akkor Miklós készített nekünk egy szép dalt, és akkor innét folytatjuk majd az elmékedést.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését az ember titkáról. Lajos atya, a műsorunk első felében találkozni Istennel, a megdicsőítésről, a megdicsőülésről elmélkedett, értékekről, erőkről, a szeretet megjelenítéséről. És megtudhattuk azt is, hogy mi a kegyelem mint ajándék, és ott hagytuk abba Lajos atyával, hogy mik jelenítik meg a kegyelmet, tehát a kegyelem közvetítő eszközeinél hagytuk abba az elmélkedést.
1: Nagyon jól vezette rá ezt a fél időt, ha szabad mondani. Olyan nincs, hogy bemegyek a boltba, és kérek mondjuk fél kiló kegyelmet, mert kinevetnének hát. Mert vannak olyan értékek, amelyeket nem mérünk a mi mérőeszközeinkkel. Más mérőeszközök. Ha tetszenek még jobban érdeklődni, akkor azt is megmondom, hogy kegyelemről tudunk. Az egyik a megszentelő kegyelem, a másik a segítő kegyelem. A megszentelő kegyelem tulajdonságai, ha esetleg tetszenek jegyezni, akkor ezt lehet írni. Megszentelő kegyelem tulajdonságai. Egy, hogy megjelenítik Istent a lélekben. Kettő, hogy eltörlik a bűnöket. Három, szépé teszik a lelket. A segítő kegyelem tulajdonságai. Egy, könnyűvé teszik a hit igazságok elfogadását. Nem megértését, mert azt soha ember nem érti meg, de elfogadja. Mert oka van rá, de ezt majd legközelebb elmélkedjük. Aztán erőt ad arra, hogy a jót könnyebben megtegyük, és fölismerjük, és arra is erőt ad, hogy a rosszat is el tudjuk kerülni. Tovább lehet kérdezni, hogy mi által lehet megjeleníteni ezeket a kegyelmeket olyan módon, hogy hassanak is az élet helyzeteiben, ezek pedig a szentségek. A szentségeknek meghatározása látható jelek, amelyek láthatatlan kegyelmeket közölnek. Most akkor végigvesszük a kegyelmeket, esetleg tessenek előhozni a régi hittan tanulmányokból, saját okosságukból a kegyelmek sorrendjét. Mondjuk el együtt a 7 szentséget. Első a keresztség. Mit ad? Megszentelő kegyelmet, eszköze a víz. Második a birmálás, eszköze krizma olaj, mert van betegek olaja is, és van keresztelendők olaja. A birmálás krizma olajjal történik. Oltári szentség jele, szentségi jele, kenyér és a bor. Vagyis az ostya, amit kapunk, az kenyér. Búzából készült liszt és víz és megsütés. Ez a kenyér lényege. A bor pedig szőlőbor kell legyen. Jön a bűnbánat szentsége, a negyedik. Ez pedig pap feloldozása, tehát feloldozás a jele. Betegek szentsége pedig betegek olaja. Egyházi rendjele, papszentelés. Házasság jele, szerződéskötés. Ezek mind ajándékok, és mindegyiknél végig fogjuk venni ezeket. Mindegyiknél nagyon oda kell figyelni, hogy ezek önkéntesek legyenek, nem kényszerít dolgok, és szeretet kísérje őket.
0: Lajos atya, ehhez szorosan kapcsolódik a természet. A természet hogy dicsőíti meg a titkok titkát?
1: Csak néhány mozzanatot szeretnék jeleníteni ebből. Hiteles, amit most olvasok. Mondja, nem, de Isten az, aki most mindezek fejében odaadó jóságot követel tőlünk. Ki adja neked az esőt, a mezőt, az eledelt, a művészeteket, a lakóhelyet, a törvényeket, az államokat, a békés, emberséges életet, a barátságot és a rokoni jóérzés azok iránt, akikhez vérségi kapcsolat fűz. Honnan van, hogy az állatok egy része házi állatod, más része élelmedül szolgáló? Ki tett téged minden földi dolgok urává és királyává? Nem akarom most egyenként felsorolni, de kinek köszönheted, hogy te vagy a legkiválóbb az összes élőlény között? Nem, de Isten az, aki most mindezek fejében odaadó jóságot követel tőled. Figyeljünk, ő ad, és én pedig odaadó jóságot vagyok köteles adni. Nagy szégyen volna, hogy tőle, akitől annyi mindent kaptunk, és akitől olyan sokat remélünk, még ezt az egyet is, lelki jóságot is megtagadnád. Ő, mint Urunk és Istenünk, nem szégyenli, hogy atyánknak nevezzük, hát akkor mi hogyan tagadhatnánk meg rokonainkat? Nem, testvérem és barátaim, semmiképpen ne forduljon elő, hogy hűtlenül használjuk a ránk bízott javakat, nehogy ezt kelljen hallanunk majd Pétertől. Szégyenkezzetek, akik mások javait visszatartjátok, az Isten igazságosságát tekintsétek követendő példának, és senki sem lesz szegény. Tehát a természet mennyire kifejezi azt a jó Istent, akit itt fölkiált az író, hogy nem, de Isten az, akitől annyit kapunk. A természet minden szépsége, itt még végtelen sok mindent tudnánk felsorolni, de legyen elég ez, és hogy teljes legyen a képünk, Naziánzi Szent Gergely püspök egyik szónoklatából való ez a kis imádság, mert ez igazán az.
0: Lajos atya, akkor beszéltünk, hogy a természet hogy dicsőíti meg a titkok titkát, és végezetül még annyit szeretnék kérdezni, hogy hogy dicsőül meg Isten az emberben?
1: Saját művemből, könyveim közül az egyikből idéznék. Ez rádió előadás volt annak idején. Legtöbben tetszettek már hallani. Ibsen világhírű művében, a Per Gynt mesejátékában Per eltékozója életét. Házassága után elvándorol, otthagyva ifjú szép hitvesét, Solveiget. Csak kis időre indul, egész élet lesz belőle. A sátán karmaiba keríti, hiszen aki kilép a harmóniákból, legyen az házasság, papi hivatás, nemzet, előbb-utóbb eszményt vesz, negatív erők áldozata lesz. Per valahogy mégis hazabotorkál, teljesen összetörten. A hűséges Solveig menti meg. Vándorol Per, egy erdőbe indul el, ahol ők építették a kis konyhójukat. És amint az erdébe barangol, fényt lát meg. A kis világító konyhóból jön a fény. Megáll, figyel. A hűséges Solveig lép ki a kis világító konyhóból. Már vak és öreg. Imakönyv van a kezében, Per a szeretet és hűség fényétől megitasodva odarohan hitveséhez, és ezeket a halhatatlan szavakat rebegi. Meg tudnád-e mondani, hogy a te hűtlen fiad hová kóborolt Isten bélyeges énjével lelkében egy életen át? És itt föltetem a kérdést, mi az az Isten bélyeges én? Válasz, a személyiség magjában csendesen pihenő szentség. Még egyszer, Isten bélyeges én, a személyiség magjában csendesen pihenő szentség. A mindenkiben ott rejtőzködő ős magatartás forma. Az alkotó által odalehelt hasonlóság ő hozzá, amely csak ő benne tud virágba borulni, ízes, boldogító termést hozni. Fölteszem a kérdést, mi szokta akadályozni az istenbieges én kilépését és aktívvá válását az én centrumából? Ez a kérdésre próbál már választ adni. Hiába vannak ezen isteni csodák oda lehelve tudatalatti világunkba, és hiába szenvednek a kiszabadulás vágyától, ha nincs olyan felszabadított én, aki ezeket tudatosítja és életté váltja. Vigília egyik számából, nem tudom pontosan, nem idéztem pontosan, idézek mégis, mindenki számára adva van olyan viselkedési keret, amelyhez görcsösen ragaszkodik, s pont ezek választják el lénye centrumától. A szüntelenül önmagát állító ember nem nyer beavatást a feltámadás misztériumába. Eddig bizonyos filozófus gondolatai. Ki az önmagát állító ember? Most visszakérdezem. Válaszom, aki önmagát félti, mindig maga körül forog, aki kisebb rendőrségi érésekkel küzd, aggályos és sebekkel küzdködik, vagy aki magát Istennek képzeli. A húsvéti feltámadás igézetében szembe kell néznünk e szindrómákkal, lelki válságokkal, hiszen oly sok a hitét vesztett, vagy eltorzult ember. És ezek nagyon boldogtalanok. Valóban sötétségben botorkálnak. Szinte naponta látom vergődésüket az öngyilkosok, a drogosok, az elmeosztályok lakói között, ahova az ember a fiatalok mellett küld engem állandóan. Keljünk hát szárnyra a szárnyalókkal, a tisztánlátókkal, akiknek Jézus immár megnyitotta értelmüket, mint az apostolokét, ott az Emmauszi úton. Megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az eseményeket. Nagyon szenvedett már hetek óta egy kórházi betegasszony, igaz részvétel megkérdeztem tőle, hogy bírja ilyen türelemmel? Nem pörül a jó Istennel? Hogy tetszik gondolni, tisztelendő úr? Válaszolta, én nem bírálhatom őt, egyébként is hogy mernék én neki tanácsot adni? Nem szorul ő erre rá?
0: Lajos atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti gondolatokat, útravalót, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Miklós munkatársamnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és mindenkit két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra.
1: Köszönöm szépen a csodálatos áthidalásokat drága Veronikának, aranyos Miklós barátomnak, hogy minduntalan eljusson hozzátok a kegyelem. A kegyelem. Dicsértessék Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez a szentírási rész igazából az egész életemet végigkísérte, mert bármilyen nehézségem volt, ha erre gondoltam, hogy Isten ott áll mögöttem, akkor már is könnyebben tudtam venni az akadályokat, vagy hát nyilván előre kérni őt, hogy segítsen ebben meg ebben az élethelyzetben. Például, amikor az első gyerekem megszületett, és kórházba kerültem, és nagyon beteg voltam, akkor is tudtam, hogy ő ott áll, és segít, és támogat, illetve a betéléseim után is tudtam, bizonyosságom volt, hogy a jó Istennél vannak a babáim. Meg van az az ének, hogy mit sem aggódom, nem féltem életem, és az is annyira így nagyon-nagyon sokszor eszembe jut, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy igenis valamitől félek, vagy csüggednék, vagy nem vagyok elég erős hozzá, hogy akkor így magamba eléneklem, vagy eszembe jut ez a szentírási rész, és akkor tudok mibe kapaszkodni.
1: Mátyus Éva, gyermekágyas segítő, hordozási tanácsadó gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: A Pálos rend nyomában Észak-Kelet Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával, a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét, imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a harmadik Zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet, azon felül is, amit kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.

0: Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen. Kérjük alázattal.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, népet körében.
0: Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre, és arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Akik szent nevedet vallják, legyenek mindegyek tanításodban, és lángoljanak állandóan szeretetet tüzétől.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Mindenek teremtője, fiad emberek közt a keze munkájával akar dolgozni. Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk rejtékével keresik kenyerüket.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik testvéreik szolgálatára szentelik magukat, hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Irgalmazd elhunyt testvéreinknek, és ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.

0: Könyörögjünk, szálljon jóságos színed elé egyházad szava, Istenünk, amikor meghallgatásért kiált hozzád. Add, hogy elnyerve bűneink bocsánatát, a te szent néped legyünk, és biztos nyugalomban éljünk oltalmad alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Interalma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 619. adásával jelentkezem, a szerkesztő Fodor Endre vagyok, a mai adás tartalmáról. '26-ban, '27-ben három jelentős Olofsson Károly Placid becés szerzetessel kapcsolatos jubileumról emlékezünk meg. Születésének 110. letartóztatásának 80. és halálának 10. évfordulójáról. Azt kevesen tudják, hogy ő tábori lelkészként is szolgált. Erről és az évforduló kapcsán a bencés szerzetesről Virtnél Diára Bernadettet, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársát hallják, aki egyben a Placid hagyaték kutatója is.
1: Kórházlelkész volt a 2. számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is. Ő 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinál ott egy kórházlelkész? Hát ugye ellátja a haldoklókat, gyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét,

0: Olofszon Placid 1916. december 23-án született Rákos Szent Mihályon. A család eredetileg evangélikus volt, csak Olofszon Károly édesapja tért át a katolikus hitre már felnőtt fejjel. Placid atya ekkor még Károlyként 1925 és 1933 között a fővárosi Bencés gimnáziumba járt, ahol a klasszikus tárgyak mellett gyors és gépírni, valamint vezetni is megtanult. Érettségi után lépett be a rendbe, 7 év alatt a teológia mellett német-magyar szakos tanári diplomát szerzett, valamint filozófiából is diplomázott. 1939. június 18-án szentelték pappá, majd Győr Szent Ivánra került káplánnak. Innen hívták be katonai szolgálatra, amelyet Komáromban egy hadikórházban töltött 1941-ben, 42-ben. Bár Magyarország ekkor még nem volt hadszíntér, az 1941-től tartó szovjet hadműveletekben már magyar katonák is részt vettek. Komáromban és persze több más városban előbb a Kárpát csoport, majd a Donkanyarba vezényelt második hadsereg sebesültjeit kezelték. Placid atyát, miután több prédikációjában is kiemelte a tisztek viselt dolgait, 1942 húsvétján lefokozták és leszerelték. Most Virtné Dierra Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársa emlékezik Olofszon Placidra, amelyben természetesen kitérünk az ő tábori lelkészi szolgálatára is. Virtné Dierra Bernadett, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársa, aki a Placid hagyatékot feldolgozza. Milyen jó, hogy ilyen gondosan és lelkiismeretesen az utókornak hagyta ezeket a napló részleteket, levelezéseket, kordokumentumokat, amelyek alapján végigkövethetjük, és nagy segítséget adott, hogy végigkövethetjük az ő pályáját. Milyen hagyatékot hagyott ránk Olofszon Placid?
1: Placid atya, én úgy látom, abból, ami megmaradtak a iratai dokumentumai, hogy egy nagyon precíz és akkurátus ember is volt, aki tudatosan gyűjtötte és tette el azokat az iratokat, amik keletkeztek, és hát hogyha azt mondjuk, ugye, hogy 100 éves korában élt, akkor amik a 100 év alatt keletkeztek. Tehát ez a pannonhalmi főapátság könyvtárában van az úgynevezett Benediktina gyűjtemény, ami a bencés szerzetesek hagyatékának az őrzőhelye, és itt dobozokban vannak egymás mellett a különböző szerzeteseknek a megmaradt dokumentumai, iratai, és hát Placid atyánál ez egy ilyen 38-40 doboznyi irat, tehát nagyon tetemes mennyiség. Az egyik szoba, ahol szoktam dolgozni rajta, ki van téve egy sorba egymás mellé, és keresztbe írja a szobát. Tehát ebből a szempontból ugye szerencsénk van, mert van miből dolgoznunk, vagy van hová nyúlnunk. Természetesen, hogy ez nem, tehát, hogy nem egyenlő mértékű a lefedettsége, tehát, hogy vannak olyan időszakok, amik hiányoznak, akkor nyilván vannak olyanok, amikben nagyon sok van ott, meg az a nehézség akkor, hogy most megtaláljuk tényleg azt a pár csomópontot, ami fontos abból a korszakból, bár egyébként az is nagyon érdekes, hogy szinte évekre visszamenőleg a 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől elkezdte írni a prédikációit, hogy a vasárnapi miséken a szentírás magyarázatokat, és akkor, hogy mit prédikál utána. És azt gondolná az ember, hogy hát ez inkább mondjuk egy liturgia történésznek lehet érdekes, vagy más, akik a szónoklat oldaláról vizsgálhatják az ő tevékenységüket, vagy a tevékenységét. De ugyanakkor, mikor úgy elmerültem ezekbe a füzetekbe, ami sokszor ugye nagyon sematikus, mert egymás után jönnek a hetek, de mondjuk néha van egy-egy olyan fölírás, hogy akkor most ezen a vasárnapon ezt a gyereket kereszteltem meg otthon náluk, mondjuk, vagy hogy elmentem ehhez a házaspárhoz, és a 25. házassági évfordulójukon misét mondtam az otthonukba. Tehát, hogy szóval ezek olyan fontos adalékok az ő személyiségéhez, az ő lelkipásztori tevékenységéhez, amit nem találnánk meg, hogyha ha nem alaposan néznénk meg az iratait. Tehát én azt érzem, hogy minden feljegyzésnek, minden kis papír darabnak lehet jelentősége, és nyilván ez azon is múlik, hogy az a kutató, aki hozzányúl, hogy ő ezt tudja-e, mennyi tudása van a korszakról, Placid atya életéről, mert tehát velem is előfordult, hogy valami a háromszor került a kezembe, háromszor elolvastam, és amikor negyedszerre olvastam, akkor jöttem rá, hogy ez mennyire fontos alkotószem, és mennyire fontos anyag.
0: Számomra nem történésznek, azok mindenképpen figyelemfelkeltőek lehetnek, amikor kapcsolódási pontokat talál a történész a történelem egy-egy bizonyos időszakai és az ő életpályája között. Voltak-e olyan dokumentumai, amelyből az ő adott történelmi epizódhoz való hozzáállására derült fény, vagy pedig egy olyan helyzetre, amiben azzal szembesült a történész, hogy jé, hát neki is köze volt a történelem egy-egy eseményehez.
1: A visszaemlékezések az egy egészen más műfaj, mint azok a korabeli, akkor született dokumentumok, amik ránk maradnak. Tehát egy visszaemlékezésben már megkonstruálódik egyfajta emlékezet, aztán már ugye rögzülnek ezek a történetek, ugyanúgy jönnek vissza, de az, hogy ott a korszakban mi keletkezett, az megmutatja azt, hogy mi történt akkor konkrétan. És például Placid atyának azt gondolom, hogy az egyik ilyen elbeszélés köre, meg egy kicsit ilyen dramatizált eleme is az ő hazatérés, illetve a kommunikáció az otthoniakkal, hogy ugye azt gondoljuk, vagy azt mondta Placid atya is a visszaemlékezésében többször, hogy amikor hazaért, akkor ugye nem akart rögtön az édesanyjához fölmenni, mert félt, hogy annyira megijeszti, mert hogy semmilyen hírt nem kapott róla, és akkor megkért valakit, hogy menjen föl előtte, és akkor készítse fel az édesanyját. De hogyha megnézzük a hagyatékot, azért ez nem teljesen így van, mert ránk maradtak azok a postai levelező lapok, amiket ő írt haza az édesanyjának, és azok is, amit az édesanyja írt neki vissza. Tehát 54-55-ben már volt, tehát azt mindenképpen tudták, hogy életben van, hogy tehát ugye 46-ban vitték el, tehát az a 8 év, ahogy a hagyatékot böngésztem, olyan 1952-es akkor a legkorábbi ilyen levelező lapok, de aztán 53, ugye Sztálin halála, és akkor utána lesz sokkal intenzívebb ez a fajta kapcsolattartás, de hát meghallgathattuk az egyik előadásban, hogy így is volt 2 hónap, mire egyik irányból a másikban megérkezett egy-egy levelező lap. És ami még szerintem nagyon érdekes, hogy 2 családban is, ezt így mondanám, teljes mértékben benne volt abban a bencés közösségben, ahonnan őt kiszakították 1946. június 6-án, de hogy volt egy természetes családja is, és láttunk olyan levelező lapokat, amin nem csak az édesanyja, hanem az unokatestvér, nagynéni, tehát ugye a rokonság 2-3 sort írt neki, ugye, mert egy ilyen pici képes lap, vagy pici levelező lapon minden egyes négyzetcentiméter betöltöttek írás, és lehet látni a különböző írásképeket, hogy azokat nem egy ember írta, hanem hogy mindenki is szeretett volna hírt adni magáról, megkérdezni róla, és hogyha belegondolunk, azért az embernek a kézírása, hogyha valakit nem láthatunk, hogy azért az fölidézi az olvasóban azt a szemét, aki megírt, úgyhogy nekem ez nagyon ez nagyon megérintette a szívemet, amikor láttam ezeket, meg azt is, ahogy hogy egy picit ilyen, ugye ezt ilyen virágnyelvnek szoktuk mondani, amikor nem írja le az ember pontosan, hogy mi az, amit kérdezni szeretne, hanem így körülírja, és csak azok értik, akiknek szól a levél, és a kívülállók meg nem értik, és akkor, hogy egy ilyen megfogalmazásmóddal gyakorlatilag mindig érdeklődik azzal, hogy Pannonhalmán kivel, mi van a rendtársaival, tehát hogy ő oda tartozónak érezte magát a fogság éveiben is.
0: Mennyire előrelátó volt? Előrelátó abban, amit már említettünk, hogy az utókor számára fennhagyott dokumentumok, amely jól dokumentálja nem csak az ő életpályáját, hanem akár éppen az adott történelmi korszakot. Másrészt pedig, hogy mennyire előrelátó volt tudat alatt, hogy olyan jól tudta kommunikálni a gulágon történteket, vagy az életútját, és már a mai 21. századi podcastos és youtuberes nemzedéket megelőzve milyen jól tudta előadni azokat a történéseket, és mennyire kommunikatív volt, és mennyire érthető volt az ő egyénisége vagy egyedisége. Talán abban is különleges, vagy megfogható, hogy ő kivételes módon jól tudta kommunikálni azokat az átélt szörnyűségeket, amelyek megtörténtek ott vele is. Vannak-e még olyan szeletei azért az ő életpályájának, amelyek különleges vizsgálatot, vizsgálódást, kutató munkát igényelnek, amelyre egy történész mondjuk kíváncsi, vagy ami még előtte áll?
1: 1942 és 43-ban ő katona lelkész volt Komáromban, tehát hogy ugye be kellett vonulni a hadseregbe, de ilyen lelkészi körbe, és kórházlelkész volt a kettes számú komáromi helyőrségi kórházban, aztán egy picit később még Érsekújváron is volt ilyen hasonló pozícióban. Tehát azt gondolom, hogy például ez, hogy mint kórházlelkész mit tett, és akkor ehhez van még egyébként forrásunk, mert 1938 és 45 között vezetett egy naplót, amit gyakorlatilag napi szinten naponta írt, és hát dokumentálja azt, hogy mi történt vele, és nem csak írta, hanem nagyon sok fénykép, kis nyomtatvány, brosúra van mellett, és itt vannak például olyan fényképek ebből a kórházlelkész időszakból, hogy mit csinál ott egy kórházlelkész, hát ugye ellátja a haldoklókat, meggyóntat, áldoztat, de Placid atya nem csak így értelmezte az ő kórházlelkészi szerepkörét, hanem elkezdett hát így mozogni, mindjárt kifejtem, hogy mit értek alatta, szervezni, tehát például ilyen kis előadásokat szervezett a lábadozóknak, hogy egy évvel korábban Győr Szent Ivánban volt hitoktató, és ott a dolgozó lányok közül egy ilyen csoportot szervezett, és akkor ezt a lánycsoportot hívta át ide Komáromba a kórházba, és akkor ők szavaltak, énekeltek, szóval egy ilyen szórakoztató műsort készítettek a katonáknak, de aztán nem állt meg itt ez a történet, mert ugye tehát ezek a sérültek ugye különböző mértékben voltak éppen különböző állapotokban, és azért voltak olyanok, akik mondták, azt gondolom, hogy valahogy így zajlódhatott, hogy ők is tudnak akár valamilyen mutatványt csinálni, vagy valamit szavalni, énekelni, és aztán ebből az kerekedett ki, hogy Placid atya meghallotta ezeket a, hát azt gondolom, hogy ilyen felvetéseket, tehát hogy ez tipikusan egy olyan, hogy jön egy valakitől egy gondolat, és akkor én azt magamévá tehetem, vagy pedig így lepattanhat rólam. És ha lepattan, akkor se történik semmi, de ha magamévá teszem, akkor meg lehet, hogy valami nagyobb fog születni belőle, és itt is ez a nagyobb született meg, mert lett egy olyan előadás, amit viszont ezek a sebesült katonák adtak vissza az egész városnak, ahova az előkelőségeket, vezetőket meghívták, és ezzel azt gondolom, hogy ők is érezhették azt, hogy fontosak, hogy annak ellenére, hogy kórházban vannak, de tudnak adni, örömet szerezni a körülöttünknek, hogy megmutathatják, hogy ők is mire képesek, és ennek a motor és a placidatja volt, tehát ő nem szerepelt ebben az előadásban, de hát ő volt az, aki ezt összerakta, meg mozgatta, és hogy vannak olyan képek, és akkor itt érkezek vissza a naplóhoz, hogy placidatja benn áll egy ilyen sebesült csapat közepén, és nem csak egy van, hanem nagyon sok, tehát hogy az, hogy ő ahova bekerült, hogy tudott egy olyan csomósodási pont lenni, ahova kapcsolódtak a többiek, de ugyanakkor meg el is indulhattak a saját ilyen tehetségük irányába, vagy a saját érdeklődésük felé, hogy ezt mint egy katalizálta, tehát hogy ő nem önmagáért volt úgymond a középpontja egy-egy társaságnak, hanem azért, hogy így a többiek is megtalálják benne magukat. És én azt gondolom, hogy a gulágon más körülmények között, de ugyanezt folytatta. Tehát ott, ahogy beszélgettek, vagy ahogy megfogalmazták egymás között, hogy nem fogunk panaszkodni, hogy az életnek a pozitívumait fogjuk számolni és elmondani egymásnak. Tehát, hogy itt kell mindig, hogy legyen valaki, aki bedob egy ilyen ötletet, és hogy az nem mindegy, hogy az milyen karakter. Tehát, hogyha egy olyan személyiség mondja ezt, akiben van egy ilyen vonzó erő, vagy aki képes hatni a többiekre, akkor beszállnak ebbe a idézőjelbe játékba a többiek is. És aztán végül is ugye ott a gulágon ez az egyik záloga lett a továbbélésüknek.
0: Köszönöm a figyelmüket, a mai műsorban Olofszon Károly Placid atyára emlékeztünk. A bencés szerzetes a pályája során tábori lelkészként is szolgált. Az életútját, a tábori lelkészi szolgálatát említettük Virnédi Erre a Bernadettel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának tudományos főmunkatársával, a Placid hagyaték kutatójával. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva jelentkezünk újabb adással, akkor is tartsanak velünk, ismétlésben hallható műsorunk szombaton délután és hétfőn éjszaka. További kellemes rádiózást kívánok, a műsor szerkesztőjét, Fodor Endrét hallották. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Amen.
2: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
3: Hírpercek. Nemzetközi elismerésben részesült a pécsi zsolnai kulturális negyed. A Pálos Rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Zseblámpás éjszakai templomsétán és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők szombaton a Veszprémi Várnegyedben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a pécsi zsolnai örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed a zsolnai polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Észak-Kelet-Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt pálos korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi pálos kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a magyarországi pálos rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a veszprémi várnegyedbe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
4: Híreinket hallották.

0: közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Ha abszurd is a helyzet, az nem a vég. Amikor Istenünkhöz kiáltunk, ez a remény kiáltása. Történelmünknek hány és hány lehetetlen és reménytelennek tűnő időszaka volt. Csak a mai élő korosztályok is mennyit fel tudnának idézni? A náci megszállást. Az orosz megszállást. Évtizedek istentelen uralmát. Az 56-os forradalom utáni kegyetlen megtorlást és bosszút. A kádárizmus tehetetlenségét és posványát. De megálljunk, hiszen minden megváltozott. Lehet új fogság, az adósságcsapda, de nincs reménytelen helyzet. Ki lehet törni, ha akarunk? Erről ír Örkény István a Groteszk és valóságban. Minthogy hiányzik belőle minden képesség a spekulatív filozófiára, arra szorulok, hogy minden gondolatomat empirikusan saját magam és környezetem sorsából szűrjem le. Engem az élet arra tanított, nem is egyszer, hanem több ízben, hogy az adott, véglegesnek és változtathatatlannak látszó helyzeten változtatni tudunk. Sak nyelvén szólva, az én szememben az abszurd helyzet az nem matt. Ami persze még semmiféle garanciát nem jelent arra, hogy mi egy szituációból, amelynek látszólag a fogjai vagyunk, mindig a jó irányban tudtunk vagy fogunk tudni kitörni, de hogy ki tudtunk belőle törni, arra akár az én önéletrajzomból, akár hazám történetéből nagyon szép számmal tudnék példákat felsorolni. Ami egyszerű szóval, nem a filozófia nyelvén annyit jelent, hiszek az emberi cselekvésben még akkor is, hogyha az adott körülmények között roppant megnehezült a helyes és a helytelen választás közötti döntés.

Rendben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Kedves hallgatóink, mai imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítjük. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és az életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességet, fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Óvakodjatok a hamis prófétáktól. Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisről szőlőt, vagy a bojtorányról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetik. Tehát

dolgokat sugározza. Aztán van, amikor ez csalóka is lehet, amikor pont az ellenkezője valósul meg, hogy valaki kívülről szépnek és jónak mutatkozik, belülről pedig forrong, és csak időkérdés, hogy mikor tör elő belőle a negatív felhang, vagy fordítva is van, aki néha morcosnak tűnik, vagy mogorvának tűnik, de közben meg a lelke meg csupa szív és csupa jóság, mert nem vagyunk egyformák, de előbb-utóbb kiviláglik az, hogy az ember szívéből, lelkéből, amit ad, a tekintete, a szeme, mert ugye a szem az a lélek tükre, az azért egy idő után, amikor megismerjük egymást, egymásnak a temperamentumát, egymásnak a lelki világát, egymásnak a család életének a hátterét, akkor kiviláglik az, hogy mi az, amit belülről ad, és nem csak hirtelen ítélünk meg, és nem csak hirtelen vonunk le konzekvenciákat, és nem hirtelen ítélkezünk. Ehhez idő is kell, amikor ráeszmélünk arra, hogy milyen is a másik ember. De aki alapvetően jószívű, jókedélyű, jó derűvel rendelkezik, az a saját magát adja. A szív bőségéből szól a száj, mondja máshol a Szentírás, a lélek mélyéből törnek elő a cselekedetek és a gondolatok és a cselekedetek. Nem annyira egyszerű, hanem komplex dolog ez, amikor ezt az életutat járjuk, és közben meg változunk, és alakulunk az életnek az útján. Azért imádkozzunk ezen az estén, hogy ha felismerjük, és ez kell az egészséges, jó lelki ismeret, meg őszinteség saját magunkkal, hogy rossz dolgokat mondtunk vagy tettünk a mai nap folyamán, azt tudjuk helyrehozni, és hogy tápláljuk azt a fát, ezt a gyümölcsfát, ami ott érlelődik a lelkünk mélyén, a kegyelemnek a vizével, hogy ami rossz, azt lemetszük magunkról, és ami jó, azt pedig tápláljuk, mert mindannyiunkban vannak hiányosságok, hibák, vannak bűnök, és vannak erények. Nem úgy, mint az egyszeri ember, aki azt mondta, hogy aki bennem hibát talál, az előbb magába keresse. Mindannyiunknak vannak hibái és erénye is. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk, hol szeretet

Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, örvendezzünk és ő benne vígadó hozzunk. Tiszteljük és szeressük az élő Istent, és szeressük mindegy.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket.

0: Segíts minket, hogy a Te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a Te erősvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől. Mindenkoron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk fiadat, ajánlj minket fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Az Úr legyen veletek,
3: és a Te lelked
2: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen. Kedves hallgatóink, mai imádságunkat a Jászberényi Barátok templomából közvetítettük.

0: dicsérje minden nemzet. Tezíj imaóra következik.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti tezíj imaóránkon. Én Faragó Lengyel Sára vagyok, és egy közös elcsendesedésre hívom a hallgatókat. Annak, aki esetleg először hallana tezéről, és csatlakozna be ebbe az imaórába, hadd mutassam be tezét pár mondatban. Tezé egy ökumenikus közösség Franciaországban, Rozsé testvér alapította 1940-ben. Mindenféle keresztény felekezetből érkeztek hozzá testvérek az idők során. A legtöbben az énekeikről ismerhetik a közösséget. Dalaik általában egy-két sorból állnak, ezt ismétlik sokszor egymás után, több szólamban énekelve, akár hangszeres kísérettel is. A dallam világa, a sorok ismétlődése segít az elcsendesedésben, megnyugvásban. Az imaest célja egy kicsit megállni, és az imaóra középpontjában a csend áll, így a rádión keresztül egy csendes ének formájában. Az alkalom célja kicsit megállni a hétköznapok rohanásában, elcsendesedni, jelen lenni a Jóisten szeretetében, akár szavak nélkül is. Csak hagyni, hogy átjárjon a Szentlélek. A következő körülbelül fél órában énekek és rövid gondolatok fogják váltani egymást. A mai imaórának a középpontjában a hála és a bizalom érzése áll. Kezdő énekünkben kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk a ma esti csendünkben is, küldje el hozzánk az ő Szent Lelkét, hogy teljesen rá tudjuk bízni magunkat, a tenyerébe tudjuk helyezni kételjeinket, aggodalmainkat és örömeinket is. Amen.

Egy közös zsoltár imádságra hívom a hallgatókat. A 30. zsoltár szavaival imádkozunk. Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim újjongjanak. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál. Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, megmentettél attól, hogy a sírba szálljak.

Ti, akik szeretitek, dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok szent emlékét. Mert haragja csak egy pillanatig tart, jósága azonban az egész életen át.

Ma este sírás látogat is meg, reggel visszatér az öröm. Így szóltam magamban bízva. Nem ingok meg soha, mert jóságod, Uram, szilárd hegyre állított.

De mikor elrejtetted arcodat, megrendültem. Uram, akkor hozzád kiáltottam, Istenemhez könyörögtem irgalomért. Mi haszon származna véremből, hogyha sírba szállnék? Dicsőíthet téged a por, hirdetheti nagy hűségedet? Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam. Légy az én segítőm, Uram.

Panaszomat öröménekre változtattad, leoldattad vezeklő ruhám, és örömmel öveztél körül, hogy lelkem énekeljen neked, és ne hallgasson soha. Uram, Istenem, mindörökké dicsőítelek.

Az evangélium előtti énekünk szövege így hangzik. Jöjj, Szent Lélek, szállj le ránk, gyújts szeretettel lángra a szívünk. Jöjj, Szent Lélek, szállj le ránk, jöjj, Szent Lélek, szállj le ránk. Ezzel a dallal kérjük a Jóistent, hogy világosítsa meg számunkra az írás értelmét. Hallgassuk meg közösen.

Evangélium János könyvéből, 16. fejezet, 19-től 24. versig. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, ezért így szólt. Arról tanakodtok, hogy azt mondtam, rövid idő, és már nem láttok engem. Ismét rövid idő, és viszont láttok engem. Bizony, bizony, mondom nektek, ti majd sírtok és jajgattok, de a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája, de amikor megszült a gyermekét, már nem emlékezik gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Ti is most ugyan szomorkodtok, de majd viszont látlak titeket. Akkor örülni fog szívetek, és örömötöket senki sem veszi el többé tőletek. Azon a napon nem lesz már kérdezni valótok tőlem. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd a nevemben, az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. A most következő csendes énekünk úgy hangzik, bizakodjatok jó az Úr, jósága éltet, bizakodjatok jó az Úr, alleluja. Arra hívom a hallgatókat, hogy ez alatt a dal alatt próbáljuk meg átgondolni, hogy mit jelentenek számunkra ezek a sorok, amikor Jézus arra buzdít minket, hogy merjünk kérni az ő nevében, mert kérjünk és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Hallgassuk meg a dalt közösen.

A ma este, a szokásostól kicsit eltérő módon, szeretnék pár saját, személyesebb gondolatot megosztani. A háláról, a Jóistenbe vetett bizalomról. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a ma este témája, gondolatfonala. Az elmúlt hónapokban, években, mióta ez az ima est itt hallható a Mária Rádión, számos témáról gondolkodtunk együtt. Útkeresésről, örömről, bánatról, Isten felé fordulásról, csendes imáról. Ahogy magamban néztem, hogy mi is az én mindennapi imáimnak a visszatérő eleme, fő érzése, akkor a hálára találtam, ami mindig minden körülmények között jelen van. Az elmúlt pár év az életemben rendkívül sűrű volt. Folyamatos változásokhoz kellett alkalmazkodnom, új és új kihívásokat kaptam. Sok küzdelmes, de még több örömteli pillanattal. Voltak betegségek és gyógyulások. Volt, amikor napról napra, hétről hétre éltem anyagilag, de volt, amikor még több is volt a feltétlenül szükségesnél. Laktunk pici, de meghitt helyen, nem sok fénnyel. De akkor is találtunk kertet, ahová kijöhettünk a napfényre. Költöztünk, felújítottunk, és lett több terünk, saját kertünk. És időközben várandós lettem. Volt kihívás, rosszul lét, de bőven jutott boldogság és izgatott várakozás. Megérkezett hozzánk a Jóisten legnagyobb ajándéka. Egy új kis életet tarthattunk a karunkban. A kislányom lassan 2 éves, és nap mint nap új dolgokra tanítjuk egymást. Amiről ma mesélni szeretnék, az a végtelen hála, amit nap mint nap érzek, és éreztem is az elmúlt években, minden kihívás közepette is. Sőt, megtanultam hálásnak lenni, még a kapott kihívásokért is. Már többször előkerült egy gondolat itt a tezei imaórákon, amit minden nap érzek és megélek, és most újra megosztanék. Igen, szabad akaratot kaptunk. Mi hozzuk meg a saját döntéseinket az életünkben. Választhatunk akármilyen utat, kihívások mindig lesznek. Viszont inkább keresem minduntalan azt az utat, amit a Jóisten szánt nekem, hogy azokkal a kihívásokkal nézzek szembe, amiből épülök, fejlődök az ő szeretetében, mint hogy a saját magamnak kiküzdött úton haladva érjenek ezek a kihívások. Esténként elalvás előtt a kislányunkkal közösen imádkozunk. Átgondoljuk a nap történéseit, hogy mi mindenért vagyunk hálásak benne, és megfogalmazzuk apróbb kéréseinket is felé. Később este, amikor én készülök az alvásra, és a saját imámon a sor, sokszor azt érzem, hogy már nincs mit mondanom a Jóistennek, vagy amit lenne, nem tudom szavakba önteni, mert a lelkem egyszerűen csak túlcsordul. Néha persze egyszerűen a fáradtságtól, az ingerekkel való túltelítődéstől, de leginkább mégiscsak a boldogságtól, hálától. És már csak annyit tudok ismételgetni, míg el nem alszom, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm. És úgy érzem, ebbe az egy szóba mindent belesűrítek. A Jóisten látja a lelkemet, fogja a kezemet. Nekem csak újra és újra meg kell tanulnom felé fordulni. Ez az, amiben a kislányom segít és tanít. Tanít az apró dolgokat újra észrevenni, rácsodálkozni a teremtett világ szépségeire. Tanít megállni, hogy ne csak a feladataimmal foglalkozzam, hanem egyszerűen csak együtt legyünk, összebújjunk, kacagjunk, szaladjunk, cél nélkül, csak élvezzük az együtt töltött pillanatot. És tanít türelemre, bizalomra. Amikor fáradt vagyok már, ő pedig nyűgös, és nekem mégis türelmesnek kell lennem, mély levegőt veszek, és egy pillanatra a Jóistenre figyelek. Tőle kérek erőt, amikor az enyém már úgy érzem, elfogyott. És hogy az evangéliumban is hallottuk ma, Isten arra buzdít minket, hogy merjünk felé fordulni és kérni. Mert kapni fogunk, hogy az örömünk teljes legyen. Újra tanulok azzal a bizalommal Isten felé fordulni, amivel a kislányom fordul felénk. Ahogy ránézek, és látom a szemében a teljes, feltétel nélküli bizalmat és szeretetet. Igyekszem én is így tekinteni a Jóistenre, és tőle kérni segítséget, hogy az ő szeretetével tudjak én is Zsófi felé fordulni, hogy a tőle kapott bizalomra rászolgáljak.
Én most a saját életemről, kihívásaimról, örömforrásaimról meséltem. De minden embernek minden életszakaszban megvan a maga küldetése, amiben fejlődni tud, tanulni és apró lépésenként Isten felé közeledni. Olyan pillanat, amikor azt érezzük, elfogy az erőnk, a türelmünk. Legyen ez egy fáradt kisgyerek, egy problémás kolléga, egy zűrös szomszéd, az időjárás, késik a busz, a párunk, a szüleink, a barátaink, vagy akár csak saját magunkat is nehéz időnként elviselni. Az egyedüllétet, vagy annak a hiányát. És ezekben a pillanatokban mind-mind ott van velünk a Jóisten, hogy átsegítsen minket, hogy belőle merítsünk erőt a következő perchez. A Jóisten viszont nem csak a nehéz pillanatokban van velünk, hanem az örömteliekben is. Amikor sikerül akár csak egyetlen pillanatra megállni a rohanásban, körülnézni és hálát adni a teremtett világ szépségeiért, az embertársainkért, egy kedves mosolyért, egy gesztusért. És ezeknek a mindennapi apró örömöknek a megélése el tudja űzni a fellegeket a lelkünkről, és a békesség derű, Istenbe vetett bizalom forrása lehet. Arra hívom a kedves hallgatókat, hogy próbáljunk többször hálát adni a Jóistennek, a kihívásokért is, és az erőért is, amit ezek leküzdéséhez kapunk, és az útért, amin haladva, nap mint nap a Jóisten felé közeledhetünk. Mondjuk esténként együtt, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Most egy közös könyörgésre hívom a hallgatókat.

Istenünk, Atyánk, töltsd el életünket együttérzéseddel, hogy sose fáradjunk bele a megbocsájtásba. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Krisztus, mennyből sugárzó fény, látogasd meg a sötétségben élőket, és mutasd meg nekik szereteted útját. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Te vagy az élet forrása. Támogasd azokat, akik nehézségeken mennek keresztül, és elbátortalanodnak. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Istenem, a világ zaja néha megsüketít, eltompítja az érzékeimet. Küldd el hozzánk szent lelkedet, hogy újra felét tudjunk figyelni, a te mindenható jelenlétedet megtapasztalni. Kérünk téged, hallgass meg minket!

Bízom benne, hogyha sokszor nem is értem, miért is történnek a dolgok, mindennek helye van a te tervedben. Segíts, hogy el tudjam fogadni a tudatlanságomat, emberségemet, és rád bízhassam magam. Istenem, kezedbe helyezem az életemet. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Következő énekünk így hangzik, az Úr hallja imám, hogyha hívom, válaszol. Jó az Úr, benne bízom, nevét magasztalom.

Jézus békességünk, amikor ajkunk nem nyílik szóra, szívünk akkor is rád figyel, és szól hozzád. És így szólsz minden emberhez. Add át magad egyszerűen a Szentléleknek, ehhez egészen kicsiny hited is elég. Áldj meg minket, Jézus Krisztus, mindannyiunkra kiáradó szereteted, soha nem múlik el. Ámen. Árani áldás Mózes könyvéből. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Az imaóránk végéhez közeledünk. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem imádkoztak, és bízom benne, hogy sikerült egy-két olyan gondolatot megfogalmazni, vagy önöknek saját magukban megfogalmazni, ami útra való szolgálhat a következő napokhoz, hetekhez. Én bíztatok mindenkit arra, hogy próbáljunk meg a hétköznapokban is megállni és körülnézni egy pillanatra, akár egy zsúfolt utcán, akár a szobánk csendjében és magányában, és megfogalmazni azt a jó Istennek, amiért igazán hálásak vagyunk neki. A kihívásokat is, de az örömöket is. Az erőt és a szeretetet, amit tőle kaptunk. Ez a szeretet, az Istentől jövő szeretet az egyik legnagyobb ajándék az életünkben. És ha mi ezt a szeretetet kapjuk tőle nap, mint nap, akkor az a mi felelősségünk, hogy tovább is adjuk ezt a körülöttünk élő embereknek. Akár egy apró mosollyal, egy szép gesztussal, nem kellnek hozzá nagy dolgok. Csak az, hogy jelen legyünk a jó Isten szeretetében, és a másik embertársunk mellett is. Akár csak egy figyelő szóval, csenddel együtt lenni, és megosztani Isten szeretetét. Azért kaptuk ezt a szeretetet, hogy megosszuk egymással. És ezért nap mint nap hálát adhatunk, hogy szeretni vagyunk képesek egymást és a jó Istent is. Köszönöm, hogy velem imádkoztak. Legközelebb 4 hét múlva szerdán, 20 óra 16 perckor találkozunk a szokásos módon. Szeretettel várom önöket. Én Faragó Lengyel Sára voltam, és Lukovics Milán atya segített a technikus szerepében ma este. Áldott szép estét mindenkinek. Az utolsó énekünk szövege így hangzik: áldott légy, Uram! Hallgassuk meg közösen búcsúzóul.

0: Hírpercek.
1: Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánusa, adta hírül az Egri Főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora. Harminc éves börtönmissziós szolgálatunk önkéntesei kapcsolat nélküli fogvatartottakkal leveleznek. Több mint 100 önkéntes, több mint 100 fogvatartott 20 börtönben szerte az országban. Ami nekünk egy levél, nekik egy ablak, ám ezen keresztül mindkét oldalról máshogy látjuk a világot. Ezt az ablakot kinyitva szeretnénk betekintést nyújtani a Mária Rádió hallgatóinak szolgálatunkba, egyúttal meghívva mindenkit, tegyük szebbé a világot, akár csak egy emberi szóval.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Tarján Gabriella vagyok. A Mécses vezetőségéből gyűltünk itt most össze páran, hogy egy rendhagyó műsort készítsünk önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni. Itt van velünk Tamás, Éva és Kati, és akkor arra hívlak benneteket, hogy hozzatok olyan problémákat, nehézségeket, amiket itt a Mécsesben tapasztaltatok. Ki szeretné kezdeni?
2: Én szeretném kezdeni. Legelőször is azzal, hogy napokban gondolkodtam el azon, hogy nagyon szép dolog az, hogy az emberben elhatározások vannak, és rámozdul segítőleg szükségletekre, de hogy van a Bibliában egy példázat, hogy az ember, amikor tornyot akar építeni, akkor üljön le először, és mérje föl, hogy készül el a torony, hogy nehogy szégyenbe maradjon, mert csak félig készül el, és nem tudja befejezni, és olyan ez is, meg egyáltalán, mint minden emberi kapcsolat, hogy annyi benne a rózsaszín, hogy van benne öröm is, de valójában az egész egy küzdelem, ugyanis két olyan ember találkozik, aki egészen máshogy él, egészen máshogy gondolkozik, egészen más családi háttérrel jött, és nagyon nehéz azt menedzselni, hogy ezt valahogy egy szintre hozzuk, mert nincs az az emberi közösség, ahol sokat vagyunk együtt. Tehát, hogy én most gondolkoztam el azon, hogy amik problémák adódtak a levelezésemmel, meg az utógondozással, az mind abból volt, hogy nem gondoltam át, nem mértem föl, mentem a magam feje után, és tulajdonképpen ez egyfajta újra átgondolást kellett, hogy eredményezzen, hogy tudom-e ilyen körülmények között is, ilyen hozzáállással, ilyen problémákkal vállalni a dolgot, és nekem itt jött be az, hogy tulajdonképpen én Istentől vettem a szolgálatot, tehát Istenhez tudtam fordulni, tudtam imádkozni, hogy nyújtsa meg bennem az odaszállást, meg az erőt, de valójában, hogyha magamra lettem volna hagyatkozva, akkor lehet, hogy bedőlt volna a szolgálatom.
3: Csatlakozom ahhoz, amit Éva mondott az előbb, ez a mielőtt tornyot építünk, előtte tervezünk. Hozzánk ugye jelentkeznek sokan, akik szeretnének levelezni ilyen elhagyott, magára hagyott emberekkel a börtönbe, de néha azt veszük észre, hogy nem történt meg igazából a tervezés. Tehát ez a börtönben levelezés, ez nagyon jól hangzik, izgalmasan hangzik az emberek közül, egy páran azt hiszik, hogy jó, milyen jó lesz, milyen izgalmas lesz, hát ez valami csodálatos, de nem mérik föl a saját lehetőségeiket és képességeiket, mert például aki nagyon jól tud beszélni, az nem biztos, hogy jól tud írni. Tehát, hogy le tud írni 2-3 oldalt, akár még többet is, mert sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok az egyoldalas levél. És az is viszonylag olyan betűvel, ami hát nem a legkisebb, és elküld egy olyan levelet a fogvatartottnak, ami igazából nem tartalmaz semmit. Nincs benne ő. Tehát itt a levelezésben, a börtönlevelezésben nagyon fontos, hogy beleadjuk magunkat, hogy mi benne legyünk a levélben. Nem szabad kiadni magunkról természetesen fontos információkat. De az, hogy mit csináltunk, mit

0: öltöztünk, merre mentünk, mit olvastunk, tehát személyes dolgokat lehet belerakni, és ha nincs ez benne a levélbe, vagy valaki nem tudja ezt belerakni, akkor nem jó az a levelezés. És a fogvatartott is sérül, és a levelező is sérül, mert csalódott lesz egy idő után, mert egy ilyen levélre körülbelül ilyen választ fog kapni, ha egyáltalán kap választ. És végül is sérül még a mécses is, mert előbb-utóbb ez a levelező el fog tőlünk menni, magára hagyva a fogvatartottat, akiben még egyszer belerúg a társadalom, nem szándékosan, és aki ezt abba hagyja, ezt a levelezést, az nem rossz indulatból hagyja abba, hanem azért, mert csalódott, mert nem ezt várta. De hát a levelező társa sem várta ezt a börtönbe.
1: Nagyon érdekes, hogy én azt vártam, hogy rögtön olyan csalódásokat fogtok hozni, hogy a fogvatartottakba, hogy csalódtunk, és az első konkrétum, hogy bizony néha az önkéntesekbe is csalódunk. És azt gondolom azért, hogy az is nehézség, hogy erre a szolgálatra nem lehet felkészülni. Tehát, hogy mondjátok, hogy meg kéne tervezni, de hát szerintem ezt nem lehet megtervezni. Tehát ahány kapcsolat, annyi féle, annyira el se tudjuk képzelni, hogy mibe fogunk csöppenni, de azt hiszem, hogy fel lehet nőni hozzá. Tehát meg lehet tanulni, és képessé lehet válni jó levelezőnek lenni, csak nem úgy érkeznek az önkéntesek, hogy ők már kész börtönlevelezők, és ez is egy nehézség.
2: Én csatlakoznék Gabihoz abban, hogy szerintem sem lehet. Itt Tamás és Éva abban értettek egyet, hogy mérjük fel magunkat. Ez végül is egy jó gondolat, de ugye azt, hogy kit kapunk levelezőtársnak, egyetlen nem tudjuk. És hogyan tudok akkor arra készülni? Tudok lélekben persze arra, hogy osszak meg magamról dolgokat, hogy érdekes legyen a levelezés számára. De nekem az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint amikor az ember gyermeket vár, és nem tudja, hogy kit fog kapni. És főleg manapság, régen az emberek jobban elfogadták, hogy az egyik gyerekük az okos, a másik erős, a harmadik az nem olyan szép, nem olyan okos. Most valahogy úgy kevesebb is a gyerek, és belevetítjük, hogy majd ilyen lesz, meg olyan lesz, meg amolyan lesz, és teljesen más lesz, és nekem erre hajaz egy picit ez a levelezés, hogy kapok egy embert, és kezdjek vele valamit. És persze, hogy ez, ha elvárásaim vannak, hogy majd én mikről fogok levelezni, könyvekről fogok levelezni, meg színházon, mert nekem az érdekes, de ő meg mondjuk életében nem olvasott könyvet, alig tud írni, alig tud olvasni, akkor az csalódás lesz. Fogadjam el, hogy kapok valakit, mint ahogy egy gyermeket is kapok, és úgy alakítom a kapcsolatomat vele, és persze ez magában hordozza a nehézségeket. Nekem most eszembe jutott egy fiatal ember, és azért említem őt, mert egyszer találkoztam egy osztálytársammal, aki volt egyébként büntetve, 2 évet töltött börtön, és akkor meséltem neki a mécsesről, akkor azt mondta, hogy meséltem, hogy egy középkorú ember a levelezőtársam, és mondta, hogy hát miért nem valami fiatallal levelezel, azokra még lehet találhatni. És akkor én kaptam egy ilyen fiatal embert később, amikor a korábbi levelezőtársam szabadult, és hát vért izzadtam vele, mert sokkal nehezebb volt vele. Nem azt mondom, hogy azért, mert fiatal, de hogy egyrészt ez nem ezen múlik. Ezt érzem, amit Gabi mondott, hogy nagyon-nagyon nehéz volt vele, vagy hát még most is. Folyamatosan érzem, egyre alkalmasabbá válok. Először is nem értettem, hogy miért olyan hullámzó. Aztán rájöttem, hogy valami olyan, ugye sajnos a börtönben a pszichiátriai zavarok, azok nagyon jellemzőek, hogy olyan problémája van. És valahogy az Isten küldött nekem pont egy olyan újságcikket, mintha róla szólna. És akkor megértettem, hogy talán valami ilyesmi baja lehet, és ez nekem sokat segítette, hogy megértettem, hogy oké, ez nem ellenem irányul, attól függetlenül még nem jutottam el a megoldáshoz. A megoldás az az, hogy igen, adott esetben esetleg hátrébb lépek, vagy megírom neki, hogy itt azért átlépett egy olyan határt, nagyon megbántott, vagy ha csak így tud levelezni, akkor ezt inkább ne. De azért szerintem nagyon fontos, hogy, és én ezt meg is tettem különben, és mégis a szívemben ott volt, mert közeledett a karácsony, és nem tudtam megcsinálni, hogy ne írjak neki karácsonyra, vagy amikor húsvét, hogy és ezzel adtam egy jelet, hogy én nem haragszom rád, én küzdök veled, te meg küzdesz velem, de harag nincs, és a szeretet marad.
3: Nincs ellentmondás abban, amit mondtál, mert ha valamire fel kellett készülni, akkor a gyereknevelésre, a szülésre fel kellett készülni. Én úgy gondolom, hogy arra fölkészülni, hogy én most felelősséget vállalok azért, hogy egy emberrel elkezdek egy kapcsolatot lehet, hogy kiderül, mint egy gyerekről is kiderül menet közben, hogy nem az, akinek képzeltem. Sem értelmében, sem hozzáállásában. Tehát, hogy arra felkészülni, hogy nekem most feladatom van, és néha priorizálnom kell, és bizony akkor is ott kell maradnom mellette, hogyha nagyon-nagyon nehéz, és legszívesebben elmennék, mert ez nem olyan, hogy bérbe vettem valakit, aki engem szórakoztat, aztán, amikor már nem találok benne örömet, akkor elmegy. Nekem az volt ebben a Gabi, hogy konkrét példát is kértél, nekem az volt a nagy csalódás, amikor tényleg mindent beletettem, és azt láttam, hogy csak a telefonra töltsél, csak a léci, tehát hogy az egy csalódás volt, hogy őt mennyire nem érdekli az, hogy én egy kicsit többet is mutatok neki, Isten felé is mutatok utat, nem ő neki, ez kellett. Aztán meg kellett értenem, hogy a világban az emberek mindössze így van, hogy az kell, hogy a fizika életének a kielégítése, a megtöltése anyagi javakkal mindenhol, minden időszakban meglegyen. Tehát, hogy még ebben is felülírtam a dolgokat, de az azért nekem egy például csalódás volt, hogy tényleg nem mindenki érzi azt, hogy Istenre is szüksége lenne, hanem az kell neki, amit szeretetként vagy bármiféle szolgálatként tőlem kap. Tehát ez így nekem nehéz volt.
1: Én zseniálisnak tartom ezt a gyerekszülős hasonlatot, mert ebbe is sok párhuzam van, hogy azért legtöbbször a világban az ember azt hallja, hogy milyen csodálatos az anyaság, meg milyen csodálatos az a kisbaba, ami tényleg az életünk legnagyobb öröme, de akármennyit készülünk, és szerintem mindenki készül a gyermeke születésére, de utána az, hogy azért a legtöbb gyerek nem édesen alszik, hanem üvölt éjszaka, az, hogy a szoptatás elkezdeni, egyáltalán nem olyan idilli, mint ahogy nekem még az anyukám is mondta, hogy ugye milyen csodálatos, és ilyen döbbenten néztem, hogy nekem senki nem mondta, hogy ez még fájni is fog. És azt gondolom, hogy talán ezért beszélgetünk most, hogy mi elmeséljük ugyanezt a mécses levelezést, hogy igen, ez tud fájni is, és nehéz.
0: Igen, tud fájni. A levelezőnek is, meg a fogvatartottnak is, vagy így, vagy úgy. Van egy levelezőtársam, akivel több levelezőtársam van ilyen-olyan okokból. Egyet alapból megkaptam, amikor beléptem a mécseshez, a többit ilyen-olyan módon örököltem valakiktől, és nagyon szomorúvá tett az eset, amikor egy levelező már, vagy egy fogvatartott már két levelezőtársába csalódott valamiért. Megszakadtak a levelezések. És ez az ember, akibe amúgy is a társadalom, hát nem nézi jó szemmel ezt az embert, ezek után a két levelezőtársába is csalódott, ez neki fájdalom, és akkor megörököltem én. És mivel én ismertem ezt az embert egy online levelező kapcsolaton keresztül, illetve személyesen is találkoztam bele még a börtönbe, nagy örömmel vettem át, hogy jó, hát akkor én átveszem, és hú, ez így nagyon jó lesz, hát ismerjük egymást, ő tudja, hogy ki vagyok, jó lesz ez a levelezés. És visszaküldte a levelemet. Tehát úgy, ahogy van, visszaküldte a levelemet, a borítékkal, mindennel együtt visszaküldte, és nagyon nagy fájdalom volt ez nekem. De ugyanakkor megértettem ezt az embert. Azért értettem meg, mert már nem bízik. És úgy érzem, hogy ez egy nagyon nagy küzdelem lesz, hogy elnyerni a bizalmát, mert én változatlanul fogok neki írni. Aztán ugye külön nehézséget okoz ebben az esetben, hogy a leveleit átnézve kiderült, hogy minden levél más betűvel van írva. Tehát minden levél más. És ebből én arra következtettem, hogy ez a szegény ember nem csak, hogy sok mindenben csalódott, hanem valószínűleg még írni se tud. Tehát más írja a leveleket. És így nagyon-nagyon nehéz valakivel kommunikálni, de úgy érzem, hogy ez az ember is megérdemli, hogy szeressék, mert ha az Isten szereti, akkor nekem is kutya kötelességem szeretné, én hívő katolikusnak tartom magam, akkor nem tehetem meg, hogy az első nehézségnél, vagy a második nehézségnél bedobjam a kesztyűt, és ezzel én is fájdalmat okozzak neki. És úgy gondolom, hogy én írom a leveleimet, mint atyána, aztán vagy kapok választ rá, vagy nem, de próbálom elérni azt, hogy ez az ember egyszer csak megérezze, hogy igenis szeretve van. És hogy ő ugyanolyan ember, mint mi, elkövetett valamit, mi is elkövettünk, őt elkapták, minket nem. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Remélem, hogyha egyszer lesz még egy ilyen műsor a börtönpostában, hogy a nehézségekről beszéljünk, akkor ezt úgy tudja majd fölhozni egy év múlva, vagy két év múlva, hogy igen, megtört a jég, végre levelezünk, válaszolunk, és ehhez kérem mindenkinek az imáját, aki ezt a műsort hallgatja, hogy imádkozzunk ezért a kapcsolatért. Úgy érzem, hogy ez az ember megérdemli, hogy szeretve legyen, és hogy befogadjuk magunk közé. Köszönöm.

0: A Mézses Szeretetszolgálat Börtönposta című műsorát hallják a Mária Rádióban. Folytatjuk a műsorban megkezdett beszélgetést vezetőségünkkel a levelező szolgálat nehézségeiről.
1: Éva említette a szabadulás utáni kísérést. Ezzel kapcsolatban volt nekem is az a gondolatom, hogy én is belestem úgymond abba a hibába, hogy nagyon akartam segíteni, amikor szabadult a levelezőtársam, és aztán rájöttem, hogy megint visszacsatolok oda, hogy mint a gyerekeknél, és noha ezek felnőtt emberek, de egyrészt nem úgy alakult a személyiségfejlődésük, az általában finoman szóval szabálytalan gyermek és ifjúkoruk miatt, ahogy az megfelelő lett volna. Tehát úgy arra jutottam, hogy sokkal jobb, ha úgy állok hozzá, mint amikor már egy nagyobb bacska vagy tizenéves gyereket kísér az ember, hogy hagyja hibázni, hagyja, hogy elkövesse, mert hogyha én azt mondom neki, hogy figyelj, ezt ne csináld, mert akkor az nem jó, hanem igenis persze a börtönben elvileg meg kellett volna, hogy tanulja, hogy milyen rossz az, amikor ő beveri a fejét, és még be is zárják. Ettől függetlenül nem feltétlenül tart ez mindenkinél a szabadulás után, hiszen azért itt adott esetben több évtizedet ő úgy élt, hogy ki bemáckált a börtönből, és akkor eljutottam oda, hogy jó, én most elmondom neki, hogy figyelj, szerintem ezt, de hagyom, hogy megcsinálja a hibát, és nem dörgölöm oda, hanem amikor elmeséli, hogy hát igazad volt, hát de most már mindegy, már elkövettem. Tehát, hogy megint a gyereknél mondják, hogy a gyerek vendég a háznál, hogy ez a fogva tartott is, hát nem az én leképezésem, meg ne. A másik, ami tényleg nagyon sokszor nem is gondolunk rá, hogy nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. És megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya. Tehát, hogy mi így kint meg nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is ezeket a szinte egész életüket a társadalmon kívül, vagy a társadalom peremén töltő embereket, de ez egy csodálatos számomra. Tehát én nagyon szeretem azt, amikor úgy, mint a gyereknél, hogy kellő szigorral, következetességgel, de soha nem haragudva. Tehát itt a Tamás is mondta a szeretetet, hogy én nem emlékszem, amikor a gyerekem kérdezte, hogy de haragszol, biztos nem haragszol? Milyen fontos volt neki, hogy ne haragudja? És ezeknek a fogva tartottak neki is, hogy jó, adott esetben lekiabálom a fejét, nem sértődik meg, de ugye nem haragszok. Nem haragszok. És akkor megbeszéltük.
0: Nekem a szabadulásról azok a helyzetek jutnak eszembe. Volt ebből már néhány, amikor úgy hívott föl engem egy szabadult, hogy akár nap közepén, hogy ő most nem tudja, hogy hol fog aludni. És kicsit megélni ezeket a kilátástalan élethelyzeteket, hogy azt gondoljuk különben mi a fűtött kényelmes lakásainkban, hogy hát ezekre biztos van megoldás. Hát akkor majd oda telefonálunk valahova, vagy menjen, nem tudom, a hajléktalan szállóhoz, vagy hasonló, és akkor kiderül, hogy az adott városban nincs is hajléktalan szálló, vagy van, de csak a ottani lakcímkártyával rendelkező embereket fogadják be, és hogy akinek akár nincs egy internet hozzáférése, akár nincs egy olyan rutinja, hogy egyáltalán hogy lehet keresni, az egyáltalán el se tud indulni ebbe. És akkor utána megpróbálok keresni, vagy megpróbálok én segíteni, hogy nem baj, nekem itt az egész internet, itt az egész Mécses, na, srácok, gyertek ti is, feküdjetek rá, és akkor keressük, hogy hol tud aludni ez az ember, és falakba ütközöl. Tehát, hogy én is falakba ütközöm mindenhol, hogy itt ezért nem fogadják be, ott azért itt ez a feltétel, amit ő nem tud teljesíteni, ott az a feltétel, az, hogy nincsenek meg a gyógyszerei, és ő hogy írassa föl, amikor több száz kilométerre van a házi orvosától, ahova ő elvileg tartozik, de nyilván pénze sincs, hogy oda elmenjen, vagy ha odaérne, rendelési idő sincsen, de ő neki nincsen gyógyszere, akkor ezekre mi a megoldás? Akinek ott van a pénze, és felhívjuk a szállót, hogy akkor foglaljunk neki egy szobát, és akkor még van hely, amikor én hívom föl. Amikor ő oda megy a kicsit füstösebb képével, akkor hirtelen már nem áll rendelkezésre az a szoba, amit mi lefoglaltunk. És hiába van pénze, még pénzé se tudja megvenni azt, ami nekünk teljesen természetes. És ezekkel szembesülni, ezek nagyon nagy nehézségek. Én azt tudom különben így talán így tanúbizonyságul is mondani, hogy szerencsére kevés ilyen éles helyzetben voltunk, de még mindig sikerült megoldást találni. Sok-sok órás telefonálás és minden kapcsolatunknak a bevetésének a segítségével, azt mondom, hogy a Jóistennek is oda kellett állni, mert sokszor ilyen emberi ésszel megoldhatatlan helyzetek, amikbe egyelőre mindig sikerült valami megoldást találni, de azért ez ijesztő, ez nyomasztó, ha valakit az ember elkezdett kísérni, akkor valamilyen szinten, ha nem is jogilag, de emberileg felelősnek érzi magát érte, hogy látom, hogy ő nem tud magán segíteni, akkor én megpróbáljam, és akkor látom, hogy ez mennyire nehéz. Úgyhogy ennek a hiánya, a szociális rendszernek a nehézségeivel való szembesülés, ez is egy nehézség így nekünk amatőr módon.
2: Indirekt szociális rendszer az embernek a családja, meg a baráti környezete, mert hogyha ilyen helyeken, mint hajléktalan szálló, vagy bármiféle szociális ellátórendszer, vagy hajléktalan ellátórendszer, nem, mert egyébként, ha kijön és nincs otthona, akkor a legelső hajléktalan ellátás, ahova el tud menni, tehát innen indul a dolog. Nincs esélye és nincs lehetősége, akkor jön az, hogy az ember szólna ismerősnek, mert tudja, hogy a garázsba ott elférnek két éjszakára, mert, és akkor beindul az embernek a fantáziája. Nekem az mindig nehézség volt, hogy én többet gondoltam bele, talán valószínűleg, hogy erőszakosan és durván, többet gondoltam bele emberekbe, hogy hát ezt igazán megtenni, vagy igazán tudna adni, nem tudom én, 5000 forintot, hogy nem tudom én, ez meg az legyen. Tehát, hogy az nekem nagyon nagy nehézség volt, hogy én nagyon operatív módon akartam megoldani a saját elképzelésem, meg jó szándékom, meg fejem után, de bizony nem talált fogadásra, és hát a családnak ott volt a negatív hozása, a féltés alapján persze elsősorban, és hogy ebben is az ember milyen nehezen tud jó döntést hozni, mert nekem volt olyan fogvatartottam, akivel két évvel is a szabadulásnál tartottam a kapcsolatot, de nem, hogy el nem hoztam volna még az utcánkba se, de tudtam, hogy hol van a főhadiszállás a Pesten, és messze elkerültem azt a helyet. Viszont volt olyan fogvatartott barátom, aki 5. nap itt volt az otthonom, amikor szabadult, és eszembe nem jutott volna, hogy a fürdőszoba meg a lépcsőajtó között meg fog folytani, mert eszembe nem jutott volna. Tehát, hogy ezek is érdekes dolgok, hogy az ember hogy tudja, el is föl kell készülni, hogy tudja, milyen identitással, és volt, aki lenézett, hogy úristen, te ilyen ráérsz, ilyen hülyeségre, volt, aki meg annyira el volt ájulva, sose felejtem már, amikor egyszer hosszabb taxiúton, egy fél órát mentem a taxival, és beszélgettünk a fiatalemberrel, és amikor elkezdtem arról beszélni, hogy mit jelent nekem a levelezés, összerezzent. Láttam rajta, hogy érintett. Tehát azonnal láttam rajta, mint amikor a gyereké látja az ember, hogy valami dugdos a zsebébe, és ezt most vette ki a fiókból. És olyan igazi, megkonstruált fiatalember volt erre predestinált külsővel, és hát beszéltünk erről, arról, amarról, és akkor, amikor már tudta, hogy közeledünk, akkor oda fordult hozzám, azt mondja, asszonyom, maga tisztában van azzal, hogy mit jelent egy fogvatartottnak, ha maga valóban így viszonyul hozzá, hogy ezt elmesélte. Hát mondom, hogy ne tudnám, a emberi sors olyan, mint a férjemmel is tisztában kellett, hogy legyek, hogy mit fog vásárolni, ha engem elvesz feleségül, mit gyerek én, ha ővel elmegyek egy házasságba. Próbáltam egy kicsit poénkodni, és azt mondta, hogy nem, azt mondja, ezt föl nem fogja, hogy ez milyen sokat jelent. És hát én annyira megdöbbentem, vége volt, és kiszállt, és megfogta a kezemet, már hogy ilyen búcsúzásképpen elköszönt, és azt mondta, hogy az Isten áldja meg magát, azt mondja, nem tudja, hogy mit tesz. Én egyszerűen úgy éreztem, sírtam a kaputól befelé, hogy uram, de nem is kell, hogy folytatás legyen, eddig tartott a dolog, ő nem beszélt volna tovább erről, én nem tudtam volna újat mondani, tehát hogy tényleg, hogy mennyire nehéz ez, és mekkora súlya van, most a nehéz a súlya visszafordítva, mekkora súlya van ennek az egész szolgálatnak, azt egy olyan ember szájából hallom visszaigazoltnak, aki maga is megjárta ezt, és volt lehetősége azt tapasztalni, mert őnek is írtak levelet. És amikor az első levelet kézbe kapta, akkor valamelyik egyházi szervezési szolgálatba, és azt mondja, amikor az első levelet kézbe kapta, akkor érezte, hogy ő is tartozik valakihez. Ha volt családja, nem család nélküli fogvatartott volt. Tehát, hogy nagyon sok dolog az életbe kipattant abból, amit így az emberek között megértem, és visszaigazolta azt, hogy mennyire nehéz ez, amit vállalunk és teszünk, de mennyire szép, és mennyire benne kell, hogy legyen mindig a hitünk, az emberségünk ahhoz, hogy valóban a másik embert megragadhassa.
3: Sokszor beszélgetünk arról, hogy ha Jézus ma születne, akkor hova születne? És döntően oda születne, ahonnan a fogvatartottak származnak, ahol születtek, ahol éltek. Mert ott van a legnagyobb nyomor, ott van a legnagyobb szegénység, ott nem kapják meg azokat az életlehetőségeket, amik a szabad életet biztosítanák számukra, hogy ne kövessenek el olyan cselekményeket, ami miatt börtönbe kerülnek. És ebben sajnos mi is hibásak vagyunk, mi, akik azt hisszük, hogy nekünk ezzel nincsen dolgunk, de van, vagy lenne. Persze nem tudunk mindent megoldani, elég, hogyha a saját házunk táján nézünk körbe, hogy kik azok, akik valami fajta segítségre szorulnak. Természetesen, hogy nem tudunk egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település nehézségeibe segíteni. De tudunk segíteni olyan szervezeteket, akik ebben tevékenyen részt tudnak venni. Tehát abban, hogy mi ezeken tudjunk segíteni, egy kicsit oda kell fordulnunk azokhoz az emberekhez, akik nehéz helyzetben vannak, vagy ha nem tudunk odafordulni, akkor mondom segítséget nyújtani azoknak, akik ebben valóban tudnak segítséget adni. Nekem most lesz majd egy szabaduló levelező társam jövőre. A többiek azok hosszabb ideig lesznek még bent a börtönbe, ha egyáltalán kijönnek. És nála meg azt tapasztalom, hogy pontosan azért, mert ilyen nehéz helyzetből jött, nincs reális világképe. Tehát ő abban hisz, hogy amikor majd kiszabadul, akkor majd külföldi munkát fog kapni, meg ezt fogja csinálni, meg azt fogja csinálni, és amikor én szép finoman elkezdtem neki mondani, hogy egy picit próbáljon meg reálisabban gondolkodni, mert hogy ez nem így fog pontosan működni, hogy vannak nehézségek, akkor egy picit megsértődött, hogy ő tud erről gondoskodni, és kénytelen voltam neki a legutóbbi levélben picit keményebben leírni azokat a pontokat, amikre neki figyelni kell, mert ha azokat nem tartja be, akkor bizony nehéz lesz majd a szabadulása után. Tehát azt az álomvilágot egy picit helyre kell raknunk a levelező társainknál, és ez nem őnála van csak, nagyon, nagyon sok levelezőnél, hogy azt hiszi, hogy én most leültem a büntetésen, de majd mostantól milyen jó lesz. Hát igen, jó lesz, mert nem lesz bent a börtönbe, de a kinti élet sem sokkal könnyebb, mint a benti. Ugyanolyan sok nehézség van, probléma van. Ezt mi tudjuk, ők nem tudják. Tehát egy picit meg kell nekik abban segíteni, hogy az élet nem olyan lesz, amikor kijönnek, mint amikor bejöttek, ha nem akarnak visszakerülni a börtönbe.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egyszerre kell felkészíteni is arra. Van olyan szabadult, én már többször hallottam, aki azt is mondja kifejezetten, hogy kint nehezebb, mint bent. Viszont a reményt sem szabad elvenni. Tehát, hogyha meg teljesen leoltjuk, hogy milyen rossz lesz, és még rosszabb lesz kint, mint bent, akkor meg miért küzdjön, mit várjon, tehát, hogy nagyon ügyesen kell lavírozni. Nekem arról, amit az Éva mondott, arról jutott eszembe az a nehézség, hogy most éppen az igazságról beszélgettünk, és az igazságosságról a legutóbbi börtön találkozón, és hogy mennyire nehéz, és nem is lehet igazságot tenni. Nekünk itt Mécsesen belül sem. Tehát például ez is egy nehézség, hogy sokszor azt látják, akár egy zárkában vannak Mécses levelezők, hogy de a másiknak sokkal többet ír a levelező társa, a másiknak csomagot is küld, a másikkal mondjuk Teams-en beszélget, és sokszor lázad az igazságérzetük. És hogy kint az önkéntesek között is nagyon nehéz igazságot tenni abban, hogy ki mennyit vállal, kinek milyen nehéz a szolgálata, ki mennyit tesz hozzá ahhoz, hogy a Mécses egyáltalán működni tudjon, és hogy valahogy ezt szeretettel áthidalni, és akár a fogvatartottaknak is elmagyarázni, hogy igen, lehet, hogy te nem kapsz annyit mondjuk a levelező társadról, de mondjuk vedd észre, hogy te nem 10 éve levelezel vele, hanem éppen most kezdted. Meg ahogy azt sem lehet összehasonlítani, hogy gyerek vagyok, és karácsonykor a másik, mit tudom én, biciklit kapott a karácsonyfa alatt, én megkaptam egy könyvet, és akkor irigykedem a másikra. Tehát nagyon sokszor vannak így egymás felé, és minden emberi kapcsolatban vannak ilyen nehéz, konfliktusos helyzetek is, amiket nem mindig tudunk megoldani, és sokszor azt gondolom, hogy csak ki kell várni. De sokszor az a megoldás, hogy várjuk, és akkor majd megoldódik.
3: Nekem van egy levelező társam, akivel eleve elkezdtem a mécses levelezést. Nagyon jóba lettünk, én már barátomnak tekintem ezt az embert. Megismertem a 13-14 éve levelezünk, és nagyon közel áll hozzám, szinte családtag. De hallom a többieknél, hogy ezt csinálnak, bemennek, minden, tehát én is bemegyek börtönbe, online találkozunk, de nem kértem telefont, hogy telefonon is tudjunk beszélgetni. És lelkiismeret furdalásom van azért, hogy talán neki ez hiányzik. És ugye mérlegeltem, ahogy az Éva mondta rögtön a legelején, hogy mit bírok el, hogy tudjak tervezni, és akárhogy tervezek, egyszerűen nem bírok. Tehát ez az a pont, ami már nem tudok túllépni, mert annyi kötelezettségem, feladatom, munkám van Mécsesben, mindenhol máshol, hogy nem megy bele a telefon. De ugyanakkor megvisel, hogy én nem tudom megadni ezt a fogvatartottamnak, és ez nagyon-nagyon nehéz teher, mert tudom azt, hogy hiába hívom az Úristent, nem, úgy érzem, hogy azt mondja, hogy ne Tamás, ez sok, tehát ez nem, mert sok a levelezőt, sok a mentoráltad, sok lépjek rajta túl, de ezt könnyű kimondani, és egészen más megélni.
1: Köszönöm. Szerintem ez ugyanaz a nehézség, amivel itt kint is küzdünk, tehát végül is talán ebből a beszélgetésből kikerekedhet az, hogy ami nehéz a kinti emberi kapcsolatainkban, akár egy szülő-gyerek viszonyban, akár egy önkéntes társaságban, akár egy munkahelyen, gyakorlatilag ugyanazok vannak bent, és az jutott eszembe erről, hogy mondja a Gabi, hogy az igazságosságról beszélvén, ugye előjött az a téma, hogy de másnak a levelezőtársa, nem tudom én, több levelet ír, meg online beszélgetést is vállal, hogy megint vissza oda, hogy a szüleinket sem tudjuk kiválasztani. Tehát nem csak, hogy a szülő a gyereket, és én emlékszem, amikor a gyerekem mondta, hogy de másnak az anyukája, másnak az anyja ezt megengedi, meg másnak az anyja, meg ő nekik már ez van meg. És mondtam, hogy ez lehet, hogy nem hangzik szép, mondom, hogy nekem nem érdekel másnak az anyukája. Mondom, én vagyok az anyukád, én vagyok felelős érted, és ugye itt is beszéltünk a felelősségvállalás, ezért felelős érezzük magunkat értük, hiszen kísérjük őket, hogy olyan nincsen, hogy valakinek minden, a másiknak meg semmi. És ugyanakkor azt hiszem, hogy ennél, amit Tamás mondott, hogy jó, akkor már van ez, meg az, meg persze legyen még telefon is. Nem, az, ami van, az inkább hosszú távon, kiszámítható módon, hiszen azért itt nem egy-két hónapos büntetésekről, hanem több éves, több évtizedesek, vagy akár életfogytiglanra szóló büntetésekről, szabadságvesztésekről van szó, de az van. Tehát, hogy én vagyok. Amíg vagyok, amíg élek, addig vagyok neked. És lehet, hogy kevesebben, mint a másik, mert én nem tudom mindazokat vállalni, de ott vagyok. És szerintem ezt ők olyan csodálatosan megértik. Viszont, ha nekem lelkiismeret furdalásom van, és az jutott a Tamás mondok erről szembe, azt is levágják, hogy aha, és akkor ott piszkálják, hogy újra meg újra előjön, hogy mégiscsak az a telefon. Ha én azt mondom, hogy nem, ezt nem tudom biztonsággal vállalni, szóval, hogy a kevesebb, ez is témánk volt, hogy előfordul, hogy a kevesebb több számomra itt a börtönlevelezésben, meg a szabadulás utáni kísérésben ez kerekedett ki. A kevesebb mindig több. De legyen ott fixen, stabilan, kiszámíthatóan. Ezeknek az embereknek a kiszámíthatóság hiányzott az életükből legjobban, az állandóság, ami soha nem volt meg. Most ha annak csak egy pici sugarát már látják, Én szerintem az jó, az mindenkinek jó, és a társadalomnak is jó.
3: Konkrét példa, van egy levelező társam, aki más vallású, nem a keresztény valláshoz tartozik, és hát nem tudtam az elején, nem ismertem az ő vallását. Valamennyit tudtam, valamennyit hallottam, de nem ismertem. Ugye nálunk alapszabály, hogy mi nem téríthetünk. Tehát nem téríthetünk meg egy ateistát, főleg nem téríthetünk át egy más vallásút a saját vallásunkra. Ez a Mécsesnek egy nagyon fontos szabálya. Viszont keresztényi szeretettel szeressünk bármilyen vallású ember. Ráadásul ez az ember a vallását nem is igazán gyakorolta, és ahhoz, hogy tudjak vele kommunikálni, én fölvettem egy vallási vezetőjével a kapcsolatot, és így aztán egyre többet tanultam meg, egyre többet tudtam, és egyre jobban tudtam vele erről beszélgetni. Hát ez a levelezés most már 8 vagy 9 éve zajlik, egyre jobban ismerem az ő vallását, egyre többet beszélgetünk róla, és érdekes módon Jézust ő hozza föl néha. Ez nagyon érdekes. Ő hozza föl Jézust példaként. És itt ugye most ez a mai beszélgetés arról szól, hogy mik a nehézségek. Nekem ez nehézség volt, hogy egy másik vallásba beletanulni. De a legnagyobb élményt, életem egyik legnagyobb élményét mégis ez az ember adta, amikor tavaly karácsonykor azt mondta, ő a más vallású ember, hogy a Mécsesen keresztül tapasztalta meg azt, hogy mi az a keresztényi szeretet. Akkor elakadt a szavam, amikor ezt online beszélgetéskor mondtam.
2: Érdekes, hogy a keresztényi szeretetről beszéltél, a Kati meg arról, hogy adni. Én ezért elmondanám azt a nehézséget, ami nagyon komolyan megdolgozta a lelkemet, mégpedig azt, hogy vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy adjatok színig teltet, megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szimán az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet. Tehát, hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, és hát csak annyi maradt meg, hogy Istennek találatban tudok megmaradni ebben a kérdésben, és várni azt, hogy ő eldönti, hogy jól tettem, vagy nem jól tettem, de nekem talán, ha lehet azt mondani, ez a legnehezebb, hogy a társadalom is elvárja, hogy segítsél, tehát én nekem ehhez nincsen közöm, engem nem érdekelnek a börtöntöltelékek, de az ismerősök sem érzik azt, hogy azzal, amit itt ott, ott elszól, pár fillére bele tudna szállni, de hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem, mert én azt gondolom, hogy ütközésig talpra állítani, de hát nem biztos, hogy ugyanannyi az ő vágánya addig, mint az én vágányom hossza. Tehát, hogy erre kérem és várom is Istennek a válaszát, egy örök életen keresztül lehet ezen gondolkozni, hogyha belefolyok a másik ember életébe, mennyire kell önmagamat feladni, és az önmagam összes javait erre szánni, ahogy a gazdagi fű történeténél is van. Tehát, hogy kemény próbálja ez a bibliai igazságnak és az élet valóságának.
0: És nagyon sokszor érzem én is azt, hogy beleteszek apait, anyait, mindent, amit én abban kapcsolatban tudtam, és még mindig kevés. És még mindig keveslés. Pont nem az kéne, az nem számít, de az, amit nem tudtam megadni, az mennyire fontos lenne. És azt gondolom, hogy nem csak a fogvatartottak tudnak esetleg irigykedni másik levelező társára, hanem a kinti önkénteseknek is sokszor van ilyen megélése, hogy bezzeg a másiké Isten hívő, és ők tudnak lelki dolgokról levelezni. Bezzeg az enyém, akit én kaptam. Az ilyen olyan, és vannak megszakadt kapcsolatok, és szerintem a legnagyobb tanúság az, amikor valakinek már 3, vagy akár 4 levelezése megszakadt, mert a fogvatartott nem igényelte, nem azt igényelte, nem akart igazából. levelezni, és bevállal egy újat, és bevállal még egyet, és nem adja fel, és akkor megtalálja esetleg azt, amiben már ő is örömét leli. És van, hogy soha nem lesz meg, nem látjuk mi azt a gyümölcsöt, amit esetleg a mi munkánk okoz, és mi csak vetünk, és nem fogunk aratni, és sose tudjuk, hogy a Jóisten hova teszi esetleg azt a néhány levelünket. És akkor így az alázatba fejlődtünk, ahogy az Éva mondta, de azt gondolom, hogy a nehézségek kellenek ahhoz, hogy épülni tudjunk belőle, és nehézségek nélkül nincsen gazdagodás, meg öröm sem. De akármeddig tudnánk még beszélgetni, és biztos tudnánk még nehézségeket találni, mert van. Azt hiszem, az élő tanúságunk az, hogy a sok nehézség dacára mi itt vagyunk, és megőriztük a lelkesedésünket, meg a küldetésünket, és visszük tovább ezt a missziót. Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést!

A Mécses Szeretett Szolgálat Börtönposta című műsorát hallották. Ha kedvet éreznek a levelező szolgálatunkhoz való csatlakozáshoz, honlapunkon vagy Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Elérhetőségünk mecsesböpö@gmail.com. Megkeresésüket szeretettel várjuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek. A Pálos rend nyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. 70 éve legalizálták hazánkban az abortuszt. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett mönöknek és Kassa Regina olvas fel. Észak-Kelet-Magyarország Pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt Pálos Korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. 5 évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a keleti egyházak dikasztériumában. A kinevezéssel Erdő Péter bíboros, az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja, közli az Esztergom-Budapesti főegyházmegye. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, és ide tartozik némely kivételtől eltekintve a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az vegyes, vagyis más rítusokat is érint, és a keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét, például a püspökök kinevezését illetően, még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. Az eljárás módját tekintve a keleti egyházak kongregációja a 6. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el. A keleti egyházak dikasztériumának prefektusa Claudio Gugarotti bíboros. 70 éve 1956. június 4-én legalizálták Magyarországon a terhesség megszakítást. A trianoni békediktátum évfordulóján erre is emlékezve bűnbánati imádságot tartott a 40 nap az életért mozgalom több helyszínen, így Szombathelyen a Martineum felnőttképző akadémia kertjében található pápai keresztnél is, tudatta az egyházmegye. 1956 óta több mint 6,5 millió gyermek nem születhetett meg Magyarországon. A megemlékezést annál a keresztnél tartották, melynél II. János Pál 1991-es szombathelyi látogatásakor celebrált szentmisét, amelyen tanításában kiemelte az életvédelmét. Az elsötétült lelkiismeret megnyilvánulása az, amely nem tesz alapvető különbséget az erkölcsi jó és rossz között. Az Evangélium Vitae enciklika záró imádságával a szűzanyának ajánlva az emberi élet teljes védelmét imádkoztak Szombathelyen az élet evangéliumának terjedéséért. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további kellemes napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz, ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, haloványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karos székbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felírat, vastag fekete álkombálkom betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alább hagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak.

ugyanazzal az ákombákom kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám. A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzóasztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy összetudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem nevem ákombákon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra, vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egy hangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni, utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor fohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprő földi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni.

egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok. Öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Aranyosi Ervin, ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világba vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitednek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkükbe zárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a tömeget látta, megesett rajtuk a szíve, mert kimerültek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Erre így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Ezután magához hívta 12 tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. A 12 apostolnak pedig ez a neve. Az első Simon, akit Péternek mondanak, és András a testvére. Jakab, Zebedeus fia, és annak testvére János. Fülöp és Beltalan, Tamás és Máté a vámos. Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskairóti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, a pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek. Elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszhatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki az ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nem azért nem veszem elő a jegyzet könyvemet, mert nem készültem volna, ott hagytam kártalan Füreden, és ez nagyon nagy veszéllyel jár, mert az ember akkor nehezen tudja letenni a mondat végén a pontot, illetve képes úgymond teljengve beszélni. Azt tanították, hogy fogalmazd meg a lényeget egy mondatban, és azt bonts ki. Az Ószövetségi olvasmányban Mózes a népet inti, hogy hallgasson az Úr szavára. Pontosabban az Urat idézi, ha hallgattak szavamra, ha megtartjátok a szövetséget, akkor én veletek vagyok. Veletek vagyok egy kapcsolatban. És ott van benne a ha. Mert ha nem hallgatok az Úrra, ha nem tartom meg a szövetséget, akkor én eltávolodom, és ebbe az űrbe bekerül valami más. Az ego, a népnek a bálvány imádása, más Isten után való imádás, más Isten után való fohászkodás, de úgymond a politikai bizalom, hogy Egyiptomban akarnak bízni később, ugye a Babilonnal szemben. De a 10 parancsolatot jobban megnézzük, akkor az ige más mond. Nem fogsz például, nem fogsz lopni. Mert nem fog eszedbe jutni a lopás, ha te velem vagy. Ha az Istent nem felejtjük el, akkor az Istennek hálát adunk mindazért, amit kaptunk. És értékelni tudjuk, amink van. És akkor nem üteszünk be másnak a dolgát megkívánni, elirigyelni. És így folytathatnánk a többi 10 parancsolaton keresztül. Hogy nem jut eszünkbe a bűn, ha nem távolodunk el az Istentől. És nem távolodunk el az Istentől, akkor szeretve vagyunk. Akkor megelégettem azzal, amin van. Értékes vagyok. Nem kell megfelelnem a másoknak sem, mert az Istennel kapcsolatban vagyok, és én tudom, hogy mik az elveim. És a Jézus tanítása igazság, és tud rendet vágni mások kívánságaival szemben. Mert felismerem azt, hogy másik bűnre akar csábítani. Nem csak a 6. parancsra kell gondolni, hanem arra, hogy valaki haragot tart. És én nem akarok haragot tartani. Valaki irigy. És én nem akarok irigykedni. A Szent Leckében Pál apostol arról ír, hogy Jézus megszerezte a kiengeszerődést. Az első emberpár elvesztette az Istennel való kapcsolatot, vesz a jó és rossz tudás fájáról, el akarja dönteni, mi a jó és mi a rossz. És az ember ilyenkor, ha el akarja dönteni, távolodik az Istentől, sebeket szerez, és sebeket okoz másoknak. És Jézus az életével, a 3 év tanításával példát ad arra, pontosabban 33 évet élt, de a 3 év tanítói időszakban példát ad arra, hogy hogyan viselkedjünk másokkal. A megbocsájtás útjára lépjünk, a türelem útjára lépjünk, és halljuk majd a tanítványoknál később, előre utalok, hogy mennyire türelmesnek kellett Jézusnak lenni a tanítványaihoz. Hogy Jézus összegyűjti azt, ami elveszett. És a tanítványok életpéldájából ezt mind látjuk. Az apostolok neveinek a felsorolását hallottuk. És Jézus nem a tökéleteseket hívja tanítványául. Péter azt mondja, hogy halálba megyek utánod. És azt mondja, halálba mész. Hát, mire a kakas megszólal, háromszor megtagadsz. Mondja másik helyen, Jézus, hogy Uram, nem lehet, hogy te ilyen halált hagy, távozz tőlem, Sátán, botránkozol, mert el akarsz éríteni a küldetésemtől. És milyen egy az evangélium egyik őszinte bizonyítéka, az evangélium létének az őszintességére, hogy nem tagadják le, hogy az első pápát, Pétert, Sátánnak nevezi Jézus. Mert ez az igazság. Mert ez megtörtént. Mert az ember életének részei a botlás. Része az, hogy rossz döntés hoz. Így kerek az ember, mert nem tagadjuk le a hibáinkat, mert akkor nincs beismerés, és nincs változás sem. Mint a szőnyeg alá akarnak soporni dolgokat. És mégis megvallja Jézus iránti szeretetét Péter, mert újra kezdi ott, ahol kezdődött minden, a Galileai tónál. Jakab János mennydörgés fiai le akarják hívni a villámot a falura, mert nem akarja őket befogadni a falu. És Jézus mit mond? Nem azt mondja, menjetek el innen, ti dühösek vagytok, én nem így gondolkodtam, én vagyok a szeretet Istene, szeretet, és ti meg dühösek vagytok. Hanem vigyázzatok, milyen lelkület van bennetek. Vigyázzatok a lelkületetekre. Vigyázzatok a habitusokra, ami bennetek van. És amúgy János, meg Jakab, meg karrieristának is mondhatnánk őket, hiszen az anyjukat küldik Jézushoz, hogy intézd úgy, hogy trónod mellett jobban meg balulva nőjenek a fiaim. És a többi nap apostol ezért megneheztel Jakabra, meg Jánosra. Ugye András cinikus. Kenyérszaporítás története. Egy gyereknél mondja András, két hal van, meg öt árpa kenyér, de mi ez ennyinek? És ennek a cinikussága ellenére Jézus nem rúgja meg András, hanem na, ti adjatok neki enni. Feladatot ad. Kicsit olyan, amikor valaki jön a pap bácsihoz, mondja, hogy ez mozog az ereszt, és meg kéne csinálni, intézkedjen. Jó, akkor a maga feladata, jövő héten akkor várjuk a megoldást, köszönöm szépen. És így el is tűnnek ezek a cinikus emberek, és az megjelenik az, aki valóban megteszi, amit megteszi. Kicsit feladatot adni. Meg könnyű károgni, és könnyű kritizálni valamit, de más, amikor valaki azt mondja, hogy alternatívát is adok, és segítséget is adok. Tamás kételkedik. Hiszem, ha megérintem a sebét az oldalán, majd akkor. Még a tanítvány társainak sem hisz Tamás, akivel együtt él 3 éven keresztül. Ugye fontos tudni, hogy a rabbi tanítvány együtt él a mesterrel, tehát ezek a tanítványok nem mennek haza, ezek együtt élnek egy háztartásban. Mert egymástól, pont a mestertől tanulnak mindannyian egy életformát. Ezért mondja János apostol az evangéliumban, a görög szó szerinti fordításban, hogy pontosan görög szó szerinti eredetiben, hogy együtt sátorozunk nála, sátort veszünk, együtt lakunk nála. Az Istennel együtt élünk, nem vasárnap egy órát, hanem együtt vagyunk nap, mint nap, minden nap a hét folyamán. És Jézus oda megy Tamáshoz, és megengedi, hogy megérintse. Megérinti a sebeit, és a sebekre még szeretnék később utalni. Kairóti Júdás elárulja Jézus. Zelóta volt, egy forradalmi messiásban gondolkodik, anarchistának neveznénk a mai világban, és állítólag akkor változik meg Júdás viselkedése, mindamellett, hogy elsikasztja a közös pénzt, amikor Jézus a templomot tisztítja meg a kufároktól, nem pedig a rómaiaktól a várost. Mert ő egy politikai messiásban gondolkodik, aki megszabadítja a római uralomtól Izraelt. És akkor már keresi az alternatívát, hogy hogyan járhatna ő jól anyagilag. És aztán beismeri, hogy tévedett, és visszaviszi ugye a pénzt, amiről mondják, hogy vérpénz. s ő lehetne a megtérők védőszentje. De ő más utat választott. Máté a vámos. A rómaiak nem tudtak annyi mindent tenni a Palesztinában, meg a provinciákon, kiadták a lehetőséget, hogy te vámos lehetsz, szedd be ezt a pénzmennyiséget, ezzel számolj el, és ami többet szedsz be, az a tiéd. És ezért volt az, hogy Zakeus azt mondja, hogy négyszer annyit adok, mert volt annyi pénze, hogy négyszeresen térítse meg. Ezért kiközösítették őket így az izraeliták. Nyilvános bűnösnek tartották. Jézus nem a tökéleteseket hívja. Embereket hív, akinek élettörténete van. Hibás döntései vannak. Hibás életvezetése van. Ugye hibás döntés, ugye tudom, hogy rosszat teszek, az egy hibás döntés. A hibás életvezetés, ugye én jónak gondoltam valamit, és egy ponton rádöbbentem arra, hogy nem így akarom élni már az életem. És Jézus megérinti őket is, vonza magához, mint ahogy minket is. Nekünk is voltak hibás döntéseink. Nekünk is olykor rádöbbenünk arra, hogy hibás volt az életvezetésünk. Rádöbbenünk arra, hogy sebeink vannak. Bellon Gellért, áldozópapként szolgált a Váskiskun egyházmegyei, Kecskeméti főegyházmegyében, János Hamán volt sokáig, kinevezték pécsi püspöknek. Nem engedte a rendszer, hogy elfoglalja, és János Hamán maradt kinevezett pécsi püspöknek, ként sokáig, egészen 92-ig. Ő TBC-s volt gyerekként, és élete végéig volt egy sebe a vállán, amit naponta kellett cserélni. És püspöki elmondatául vulnera sanus, sebtől gyógyult mondatot választott. Ez a mondat értelme, sebtől gyógyult vulnera sanus. Hogy Jézus nem gyógyítja be a sebet pontosabban, mert ott volt a sebe élete végéig, de a seb megtanította őt arra, hogy gyógyítson. Gyógyítson másokat, mert akinek fáj a keze, nem üt meg másokat. Akinek fáj a lába, nem rugdos meg másokat. Akinek van sebe, saját példát mondom, valóban nincs hallókészülék, nincs hallás, jobban hallókészülék van, az valamilyen szinten valami sebet hordoz, az tud empatikus lenni mások sebei iránt. És akkor a testi sérülés, vagy éppen a lelki seb is tud gyógyulás lenni, eszköz lenni mások felé. Mert megértő vagy, és másokat fel tudsz karolni. És Jézus mondja az evangéliumban, hogy gyógyítsatok. Nem csak fizikailag, de lelkileg is. Tisztítsatok meg leprásokat. Lepra sokszor az a bűn, ami ránk rakódik, amitől más meg tud szabadítani. Te ne legyél haragtartó, te bocsáss meg, te ne legyél irigy. Támasztottak fel halottakat. Valakinek rá tudjuk döbbenteni az életét arra, pontosabban rá tudjuk döbbenteni, hogy az életét újra tudja kezdeni. Hogy igen, hogy Jézussal már másképpen, Jézus értékrenddel már másképpen érdemes. És értékes vagy. Sem a körülmények határozzák meg, hogy boldog-e vagy sem. Kedves testvéreim, mindannyiunknak megvan a maga élettörténete. Mindennyiunknak megvan a maga habitusa. Mindennyiunknak megvan a maga karaktere. És Jézus ennek ellenére hív bennünket azért, hogy hatni tudjunk másokra. Mert mi is tanítványok vagyunk. Így gyarapszik az egyház. Ez a misszió. És milyen nagy ajándék, hogy mi tudjuk mutatni a sebeinket. Testi vagy lelki sebeinket egyaránt azért, hogy ne csak mi magunk legyünk gyógyultak, hanem gyógyítani tudjunk másokat is. Amen.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Milyen lelki erő kell, elhatározottság ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni a környezetünket? Sokszor a kudarcnak vélt dolgok, vagy éppen azok, amelyekben gyengének tűnünk, lehet, hogy akkor vagyunk a legerősebbek. Nagyon szeretem Szent Ferencnek a következő történetét. Angelo baráthoz egy rabló banda három tagja jött élelmet koldulni. Angelo barát, ahelyett, hogy ételt adott volna a rablóknak, alaposan leteremtette, összeszitta azokért a rablásokért, amiket a környéken véghez vittek, és üres kézzel elkergette. Amikor pedig Ferenc hazajött, hát neki is elmondta a rablókkal történt esetet. Szent Ferenc így szólt Angelo baráthoz. Nem tudod, hogy mindenkinek, aki velünk találkozik, meg kell tapasztalnia életünkön keresztül a Jézus szeretetét? Azonnal menj, ha kell, hegyen, völgyön át, és keresd meg a rablókat. Vidd el nekik ezt a kenyeret és ezt a korsó bort, amit éppen most kaptam ajándékba. Kérd tőlük alázatosan bocsánatot, és kérd meg őket az én nevemben, hogy többé ne raboljanak, hanem féljék az Istent. Te pedig maradj náluk, és alázatosan lásd el őket étellel és itallal, amíg meg nem változtatják nézeteiket. Angelo elment, Ferenc pedig visszavonult imádkozni. És aztán egy szép nap megjelent Angelo három rablóval, akik megtértek, Ferencesnek álltak. Életük végéig azok is maradtak. Talán olyan szépnek tűnik, mesésnek tűnik ez a történet, de hiszek benne, hogy sok esetben meg tudjuk valósítani az életünkben is. Amikor idézőjelben úgy tűnik, hogy körülöttünk rablók vannak. De szeretetünkkel, odafigyelésünkkel, türelmünkkel, a békénkkel meg tudjuk változtatni őket. Persze nem minden esetben, de hinnünk kell abban, hogy van rá esély és van rá lehetőség. Nem egyszer megtapasztaltam. Nem tudom, hogy hosszú távon milyen eredménye lett mindezeknek, de nagyon jó volt megélni, amikor valakiben meg tudott változni a keménység, az ellenállás, a hidegség. Isten mindig segít bennünket, hogyha hiszünk abban, hogy az ő erejével tudunk igazán erősek lenni. Ne a magunk erejében bízzunk elsősorban, hanem az övében. Persze ismernünk kell képességeinket, ebben az Úr segítségünkre siet. De higgyünk abban, hogy meg tudjuk változtatni a világot. Legyen béke a szívedben, legyél harmóniába Istennel, és így harmóniába kerülsz önmagaddal. És ha harmóniába vagy Istennel és önmagaddal, akkor harmóniába kerülsz a környezeteddel is.
0: Mária Rádió. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. A Pálos Rendnyomában Észak-Kelet-Magyarországon címmel tartottak konferenciát Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen. Seblámpás éjszakai templomsétán és kiállításokon vehetnek részt az érdeklődők szombaton a Veszprémi Várnegyedben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A pécsi kulturális negyed, a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Észak-Kelet-Magyarország pálos örökségéről tartottak konferenciát június 3-a és 5-e között Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetemen és Sátoraljaújhelyen a volt pálos korostolban, mai Kossuth Lajos középiskolai Pialista kollégiumban, írta a pálosrend.hu. A rendezvényen történeti, régészeti, építészet, irodalom, művelődés és zenetörténeti vonatkozású előadások is elhangzottak. A konferencia előadásaiból készülő tanulmánykötet 2027-ben jelenik majd meg. A 18 előadáson túl kiállítás megnyitó, helyi szakmai vezetések, illetve egy a Füzéri Plébánia templomot, az Óhutai és a Martonyi Pálos Kolostort bemutató tanulmányút is a programsorozat részét képezte. Puskás Antal atya, a Magyarországi Pálos Rendtartomány leköszönő vezetője, a pálos szerzetesek meghatározó jelenlétét és szerepét hangsúlyozta a történelmi Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyékben. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a veszprémi várnegyedbe. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szentatya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
4: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egy hetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilagatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
5: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
4: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szentatya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
5: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
4: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az intézmény,

0: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenekelőtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel. De ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű. Jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
1: Il motto di questo viaggio apostolico era alzad la mirada, alzate lo sguardo.
0: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyat. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szentatya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
1: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak,

0: az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
1: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
1: Latin Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mint egy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor, en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
1: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
1: A Szent Atya köszönetet mondott a Latin Amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a Szeprome elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a Szeprome több mint 15 ezer szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenléti és online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a Szeprome elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Portillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a Szeprome tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

Amikor úgy érzed, hogy bizonytalan a lépted, nem kell félj, én mindent megteszek.

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked,

0: Mária Rádió.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
2: Úrnapján, Urunk Szentestének és Vérének ünnepén a szombathelyi székesegyházban dr. Székely János megyés püspök, dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel, valamint a fő plébánia és a ferences plébánia lelkipásztoraival mutatott be ünnepélyes szentmisét. A következő percekben dr. Székely János megyés püspök homiliája hangzik el.
3: Úrnapja van, Krisztus testének s vérének ünnepe. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, érsekatyát, paptestvéreket, első áldozóinkat, minisztránsokat. Hadd köszöntsem külön szeretettel a ferences plébánia tagjait és ferences atyákat, testvéreket. Idén ünnepeljük Szent Ferenc áldott halálának a 800. évfordulóját. És amikor templomba lépett, mindig azonnal letérdelt a kőre, és ott maradt, és ezt imádkozta: imádunk téged, legszentebb Urunk Jézus Krisztus, itt és a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Köszönjük, hogy a ferences atyák s a plébánia elhozza ide Szent Ferenc lelkületét is. Hálát adunk, hogy Isten önmagát adja nekünk. Az eukarisztia nem valami emlék. Jézus így mondja: aki engem eszik, általam él. Nem egy kenyeret eszünk, ami rá emlékeztet, hanem őt magát. Adjunk hálát a szeretetnek ezért a nagy titkáért. És imádkozzunk azért, hogy minket is változtasson át. Tegye a mi életünket is megtört kenyérré, odaadott életté. Három üzenetet szeretnék az eukarisztia kapcsán elmondani erről a nagy titokról. Az első: Isten nem csak szólni akart hozzánk, hanem önmagát akarja nekünk adni. Gyökösi Endre, egy református lelkész, egyik nap nagyon fáradtan érkezett haza, lépett be a lakásba, és ilyetten látta, hogy a felesége nincsen sehol. Megijedt, kiment a kertbe, és azt látta, hogy a felesége ott ül a kerti padon. Oda lépett hozzá, megkérdezte: mit csinálsz itt? Mire a felesége azt mondta: annyira boldog vagyok. Olyan szép az életünk. Istenben élünk, szeretetben élünk. Neveljük az 5 gyermekünket. Túlcsordul a szívem a hálától. Gyökösi Endre gyorsan letette a táskáját, leült a felesége mellé, átkarolta, és több mint egy fél órán át, néma csöndben, ott ültek egymás mellett. Az életünkben a legfontosabb dolgokat nem tudjuk szavakkal kimondani. Elakad a szavunk, túlcsordul a szívünk. Isten is így van vele. Nem tudta pusztán az igéje, a szava által átadni önmagát. Nem csak szólni akart. Protestáns testvéreink nagyon tisztelik Isten igéjét, és ezt helyesen teszik. Isten ige óriási kincs. Valaki egyszer kérdezte azt, hogy hogyan lehetünk abban biztosak, hogy a Biblia Isten szava. Mire, akit kérdeztek, visszakérdezett: honnan lehetsz biztos abban, hogy a nap nem csak valami érzéki csalódás, hanem valóban létezik, valóságos. Mire a kérdező azt mondta, onnan tudom, hogy átmelegíti, átforrósítja a testemet. Mire a bibliás ember azt válaszolta, látod? Nyisd ki a Bibliát, olvasd, és átéled, hogy átforrósítja a szívedet. Isten szólt hozzánk szeretetből, már ebben is önmagát akarta közölni. De szavakkal teljes önmagát nem tudta átadni. Nem csak szólni akart, hanem testet akart ölteni. Emberi szívvel akart szeretni. Életét akarta adni értünk a kereszten. És végül önmagát, a testét, a vérét akarja nekünk adni az Eukarisztiában. Szentségi jelek által adja magát nekünk. Hogyan lehetséges ez? Sokfajta jel van a világban. Vannak mesterséges jelek, mint például egy zászló, ami történelmileg esetleges módon alakult ki. Vannak természetes jelek, ahogyan a füst jelzi a tüzet. A szentségek nem ilyenek, se nem a mesterséges, se nem a természetes jelekhez hasonlítanak. A jeleknek van egy harmadik formája, amelyeket így nevezünk valóságos jelek, reál szimbólumok. Amikor egy ember szól a másikhoz a szívéből, amikor az édesanya átöleli a gyermekét, akkor valóban valamit önmagából át tud adni, a lényéből ad neki. Az ember képes ilyen valóságos jeleket adni, a szívéből egy darabot. A szentségek ilyenek, azzal a különbséggel, hogy ezeket nem ember hozta létre, hanem Isten hozta létre a történelemben. Ahogyan közeledett hozzánk, ahogyan testet öltött, ahogyan föltámadt és közöttünk maradt. Az egész teremtésnek ez a célja. Az egész isteni műnek ez a beteljesedése, az áldozás pillanata. Erre születtél, hogy a szívedet nyisd ki az ég felé, hogy Istent befogadd. A második gondolat, a lábmosás az utolsó vacsorán megvilágítja az Eukarisztia értelmét, jelentését. Szent János evangéliumában az utolsó vacsora elbeszélésében nem halljuk az Eukarisztia alapítását. Ezt ő elmondja korábban, más módon, a kenyérszaporítás utáni gyönyörű beszédben, amit most is az evangéliumban hallottunk. Hanem helyette elmondja azt, ahogyan Jézus megmosta a tanítványai lábát. Mert ezzel a gyönyörű gesztussal jelezte, hogy mit is jelent az, hogy ő a vérét, a testét adja értünk. A vérével a kereszten lemossa a bűneinket, a szennyet a lábunkról, a lelkünkről. Az ő teste megtört test, utolsóvá lett, szolgává lett. És azt mondja a lábmosás után, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Kedves testvér, ha hitelesen akarsz áldozni, akkor olyanná kell lassanként válnod, mint ő. Egyik atya mondta, hogy a mise végén képzeljük el, hogy Jézus ott áll a templom kapuban, és mindannyiunknak egy mosdótálat ad, hogy folytasd a lábmosás szolgálatát a házastársad felé. Az ő hibái, bűnei, nehézségei elviselésében, szeretettel való hordozásában, mosd az ő lábait, az ő lelkét, a gyermekedét, a szüleidét, a nehéz szomszédét. Ott áll a templom kapuban, és átadja nekünk a mosdótálat, hogy folytassuk az ő életét, olyanok legyünk, mint ő. Kalkuttai Teréz anya mondta egyszer, hogyha nem ismered föl a szegényben, a szenvedőben Jézust, akkor nem fogod fölismerni az eukarisztiában sem. Mert mind a két titkot ugyanaz a hit világítja meg. És a harmadik gondolat, hogyan imádhatjuk egész szívvel Krisztust az eukarisztiában? Volt egy nagyon híres tudós, Ampère, aki rendkívül mélyen hívő, vallásos ember volt. A mise második felét mindig végig térdelte. Nem számított, hogy volt pad, vagy nem volt pad, kövezet volt, vagy akár szőnyeg is. És egyszer egy egyetemista fiatal odajött hozzá, és azt mondta, hogy nem értem, hogy egy ilyen okos ember, nagy tudós, zseni, hogyan térdelhet? Mire Ampère elmosolyodott, és azt mondta, hogy egy valaki van a világon, aki nagy, és ez ő. Valaki egyszer azt mondta, hogy az ember sohasem nagyobb, mint akkor, amikor letérdel, amikor rádöbben a teremtő nagyságára, és arra, hogy ő porszem. Amikor most kimegyünk majd az utcákra, és énekelünk, letérdelünk, valljuk meg a hitünket boldogan. Azt a hitet, hogy ő a világ királya, és a szívünk királya. Adjunk hálát azért, hogy Isten önmagát adja nekünk, nem csak szólt hozzánk. Fogadjuk el a mosdó tálat, legyünk olyanná, mint ő. Szolgáljuk egymást, és boruljunk le a végtelenül hatalmas Isten előtt. Ismerjük el, hogy ő a szívünk, az életünk királya.
2: Úrnapján, Urunk Szentestének és Vérének ünnepén a Szombathelyi Székesegyházban dr. Székely János megyés püspök, dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsekkel, valamint a főplébánia és a ferences plébánia lelkipásztoraival mutatott be ünnepélyes szentmisét. Az elmúlt percekben dr. Székely János megyés püspök homiliája hangzott el.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

Radio. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.

0: ciszterci nővérek imádkozzák.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk!
2: Mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Zseblámpás éjszakai templomséta és kiállítások a Veszprémi Várnegyedben. Egy kis mennyország Jézus szíve szeretetében. A 104. mezőkövesdi szívbúcsú. Nemzetközi elismerésben részesült a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Zseblámpával barangolhatnak az érdeklődők szombaton Magyarország legrégebbi, ma is álló székesegyházában, melyet az altemplomtól egészen a harangtoronyig megismerhetnek. Csak a múzeumok éjszakáján látogatható terek is megnyílnak Veszprémben a látogatók előtt. Felfedezhetik a barokk érseki palotát, a 13. századi Gizella kápolnát, és megkóstolhatják II. János Pál pápa kedvenc süteményét is, közölte a vár felújítását végző cég kommunikációs partnere az MTI-vel. A szőlő és a borok kedvelői az 1277 nevű, a veszprémi érsekségi pincészet legnépszerűbb borai által ihletett fagylaltot is választhatják. A nagy szemináriumban II. János Pál pápa személye kerül fókuszba. Látható a Ne féljetek, a katolikus egyház útja a szabadság felé című kiállítás, melyet 2020-ban mutattak be. Emellett még sok élmény vár azokra, akik elmennek szombaton a Veszprémi Várnegyedbe. Június 14-én tartották az idei mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban, melynek főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes, a templomépítő apát plébánusa volt. Az ünnepi szentmise kezdetén az egyházközség képviselőtestülete köszöntötte Szántó Józsefet, aki 16 éven keresztül volt az egyházközség vezetője és a templom plébánusa, adta hírül az Egri Főegyház megye. A város 104. Jézus szíve búcsúját ünnepelte. A hívek hálát adtak templomuk felszentelésének 25 éves évfordulójáért, amire 78 éven át vágytak, valamint az aranymisés Szántó Józsefért is. A főesperes örömmel és hálatelt szívvel idézte fel ugyanitt ünnepelt ezüstmiséjét, melynek emléke mára aranymisévé nemesedett. Az ünnep ismét megerősítette, a Krisztus szívéből áradó szeretet ma is képes összekötni nemzedékeket, közösségeket és emberi szíveket. Az Európai Kerámia út tagja lett a Zsolnai Kulturális Negyed, közölte a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a nemzetközi elismerés azért jelentős, mert az Európai Kerámia út a legjelentősebb kerámia örökségi helyszíneket fogja össze a kontinensen. A hálózat célja pedig a kerámia művészet, a kézműves hagyományok, az ipari örökség és a kapcsolódó kulturális értékek megőrzése, bemutatása, valamint nemzetközi népszerűsítése. A felvétel annak elismerése, hogy a Pécsi Zsolnai Örökség nem csak Magyarország, hanem Európa kulturális örökségének is kiemelkedő része, írták. A Pécsi Kulturális Negyed a Zsolnai Polcerángyár 1853-as alapítása óta a mai napig működő egykori gyár területén őrzi és mutatja be a kerámia művészetet, mely kezdetektől meghatározó szerepet játszott az európai kerámia művészet fejlődésében. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei június 17-én szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: A dicsőséges rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájában imádkozzuk, kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottul a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyűjtött.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: A dicsőséges rózsaküzér első titka, aki a halálból feltámadt. A Szent Eukarisztiában jelenlévő Jézus, Krisztus jöjj és áraszt ki lelkedet bennem, hogy feltámadásodnak méltó hírnöke és tanúságtevője legyek testvéreim számára. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. Minél többször fogadjuk szívünkbe az elrejtőző Jézust az oltári szentségben. Jézus mondta Tamásnak, boldog, aki nem lát, és mégis hisz. Az oltári szentségben jelenlévő Jézust nem látjuk, és mégis hisszük. Tisztelme eléggé az oltári szentségben jelenlévő Krisztust. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból

0: halálából feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsakrüzér második titka, aki a mennybe felment. Ő Jézus nem pusztán e világi életünket akarta megváltani, arra tanít, hogy életünk súlypontja nem itt a Földön van, hanem az Atyánál. Hány éjszakát imádkozott át, hogy benne is rejtőzködjék mindaz, ami itt a Földön tapasztalt. Hányszor, de hányszor szorult el a szíve, amikor apostolai földhöz ragadt gondolkodását megtapasztalta. Amikor fölment a mennybe, nem hagyott árván bennünket. Vajon mi teremt kapcsolatot ég és föld között? Szent Pál írja, méretetlen nagy a hatalma azokon, akik hisznek benne. Megáldotta apostolait, és küldetést adott nekik. Az angyal szava hozzám is szól. Mit állsz és nézel az égre? Abban a tanúságtételben, amely a föld végső határáig és az idők végezetéig kiterjed, személyre szabott küldetésem van, amelyet helyettem senki más el nem végezhet. Krisztusnak itt a Földön nincs más keze, csak a miénk. Nincs más ajka, csak a miénk. Ahhoz, hogy a művét végrehajtsa. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsaküzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és éges szívemet és vesémet, mindent járjon át bennem az isteni tűz, életemnek azon részeit, részleteit is, amit eddig csak nehezen engedtem át neked. Jöjj, és égesd el bennem mindazt, ami nem méltó hozzád. Isten naponta meg akar bennünket ajándékozni a Szentlélek örömével. Be akar tölteni bennünket saját lelkével, hogy örömünk teljes legyen. Add át magad neki. Jöjj el, lélek, eleven, éltető lélek, hívunk és várunk téged. Szenteld meg, alakítsd, építsd életünket, családjainkat, közösségeinket az isteni akarat szerint. Bontakoztass ki bennünk ajándékaidat, hogy megújult erővel szolgálhassuk a reánk bizottakat, Istent és fele barátainkat. A keresztség által a Szentlélek temploma lettem. Hálát adok neked, Uram, az egyházért, mely vezérel minket és tanít rólad. Őrizd meg egyházadat, ahogyan ránk is vigyázol. Hálát adok neked, Uram, az egyházért, mely vezérel minket és tanít rólad. Őrizd meg egyházadat, ahogyan ránk is vigyázol. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
5: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzét negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölve. Sokféle szempontból vizsgálhatjuk a történelem eseményeit, és ezek között kétségtelenül a legcsodálatosabb az, amikor arra figyelünk, hogyan is teljesedne be Isten szándékai. Mária felé hangzott el a legnagyobb kérés, az övé volt a történelem legtökéletesebb igenje. Méltó hát, hogy amikor elhagyta a földet, testestől, lelkestől övé legyen a mennyei dicsőség is. Ha Mária dicsőségére tekintünk, megtaláljuk az értéket Isten mércéjét. A Szent Fiához való közelség, a hozzá való hasonlóság az, amely szerint Isten az egyes embert értékeli. Így foglalja el Mária az első helyet a teremtmények között. Érjek el bármit is a földön, minden üres semmiség, ha nem alakul ki életemben a Krisztushoz való hasonlóság, úgy, mint Máriában. Égi édesanyám, irányíts lépteimet, mutasd meg az utat, mely Szent Fiathoz vezet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A leghűségesebb szeretet éget Mária lelkében Isten iránt, most Isten oly nagy fokban érezteti vele szeretetét, amennyit csak teremtmény képes befogadni. Mi nagy a mi mennyei édesanyánk dicsősége. Ha mi is el akarjuk nyerni a nekünk készített égi koronát, végig kell harcolnunk a jó harcot, és hűségesen ragaszkodnunk kell szűzanyához. Aki szereti Szűz Máriát, az nem veszhet el. Mi az, ami Isten előtt is érték? Az utolsó rózsafüzér titok pontosan erre válaszol. Máriát mennyei koronával ékesítette az Isten, őt az angyaloknál is magasztosabb helyre emelte. Ez a korona elsősorban Mária alázatának szól. Béke királynője, magyarok nagyasszonya, légy irgalommal gyermekeid iránt, segíts, hogy mindvégig hűségesek maradjunk szent fiathoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
7: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kazinczy Tamásnak hívnak. 1958-ban születtem. Egy nagyon szerető családban nőttem föl, ahogy manapság szokták mondani, bölcső keresztényként. Nagymamám sokat vitt templomba, tehát egy élő emlék, amikor mondjuk például a nagyheti szertartáson mindig mellette ültem a templomban, és vele kísértem végig ezt a nagyheti liturgiát. De igazából, ami különleges az én gyerek és fiatal koromban, az az, hogy volt egy nagybátyám, a keresztapám, aki pap volt, és ő 7 éves koromtól kezdődően, hogy úgy mondjam, kezébe vette az én hitbeli, nem csak hitbeli, hanem lelki-szellemi nevelésemet, és igazából az, aki lettem, azt jó részt neki köszönhetem. Ezzel most nem azt mondom, nagyon rendes szüleim voltak, és szeretetben nőttünk fel, a család egyben maradt, akkor még nem nagyon volt ilyen nagy divat a válás se. De a keresztapám azért egy olyan pluszt adott, ami főleg az én szorongós, gátlásos természetemben nagyon sokat jelentett, és a hitet is úgy alapozta meg, hogy ez a később is nagyon sok gyümölcsöt hozott. Az a lényeg, hogy mondom, 7 éves koromtól kezdve a húgommal együtt minden szombaton átgyalogoltunk, Rákoshegyen nőttünk föl. Rákoshegy egyik oldaláról a másikra, ahol ők laktak szüleivel, és ott minden héten gyóntam, de hát ez nem egy egyszerű gyónás volt, tehát nem abból állt, hogy elmondtam, hogy hányszor feleseltem, meg durcáskodtam, meg ilyenek, hanem egy komoly lelki beszélgetés, mert nyilván mindig a saját gyerek szintnek megfelelően. Megmondom őszintén, hogy akkoriban azért nem mindig élveztem, tehát elég gyakran előfordult, hogy egy ilyen órás beszélgetés után inkább úgy éreztem, hogy ez egy ilyen kínvallatás volt, vagy nem is tudom, ilyen viviszekció, és volt, hogy sírva is jöttem ki, mert ilyen szempontból keresztapám azért egy nagyon nem kemény volt, de határozott és őszinte szókimondó, ott nem nagyon lehetett simliskedni, mellé beszélni. De a lényeg az, hogy mondom, akkor nem mindig élveztem, de hogy ezek a beszélgetések, amik elsősorban a hitem mellett, tehát mindig volt hittan része is, hogy így mondjam, de nagyon sokat adtak lelkileg az önismeretben, emberismeretben, hogy ezek alapozták meg igazából részben a hitemet is, meg a személyiségemet is úgy egyben. Természetesen aztán így, amikor középiskolás lettem, akkor el is költöztek, ritkultak ezek a találkozások, gyónások, lelki beszélgetések, de rendszeres maradt igazából fiatal felnőtt koromban is. Tehát azt tudom mondani, hogy annak, hogy bölcső keresztényként ez a hitem azért még akkor is, amikor fiatal felnőtt koromban azért eléggé eltávolodtam, és úgy mondjam kétfelé, erősen kétfelé sántikáltam az életben. Ez azért akkor is valahol belül mindig ott maradt szilárdan. Van néhány érdekes történet, az egyik például az, hogy én is minisztráltam a szomszéd fiúval ott elég gyakran, Rákoshegyen akkoriban még 3 atya is volt, a plébános atyán kívül 2 káplám, és akkor főleg a nyári szünetben hétköznap is eljártunk minisztrálni. Hát, hogy úgy mondjam, ez egy jó buli volt nekünk, és egyik alkalommal Artúr atyának hívták a plébánost, ő tartotta a misét, és mi ketten minisztráltunk, és valahogy ilyen szilaj kedvünk volt, magyarul, hát ott végig bohóckodtunk. Már akkor se voltak túl sokan hétköznap szent misén öreg nénik, bácsik. Mi végig bohóckodtunk, mert akkor még háttal misézés volt. Az atya, amikor az oltár felé fordult, akkor mutogattunk, nevetgéltünk, és akkor egyszer csak megrettenve vettem észre, hogy a keresztapám mégis ott ülnek a templomba, megérkeztek a szent misére, és végig látták azt, hogy mit művelünk. Úgyhogy a mise végeztével lekaptuk a minisztráns ruhát, rohantunk haza, elbújtunk a kert, jó nagy kertünk volt a kert végében, egy gödörben, de aztán hallottuk, jött a keresztapám társ, egy apáca, civil apáca, néni, Márta néni, és kiabált, hogy Totyi, Totyi, gyertek, és akkor már tudtuk, hogy mi vár ránk. Na szóval, hogy ilyenek voltak, hogy sokszor azért jó lebaltázott engem, hogyha okot adtam rá, de ugyanakkor mindig mellettem állt. Aztán fiatal felnőtt koromban, amikor, hogy említettem, elég erőteljesen másfajta életet éltem, igencsak eltávolodtam a hitemtől, nyilvánvaló ez azt is jelenti, hogy nem volt képem olyan gyakran járni a keresztapámhoz se. Azért felfeltűntem, bíztam benne, tehát mikor udvaroltam, akkor azokat a lányokat, akiknek udvaroltam, vagy jártam, azokat mindig fölvittem hozzá, és megismerte, velük is beszélgetett, tehát barátaimat is. Tehát így részt vett az életemben, de hát amikor mondjuk ilyen bűnösebb kapcsolatban voltam, tehát nem éppen az Istennek tetsző kapcsolatban, akkor meg persze nem jártam, és arra is emlékszem, hogy ilyenkor mindig azt mondta nekem, meg a szüleimnek is, hogy hát Tötyi tudja, hogy mit kell tenni, de majd még nem teszi, de majd egyszer teszi. Tehát a hitemben akkor nyilván volt egy ilyen eltávolodás, de szerintem ez abban a szempontból természetes, hogy felnőttként mindenkinek újra meg kell térnie, újra kell, hogy legyenek megtérés élményei, és ez igazából nekem akkor jött el, amikor megismertem Andreát, a feleségemet. Egyrészt azért, mert ő felnőtt megtérőként akkor nagyon lelkes, hívő ember volt, tehát volt benne tűz, lelkesedés, elszántság, akarat, és ez azért rám is hatott, másrészt pedig akkor még ezt is keresztapám, akkor még minket össze tudott adni, de aztán nem sokára meghalt, de még azt még elintézte, hogy akkor kerültünk először kisközösségbe, tehát akkor éltük meg először azt, vagy én is személy szerint akkor értem meg először azt, hogy hát az ember a hitét azt úgy nem, az nem magánügy, nem csak úgy magában, vagy a szentmisén kell, hanem testvérek között, olyan testvérek között, akikkel testvéri baráti viszonyban van. Mindegy, lényeg az, hogy akkor elkezdtünk kisközösségbe járni, akkor voltunk életemben először lelki gyakorlaton. Azok nagyon sokat segítettek, akkor azért több házas hétvégén is voltunk, tehát több lelkiségben is belekóstoltunk, fokolári. Ezek mind sokat segítettek, hogy felnőtt hitünk legyen. Aztán persze, hogy szokott lenni, ez is ilyen divatos kifejezés, életközép válság, vagy minek nevezik, tovább, hogy aztán ugye a 2000-es években, 45-50 között voltam, akkor megint jött egy válság, és ugye a hitemben is, hogy akkor megint olyan kiüresedettnek, vagy nem tudom, milyennek éreztem, és akkor 2004-ben volt gondviselés, tehát a Jóistennek a szerepe az életemben, hogy pont amikor úgy éreztem, hogy kéne valami megújulás, kéne valami olyan dolog, ami egy kicsit segít, kizökkent a dolgokból, akkor egyik vasárnap egy barát, keresztény barát, házaspár volt nálunk vendégségben, és ők mondták, hogy Tomi, nem akarsz elmenni, vagy egy nagyon jó lelki gyakorlat Tihanyban. Hát mondom, jó, elmegyek. És így kerültem el a kurzióba, Tihanyban végeztem el, és hát az megint egy fordulatot hozott az életemben. Akkor jöttem rá, hogy az evangélium, az örömhír, az azt jelenti, hogy apostolkodni is kell, és tovább kell adni. Jó, hogy előtte hitoktatóként Pécelen is ifi hittant vezettem, tehát azért volt ilyen jellegű törekvésem, de valahogy ez most így pluszban is megjelent. Úgyhogy attól kezdve aztán, hogy abban a szerencsében volt részem, hogy elhívtak munkatársnak szolgálni a kurzióba, és azóta végül is mondhatni, hogy ebben a lelkiségi mozgalomban szolgálok. Pécelen alapító tagja vagyok annak a kurziós csoportnak, ami a mai napig is 20 éve elteltével még mindig működik. és él, élő közösség, és amikor felkérést kapok, szoktam szolgálni is ezen a kurzion, és amikor így munkatárs vagyok, ilyen szolgáló törzsben, akkor az mindig egy olyan, mintha egy újabb megtérés élményem lenne. És igazából, amiről szeretnék mesélni, az egy mostani történet, ami, úgy mondjam, a Jóistennek a fantasztikus gondviselését, vagy a kegyelmét, ahogy ez hat. A kurzióban azt mondjuk, jelölteknek, vagyis a résztvevőknek, a végén, hogy hát ezt az örök negyedik napot kell élni, ugye 3 napot eltöltenek a Szentlélekkel együtt, a Jóisten társaságában, de hát kimennek a civil életbe, és az örök negyedik nap kegyelemben. És ezt mindig mondtuk, de hát azt, hogy ez hogy mit jelent, ezt igazából én nem teljesen tudtam átélni. Egy daganatot találtak a torkomban, és ezzel kapcsolatban az első érdekesség, hogy amikor megtudtam ezt, hogy ez van, akkor egyáltalán nem ért sokszerűen, vagy nem estem pánikba, és ez annak köszönhető, hogy igazából akkor eszembe jutott, hogy a Jóisten egy csomó jelet küldött nekem előtte, amivel fölkészített. Egy kicsit bennem mindig volt egy olyan, minden nap imámban mondtam is, hogy Istenem, olyan jó lenne, hogyha nekem olyan külön kis bizonyosságot is adnál. Kicsit olyan voltam, vagy vagyok, mint a Drusszám a Tamás apostol, hogy jó, de hát olyan jó lenne, hogyha én külön is még valami megérinthetném Jézus Urunk sebeit. Szóval, hogy egy fantasztikus dolog, hogy a Jóisten képes volt ebben, ezen a rosszon keresztül, a betegségen keresztül is valami jót kihozni. Lényeg az, hogy még amikor nem is tudtam, hogy bennem van ez a daganat, már akkor is egy olyan könyvet olvastam, aminek végül is a kicsengése az, hogy ugyanilyen betegről szólt, aki aztán meghalt, de szeretetben halt meg, tehát a haldoklásának a történetét írják le. Aztán, amikor megtudtam ezt a leletet, vagy ezt a diagnózist, akkor volt pont a balázsolás, ami ugye a torokkal kapcsolatos, és nekem pont a torkomban volt ez a daganat. A következő hétvégén volt, nem tudom, a betegek világnapján a betegek szentsége, amit rögtön föl tudtam venni. Tehát, hogy igazából, amikor mondom, megjött ez a szövettani eredmény, addigra én már teljesen föl voltam készítve erre a dologra. A másik pedig, hogy utána ugye elindult egy hosszadalmas kezelés, rengeteg, tehát olyan kegyelmet kaptam, hogy igazából én, és erre a feleségem is tanúm lehet, alátámasztatja, hogy egyáltalán nem rettegésben, vagy depresszióban, vagy esetleg átkozódva, vagy nem tudom, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy miért engedi meg ezt a Jóisten, vagy miért nem hagy, hanem tökre abszolút ilyen kegyelemben éltem meg. Hát egyrészt a feleségemmel volt kapcsolatom is, hogyha lehet így fogalmazni, még jobb lett, mint ami volt, vagy hogy igazán elmélyült, és egy csomó ilyen kegyelmi, tehát rengetegen imádkoztak, értem, éreztem ennek az imának az erejét, tehát azt kell mondjam, hogy lelkileg egy nagyon szép időszak volt, jó lehet azért nyilván a kezelés, meg a kezelés mellékhatásai azért mondjuk így, hogy kellemetlenek voltak, de ezek eltörpültek ahhoz képest, amit itt kaptam, és hát az igazi, mire így ki akarok lyukadni az örök negyedik nap kapcsán, hogy most gyógyult vagyok, tehát most negatívak a leletek, kaptam x évet még a Jóistentől, de hogy azt szűrtem le belőle, hogy most már nem lehet langyosnak lenni, nem lehet kétfelé sántikálni, hogy kicsit még azért itt az anyagi lét, meg stb., hanem most már egyértelműen a kegyelemben kell élnem, és a szeretetet kell átadni mindenkinek, nem csak a családomban, hanem a testvéreim között is. És talán hadd fejezzem be még egy ilyen apró történettel, hogy a Kígolyó utcában jártam kezelésre, és amikor egyszer a kemoterápiára vártam, akkor ott azon az osztályon láttam, hogy a bejáratnál van egy kis harang. Hát ez nem lélekharang, hanem egy olyan harang, amit kiderült számomra, aki gyógyultnak nyilvánítanak, az ott megkongatja, és akkor a többiek megtapsolják, és örülnek neki. Úgyhogy amikor megkaptam a CT kontroll után ezt a negatív leletet, akkor én is oda fölmentem, és megkongattam a harangot. Megtapsoltak, és akkor mondtam a ott jelenlévőknek, hogy hát azért én a sugárterápia meg a kemó mellett nagyon sokan imádkoztak értem, és hogyha önök közül vannak, akik hisznek, akkor kérjék az imát, mert annak legalább olyan nagy ereje van, mint ezeknek az orvosi kezeléseknek. Tehát én úgy érzem, hogy ez az, ami mondjuk ilyen nagy jele is ennek a kegyelemnek, amiben most élhetek. És most nem tudom pontosan idézni, de összefoglalva azt tudom mondani, hogy én még úgy éreztem egész életemben, hogy jó Isten a tenyerén hordoz, tehát igazából mindig segített, és ha rá tudtam bízni magamat, még sokszor, amikor szerényebb körülmények között éltünk, akkor még anyagiban is segített, tehát mindig voltak testvérek, akik segítettek, amikor szükség volt rá. Lényeg az, hogy mindig ezt éreztem, de mindig ott volt bennem a kis ördög, hogy hát majd ennek biztos meg lesz az ára. Hogy egyszer majd akár jó nagyot fog koppanni vagy esni, és most íme itt van, mert végül is most koppantam egyet, de hogy ebből is ez jön ki, hogy a jó Isten ebből a bajból, a betegségből, a szenvedésből is ki tudja nekünk hozni a jót, hogyha rá tudjuk magunkat bízni. És éppen ezért nekem régebben is, meg most is ez a, mondjuk így, hogy az egyik ilyen kedves idézetem a Szentírásból, hogy nézzétek az ég madarait, a mező liliumait, vagy virágait, tehát hogyha a jó Isten azokat is ilyen bőséggel, gazdagsággal élteti, akkor hogy ne éltetné az embert, akit a saját képmására teremtett. A személyes Isten kapcsolatom alakult az idők folyamán. Azt kell mondjam, hogy amiben élőnek tartom, az az, hogy mindig beszélgetek vele, kommunikálok vele, és elmondom, hogy mit köszönök neki. Nagyon fontos része az ima életemnek a hálaadás. Lehet, hogy nem kéne elmondani, mert úgy is tudja, de én azt gondolom, hogy nekem is fontos, hogy mindig elmondjam és tisztában legyek, hogy az életemben, vagy a közelmúltamban, vagy a jelenemben mi az, amiért hálás lehetek. És hát persze kérem is a jó Istent, mert azért van mit kérni a családommal, barátaimmal, testvéreimmel kapcsolatban. Amiben még, úgy mondjam, fejlődnöm kell, egyrészt pont a szent rendszeres szentírás olvasás, másrészt pedig a csend. Most járunk egy olyan imakörre, vagy imacsoportba, ahol a szemlélődő imával foglalkozunk, ahol hát egy-egy bibliai történet vagy jelenet, próbáljuk magunkat beleképzelni és találkozni Jézussal. Hát ott csendet kell teremteni belül is, és most ez a másik, amit így célul tűzök ki, vagy tűztem ki, hogy a csend, megteremteni azt a csendet, hogy ne csak én beszéljek, hanem figyeljek arra, hogy a jó Isten mit akar mondani. Mert jeleket most kaptam, elég sok jelet kaptam, de biztos beszél is hozzám, és azt pedig csak a csendben tudom meghallani.
2: Kedves hallgatók! Kazinczy Tamás tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral az apostoli hitvallás 7. cikkeiről beszélgetünk, amely így szól, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Az ítéletnek a nagyszabású víziója és a messiás, aki eljön ítélni, vagy az emberfia, aki eljön az ég felhőjében ítélni, olyan gondolat és olyan kép volt, ami Krisztus korában a zsidóság várakozásait egészen erősen meghatározta. Sok mindennel összefüggött persze ez a kép. Úgy gondolták, hogy a messiás elővetele meg a világ vége az egybeesik. Ha pedig egybeesik, akkor mindazok az ígéretek, amelyek az Ószövetség különböző könyveiben megjelennek a nép dicsőségéről, arról, hogy majd Isten igazságot szolgáltat, hát akkor be kell teljesednie mindezeknek. Na most különösen fontos a két szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség könyvei közti időben, vagy majdnem párhuzamosan keletkezett zsidó vallásos irodalom, az úgynevezett intertestamentális irodalom, amelynek az egyik fontos darabja Ezdrás 4. könyve néven is ismert, ennek egyes részeit Ezdrás apokalipszise néven is emlegetik. Most ebben gyönyörűen le van írva az isteni ítélet a világ fölött, és ennek a gondolatait, ennek a vízióját visszaköszönni látjuk az evangéliumoknak alapjain. Na most ez nem valami irodalmi hatás csupán, hanem arról van szó, hogy maga a názáreti Jézus földi élete során tanításában bizony kitér ezekre. Tehát hogy ne térne rá ki, amikor körüllengi őt egész nyilvános működésében az az érzés, az a vélekedés, hogy talán ő a messiás. Ugye kérdezik is tőle többször. Van olyan, hogy királlyá akarják tenni. A világvasárnapi bevonulásnak a történetében is minden szimbólum megvan, hogy Hozsanna Dávid fiának,

0: hogy Szamárháton érkezik szelíden, ami az egyik messiási jövendőlésnek a képe volt. Szóval ő maga is vállalja, vagy tudatosan talán utal is bizonyos messiási jelenségekre. És ugyanígy a szenvedésének és a halálának a története is tele van olyan helyzetekkel és olyan mondatokkal, ami mondjuk Izaiás próféta könyvének későbbi részében a szenvedő Isten szolgájának az alakjára egész pontosan utal. És ugyanígy a zsoltároknak a szavait is használja Jézus a kereszten, például amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy mint ember kétségbeesett helyzetben érzi magát, hanem a messiásnak a szavait idézi a kereszten, ami után jön az isteni szabadítás. Na most ilyen súlyos jövendőlésekkel és vonatkozásokkal teli történet tehát Jézus élete, amelyben ő maga a beszédeiben is sokszor utal erre. Tehát amikor azt kérdezik tőle, hogy ő-e az eljövendő, vagy mást várjunk például. Hát az eljövendő az maga a messiás. És ő nem azt mondja, hogy várjatok valaki más, nem én vagyok a messiás. Azt sem mondja, hogy én vagyok a messiás, mert akkor azt fogják hinni, hogy most katonailag az ő feladata, hogy kiűzze a rómaiakat Palesztinából. Nem, hanem ő jeleket sorol fel, vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az igazat. Tehát a messiás jeleit sorolja a saját működésével kapcsolatban. Na most ilyenféleképpen beszél ő az ítéletről is. És hogyha az evangéliumokat vallatjuk, ott bizony szó van arról, hogy majd az idők végén, hát eljön az emberfia. Néha azt is mondja, hogy a király, aki jobbjára állítja juhokat, baljára a kosokat, és aztán elmondja nekik, hogy mi lesz az örök sorsuk. Tehát az a nagy igazságtétel, ami a messiási várakozásnak egy része volt, ez Jézus személyes tanításában, mint a konkrét jövőnek a képe megjelenik. És elmondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, felsorolja mindazokat a jó cselekedeteket, amit ma is a krisztusi tanítás lényeges részének tekintünk. És a másik oldalon felsorolja az ellenkezőjét, és utána mit kérdeznek tőle a saját elbeszélése szerint majd az elítéltek, vagy akár azok, akik a boldogságra jutnak? Hát az, hogy mikor láttunk mi téged éhesen, szomjasan, és megválaszolja nekik, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát ez a ítéletnek ez a fajta képe, ami nem egy bosszú állás, hanem az egész életnek, az emberi életnek a summáját vonja meg. Tehát aki bezárkózik az önzésébe, aki nem hajlandó arra, hogy máson segítsen, az egyszerre ott találja magát a számkivetettek között az utolsó ítéletnek a pillanatában. Aki pedig képes volt arra, hogy másokért éljen, az az örök boldogságba jut. Na most ez a grandiózus kép, ez visszaköszön Jézus perében. Tehát nagyon sok minden van ott, amivel őt vádolják. De hogy lerombolja a templomot, és három nap alatt felépíti, stb. De a döntő kérdés, az a káromkodás, az pedig pontosan erre a messiási képre utal. Mert azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt válaszolja rá, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagy a másik verzióban az atya jobbján. Na most, az ember fia tehát, és ezt a mai biblikusok egyöntetűen vallják, az nem valami harmadik személyre vonatkozik, Jézus magáról beszél így, saját magára érti ezeket a szavakat. És azt mondja magáról, hogy hát látni fogják, amint eljön. Azaz vállalja, vallja, hogy ő a messiás. És ezen botránkoznak meg a hallgatók, ezért szaggatja meg a főpapa ruháját. Ezért mondja, hogy káromkodott, és káromkodott volna valóban, ha nem ő lenne a messiás. Tehát tulajdonképpen a per az majd a feltámadással dől el, mert azzal igazolja az atya, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő az a megváltó, akit küldeni akart. Na most ebben az összefüggésben alig ha képzelhető el, hogy mindez csupán egy külső jel. Nem, az ítéletnek a motivuma a messiás alakját kíséri. De Jézus azért mond mást is. Mondja például azt is, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy üdvözül általam a világ. Aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az már elítéltetett. Na most részben azt jelenti ez, hogy Jézus maga a földi életében és utána a történelmi örökségében, ami itt marad velünk a világ végezetéig, megosztja a kedélyeket. Ő az ellentmondás jele. Tehát vele kapcsolatban állást kell foglalni, ha egyszer találkoztunk vele, és ez az állásfoglalás mint egy ítélet a számunkra. Ezen múlik a sorsunk ugyanis. Na most ugyanakkor azért nem idegen az sem magától Jézustól, hiszen a jövőre nézve mondja, hogy látni fogjátok az emberfiát, sem az első keresztény közösségtől, amelyik várja az eljövetelét, hogy különbséget tegyen, amit a korábbi kortársak még nem tettek meg, Jézusnak a földi élete, mint messiási működés, és az ítélni elérkező emberfia nagy jelenete között. Ahol ugye többször megfordul, szintén a Ezdrás apokalipszisből és máshonnan ismert gondolat, hogy a szentekkel együtt érkezik ítélni a világot. Ezért van az, hogy a Sixtuszi kápolna freskóján Michelangelo Jézus mellé odafesti Szűz Máriát, és köréje a szentek alakját is. Hiszen azt ígéri az apostoloknak, hogy ti majd ítélkezni fogtok a 12 törzs fölött, vagy másutt a nemzetek fölött is, magyarán erre a képre utal. Mindez mit jelent? Tehát jelenti a számunkra azt, hogy igenis lesz vége a világnak, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy az emberi történelem bizony véges. De nem véletlenül kezdődött, és nem véletlenül fog véget érni, hanem beleilleszkedik a teremtő és megváltó Istennek a tervébe. Tehát valóban az emberi történelem vége az mint egy summája lesz minden szabad emberi döntésnek és cselekvésnek, és az egész emberiségnek nyilvánvaló lesz az örök sorsunk. Na most az egyház tanításában és hitében természetesen az idő és az örökké valóság dilemmája az nagyon hamar megjelent. Tehát mi lesz azzal, aki most hal meg, akit majd halála után ér ez az esemény? És hát erre az elsődleges válasz az, hogy hisszük a holtak föltámadását, erre majd még visszatérünk a következőkben, de ez az ítélettel szorosan összetartozik. Ezért van az, hogy nagy képi ábrázolásokon sokszor azt is mutatják ezek a képek, ahogy a sírból kikelnek a halottak. Kicsit ez is persze már Ezekiel proféta jövendőlésére utal, aki a csontmezőről beszél, hogy majd fölkelnek a csontok, és újra hús borítja őket, és emberi alakban fognak megjelenni. Van egy másik jövendőlés is, szintén a messiás elérkezésének idejére, hogy tudnék, a halottak föltámadnak. És ennek a egyes jeleit említi is a keresztény hagyomány éppen Jézus kereszthalála és föltámadása kapcsán, hogy néhány halott föltámadt és megjelent a Szentvárosban. Azonban az általános föltámadást, a holtaknak a föltámadását, azt az idők végére várjuk. De az ítélet nem korlátozódik a nagy, a közös, a nyilvánvaló, úgynevezett utolsó ítéletre, hanem már elkezdődött, ahogy Jézus maga is tanítja. És a halál az a pillanat, ami után egyéni érdemet szerezni már nem tudunk. Éppen ezért az életünkben megkezdődött ítélet a halálunkkal eljut egy döntőpontra. Erről mondhatjuk azt, hogy külön ítélet. És akkor igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mi volt az életünknek a summája. És itt az egyházi tanítás határozottan és a történelemben újabb és újabb köröket leírva bontja ki azt, hogy vannak, akik rögtön a haláluk után az örök boldogságba jutnak. Ez nem elméleti következtetés, hanem például Szent István első vértanúnak a történetében egy melbevágó valóság és tapasztalat volt azok számára, akik annak a tanúi voltak, amikor kövezik és azt kiáltja, hogy látom a megnyílt eget. Vagy Jézusnak a szavai a kereszten a jobb latorhoz, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. mondja annak a jobblatornak, aki azt mondja neki, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki. Tehát lehetséges a halál után rögtön is az örök boldogság állapotába jutni. Ugyanakkor kezdettől fogva makacsul őrzi a keresztény katolikus hagyomány azt, hogy érdemes a halottakért imádkozni. Tehát nem véletlen, hogy a katolikus kánon tartalmazza a Makkabeusok könyveit is az Ószövetségből, hiszen ott találjuk az alaptörténetet, Makkabeus Júdásnak a történetét, aki az elesett harcosokért, akiknek a nyakában pogány amulett volt, áldozat bemutatását rendeli el. Tehát hősök voltak, a hazáért haltak meg. Ugyanakkor azonban nyilvánvalóan volt egy komoly hibájuk is, az, hogy babonásak voltak, vagy nem volt tiszta a hitük. Azt mondja, hogy igenis illő és helyes dolga halottakért imádkozni, hogy bűneikből bocsánatot nyerjenek. Na most ezt a már jelenlévő felfogást a keresztény katolikus gyakorlat és hit töretlenül őrzi mind a mai napig. Tehát mi a temetési szertartás során imádkozunk is a halottakért, nem csak hálát adunk az életükért, nem csak megdicsérjük a jó tetteiket, mint a szónokok szokták, hanem imádkozunk is értük a lelkük üdvösségért. És ezért mondunk szentmiséket is. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát létezik egy olyan állapot is, amikor valaki még nem jutott az örök boldogságra, de már megindult azon az úton, halála után, helye van Isten irgalmának, helye van a tisztulásnak, akiért lehet és érdemes imádkozni. És hát bizony ott van azért Jézusnak a beszédeiben a bal oldalra állítottak felé, hogy távozzatok az örök tűzre, ez bizony a pokolnak a képzetét, az örök kárhozatnak a képzetét veti föl. Hogy ez aztán milyen struktúrájú, hogy ez hogy lehet egyáltalán elképzelni, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen maga a feltámadott krisztusi test is egyfelől mutatja a valódi testnek a tulajdonságait, eszik a tanítványokkal, megérinthetik. Másfelől pedig túllép a mi anyagi testünknek a lehetőségein, bejön a zárt ajtón, rövid idő alatt nagyon nagy távolságban jelenik meg, és így tovább. Tehát, hogy milyen kapcsolatban marad az ember halála után az anyagvilággal, vagy milyen kapcsolatba kerülhet vele a feltámadás után, ezek nagy és nyitott kérdések, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit foglalkozott a fizikával, meg a csillagászattal az utóbbi időben, az pontosan tudja, hogy az egész anyagvilág rengeteg titkot rejt magában, és amikor a teremtő és a teremtett világmindenség közti viszonylatról beszélünk, akkor pontosan ennek a titoknak a határát lépjük át újra meg újra. Tehát itt helye van a megilletődöttségnek, itt helye van annak, hogy megoldjuk a sarusziunkat, és helye van a bizalomnak is, ami elfogadja azt, hogy az emberi nyelv és az emberi fantázia számára megragadható képekben közölnek valami nagy igazságot. Márpedig Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amiért mi hisszük azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat.
1: Az ember, amióta van, mindig keresi a felső világot, az Istent. A zsidó hagyomány előtt tudunk a gondolkodásban és a keresésben ítéletet, végítéletet, világvégét, közbelső ítéletet?
0: Világvégét természetesen tudunk. Az nyilvánvaló volt az antik bölcsek előtt is, hogy hát a történeteknek egyszer vége van. Ugye a sztoikusoknál a világégés, ami persze egy rövidebb periódusnak volt elképzelve, mint amiről ma beszélnek, de hát éppen mostanában mondják, hogy ja igen, volt ősrobbanás, a világegyetem tágul, de majd megint összezuhan, és lehet, hogy tulajdonképpen pulzál, és lehet, aztán majd egyszer megint tágul, ezt nem tudjuk. Ezek olyan határok, amint újra nem láthatunk. Minden esetre valami hasonlót, ha nem is ebben a nagy csillagászati léptékben, gondoltak ókori szerzők is, hogy a történelemnek vége lesz, esetleg megújul a tűz által, vagy hogy megint csak az utolsó ítéletről szólva olvassuk szinte félelmetes pontossággal az Új Szövetségben, hogy a világ mindenség összetartó erői megrendülnek. Hogy most mik ezek a pontos erők, ezt ma se tudjuk teljesen, akkor meg nyilván még másképp képzelték el, de hogy ez megrendülhet, az benne volt a lehetőségek világában. És benne volt azért az is, hogy az ember valamiképpen följuthat az isteni létbe. Ezt főleg a megistenülésnek a görög-római gondolatában érhetjük tetten, hiszen hát ott azért tisztelnek a mitológiában olyan személyiséget, akik emberek voltak, majd istenné váltak. És hát később ugye a császároknak és másoknak meg is adták ezt a tiszteletet, eltúlozva persze a dolgot, de volt egy ilyen elképzelés. Aztán egy másik hasonló elképzelése volt az egyiptomiaknak, akik hatalmas halott kultuszt űztek, nem véletlenül, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy az örök sorsukat befolyásolja az, hogy hogyan lettek eltemetve például. A görög mitológiában is létezett ez, de a Káron Ladikja és az átkelés azon a nagy folyón, és hogy mi van utána. Tehát valamiféle reménységet tápláltak. De hogy ez mennyire függött az élettől, az életnek a cselekedeteivől, vagy mennyire függött inkább rituális formaságoktól, amelyek a temetést kísérték például, ez azért nem volt mindenütt kellően tisztázva. Az biztos, hogy magában a zsidóságban és magában a Bibliában is egy fejlődés figyelhető meg. Tehát a korai rétegben ott a személyes örökéletnek a fogalma még nem fordul elő világosan. Inkább a büntetést és a jutalmat az evilági életben várták, aki hűséges, aki igaz, még ha el is veszíti mindenét, Isten megkönnyörül rajta, és még gazdagabb lesz utána. De azt, hogy esetleg a halála után kapja meg a jutalmát, arról olyan kifejezetten nem beszéltek. Aztán volt ugye a Seolnak az elképzelése, ahol mint egy árnyéklét módjára létezett az ember, de hogy itt nagy különbség lenne aszerint, hogy az életében ki mit cselekedett, ez nem volt világosan kifejtve. Tehát ebben a kérdésben fejlődés volt, amelyet a Krisztus korabeli zsidóság már azért úgy élt meg, hogy vannak különböző állapotok a halál után, ami függ az életmódjától az embereknek. Ezért a Lázár történetben Jézus utal egy a saját korában elterjedt hiedelemre vagy felfogásra. Mit mond? Azt mondja, hogy meghalt ugye a szegény Lázár, vagy a szegény ember, és hova került? Ábrahám kebelére. A másik pedig a gazdag ember az a kínok helyére került. Miért? Hát mert úgy élt, mert úgy viselkedett, és még mondja is, hogy le kellene küldeni valakit a rokonaimhoz, a testvéreimhoz, szóljanak már nekik, hogy ne úgy éljenek, mert baj lesz belőle. És azt mondja, nem lehet, hogyha nem hittek a Mózesnek, meg a profétáknak, annak se hinnének, ha valaki a halottak közül támadna föl. Na minden esetre benne volt a felfogásban, nem mindenki osztotta ezt, ugye? Szadduceusok tudjuk, hogy nem, ők inkább a régi módon képzelték el a dolgot. De volt, aki a lelket és a túlvilági sorsunkat, amely függ attól, hogy hogyan éltünk, már elfogadta. Tehát ebben a közegben beszél és tanít Jézus, és ehhez képest válik konkrétabbá és erőteljesebbé a halál utáni sorsunkról való elképzelés.
2: Azt tudjuk-e, hogy mikor lesz ez az eljövetel, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni?
0: Ha a Szentírás szavaihoz ragaszkodunk, akkor biztosan nem tudjuk, hiszen azt mondja, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor pedig a jövendőlései, amelyek Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szólnak, azok pontosan azt a profétai homályt tükrözik, ami a korábbi ószövetségi proféciákban is található. Tehát egyfelől olyan jelekről beszél, amelyek a jeruzsálemi pusztulásnak, a 70-ben bekövetkezett ostromnak és a város pusztulásának az eseményei. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a házba, aki kívül van a városon, stb. Ugyanakkor más képek, pontosan a kozmikus képek és az idő vége, az erőteljesen a világ végére utal, és nem csupán Jeruzsálem pusztulására. Tehát ezt tudni kell. A másik dolog, hogy az apokalipszisben, ugye, a jelenések könyvében, ott azért nagyon részletes, és ugyancsak a két testamentum közötti zsidó vallási irodalomnak a világával szorosan összekötődő képeket találunk. Ott aztán van küzdelem, ugye a gonosz és a jó erők között, gyakorlatilag, mint egy döntő harcot ábrázolja az idők végét, a gonoszság és a jó erők között. Ugye a Megiddói híres csata, amely mintegy a történelem végét jelképezi. azután az üdvösségről pedig úgy beszél, vagy a majd eljövendő isteni uralomról, mint mennyei Jeruzsálemről, amelyik ragyogni fog, nem lesz szüksége már világításra, mert maga Isten lesz a fényessége. Na most itt azért vigyázni kell, Isten arcának a ragyogása vagy fényessége, az az Isten dicsősége, az a Kabod Jahve. Tehát a dicsőség, amely Istennek a jellemvonása, az hogy is van? Oda ment föl Jézus a dicsőségbe, és ebbe a dicsőségbe várja, ebben kívánja részesíteni majd az igazakat is, akik az ítéleten, hogy így mondjam, a jobbjára kerülnek. Tehát ez a hivatása az embernek.
2: Hogyha röviden összefoglaljuk, akkor az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk mi megítélve?
0: Hát Jézus felsorolja egész pontosan, egy szóban az Isten és ember szeretet főparancsa alapján. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd embertársadat vagy felebarátodat, mint önmagadat. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan a főparancsnak az egyes szavai mit jelentenek, de a lényeget érezzük, mert a lényeg az a teljesség. Tehát ha Istent teljes erőből szeretem, teljes erőből, az azt jelenti, hogy minden mást aszerint kell igazítani az életemben. Hát ez a szempont. Egyébként ez következik abból, hogy Isten az egész világ ura és a mi mennyei atyánk, hogy ő a teremtőnk, hogy ő az, aki több, mint a világ mindenség. És ő személyesen szóba áll velünk. Hát akkor lehet őt félig szeretni? Tehát félig szeretni az azt jelenti, hogy nem annak tekintem, aki. Ez egy nagy felhívás.

Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Mária Rádió.
1: Sík Sándor, mosolygó gyermek. A nyári busz fullasztó melegében, kék bóbitás sapkája keretében anyja mellén békén odabújva, szemben velem egy esztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra, ami én vagyok, aki mostan boldog, gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig, még szirom arca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édes deden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben? Ó, milyen titok, milyen csodaszép ez! Egy csöpnyi agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolyra vissza tud mosolyogni. Ó, ha csak lehetne, hogy az, ki atya minden mosolynak, nekem is megadja, olyannak lennem, mint ez a csöpnyi gyermek, friss antennája minden szeretetnek.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 18. A Szentlélek minden egység forrása. A Szentlélek, amely minden egység forrása, Krisztus testét különféle lelki adományokkal ruházza fel, hogy az tovább épüljön és erősödjék. Mivel a Szentlélek megadta az apostoloknak a nyelvek adományát, az első pünköstkor Jeruzsálembe gyűlt tömeg hallhatta és megérthette Krisztus egyetlen evangéliumát. Vajon nem várhatjuk-e, hogy ugyanez a Szentlélek megadja nekünk az ahhoz szükséges kegyelmet, hogy folytassuk az üdvösség munkáját, és újból egyesüljünk Krisztus egyetlen testeként. Ebben bízunk, és ezért imádkozunk, bízva abban az erőben, mellyel a Szentlélek az egyházat felruházta pünköstkor. Kiárasztod lelkedet, és megújítod a föld színét. Zsoltáros e szavaival imádkozunk ma teljes szívünkből, kérvén a mindenható Istent, hogy újítsa meg a föld színét a lélek életadó hatalma által. Áraszt ki lelkedet, ő Uram, újítsd meg szívünket és elménket a világosság és igazság ajándékaival. Újítsd meg otthonunkat, és újítsd meg családunkat az egység és öröm adományaival. Újítsd meg egyházadat itt a földön, a bűnbánat és a kiengesztelődés ajándékaival, és az egységgel hitben és szeretetben. Áraszt ki lelkedet, ó Uram, és újítsd meg a föld színét.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású, orvos volt, pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írhatta, a legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásban az első fejezetet ismertük meg együtt, ma a második fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. A második fejezet a keresztény egyház indulásának felemelő és szó szerint csodákkal teli pillanatait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelének mikéntjét és annak különleges hatását mutatja be, majd Péter apostol szónoklatával folytatódik, amelynek hatására aznap mintegy 3000 fő tér meg, és az első közösségek működésének fontos és lényeges momentumait mutatja meg számunkra.